ってらっしゃるよ。リスカレストラン。Következő részben, a műsor első felében angol nyelvlecke Shakespeare-rel. Jó hallgatást! Vagy amit akartok.

színészben, de minden férfi és nő. Fellép és lelép. És mindenki sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hét kor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló. Csigamódra is kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakállú katona, cifra szitkok, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek potlok, és szigorú szem, és jól ápolt szakáll, bölcseket mond, lapos közhelyeket, és így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz. Orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágon lötyög a jól ápolt ficsúrnadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, mely a furas, gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés. Vak, süke, buta, megsemmisülés. Robert Gida búcsúja Mici Mackótól.

színház az egész világ, és színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú táskás nebuló. Csigamódra és kelletlen mártik itt kolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdald zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakállú katona, cifraszitkok, kényes becsület és robbanó düh. A buborék hírért ágyuk torkába.

És jön a bíró. Kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, modern közhelyeket, s így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól vasalt dendinadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furcsa s gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, vak, süket, buta, megsemmis.

0: Hát beállt Ecéja János egy urasághó kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Ecéhoz nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogotta János, az mennek. Mennek a fiákért. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jó van. Hajt a János arra a járáson. Mikor odaérnek a kanászhóval, kan búgja a disznók, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azok ott?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordához, ott meg a bika ugorja a tehenet. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az ottan?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas.
1: Jó. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászó, hát a csődör szamár ugorja a kancát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Az kiment a dereka a hérű, az most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szamár csődör előbb kieresztette a csilibunkóját, az belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott deneki, János?
0: Hát, kisasszony, kérem, az az alsót sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti.
1: Az mondja kisasszony, mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az, János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csilibunkóját, az megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Ecé azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő széliből. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tőlem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőként.
2: Volt egy király, annak volt három lánya. Na, egyszer a király el akar menni a vásárba. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngettyűnek. Azt mondja a király. Jó van. Hát neked, édes legkisebb lányom, mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak. Azt mondja a lány. Nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már harmadnapja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásáron. De aztán ugye csak hazajött. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüstcipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked, kis hiányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsóták ottan. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiá csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. behívják azt a királylány, meg csak elkapja a csili bunkóját neki. Az meg elkezd ántagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát, ha neked ez a kívánságod, azt mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így le a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán ütetgethették.
1: Volt a katonáiknál századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a ján. No, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kimennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak. Te János, nagyon rendbe hoznám azokat a lovakat. Úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipuszolta a János, csak úgy fín lett a szőrű, de nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem sokáig itt is. Leszáll az ezredes a vonatról, meg a felesége. A kapitány lova meg kiresztette ámos lóbája, nyerít, veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mi csináltatok avval lóva, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mi csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt erüve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a seggibe gyúgtam egy kis darab szalmát köröztbe. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a seggembe gyúgja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás. Reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkával. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkor csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog. Hallod, hé, valami itt nincs rendjén. Micsoda? Kérdi az asszony. Az beszélik, hogy te a kapitánya jóba vagy. Jár hozzád napközben, mikor én oda vagyok dolgozni. Ugyan, hát hogy gondolhatsz ilyet? Látod, hogy mennyire szeretlek. Meleg vacsorával várlak. Csókot adok, mikor hazaérsz. Igen, ez mind szép, de azt mondják, ez csak kétlakoskodás. Ha nem mondod meg, mondja, megverlek, de nagyon. Hát a végén sírva fakad az asszony. tudod, az úgy történt, hogy ez az ember föl van fegyverkezve, kardja van, lőfegyvere van, öbégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem? Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta. És megtette velem.
3: Megtette?
2: Meg. Ha nem.
3: Azt mondja.
2: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkában, máma, védjél meg.
3: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön, itthon marad.
2: Igen ám, de a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűnni a kapitány, kapta a kannákat, a vizes kannákat, elszaladt a kútra. A kapitány éppen már gyűjt a gyűjön, egész bátran. Itthon van az uram, csak legyen erélyes, azt majd meglátják.
3: Így is történt. Persze a kapitány lassan ballagott,
2: az asszony meg sietett.
3: Hamarabb hazaért a vízzel, azt mondja az urának.
2: Készülj el mindenre, gyűr a kapitány!
3: Hát az ember aztán felugrott. Amit csak keze ügyibe tudott kapni, fejszét, baltát, vasvellát, ásót, lapátot, oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány, ahogy oda ér. Berúgja a kaput, az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppent, szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak?
2: Hát ne bújj el, védjél mög, ha kivéd meg engem. Hát bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni.
3: Az ember be az ágy alá, gyorsan. Pontosan az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván neki esett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal. És mélygyakta az asszony, az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt, síránkozott.
2: Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány.
3: Elemeli a lepedőt az asszony.
2: Hé, itt vagy?
3: Itt vagyok.
2: Hát gyere ki, már elment.
3: Kibújik az ember.
2: Ha,
3: azt mondja.
2: Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős? Há,
3: nem fétél az ágya? Kérdezi az asszony. Dehogy nem.
2: Nem fétél, hogy rád szakad az ágy elő?
3: Dehogy nem.
2: Hát azt, mit csináltál?
3: Azt mondja az ember.
2: Volt itt ész asszony. Hát mit csináltam? Mondjad már.
3: Egy kézláb álltam, az anyja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam. Ami biztos.
0: Az így

0: Az én falumba, Temerinbe, az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba, abba az időbe a Peti bácsi volt a fő mónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanába, csak tetővel volt, zsindeles tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy fricse, ágya, amin ő heverészett is, mikor hoztak őrölni való, beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. No, azt az egyik nagy lányka elvitte az őrlendő búzát, hát szól Peti bácsi neki. Így a szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édesanyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem, hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylány. Hát édes szolgám, megvan-e már a vonyagló?
1: Hát, hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Ejnye, tán a pindzsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta, édesanyám.
0: Dehon nem, mánó.
1: Hát azt ki csinálja?
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam. Szomszédodba a Rozi nénédnek annak is én csináltam. Meg az alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy se gyűjt visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy?
1: Még a véka búza lemén, én megcsinálgatom szépen. Hát jó van, Peti bátyám, ha úgy van.
0: Peti bátyi szépen behívta nagylány,
1: bricsre főfektette,
0: az lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylány hazaviszi.
1: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? E hunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet, mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegény. Hát édesanyám, mén bántja már az én mátkámat, no? Hát hunne bántanám, amikor abból a hat fincsábú egyet összetört, amit a születésítő őrizgetek neki. Sose bántsa azért, majd veszek én másikot. No, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
1: Na, édes lányom, észrevette a vőlegény, hogy... Nem vette, édesanyám. Az egyik lábam kinyújtottam, a másikat összehúztam, úgy jajgattam. Na, Isten boldogíja szegény édesapádat. Én is úgy cselekedtem.
2: Az egyszeri kislány első alkalommal elmegy a táncra. Hát, az anyja könyörgésére elengedi, de mondja neki. Kislány, olyan korszakban vagy, hogy te már nem vagy kiskor. De azért vigyázz a szűzességedre, nehogy elveszítsd, mert az a legdrágább kincseim van. Mert aztán, ha férhömész, az lesz az első, hogy a fejedhez vágják az érsmét. Hát mi az? Az a szűzesség. Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűzhártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki áll. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongassa. Na majd egy suhanc odáll. De kisjár, mit csinálsz? Mit csinálok? mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem.
3: Ennyi. Hát így kell azt őrizni. Hát nem probléma az. Tulajdonképpen én szavó gyerek vagyok, ha éppen óhajtott, fővarrom én. Főszabadítsuk a kezedet, azt nincs probléma. Bírsz táncolni.
2: Valóban. Rá is áll. Nem is átott tovább, elmentek a füzesbe. Elkezdte varni a szabólegény. Egyszer megvarta, kétszer megvarta. Azt mondja neki a szabólegény. No, kislány, most már nem kő fognod. Biztos fő van varva.
4: Ugye? Megtenném még egy szívességet nekem?
2: Azt mondja. Meg.
4: Varjá, azt mondja, még egy sort rajta, hogy biztos legyek én ebbe, mert kétsző azért csak ki rajta lopcik.
2: Hát, mit volt mit tenni? A fickó nem bírt neki állni, azt mondja, ide figyelj, kisjám. Nem készültem most erre, csupa véletlenül gyűjtem a táncra, nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van, azért ő a kezeit elengedte, majd másik este fővarja. Hazamén az anyja éppen szuddikál.
4: Édesanyám, nincs több baj, nem kő vigyázni többet a szüzességemre.
2: Hogy gondolod eztet? Üdv fel az anyja.
4: Hát tudja, az anyja, találkoztam én egy szabólegénnyel, és az fővarta.
2: Ha hogy varta fő? Mondja, hogy varta.
4: Fővarta egyszer, kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs cérnája.
2: Pedig a holdvilágban láttam, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
0: Volt egy menyecske, volt egy lánya. Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljuk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghalt. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény, a János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja, majd én lányom meg fogom csinálni, oda se néz. Ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, nem. Majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg stb. Nem volt villany. Hát, azt meg is csinálták. Addig Mia csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahúst. Tudod, lányom, vettem marhahúst, majd azt a vékon hártyát oda teszed, Migó gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a zűz hártyát. Gyűn a lakodon, elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka, lefekszel. Elkezdi a János csinálni, egyszer valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
1: Jaj, édes párom, jaj, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
0: Fölkelt, fogta, odament az asztalhó, gyújtogassa a petlórium lámpát. Egyszer lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja. Megértem az anyád úristenit, azt mondja a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágó hittecsétje. Volt a világon egy király, annak meg volt egy lánya. Nozt, ez a lány mikómán belegyütt az időbe, egyszer amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe. Rettent elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer elébe. Mi van, lányom? Miért nem esül? Miért vagy mindig szomorú?
1: Hogy ne volnék szomorú?
0: Azt mondja a lány.
1: Mikor mindenfelé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
0: Hát hú,
1: hát a lábam köz.
0: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere. Azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király. Gondolkozik ott egyszer, azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János. Hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiáé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János. Hogy ne tudné?
1: Hát mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a fekete síget.
5: Én nem bánom, de nehogy fájjon,
0: azt mondja király. Á, nem fáj az, azt mondja János. Nos, hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a király lányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a király lánynak a reszelés, zapja kérdezte is.
5: Osz meg vagy elégedve, lányom? Nincs baj.
1: Nincs, édesapám.
5: Mit csinál veled a János? Mit csinálta?
1: Legeszálljuk.
5: Osz nem fáj.
1: Jaj, dehogy.
5: Inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszket. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszke. Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körül.
0: Akkor hitte a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyűjt, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egyszer, mikor megint mén a király lány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
1: Jaj, édesapám, négy da, pedig alig ebédeltem, az milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
1: Jaj, mit csinálta a király lánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonynak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőn vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnap volt, játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyújják a fejüket a szénagazalba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. No, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: Bemennének engem is?
0: Méne? Na, azt attól kezdve kiki járt a báróné a birtokra. Egyszer azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát, én játszhatnék el. Hát, mi ne? Csak meg ne tudja a felesége. Oda se neki, Bára úr. Hát a felesége már 6 hónapja kijár. Ő a legjobb játékosuk. Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt. Udvarolt egy lánynak, de az is épp olyan volt. Nem csináltak azok egymással semmit az egész udvarlás alatt. Csak ültek szépen, ott beszélgettek. Na, a végére csak együtt az idő összeházasodta. Hát valahogy elmúlt a lakodalom, összefekszenek, a sötétbe azt valahogy megesett minden, ahogy kell, mert hát nyilván a vőlegény is hívott eleget, a kurázsia is egy kicsit rendbe jött neki. Fekszenek ott utána, egyszer csak azt mondja a vőlegény a menyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallott, hékám, most beszéljünk meg valamit. Tudod, te is. Én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kellene róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, azt, ha te akarnál valamit, hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőr. Azt mutassa neki, hogy hogy tűn. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Azt, ha nem akarnál semmit, hát puszt fel a fején a bőrt olyan 77. Két koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek. Hát koma, azt mondja. Most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket. De hát hogy, azt mondja. Hát majd valahogy, azt mondja. Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög. Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala. Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt. Hát jó, el is mén az egyik koma. De a koma asszon nem tudta, hogy mirű van szó. Egyszer azt lefekszene. Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk. Hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást? Én, hogy téged megcsaltalak volna, az asszony mondja. De esküdj fő, azt mondja. Majd mondjad az esküt utánam. Mondja. Ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el. Elkezdte azt az asszony mondani, hanem Mikó megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt. Jaj, hékám, azt mondja, ebben egyszer is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög. Aztán együtte mond.
2: Kimén a paraszt tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kel ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, meg akarja a feje búját. Ej, azt mondja, nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja, ez már az ördög. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búzaszemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszántsa, az beveti, beülteti kukoricával. Gyönyörű szép. Ha-ha! Milyen gyönyörű ez a búza, azt mondja. Azt egyre a szomszédok, hogy ugyan szomszéd. Mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Ha-ha! Mit csináltam volna? Bepalántáltam.
4: Nost, volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No majd odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej! Azt így megdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalászt. Új! Azt mondja, de sok-sok gabona, búza lesz ebből, búza lesz ebből. Erre azt mondja valaki a háta megett.

Még úgy is kell vele várni egy pár napot, hónap reggel. Gyere ki, meg én is kigyűvök. Amelyikünk legszebb lovon gyűnk ki, azé lesz a gabona. Hát, forgolódik a paraszt. Meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszer azt már az asszony nem győzte tovább. Mi fogolódik kent? Adjad, azt mondja. Hát elég bajom van így is. Még meséljem. Hát mégis, ha hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé. Azt az ördög el akarja vinni a termést. Azt? Arról van szó, hogy hónap, amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én, a legszebbé, akkor azé lesz a termés. Hát, azon nem újjon. Aludjik el nyugodtan. El is alszik valahogy a paraszt. De nem hitt ő az asszonynak. Reggel korán, még föl se kelt a nap, megindul a paraszt. Azt mondja az asszony, várjéket, majd én is megyek. Mikor már jó köze érnek, lássám a parasztot, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torna. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak, látod? Mi? Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod? Az ördög nem lóval gyütt, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgy se lesz. De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony. Fölcsapta a szoknyát a hátára. Üljéken a hátamra. Hátára ült, az úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meg haladt ifelé. Nézi az ördög, nézi. Akárhogy fordítja a fejét, sehogy se bírja kinézni. Emerre fordítja, jobbra nem bír ki. Balra nem bír ki. Összeének. Na komám, milyen lovon gyűttél? Hallod, én nem tudom. Nézd meg az enyém, az a legszebb. Nyilván te győztél, mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, hogy kő. A tiédnek meg arra körözve, a szakála meg mégis a helyen. Így azt megnyerte a paraszt az ördögöt. Zűvé lett a termés. A katona gyűn haza szabadságra. Már nem is szabadságra, hanem véglegesen leszere. Megy hazafelé, betér szállást kérni egy özvegyasszonynál. Avval tanálta magát szembe. Hát ott aludhatná nála. Hát jó. Azt mondja. Hát addig erre, addig ára, hogy hát a koma, hogy ő szeretne megnősülni. Emel özvegyasszony, megegyeztek rendben. Meg is volt minden. Lefekszenek. A koma fekszik nyugodtan. Hát a nő már kezd mozgolódni, hogy hát majd csak lesz valami, hát az új ember. De a koma nem szól semmi. Egyszer már a nő elkezd tapogatózni. Oda nyújt a hának, megtapogassa. Ha, azt mondja, neked nincsen? Azt mondja, nincs. Lelőtt. Hát, bántsa a nő. Hát most egy ilyen nyomorék emberre mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, volt két csődön van neki. Fogod azt a csikót? Azt mondja, ráűz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír. Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrott a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meglássák. Valami dobogás volt,

0: lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertből. Lássák már, de nem bírnak semmit, megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér, az asszon meglássa az ember. Ha visszajött, vissza. Hozta aranyalmát? Hozta. Rettenetes báncsa, hogy hát nem szabadult meg ettő a nyomorult embertű. Este lefekszenek, hát az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Egyszer hozta koma, úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez micsoda? Hát az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, asszonyja, bár az öregebb csődört adtam volna oda, annak még nagyobb van. Járt egy kislány hú egy koma. Egyszer azt véletlen kileste a kapuhasítékot, hogy nagyon nagy a koma szaporítója. Nem mert hozzá férhez menni. A koma meg járt hozzá, mert szerette, meg mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is, háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este meg volt a lakodalom, hogy lefekszenek, azt mondja a menyecske. Na majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Megnyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja, egyszer csak a menyecske. Te! Próbáljuk meg a középsőt. Akkor megnyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnák tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúzta neki a malacot. Elvégezték a dolgot. Hanem az fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkál, széken, asztal alatt, erre-arra kérdezi a koma, mit kereső? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje, de nagyon részeges volt az ember. Az minden pízt elivott, minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyult az idő, csak mekeg minden vinni köllene a bakó. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pízt, mert az ember minden itta. Hallott, hé, itt a píz, vidd el a kecskét, fedeztesd meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott odakötötte a fáho, ő meg bement, az gyorsan megint. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekeg tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedeztettette ezt a kecskét? No, nem lett kis kecske. Mászó megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakhó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöbb. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához, kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, a sehon semmi, a kecske is megdöglött. Akkor sűjt azt ki, hogy az ember mind a háromszó elitta a födöztetési pízt, a baknál meg nem is volt egyszer se. Na megállj! Az az asszony elő a nyújtófát, az ember meg megijedt. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásajtó. Egy idő után azt lehiggadt az asszony, és főszólozt. Na gyere le, hémá! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak. Nem még. Gyere le már, hé! Mert ma én is úgy járok, mint a kecske. Volt egy fiatal ember. Jó nagy. Csili bunkója volt neki. Mit az Isten? Elsőnek egy szűzlánt kapott el. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac, fájt neki. Kiugrott, elszaladt. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem indít be, jós vádájú gyerek volt. Egy célhozt elkapja egyik komár. Te, miért nem nősülsz már meg, mire vársz? Így akarsz megöregenni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Hely, tudod, komám, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Ha mi? Tudod. Nagyon nagy a csilibunkó. Egyet már tönkretette. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Ha-ha! Azt mondja a komája. Nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad. Tudod mit? Eredj le a Tiszára. Vagy nézd meg, mikor mosnak a lányok. Mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva. Válasz ki egy jó vastag lábút. Azoknak jó nagy a micsodájuk. Válasz ki egyet. Azt vedd el nyugodtan. Oda se babráj, majd meglátod, jóra gyűn ki minden. Gondolkozott a legény, hát ő neki sem volt mindegy. Csak lement a kifolyós kutó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki volt a hajóba. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lány. Megkérte, el is vett. Na! Elmúlik a lakodalom, itt a nácéncaka. János nem indít, mert Jánosnak hívták a legit. Majd holnap, gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Ha nem, másnap megint nem indít a János, sehon semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben, de mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél, hogy most csak főzzek rád. Ma itt van harmadnapja múlt, azt te még hozzám se nyújtál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Hát tudod, az anyja. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvó, azt a végét leharapta a poca.
1: Marad belőle?
0: Marad.
1: Hát akkor tán használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
0: Jó van, ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt egyre várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál. Csak megkérdezi a János. Azt nem volt kicsi. Minden rendben volt. Hát, tudod, azt mondja a menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért jó lesz ez így.
2: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Péter atya megkérdezi. No, testvérem, honnan jöttél? Mondja, a földgolyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam, rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. Válasz, végig vezetlek mind három helyen, azt meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amíg jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüzét. Nem tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom. hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a pezsgő, szól a zene. Na ez mána, Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk. Na, Péter atya, ez lesz az? Én itt maradok a pokolba. Jó, megyek is én, mondja a Péter atya. Minden jó testvér, viszont látásra. Elköszönnek ott egymástól. De alig, hogy a Péter atya kimegy, a barátunk gyorsan szalad az ajtóhoz, hogy Péter atya, Péter atya! Tessék, mit akarsz, testvér? Azt mondja, baj van, Péter atya, hát ezeken a nőkön nincs luk. Ja, fiam, hát ha luk volna rajtuk, akkor nem pokol volna, hanem mennyország.
3: Korsolj a mindzsójáról. Édes a húsod, a szád kedves, bűbájos az arcod, s még nem kezdjük, egész lényed imádni való. Ám ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös, mintha nem is mindzsó volna, amit döfigé. Nem leri oldalait, végét, s úgy véli az árva, légben inog valahol, vagy folyadékba esett. S mert a szegény íbőjükben tüsténkedik, izzad, célját érni bizony nem sikerül sehogyan. Nem használ sem a farjáték, sem a mellet a mellhez, az se, ha válmagasig rándul a comb, meg a térd, meghiúsul minden küzdés, meddő az igyekvés, céltalanul lihegünk, fájnak a csontok az öl. Vagy ne eresszen rád soha senkit az égszeretőnek orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét orsolja mindzsójáról. Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elő. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Kasztort, s álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsús, kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apolló ismeri már, Títiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesein. Plútó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybe szaladna is, óriás mindzsó, félig sem lenne vele.

Krisztus Urunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tartsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus Urunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szállóda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállós felé, volt egy ötágyas szoba. Már több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ágy, de már jó voltak, szípókázat, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk ma, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ágynak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk ma, ne hallgassuk ezt a zsibájdit. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek a szállóba, no ez az egy ágy, milyen kötőben négy, meg az ágycsöké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjél be a falhoz. Ne hagyjad itt ezt a nagy zúgást, majd én jobban kibírom, mert ezt érjük. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be négy ács. De aki az asztalon verte a cimbalomot, az vitte a cimbalomverőt magával. Oda be elkezdenek dombírozni, hát nem tudott mire verni a cimbalmos, oda ment az ágyhoz, Péter volt a szélén, az jó megütögetjék. Péternek ma a faj az együtt, hogy megfordult, akkor úgy te másik oldalon. Péter nem mert Jézusnak szúnyi, egy darabig még bírta. Akkor azt mondja, amikor ma nagyon fáj a másik oldal, hogy uram, cserélünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorítva falna, gyere ma a levegődött. Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserélnek helyet, akkor a színbalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

Našem najaršoj cime, a Boriska. Valamikor régen a Boriska elértem a 18-19 évet, persze analfabéta volt, akkor még nem voltak polgári gimnázium, meg most vannak ugye még analfabéta iskola, és nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska ma elérte nagy lankort, ma holnap félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska ünnepeli ruhába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendőrhoz, szabályosan minden. Tisztelendőr, eljuttam, jó annyi. Jó van, Boriska, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendőr, annyi szalgyertyát hozzá magaddal, Boriska, amennyi leginnyelben érintkeztél. Jó van, tisztelendőr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkistem egy kicsit. De ma a penzenciát adott a tisztelendő rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy hozom meg. Mi volt az lányom? Ava magának semmi köze, anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvassa az újra. 1, 2, 3, 4, 5. Megint az az 10. Ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa. Ez ma 20. Ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az újunkban. Írni nem tudott, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkerű, a falun az majd minden haza van a kétkerekű kis kocsi. Megy Boriska gyónni, de ma késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye. Ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt. Húzza talig a gyertyát maga után. Odaér az oltárra, tisztelendő úr, misézik a pap, oda szól egész hangosan bátra. Tisztelendő úr, elvittem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr. Hogy Boriska arra, ej, vagy egy gyertyára, mire szörnyűgöz? Ej, azt mondja. Erre Boriska nagybátran, semmi, ej, tisztelendő úr, vegye ott a gyertyát, mert még két előgával még húznak utalnám.

Valmikon reigen, negny syytet fjatal ja juugatta fjatalämpi. Älvettä pärsikit mariskaana kiinto. No de, a fjatalämpi namna jön särettä pöhnät mun kaal foglalkozni. Jumman särdistin kaap, kusä ne tiedä kaorti on vai iso kaal ja kutsmaava. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, a fogadott egy cseléd legint, egy cseléd. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Mason Townsville-ből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krajcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krajcart. Itt van egy krajcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hogy mi hol vigyen egy krajcari búzat? Ki tő honnan? Menj Barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krajcart, azt menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogaló, hova mély? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska. Írott az uram egy krajcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelzek neked egy ékabúzat. Befogad a kocsiba, el is igen, malomban meg is örök, hát is hiszik neked az ékabúz elisztet. Majd azt elindítsd. Jó. Elment a Mariska, itt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, ékabúzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni, megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó, Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az most. No, de hogy tisztelni, úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod, azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzám? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt úr. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor és akkor este felé. Ott elintézzük. Jó van, tisztelni, úr, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kinek a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-purudj. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az el volt szomorodva, törte vitat, hogy tudom én ezt elintézni. És még nem foglalkozott, még olyan. Talához kidek a káplányúrral. Mariskám, hol jár? Hát, káplányúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krajcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg, mert ma most így. Tedd el a krajcart, adok én neked egy véka búzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Elviszi Mariska zsákot, bele a véka búza, elvitette a kapra is. A malom megörölték, van két véka búza volt, meg liszt Mariska. Krajcar még megvolt, mert a kapra is visszatta neki a krajcar. A Mariska ugyan elmi a kapra nyúlva megköszönni a jó zsákot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy tanulkozunk a véka búzaig. Jó van kapra nyúlva, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát Kaplony úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó, Mariska, rendben, hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmek, mint a Kaplony úr. Én felmek a felső végére búzálni. Kaplony úr később jön, a Kaplony úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske felső végére, hogy bevebb. Kaplony... Kaplony, mert azt mondja, hogy puty-purudj. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mellik este mellé lesz a... Egy a tisztelendő úr kidélt a búzának a felső végére. Elehelezkedik. Kaplony is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának az alsó végére. Mariska meg örvend otthon. Tisztelendőr a felső végén vár valamit, Kaplony úr meg az alsó végén. Sokan jön eszébe a tisztelendőrnek, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendőr belekövet, bevet. Kaplony úr az alsó végén, puty-purudj. Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy
Neve Püdör. Rösszeírnak. Azt mondja a tisztelendő úr, Karponyi. Karponyi úr, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendő úr. A tisztelendő mit keresik? Jó, egyen meg a fenekor gyerünk.

hallták-e hírit a székely menyecskének? Azért, mert én es az vagyok, s azért megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkban egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagyszájú menyecske volt. Az emberivel sosem jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember befogta az ökröpöt, s felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát, amikor már ebbe odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából a demizson. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszony a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom. Ó, édes leányom, berég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszony, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedek esze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek be a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonnak. Asszon, nem szégyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszon visszajö, háti már a leánya feküszik az ágyon, a lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imá hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszony, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öregasszony elment papét, s azt mondja az ember, asszony, szállj le az ágyról, mert olyat válok az ódaladra. De hát helyába az asszony azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszony a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszony neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejabudt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyére, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára rejabudt a koporsó tetejére, és azt mondja, asszony, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög, s elvinne. Hát még ezt ki se gondolta, abban a percben ott termett egy nagy, fekete, kövér, szőrös ördög. Felkapta a menyecskét a nyakába, s abból hajcsot, futni kezdtek. Hát futottak egy jó darabig, futottak. Egyszer aztán azt mondja az ördög, hogy hallod-e te menyecske, én már kihoztalak a föld alól, de most aztán már szállj le a nyakam csigájáról, mert erős nehez vagy. Nem szállok én, vigyél tovább, de szállj le, mert erős nehez vagy. Erre az asszon kezdte rugódozni szegény ördögnek az ódalait. Kezdte cibálni az órát, s a szarvaival belé kapaszkodott. Nem bírta levetni a hátáról sehogy se. Helye, hogy itt ketten veszködnek, jő szembe egy szép magyar huszár.
Adjon Isten, jó napot te! Peteke ördög! Hát, hova mensz a vala szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked, csak szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokat. Én abból ki nem menyek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjő a királyné, de azt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszár, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné. Hát, meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka aranyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják-e harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok, s indulj komám, s nem menyek, elégedj meg imád két országban, s két vékaranyban, én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek ki. Hallod-e? Mensz-e ki? Nem, s mensz-e ki? Na, állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik vékaranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskét becsületre, így egész regemen gyermekig született.

panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl írongyos heverők, tenyér szobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányok-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol. Bőven dől ki alól a duszma mellük. Mit látok? Né, az ott demarkulászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik. Egy-két pár meg amott szobára megy már. Ördögfajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedve milyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem! Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla. Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mintha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár. Nektek bármikor adni könnyedén megy. Elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan, jó, de kivárni kinkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a föld, a tenger, legkedvünkre valóban a nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Ám mégis, mosolyog, remélnem enged.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: A kovács műhelyben lobot vetett a szikrázó oktanítvény. Kállor Mállott Vix, belékig mesztelenül, arcát füstszínű üvegmaszk mögé rejtve, belehunyorgott a ragyogásba, és sebészi pontossággal csapott le a pörölje. A mágia sikított és vonaglott a harapófogóban, de Galdor tovább formálta, meggyötört tűzvonallá nyújtotta. Megnyikordult egy padlódeszka. Galdor számos órát áldozott a parkett hangolására, ami mindenképpen tanácsos elővigyázatosság, ha az ember nagyra vágyó segédje oly nesztelen osol, mint egy macska. Desz. Ez azt jelenti, hogy az illető az ajtótól jobbra settenkedik. Armand! Vetette oda Galdor, meg se fordulva, és elégedetten nyugtázta a halknest, ahogy valaki levegő után kapkodott a háta mögött.
2: Milyen kedves tőled, hogy felkeresel! Nem csuknád be az ajtót?
1: Armand kifejezéstelen arccal belökte a nehéz ajtót. A fölötte lévő magas polcon különféle palackozott lehetetlenségek dagonyáztak páclevükben, és érdeklődéssel figyelték. Mint minden varázsló műhelye, ez a helyiség is úgy nézett ki, mintha egy állatkitömő egy öntödében rendezkedett volna be teljes felszerelésével egyetemben, ahol utána összecsapott egy eszement üvegfúvóval, és a verekedés során egy arra járó krokodilusnak közös erővel betörték a fejét. Az áldozat a plafonról lógott, és kámfortól bűzlött. Armandnak viszketett a tenyere, hogy megdörzsölje a körös körül látható lámpákat és gyűrűket. Több olyan tükör is lógott a falon, amik azt a benyomást keltették, érdemes lenne őket közelebbről megszemlélni, még akkor is, ha a megtekintés esetleg kölcsönös. Egy ketrecben 7 mérföldes csizma izget mozgott nyugtalanul. Egy egész könyvtárnyi grimoár, no persze nem olyan hatalmasak, mint az oktávó, de azért varázsigéktől duzzadóak. Csikorgatta, nyikorgatta láncait, mint egy válaszul a varázsló rájuk szögezett, mohón vágyakozó pillantására. Mindezek nyers energiája úgy felizgatta Armandot, ahogy semmi más nem tudta volna. Mindazonáltal megvetette az ápolatlanságot és Galdor szimpadiasságát. Teszem azt, történetesen tisztában volt azzal, hogy a méregzöld folyadék, amely torz csövek össze-vissza a labirintusában buborékolt rejtélyesen az egyik munkapadon, csupán szappannal dúsított zöld festék, ugyanis megvesztegette a szolgák egyikét. Egy szép napon, gondolta, mindez a múlté lesz, kezdve a rohadt aligátorral. Az új ízületei elfehérettek. Nos hát, mondta Galdor vidáman, felakasztotta kötényét, és lezöttyent kacsalábú és oroszlán mancsot utánzó karfájú székébe. Küldtél nekem valami memmi izé? Armand vállat vont. Memót. Csupán csak arra akartam rámutatni, uram. A többi rend mind ügynököket küldött Skund erdejébe, hogy újra fogjul ejtsék a varázsigét, míg ön nem tesz semmit, mondta. Semmi kétség, hogy ön, ha úgy látja jónak, felfedi indokait az alkalmatos időben. Belém vetett bizalmat pirulásra készte, felelte Galdor. Az a varázsló, aki elfogja az igét, nagy megbecsülést szerez önmaga és rendje számára, folytatta Armand. A többiek tüstént nekiláttak a különféle varázslatoknak. A 7 mérföldes csizmák alkalmazásától a másollevés 100 fajta módszeréig. Ön mit javasol, mester? Mit tegyünk? Lehetséges, hogy némi szarkazmus bújt meg ebben a megjegyzésben. Kizárt dolog, mester.
2: Még egy csüpötnyi se?
1: Még csak árnyalatnyi se, mester.
2: Akkor jó! Jó. ugyanis nekem egyáltalán nem áll szándékom van oda menni.
1: Gádor lehajolt, és felemelt egy ősrégi könyvet. Elmormolt egy parancsszót, s a könyv recsembe kinyílt, egy gyanúsan nyelvre emlékeztető könyvjelző pedig visszahúzódott a kötésbe. Gáldor tapogatózni kezdett Lenna párnája mellett, és előhúzott egy kis bőrzacskónyi dohányt, meg egy kemence nagyságú pipát. A mindhalálig nikotinfüggők hihetetlen jártasságával megformált egy diónyi dohánygömböt tenyerei között, és begyümöszölte a pipa öblébe. Csettintett az ujjával, és a dohány rögvest lángra lobbant. Mélyen beleszívott a pipába, elégedetten sóhajtott. Felnézett. Még mindig itt, Armand. Ön ide rendelt, uram, jegyezte meg Armand szintelen hangon. Pontosabban ennyi hangzott el hallhatóan. Azonban szürke szeme mélyén a haloványabbnál is haloványabb csillogás elárulta, hogy gondosan listát vezet minden egyes fitymálásról, minden egyes lekezelő tekintetről, minden egyes nyájas korholásról, minden egyes beavatott pillantásról, és hogy minden egyes iktatott megalázásért Gáldor eleven agyára egy teljes, bugyogós ósakban eltöltendő naptári év vár. Igen, valóban hivatalos. Kérlek, nézd el egy öreg ember feledékenységét, mondta Gáldor megnyerően. Feltartotta a könyvet, amit korábban olvasott. Nem helyeslem ezt a fejvesztett rohangászást, morogta. Ez úgy, ahogy van, piszkosú hatásodász, főleg a vacakolás a repülőszőnyegekkel, meg hasonlókkal. De az én szememben ez nem igazi mágia. Vegyük például a kokáért a 7 mérföldes csizmákat. Ha Isten az embert arra szánta volna, hogy egy lépéssel 21 mérföldet tegyen meg, biztos vagyok benne, hogy hosszabb lábakat adott volna nekünk. Hol is tartottam?
2: Fogalmam sincs róla, válaszolta Armand hidegen.
1: Igen. Furcsálom, hogy semmit sem találtunk a könyvtárban a csorti piramisról. Hát az ember azt gondolná, hogy valaminek csak kellene lennie annyi könyv között. Nem, de bá.
2: A könyvtáros természetesen meg lesz fenyítve.
1: Gáldor oldalvást rásandított. De nem drasztikusan, mondta. Esetleg vondd meg a banánadagját.
2: Egy pillanatig farkas szemet néztek. Gáldor fordult el elsőnek. Mindig is kellemetlennek találta, ha hosszasabban kellett Armandra tekintenie. Pontosan olyan zavarba ejtő hatása volt, mint belebámulni egy tükörbe, és nem látni benne senki.
1: Bármi különös is azonban, másút ráakadtam a szükséges útmutatásra, ami azt illeti szerény magánkönyvtáram polcain. Skerélt cserekosárnak, rendünk alapítójának naplóiban. Te, úgyis, mint hevesvérű fiatalember, aki oly kapkodva szednéd nyakadba lábad, hogy űzőbe vedd a varázsigét. Vajon tudod-e azt, mi történik, amikor egy varázsló meghal?
2: Bármely varázsige, amit bemagolt, kimondja magát, felelte Armand. Ez egyike az első dolgoknak, amiket megtanulunk.
1: Igen, ám, csak hogy ez nem igaz az eredeti 8 nagy varázsige esetében. Szorgos tanulmányozással Skerélt rájött, hogy egy nagy varázsige egyszerűen menedéket keres a legközelebbi elmében, amely nyitott és készen elfogadására. Légy szíves, taszasd odébb azt a nagy tükröt. Igen, oda. Oda. Köszi.
2: Gáldor feltápászkodott, és oda csoszogott a mostanra már kihűlt kovács tűzhelyhez. Bár a mágia pászma még mindig vonaglott. Egyidejűleg volt jelenlevő és jelen nem levő, mint egy másik, csupa forró, kék fénnyel teli világegyetemből kivágott metszet. Gáldor könnyedén felemelte, egy álmáról leemelt egy íjat, és elégedetten figyelte, ahogy a mágia
1: megragadva az íj végeit, ráfeszült, míg csak a fa el nem kezdett recsegni. Akkor kiválasztott egy nyilat. Ármánd odavonszolt egy nehéz, földig érő tükröt a padló közepére. Amikor én leszek a rendvezetője, fogadta meg magában. Én egész biztosan nem fogok ide-oda csoszogni mamuszban. Ahogy már korábban említettük, Ármánd úgy érezte, hogy egy kis friss vérrel sokat lehetne kezdeni, ha legalább már a kiszáradt fákat el lehetne távolítani. Ám jelenleg, ha csak ideiglenesen is, őszintén kíváncsi volt arra, vajon mit fog tenni a vén bolond a következőkben. Nem kizárt, hogy némi elégtétellel szolgált volna számára, ha tudta volna, hogy mind Galdor, mind Skeril cserekosár, óriási tévedett. Galdor néhányszor elhúzta kezét a tükör előtt, ami elhomályosodott, majd kitisztulva Skund erdejét mutatta madártávlatból. A varázsló szúrósan merett a látképre, s jobban megmarkolta az íjat rajta a bizonytalanul a plafonra irányuló nyillal. Néhány szót mormolt, olyasmit például, hogy vegyük figyelembe a szélsebességet, mondjuk 3 csomó, és igazítsuk hozzá a hőmérséklethez, és utána egy meglehetősen kiábrándító mozdulattal útjára bocsátotta a nyilat. Ha a hatás és ellenhatás törvényeinek lett volna bármi beleszólásuk, a nyílnak a földre kellett volna pottyannia néhány lábnyira. De nem baj. Egy olyan hang kíséretében, amely minden leírási kíséretnek ellenáll, de amelyre a teljesség kedvéért gondolhatunk úgy, mint ami alapvetően sprang, plusz 3 napi kemény munka egy jól felszerelt rádiótechnikai műhelyben, a nyílvessző eltűnt. Galdor félrehajította az íjat, és vigyorgott. Na persze, kb. 1 óra, míg odaér, mondta. Aztán a varázsige simán visszatér az ionizált úton ide, hozzá. Figyelemre méltó, acsarogta Ármánd, akinek agyából bármely arra járó telepata kiolvashatta volna a 10 yard magas betűkkel írt. Ha te igen, én miért ne, gondolod. Lenézett a rendetlen munkapadra, ahol egy hosszú és rendkívül éles kés, mint egy testre szabottan ajánkozott arra, ami hirtelen az eszébe ötlött. Nem igazán szeretett erőszakos eszközökhöz folyamodni, kivéve, ha csak a kezét kellett kinyújtania értük. Ám a csorti piramis felirata a nappal világosabban fejtette ki, milyen jutalom vár arra, aki a megfelelő időben összetereli mind a 8 varázsigét. És Ármánd nem feltétlen ragaszkodott ahhoz, hogy hosszú évek keserves munkája semmibe veszik csak azért, mert egy vén hülyének egyszer az életben zseniális ötlete támad. Innál egy kis kakaót, amíg várakozunk? Kérdezte Galdor, ahogy a szolgákat szólító csengőhöz sántikált a szobán keresztül. De még mennyire? Felelte Ármánd. Megragadta a kést, mérlegelve annak egyensúlyát és használhatóságát. Muszáj gratulálnom önnek, mester. Látom már, hogy ugyancsak korán kell kelnünk, ha ön fölé szeretnénk kerekedni. Galdor felnevetett. A kés elhagyta Ármánd kezét méghozzá olyan sebességgel, hogy tekintetbe véve a koromvilág fényének is ilyen renyhe természetét, úgy látszott, mintha rövidebbé, meg valamivel masszívabbá válna, ahogy a hibátlan célzásnak köszönhetően Galdor nyaka felé tartott. Nem ért oda. Helyette kitért oldalra, és sebesen cirkulálni kezdett. Olyan gyorsan, hogy úgy látszott, mintha Galdor váratlanul fémnyakörvet viselne. Galdor megfordult, és Ármánnak úgy tűnt, mintha hirtelen több lábnyit nőtt volna, és ugyanakkor sokkal, de sokkal hatalmasabb is lenne. A kés kivágódott a körből, és rezegve beleállt az ajtóba. Ármánd fülétől alig 1 hajszálnyira. Korán, nézett rá Galdor szórakozottan. Édes fiam, jobb lesz, ha le se fekszel.
2: Vegyél még az asztalból.
1: ajánlott a széltoló.
3: Nem, köszönöm, nem szeretem a marcipánt,
1: válaszolta két virág.
3: Különben is biztos vagyok benne, hogy nem szép dolog mások bútorát megenni.
2: Rá se ráncs,
1: biztatta Iszkiri.
2: A vén banyát évek óta nem látta senki. Azt mondják, két otthonról megpattant kamasz tette a láb alól.
3: Ezek a mai fiatalok,
1: csóválta a fejét széltoló.
3: Szerintem a szülők hibája, tette hozzá két virág komora.
1: Ha egyszer sikerült túljutnod a szükséges lelki áthangolódáson, akkor a mézecskalács házikó egész kellemes helynek bizonyult. A rezidens mágia karban tartotta, és mindazon helybéli vadállatok, amelyek még nem haltak bele a végzetes fogszúvasodásba, messzire elkerülték. A kandallóban maszatosan égő édes gyökértuskók táplálták a vidáman lobogó tüzet. Széltoló ugyan korábban megkísérelte a tűzifagyűjtést odakint, de feladta. Nem könnyű tűzre vetni az olyan ágakat, amik beszélnek hozzád. Böffentett.
4: Ez igazán egészségtelen, mondta. Úgy értem, miért pont édességek? Miért nem inkább pirítós és sajt? Vagy szalámi?
1: Jut eszembe, most nagyon jól este nekem egy szimpatikus szalámi kanapé.
2: Hát fogalmam sincs,
1: felelte Iszkiri.
2: A vén Hexenschluss nyanya édességekre szakosodott. Látnod kellett volna a habcsókjait.
3: Láttam, bólintott széltoló, amikor kipróbáltam a matracot.
1: A mézes kalács jobban megfelel a hagyományoknak, mondta két virág.
3: Micsoda? Matrac készítésre?
1: Jaj, ne hülyéskedj, intette le két virág az észszerűség nevében. Ki hallott már mézes kalács matracról?
3: Széltoló morgott.
1: Enni való járt a fejébe. Egész pontosan az ankh-morpork ételek. Nevetséges, hogy minél messzebbre került tőle, a város annál vonzóbbnak rémlet emlékeiben. Csak be kellett hunnia a szemét, hogy nyálcsorgató részletességgel maga előtt lássa a 100 különféle kultúra lacikonyháit a piacokon. Ahol skósit lehetett enni, vagy annyira friss cápa uszonylevest, hogy a fürdőzők nem ismertek a közelébe menni, vagy akár... Mit gondolsz? Megvásárolható ez a hely? Kérdezte két virág. Széltoló tétovázott.
3: Már régen rájött, hogy megéri nagyon gondosan mérlegelni a választ két virág szokásosnál is meglepőbb kérdéseire.
1: Minek? Érdeklődött óvatosan.
3: Nos, mivel csak úgy árad belőle a romantika?
2: Ó. Mi az a romantika?
1: Kérdezte Iszkiri, miközben óvakodva körbeszaglászott, arcán azzal a kifejezéssel, ami világosan mutatta, hogy nem ő tette, akármi

0: virágra. Leesett az álla. Hát nem? Ismételte. Sosem sikerült megbékülnie azzal a ténnyel, hogy a padjász belseje, mintha nem ugyanazon a világhoz tartozott volna, mint a külseje. Természetesen mindez csupán mellékterméke volt a padjász sarkalatos elképesztőségének, ám határozottan zavarba ejtő volt figyelni, ahogy két virág megtömte elpiszkolódott ingekkel és szagos zoknikkal, majd amikor újra felemelte a tetejét, frissen vasalt, levendulától illatozó fehér nemű lapult benne. Két virág ezen kívül vett egy csomó festői népi alkotást. Széltoló szerint csupa szemetet. És míg a hét láb hosszú, hagyományőrző malacsiklandozó pózna is simán belefért a podgyászba anélkül, hogy bárhol kilógott volna belőle.
1: Hát nem tudom,
0: vont vállat két virág.
1: Te vagy a varázsló, te tudsz mindent ezekről a dolgokról.
2: Na, persze, persze. Ám bár a bőrönd mágia különös kép specializált terület,
0: sietett leszögezni Széltoló.
1: Akkor is biztos vagyok benne, hogy a manók igazából nem akarják áruba bocsátani, mert...
0: Septiben végigrohant két virág már megismert szókincsén.
1: Ez egy turisztikai látványosság.
3: Az micsoda?
0: Kérdezte Iszkiri feltámadt érdeklődéssel.
1: Azt jelenti, hogy sok hozzáhasonlatos fickó fog idejönni és megbámulni a kunyhót, magyarázta Széltoló.
3: De miért?
1: Hát azért,
0: Széltoló keresgélte a megfelelő szavakat.
1: Azért, mert festői.
2: Festői.
1: Úttörténeti, népies, szép, hát, folkloristikus, pompás példánya egy letűnt korok hagyományában gyökerező, már a feledésbe merült népi művészetnek.
3: Tényleg?
0: Iszkiri méla döbbenettel rámerett a mézes kalácsházra.
1: Igen.
3: Ez mind?
1: Hát, attól tartok.
3: Segítek nektek csomagolni.
0: És az éjszaka haladt tovább a maga útján, egy alacsonyan szálló felhőtakaró alatt, ami a korong nagyobbik részét befedi. Roppant szerencsés módon. Mert majd amikor kitisztul, és a csillagászok meglátják az eget, akkor nagyon mérgesek, és nagyon idegesek lesznek. Az erdő több pontján varázsló csoportok vannak épp eltévedőben. Körbe-körbe járva, egymás elől rejtőzve, egyre zaklatottabban, ugyanis valahányszor neki mennek egy fának, az udvarjasan bocsánatot kér. De ha bizonytalanul, tántorogva is, sokan közülük egyre közelebb kerülnek a kunyhóhoz. Ami épp időszerűvé teszi, hogy visszatérjünk a láthatatlan egyetem zegzugos épület együtteséhez, egész pontosan Gréber Mölcs apartmanjához, aki jelenleg a korongvilág legöregebb varázslója, és feltett szándéka, hogy ez így is maradjon. Akit épp most sikerült rendkívüli módon megdöbbenteni, és oda is lett a lelki nyugalma, de teljesen. Ugyanis a legutóbbi néhány órában roppantul elfoglalt volt. Legyenek bár süketek és agytevékenységük kisé lomha, az idősödő varázslóknak kifejezetten jó, mélyen beivódott túlélési ösztöneik vannak, és tudják, hogy amikor egy magas alak fekete köntösben, és a földművelő kéziszerszámok legkorszerűbbikével kezében elgondolkozva méregeti őket, akkor elérkezett a gyors cselekvés ideje. A szolgákat elbocsátotta. A bejáratokat lepecsételte egy porrá őrölt kérészekből mixelt pasztával. Az ablakokat védelmező nyolcszögek rajzaival látta el. Ritka és eléggé büdös olajokat öntött bonyolult mintázatban a padlóra, olyan séma szerint, ami bántotta a szemet, és azt sugallta, hogy tervezője vagy részeg volt, vagy egy más létsíkról jött, vagy mindkettő. A szoba kellős közepére az eltitkolás nyolcszoros nyolcszögét rajzolta fel, és körbe rakta vörös meg zöld gyertyákkal. És annak legisleg közepén állt egy lába, amit kondor páfrányfenyőből faragtak. A kondor páfrányfenyő tudva levőleg nagy kort ér meg. És amit piros sejemmel béleltek ki, valamint további védő amulettekkel. Mint látható, Gréber Mölcs tisztában volt azzal, hogy a halál már nyújtogatja érte csontkezét, és számos évet áldozott egy bevehetetlen rejtekhely megtervezésére. Beállította a zár bonyolult mechanizmusát, becsukta a tetőt, s hátradőlt azzal a biztos tudattal, hogy íme, itt a tökéletes védelem összes ellenségei legvégsőbbikével szemben, noha még eddig nem merült fel benne, hogy elgondolkozzék a szellőző nyílások fontosságáról,

0: amelyek az ilyen jellegű vállalkozásokban óriási jelentőséggel bírnak. Na, és pont ekkor, pont mellette, egész közel a füléhez, ezt mondta egy hang.
1: Ugyancsak sötét van ideben. Nem ne bár.
0: Havazni kezdett. A kunyhó árpacukor ablakai tisztán és vidáman ragyogtak a feketeségben. A tisztás egyik oldalán három vörös fény pöttyizzott fel egy másodpercre, és ugató köhögés hallott, ami hirtelen félbe szakadt.
1: Kuss!
0: Sziszegte egy harmadik szintű varázsló.
1: Még meghallanak minket!
2: Ugyan ki? A mocsárban megléptünk a megtévedtek testvériségéből jött fickók elől, a nagy tiszteletű látnokok tanácsából való marhák meg eleve rossz felé mentek.
1: Jó,
0: mondta a legalacsonyabb rangú varázsló.
1: De akkor ki beszél hozzánk? Azt mondják, ez egy elvarázsolt erdő, tele koboldokkal, meg farkasokkal, meg fákkal.
0: Tette hozzá egy hang fahangon a sötétségből és a magasból. Aha, mondta a legifjabb varázsló. Beleszívott a cigijébe, és megborzongott. A csapat vezetője kilesett a szikla mögül, és a kunyhóra mereztette a szemét.
1: Na akkor nosza!
0: Javallotta, miközben kiverte a pipáját, hétmérföldes csizmája sarkán, aki persze tiltakozva csikorgott.
1: Berontunk, megragadjuk őket, s már itt sem vagyunk, oké? Biztos vagy te abban, hogy csak emberek vannak bent?
0: Fagatódzott a legfiatalabb varázsló idegese.
1: Persze, hogy biztos vagyok!
0: Mordult rá a vezér.
1: Mert mire számítottál? Három medvére?
3: Lehetnének szörnyetegek. Az ilyen erdőkben hemzsegnek a szörnyetegek.
0: És a fák. Említette meg egy baráti hang az ágak közül.
2: Na ja.
0: Egyezett bele a vezető óvatosan. Széltoló gondosan megvizslatta az ágyat. Egész helyes kis ágyikó volt. Egyfajta kemény tejcsoki karamellberakással, ám inkább hajlott arra, hogy megegyelse, mint hogy nyugovóra térjen benne, és különben is. Úgy nézett ki, hogy valakinek már ugyanez az ötlete támadt. Ki evett az ágyacskámból? Kérdezte.
3: Szeretem a karamellás tejcsokit,
0: felelte védekezően két virág. Ha nem vigyázol, jön a tündér, és elviszi az összes fogad. Óvta széltoló, új sütetű műveltségét vitogtatva.
1: Dehogy, azok az elfek!
0: Betette oda Iszkir az öltöző asztal mellől.
1: Az elfek csinálnak ilyesmit, meg a körmödet is kitépik. Némelykor ugyancsak sértődékenyek tudnak lenni.
0: Két virág lezöttyent az ágyára. Rosszul tudod, mondta. Az elfek nemesek, és gyönyörűek, és bölcsek, és nyájasak. Egész biztos, hogy ezt olvastam valahol. Iszkiré és Széltoló tért kalácsai összenéztek.
1: Azt hiszem, te másféle elfekre gondolsz,
0: bökte ki a Manó habozva.
1: Errefelé az elfek nem olyanok.
3: Na nem, mintha ingerlékennek lehetne őket nevezni,
0: tette hozzá sietve.
3: Semmiképp se, ha csak nem akarod a sapkádban hazavinni a fogaidat.
0: A könnyedén azonosítható kis Ness azt jelezte, hogy kitárult a nogátajtó. Ugyanazon pillanatban a kunyhó másik oldaláról elhaló kondolás hallatszott, mint amikor egy kővel betörik az álpacukor ablakot olyan finoman, amennyire csak lehetséges.
3: Mi volt ez?
0: Kérdezte két virág. Melyik? Tette fel a kérdést Céltoló. Nagy csattanással egy nehéz ág ütődött az ablakpárkányhoz. Egy rémült
1: elfek!
0: Sikoljjal Iszkiri keresztül iszkolt a szobán, és eltűnt egy egérjukban. Most mit csinálunk? Tanástalankodott két virág.
1: Pánikolunk?
0: Vetette fel Széltoló reményteljesen. Mindig azt tartotta, a pánik a legjobb módszer a túlélésre. Elmélete úgy szólt, hogy az ősi időkben az emberek, akik szembe kerültek egy éhes kartfogú tigrissel, két csoportra oszlottak. Azokra, akik pánikba estek, meg azokra, akik ott maradtak, ilyesmiket mondva.
3: Micsoda gyönyörű bestia, és ide gyere, cicuskám!
1: Van itt egy szekrény,
0: mutatott rá két virág egy keskeny ajtóra, ami a fal és a kéménypillér közé préselődött. Mindketten bemásztak az édes, dohos sötétségbe. Egy csokoládé padlódeszka csikordult odakünn, valaki azt mondta.
2: hangokat hallottam.
0: Valaki más meg ezt.
1: Aha, lentről. Azt hiszem, a megtévedtek.
2: Úgy emlékszem, azt mondtad, hogy leráztuk őket.
4: Ti ketten, ezt a helyet meg lehet enni. Ide süssetek, megláll.
2: Kuss!
0: Aztán még sokkal több csikordulást hallottak, és egy elfojtott sikolyt lentről, ahol az egyik nagy tiszteletű látnok, miután óvakodva bemászott a betört ablakon, rálépett egy az asztal alatt rejtőzködő megtévedt kezére. Hirtelen felhangzott a mágia sűvítése és becsapódása.
4: Basszus!
0: Üvöltötte egy kinti hang.
4: Mások már elkapták, gyerünk!
0: A csikordulás fokozódott, majd váratlanul csend lett. Egy idő után két virág így szólt.
3: Széltoló, azt hiszem, találtam itt egy seprűt a szekrényben.
1: És mi ebben a szokatlan?
3: Kormánya van neki.
0: Odalentről szívtépő sikoltás hallatszott. A sötétben egy varázsló megpróbálta felnyitni a podgyász fedelét. A mosogatókonyha felől érkező robaj az illuminátus mágusok töretlen körének feltűnését jelezte a színen.
3: Mit gondolsz? Miután kutatnak?
0: Fogalmam sincs, de szerintem valószínűleg jobban járunk, ha nem várunk arra, hogy kiderüljön. Bélte elgondolkozva Széltoló.
3: Lehet, hogy igazad van.
0: Széltoló óvatosan kitárta az ajtót. A szoba üres volt. Lábujjhegyen az ablakhoz óvakodott és lenézett. Egyenesen három, az éjfél rendjének fivére felfelé meredő képébe.
4: Ő az!
0: Sietősen visszahúzódott és a lépcsők irányába rohant. Az odalenti jelenet leírhatatlan, ám mivel ez a kijelentés halálbüntetést von maga után második Olaf Quimby uralma óta, jobb, ha mégis megpróbálkozunk vele. Először is. A küzdelembe merült varázslók többsége megkísérelte megvilágítani a színhelyet a legkülönfélébb lángokkal, tűzgolyókkal és varázslatos ragyogásokkal, amitől az általános kivilágítás egy villanófénygyárban tartott diszkó benyomását keltette, továbbá mindegyikük olyan pozíciót próbált találni, ahonnan beláthatja az egész szobát, ám ő maga nem támadható, és kivétel nélkül mindenki azon igyekezett, hogy ne kerüljön a podgyász útjába, ami már két nagy tiszteletű látnokot szorított sarokba, és fenyegetően csattogtatta fedelét, valahányszor valaki megközelítette. Mindezek ellenére azért úgy adódott, hogy egy varázsló felpillantott.
4: Ő az!
0: Széltoló megtorpant, és valami beléje ütközött. Sietve hátranézett, és elámult, amikor meglátta két virágot seprűnyélen ülve, mely seprű a levegőben lebegett.
1: A boszorka hagyhatta itt!
0: Örvendezett két virág.
1: Igazi, eredeti varázsseprű!
0: Széltoló habozott. Oktanin sziklák pattogzottak a seprű sörtéjéből, s ha volt valami, amit igazán utált, hát a magasságot. De még annál is jobban utálta, amikor egy tucat örjöngésig feldühödött, rendkívül rossz kedvű varázsló rohan fel a lépcsőkön egyenesen felé, és most éppen ez történt.
5: Na jó, adta meg magát, de én vezetek.
0: Odarúgott csizmaorrával egy varázsló irányába, aki már félúton tartott egy megkötő varázsige kimondásában, és felszökkent a seprűre, ami hirtelen leszágoldott a lépcsőházban, majd tett egy fordulatot fejjel lefelé, amitől Széltoló rémületes módon szemtől szembe került egy éjféli fivérrel. Nagyot visított, és a kormányt görcsösen megrántotta. Ekkor egyidejűleg több dolog következett be. A seprű kilőtt előre, és áttörte a falat. Csokoládé morzsalékok záporát előidézve, a podgyász előre furakodott és megharapta a fivér lábát. Valamint egy különös sivítóhang kíséretében egy nyíl bukkant fel a semmiből, néhány hüvelykel elhibázta Széltolót, és hangos koppanással beleállt a podgyász fedelébe. A podgyász szőrészálán eltűnt. Az erdőmélyi kis faluban az aksámán még néhány tobozt hajított a tűzre, és a füstön keresztül szégyentől piruló tanítványára nevett.
1: Egy láda lábakkal? Kérdezte.
3: Igen, mester. Az égből pottyant oda, és rám nézett,
0: válaszolta a tanítvány.
1: Akkor tehát volt szeme ennek a ládának, igaz?
0: Kezdte a tanítvány, majd megzavarodva elhallgatott. Az öreg összeráncolta a szemöldökét.
1: Sokan látták Topaxit,
5: a Veres Gomba istenét, és ezzel kiérdemelték a sámán nevet, mondta. Néhányan Skeldét vizionálták, a füstszellemet, őket hívjuk javas embereknek. Egy elenyésző kisebbség abban a megtiszteltetésben részesült, hogy megpillanthatta Umcserrelt, az erdő lelkét, s így módon lélekvezető vált belőlük. De senki se látott egy ládát több száz lábbal, ami szem nélkül nézett rájuk. Az ilyeneket nevezzük idiótának! Az ilyene... A félbeszakítást egy hirtelen, sikoltásszerű zaj, rövid hóvihar, valamint cikraeső okozta, amiktől a tűz keresztül csapott a sötét kunyhón. Utána egy rövid ideig tartó, nehezen kivehető látomás következett, majd a szemközti fal romba dőlt, és a jelenés eltűnt. A mindezt követő hallgatás hosszúra nyúlt. Azután jött egy kicsivel rövidebb csönd. Végül az aksámán óvatosan feltette a kérdést.
1: Ugye nem láttál az előbb két embert elhussani fejjel lefelé egy seprűnyélen egymásra ordítozva és sikoltozva? Ugye nem?
5: A fiú hidegvérrel nézett vissza.
3: Határozottan nem.
5: Az aggasztján felsóhajtott megkönnyebbülésében.
1: Istennek legyen hála, mondta. Én se.
5: A kunyhóban teljes volt az űrzavar, mert a varázslók nem csupán követni akarták a seprűt, de szándékukban állt mindenki mást ebben megakadályozni, és ez számos sajnálatos eseményhez vezetett. A leglátványosabb és minden bizonnyal egyben legtragikusabb az volt, amikor egy látnok megpróbálta hasznát venni hétmérföldes csizmájának, a varázsigék és egyéb szükséges felkészülés helyes sorrendjének betartása nélkül. A hétmérföldes csizmák, ahogy már korábban sugalmaztuk, még a legideálisabb körülmények között is a mágia kétes megbízhatóságú formái közé tartoznak. És a látnoknak túl későn jutott eszébe, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel kell olyan közlekedési eszközt igénybe venni, amely hatékonyságát végül is annak köszönheti, hogy az egyik lábat 21 mérföldnyivel helyezi a másik elé. Tél első hóviharai teljes erővel dühöngtek, és a korong nagy részét egy gyanúsan vastag felhőréteg borította. Ennek ellenére madártávlatból a korongvilág aprócska holdjának ezüstös fényénél ez volt a multiverzum látványainak egyik legszebbike. Mérföldek százain át, a Pelemcsabajtól a tengely környéki hegységekig óriási felhőcsóvák kavarogtak, örvénylettek. A hideg kristályos csöndben a hatalmas fehér csigavonal jegesen szikrázott a csillagok alatt, alig észrevehetően forogva, rendkívül hasonlatosan ahhoz, amikor Isten már megkavarta kávéját, és utána hozzátesz még egy kis tejszínhabot. Mi sem zavarta meg a ragyogó jelenetet, amely a távolban valami kicsi, nagyon-nagyon kicsi tört keresztül a felhőrétegen, párafoszlányokat húzva maga után. A stratoszféra nyugalmában veszekedő hangok hallatszottak messzire, tisztán és élesen.
3: Azt mondta, tudsz ilyesmit vezetni?
1: Nem, én azt mondtam, hogy te nem tudsz.
3: De én még sose ültem ilyenen.
1: Na hát, micsoda meglepetés.
3: Akkor is azt mondta, oda néz, fel az égre.
1: Nem is mondtam.
3: Hát mi történt a csillagokkal?
5: Így történt tehát, hogy két virág és széltoló látták meg elsőként a korongon, hogy mit tartogat a jövő. Ezer mérfölddel mögöttük, a tengelymenti hegyvidéken a mennyek orma az égre döfött, és késfényességű árnyékot vetett a civakodó felhőkön át. Ezt az isteneknek is észre kellett volna venniük, de az istenek általában nem néznek az égboltra, és különben is leköti őket a pereskedés a jégóriásokkal, akik nem hajlandók lehalkítani a rádiót este 10 után. Peremirán, nagy Attuin út irányában a csillagokat valami lesöpörte az égboltról. Abban a fekete körben csak egy csillag világolt, egy vészjósló vörös csillag, olyan, mint a csillogás egy veszett vidra szemgödrében. Kicsi volt, borzalmas és kérlelhetetlen. És nagy Attuin a korongot egyenesen arra felé hurcolta. Széltoló pontosan tudta, mit kell tenni ilyen körülmények között. Felsikított és lefelé irányította a seprűt. Káldor Málott Vix a nyolc szög közepén állt, s a magasba emelte kezét.
6: Urszháló, ti leptorc, húla, engedelmeskedj!
5: Gyérköd formálódott feje fölött. Oldalvást Ármándra sandított, aki a varázskör szélén duzzogott. A következő rész eléggé imponáló, mondta. Figyelj!
6: Kotöbháj! Kotsam! Hozzám, kicsiny elszigetelt szirtek, és nem kevesebb, mint három hüvelyk magasságú, aggódó egerek szellemei.
2: Mi?
5: Hörrent fel Ármánd. Hát igen, ez a rész komoly kutatást igényelt. Bólintott Gáldor. Főleg az egerek, ugyebár. De hol is tartottam? Ah, igen.
7: Újra felemelte a karját. Ármánd megnyalva ajkát, háborodott elmével leste. A vén bolond tényleg összpontosított, teljesen belemerült a varázsige megzabolázásába, és alig fordított figyelmet rá. Hatalomszavak gördültek át a szobán, visszapattantak a falakról, végül eltűntek szem elől a polcok és üvegek mögé bújva. Ármánd tétovázott. Gáldor egy másodpercre lehunyta a szemét. Arca az extázis maszkja volt, ahogy épp kiejtette az utolsó szót. Ármánd szóra sem érdemes izmai megfeszültek, ujjai újfent a késnyelére fonottak. Ekkor Gáldor kinyitotta fél szemét, oda biccentett, és oldalról olyan erős varázscsapás mért rá, ami a fiatalabb férfit szétterpesztett végtagokkal a falhoz kente. Gáldor rákacsintott, és ismét kitárt a karját.
6: Hozzám, ó szellemei a...
7: Mire dörgött a menny, robbant a fény, és egy másodpercre teljesen elbizonytalanodtak a természeti törvények, amitől a falak látszólag önmagukba tekeredtek. Aztán Ármánd gyors lélegzetvételt hallott, meg egy folytott tompa puffanást. A szoba hirtelen csöndbe borult. Néhány perccel később Ármánd kikúszott egy szék mögül, s leparolta magát. Elfütyült pár taktust valami felismerhetetlenből, még az is lehet, hogy zeneműből, és túlzott nem törődömséggel az ajtó felé fordult, miközben tekintetét határozottan a plafonra szegezte. Annak az embernek az érdeklődésével, aki még sose látott mennyezetet. A mód, ahogy mozgott, kifejezetten azt sugallta, hogy gyorsasági világcsúcsot kísérel meg gondtalan sétafikálásból. A podgyász ugrásra készen lapult a kör közepén, és egy csattanással kitárta fedelét. Ármánd azonnal lefékezett. Lassan, nagyon-nagyon óvakodva megfordult, előre rettegve a látványtól. A podgyász enyhén levendula illatú, tiszta fehér neműt látszott tartalmazni. Ki tudja miért, valahogy ez volt a legrémületesebb dolog, amit a varázsló valaha is látott. Nos, köszörülte meg a torkát. Te, nem láttál errefelé egy másik varázslót? Esetleg? A podgyász szerét ejtette, hogy még vész jóslóbbnak tűnjék. Nekerekte Ármánd. Hát akkor rendben is lennénk. Nem, mintha számítana. Határozottan úgy gyűrögette köntöse szegélyét, és rövid ideig tartó, ám intenzív érdeklődést mutatott az öltések részletei iránt. Amikor végül felnézett, a borzasztó láda még mindig ott volt. Hát akkor... Isten veled, mondta, és iszkolt. Még épp idejében sikerült átcsusszannia az ajtón.
3: Széltoló!
5: Széltoló kinyitotta a szemét. Nem, mintha ez sokat segített volna. Csak annyit jelentett, hogy ahelyett, hogy semmit se látott volna, csupán sötétséget, most kizárólag csak fehérséget látott, ami meglepő módon még sokkal rosszabbnak bizonyult.
3: Jól vagy?
4: Nem.
3: Ó.
5: Széltoló felült. Úgy tűnt, hogy egy hó borított a sziklán csücsül. De ez a szikla nem felelt meg a sziklaság általános ismérveinek. Például a kokáért mozgott. Hópelyhek kavarogtak körülötte. Két virág néhány lábbal arrébb gugolt, arcán őszinte aggodalommal. Széltoló felnyögött. Minden porcikája dühös volt rá abból kifolyólag, amit nem régiben tett velük, és panasztételre sorakoztak.
4: Jaj, most mi van?
3: Hát, tudod, amikor repültünk, és én izgultam, nehogy neki menjünk valaminek a viharban, arra te azt mondtad, hogy ebben a magasságban csak is egy sziklával tömött felhőnek ütközhetünk.
4: Igen, és?
5: Honnan tudtad?
7: Széltoló körülnézett. A környezet változatosságától és érdekfeszítőségétől akár egy pingponglabda belsejében is lehettek volna. A szikla alattuk határozottan mozgott, mi több rengett és rázkódott. Végig simított rajta, érzékelve a vésőnyomokat. Amikor fülét a nedves és hideg kőre tapasztotta, szívveréshez hasonló, folytott, ütemes dobbanásokat vélt hallani. Előre kúszott a peremig, és óvatosan kilesett. Abban a pillanatban a szikla épp egy felhőtlen szakasz fölött suhanhatott el, mert halványan ki tudta venni szaggatott élő hegycsúcsok rémítően távoli képét. Messze, messze alant. Összefüggéstelen hangokat adott ki, és visszaaraszolt. Nevetséges, mondta két virágnak. A sziklák nem repülnek. Többek között erről nevezetesek.
3: Talán repülnének, ha tudnának, jegyezte meg két virág. Lehet, hogy ez a szírt éppen most fedezte fel, hogyan kell.
7: Hát akkor reménykedjünk, hogy nem mostanában felejti el, kívánta széltoló erősen. Lekuporodott, átázott köntösét szorosabbra húzta maga körül, és komoran bámulta a környező felhőket.
3: Feltételezte, valahol lennie kell valakinek, akinek van valamicske beleszólása saját életébe, aki reggel felkel és este ágyba bújik azzal a biztos tudattal, hogy nem fog lepottyanni a világ végéről, vagy elszenvedni egy csapatnyi eszelős támadását, vagy felébredni egy ciklán, mely madárnak képzeli magát ezzel, mint egy kilép valós társadalmi helyzetéből. Halványan rémlett neki, hogy valaha ő is ilyen életmódot folytatott.
7: Széltoló beleszimatolt a levegőbe.
3: A szikla sülőzsírtól szaglott. Az illat előről szállt, és egyenesen a gyomrát célozta meg.
5: Érzel valami szagot? Kérdezte.
3: Szerintem szalonna, válaszolta két virág.
5: Élénken remélem, hogy szalonna, mondta Széltoló, ugyanis szándékomban áll megenni.
7: Felállt a remegő sziklán, és szagiránt csetlet botlott, miközben igyekezett valamit kivenni a nedves homályban. Elől, vagyis a szikla belépő élén, aprócska tűz mellett egy alacsony druida ücsörgött törökülésben. Egy négyszögletes, vízhatlan anyagdarabot kötött fejére, amit az álla alatt csomózott meg. A serpenyőben piruló szalonnát bökötte egy díszsarlóval. Köszörülte meg a torkát Széltoló. A druida felnézett, és beleejtette a serpenyőt a tűzbe. Felugrott, támadólag megmarkolta a sarlót, már amennyire valaki képes agresszivitást sugározni egy hosszú, átnedvesedett fehér hálóinkben, megcsöpögő fejkendőben.
3: Figyelmeztetlek, hogy kurtán bánok el a légikalózokkal, mondta, és hatalmasat tüsszentett.
7: Szívesen segítünk benne, nézett Széltoló vágyakozva az égő szalonnára. Ez úgy tűnt, megzavarta a druidát, aki Széltoló enyhe meglepetésére egész fiatal volt. Eddig is tudta, hogy legalábbis elméletben létezik ifjú druida is, csak sose képzelte el, milyen is lehet.
3: Akkor ti nem azért vagytok itt, hogy ellopjátok a sziklát?
7: Kérdezte a druida, egy hajszálnyival lejjebb eresztve a sarlót.
3: Még csak azt se tudom, hogy kellene hozzáfogni a sziklalopáshoz, felelte törődötten Széltoló.
8: Elnézést? Szólt közbe udvariasan két virág. Úgy hiszem, ég a reggelije.
7: A druida odanézett, majd csapkodni kezdte a lángokat, bármiféle hatás nélkül. Széltoló a segítségére sietett, aminek eredményeképp jókora adag füst, hamu és kavarodást támadt. De a közös öröm néhány megmentett, noha a meglehetősen elszenesedett szalonnadarabka láttán többet ért, mint a diplomácia teljes fegyvertára.
3: Mégis... Hogy kerültetek ide? Érdeklődött a druida. Legalább 500 láb magasan vagyunk, ha csak nem rontottam el a rúnákat már megint.
7: Széltoló megpróbált nem gondolni a magasságra.
3: Erre jártunkban valahogy ide pottyantunk, mondta.
8: A föld felé zuhanóban, javította ki két virág.
3: A sziklát pont útban repült,
7: tette hozzá Széltoló. Erre rögtön panaszra fakadt a háta.
3: Kösz szépen. Éreztem pár perc, hogy valami örvénylésbe kerültünk,
7: bólintott a druida, akit, mint kiderült, Belafonnak hívtak.
3: Ezek szerint ti voltatok,
7: megborzongott.
3: Most arra már reggel kell legyen, már fenébe az előírásokkal, feljebb emelkedünk.
9: Kapaszkodjatok!
8: Mibe? Tekintett szét céltoló. Nos, elegendő, ha csak úgy nagy általánosságban mutatsz ellenérzést a leeséssel szemben, javasolta Belafon. Előkapott egy nagy vasingát a köntöse alól, és a tűz fölött meglengette sorozatos, ám érthetetlen suhintásokkal. Felhők csapódtak nekik. Egy rémisztő pillanatra érezhetővé vált a nehézkedés, aztán a szikla kibukkant a napsütésbe. Egyensúlyba került alig pár lábbal a felhők felett, a hideg, élénk kék ég alatt. A felhők, amelyek múlt éjjel vérfagyasztóan távolinak, ma reggel pedig borzalmasan nyírkosnak tűntek, most gyapjas, fehér, minden irányba húzódó szőnyeggé alakultak, amiből itt-ott magányos szirtként mered ki egy némely hegyorom. A szikla keltette szél tünékeny örvényekké formázta mögötte a felhőket. A szikla körülbelül 30 láb hosszú és 10 láb széles volt, és kékes.
1: Micsoda lenyűgöző panoráma,
8: suttogta két virág ragyogó szemmel.
9: Mi tart minket a levegőben?
8: Kérdezte széltoló.
9: A meggyőződés,
8: válaszolta Belafon, kifacsarva köntöse szegélyét.
9: Aha,
8: mondta széltoló bölcsen.
2: Könnyű őket fenntartani,
8: magyarázta a druida, feltartva egyik hüvelykujját, s karja mentén egy távoli hegy irányába hunyorogva.
9: Landolni nehéz velük. Nem is gondolná az ember, ugye?
8: Lepődött meg két virág.
9: A meggyőződés tartja össze az egész világegyetemet,
8: jelentette ki Belafon.
9: Balondság azt állítani, hogy minden csak a mágiának köszönhető.
8: Széltoló történetesen ekkor pislantott le keresztül a vékonyodó felhő rétegen a behavazott tájra, amely jelentős mélységben terült el alattuk. Tudta, hogy egy őrült társaságába keveredett, de ehhez már hozzászokott. Amennyiben az őrült meghallgatása azt jelenti, hogy esetleg nem fognak lezuhanni. Széltoló már is csupa fül volt. Belafon leült, s lábát lógázta a szikla pereméről.
9: Figyelj csak, nincs miért aggódni,
8: mondta.
9: Ha arra gondolsz, hogy a sziklák nem szoktak repülni, még a végén meghal téged, elhiszi neked, és akkor rögtön igazad is lesz, érted? Nyilvánvaló, hogy fogalmat sincs a modern gondolkozásról.
8: Úgy tűnik valóban, helyeselt széltoló elhaló hangon. Minden erejével azon volt, hogy ne gondoljon földön heverő sziklákra. Arra koncentrált, hogy olyan sziklákra gondoljon, amik röbdösnek, mint a fecskék, a súlytalanság tiszta mámorában suhamb a táj felett, az ég felé szállva. És közben rettentően tudatában volt annak, hogy ez rohadtul nem megy neki. A korongvilág druidái büszkék voltak a világegyetem rejtélyeit kutatgató, haladó szellemükre és előremutató szemléletükre. Természetesen, mint minden druida, ők is hittek az összes életforma alapvető egységében, a növények gyógyító erejében, az évszakok váltakozásának természetes ritmusában, és mindazok eleven elégetésében, akik az előbbiekben felsoroltakhoz nem a megfelelő hozzáállással közelednek. Valamint hosszasan és keményen törték a fejüket a teremtés lényegéről, és az alábbi elméletet agyalták ki. A világegyetem, mondják a druidák, működését tekintve négy alapelv harmonikus egyensúlyán nyugszik, ezen mozgatórugókat imégyen határozhatjuk meg. Vonzás, meggyőződés, bizonytalanság és justse. Ebből következik, hogy a korong kerül kerengő nap, és a hold a meggyőződésnek köszönhetően nem esik le, viszont nem is szakadnak el tőle a bizonytalanság miatt. A vonzástól nőnek a fák, és justse hagyják abba. És így tovább. Néhány druidában felmerült ugyan, hogy az elméletnek akadnak szépséghibái. Ám a rangidős druidák ugyancsak elevenbe vágóan magyarázták el nekik, hogy persze van helye a logikus érvelésnek, az izgalmas tudományos viták ütés és csapásváltásainak, ám ez a hely a következő napforduló tiszteletére gyújtott mágia tetején található.
9: Ha-ha-ha, szóval csillagász vagy,
8: ragyogott fel két virág képe.
9: Na, dehogy!
8: Rázta fejét Belafon, miközben a szikla egy hegygörbületet lebegett lágyan körbe.
9: Computer hardware szakértő vagyok. Mi az a computer hardware?
8: Nos, ez itten, mondta a druida szandálos lábfejével megütögetve a sziklát.
9: Pontosabban része a hardvernek. Pótalkatrész, most szállítom le. Van valami gond a nagy kőkörökkel az örvényfenségon, legalábbis azt mondják. Ha kapnék egy bronznyakéket, minden olyan felhasználó után, aki nem olvasta el a használati leírást a kézikönyvben, vállat volt.
7: Valójában mi pontosan a haszna egy ilyennek? Kérdezte Széltoló.
8: Bármi jó, ami eltereli a figyelmét a leesésről.
9: Hát például arra jó, hogy például, hogy megállapítsd az év mely szakában vagyunk,
8: válaszolta Belafon.
7: Aha. Úgy érted, ha belepi a hó, akkor biztos tél van?
9: Igen. Illetve dehogy, úgy értem, tegyük fel, tudni szeretnéd, hogy egy bizonyos csillag mikor kell.
8: Miért? Sugárzott két virág udvarjas érdeklődést.
9: Nos, esetleg tudni szeretnéd, mikor kell elvetni a gabonát,
8: felette Belafon kissé beleizzadva.
9: Vagy talán...
8: Szívesen kölcsönadom a kalendáriumomat, ha akarod, ajánlotta két virág.
9: Kalendárium?
7: A kalendárium egy könyvecske, ami megmondja neked, milyen nap van ma,
8: magyarázta Széltoló fáradtan.
7: Napra készen, egész az utolsó okkult vonásig.
8: Belafon megmerevedett.
7: Könyv?
8: Ismételte.
9: Úgy érted, papírból?
7: Igen.
9: Nekem ez nem hangzik igazán megbízhatónak,
8: mondta undokoló a druida.
9: Hogyan tudná egy könyv megmondani, milyen nap van? A papír nem tud számolni.
8: Elcsörtetett a szikla elejére, olyan vehemenciával, amitől az egész ijesztően inogni kezdett. Széltoló nagyot nyelt, és odaintette két virágot magához.
7: Hallottál már a kultúrsokról?
9: Az mi?
7: Az az, ami akkor következik be, amikor egyesek 500 évet áldoznak arra, hogy egy kőkört működőképessé próbáljanak tenni, és hirtelen megjelenik valaki egy könyvvel, amiben minden napra akad egy lap, meg valami kis csevegős rész, ilyesmik, hogy itt az ideje, hogy elültesd a paszújt meg, a szó elrepül, a sírás megmarad. És tudod, a legfontosabb dolog, amit sose szabad elfelejteni a kultúrsokkal kapcsolatban? Széltoló elhallgatott, hogy lélegzetet vegyen, míg ajkai hangtalanul mozogtak, ahogy igyekezett visszaemlékezni, hogy is tartott a mondatban. Az, bökte ki.
9: Mi?
7: Hogy semmiképp se okozd egy olyan embernek, aki épp egy 1000 tonnás sziklát röptet.
8: Elment. Armand óvatosan kikukucskált a láthatatlan egyetem fölé meredő, omladozó kőműves munka egekbe nyúló csúcsának és a művészetek tornyának egyik pártázatos lőrésén. A mágia oktatóinak és diákjainak csődülete messze alatta bólintott.
7: Biztos?
8: A gazdasági igazgató tölcsért formált tenyeréből és felkiabált.
10: Áttört a tenger felőli kapun és elmenekült 1 órával ezelőtt, uram!
7: Téves! Mondta Armand. Ő távozott, és mi menekültünk meg. Nos, akkor akár le is mehetek.
10: Elkapott valakit?
8: A gazdasági igazgató nyelt egyet. Nem volt varázsló, csupán egy kedves, áldott jó természetű férfiú, akinek nem lett volna szabad olyasmiket látnia, amiknek az utóbbi órában szemtanúja volt. Természetesen nem volt szokatlan, hogy kisebb démonok, tarkafények és különféle félig anyagiasult képződések kószáljanak az egyetem területén. De volt valami a podgyász kérlelhetetlen támadásában, amitől inába szállt a bátorsága. Megpróbálni megállítani olyan lett volna, mint kihívni egy gletszert egy barátságos birkózó meccsre.
10: Felfajta a liberális stúdiumok dékánját, uram!
8: Kiáltotta. Armand felderült.
7: Minden rosszban van valami jó is, mormolta.
8: Neki vágott a hosszú csiga lépcsőnek lefelé. Egy idő múlva halvány, feszes mosoly ült ki az arcára. A nap határozottan javuló tendenciát mutatott. Rengeteg szervezni való várt rá, és ha volt valami, amit Armand igazán szeretett, hát az a szervezés. A szikla száldogált a magas fennsíkok felett, kiverve a havat az alig pár lábbal alattuk gomolygó förgetekből. Belafon lihegve nyargalt ide-oda, itt felkent egy kis fagyonybarzsamot, ott krétával felrajzolt egy rúnát, míg Széltoló összekucorodott rémületében meg fáradtságában. Két virág pedig aggódott a podgyásza miatt.
10: Egyenesen előttünk!
8: visította túl a druida a légcsavarszél zaját.
11: Híve! Nézzétek az egek nagy kompjúterét!
8: Széltoló átlesett az ujjai között.
7: A távoli szemhatáron kirajzolódott egy gigászi konstrukció, amit koncentrikus körökben és rejtélyekhez vezető útvonalakon elrendezett szürke és fekete sziklaoszlopok alkottak. Komor és félelmetes látvány a havas háttér előtt.
8: Egész biztos, hogy emberi lény nem képes születőben levő hegyeket megmozdítani. Egész biztos, hogy egy csapat óriást varázsolt kővé valami.
11: Úgy néz ki, mint egy nagy rakás kő,
8: jegyezte meg két virág. Belafon élőképpé merevedett egy hadonászó gesztus közepén.
11: Mi? Nagyon takaros,
8: tette hozzá sietve a turista. Valami hatásos jelzőt keresgélt.
11: Etnikus,
8: határozott. A druida sértett képpel merett rá.
11: Takaros,
8: förmett a turistára.
11: A szilícium csúcsok diadala. A modern szabadkőműves technológia csodája szerinted takaros?
8: Igen, mondta két virág, akinek szótárában a szarkazmus csupán egy esszel kezdődő tízbetűs szó volt.
11: Mit jelent az, hogy etnikus?
8: Kérdezte a druida.
11: Azt jelenti, hogy imponálóan lenyűgöző,
8: avatkozott közbeszél túló sietősen.
11: És ha nem haragszol, úgy tűnik, mintha a landolás veszélye fenyegetne.
8: Belafon, akit csak kevéssé sikerült kiengesztelni, megfordult. Széttárt a karjait, és egy sorozat lefordíthatatlan szót rikoltott, majd sértődötten azt dörmögte.
11: Takaros!
8: A szikla lassított, oldalra sodródott egy hóhullámban, majd körözni kezdett a kör fölött. Alant egy druida két csokornyi fagyöngyel integette el a bonyolult leszállási útvonaltervet. Belafon gyakorlottan, alig hallható csattanással tette le a masszív sziklát két óriási, szálegyenes bérc közé. Széltúló megkönnyebbült, hosszú sóhajban, ami azonnal elsietett, hogy búvóhelyet keresse magának, engedte ki az addig bennereket lélegzetet. Egy létra vágódott a szikla oldalának, és a perem fölött felbukkant egy idősödő druida fejbúbja, aki aztán csodálkozó pillantást vetett a két utasra, és Belafonhoz fordult.
1: A francba, épp idejében, mondta.
11: 7 hét múlva nyakunkon a disznólesés éjjére, és a nyavajás már megint lerohadt. Szia, Zakria!
8: Üdvözölte Belafon.
11: Most meg mi a gond?
1: Minden teljesen befutcsol. Ma például 3 perccel előbbre jelezte a napfelkeltét. Ez a kőkör egy nagy nulla, semmi más!
8: Belafon fáradtságosan leereszkedett a létrán, és ezzel eltűnt a látképből. Az utasok egymásra néztek, majd a belső kőkör tágas, nyílt terére mereztették szemünk.
12: Most mit fogunk csinálni?
8: Kérdezte két virág.
11: Esetleg alhatnánk,
8: indítványozta széltoló. Két virág ezt meg se hallotta, ellenben lemászott a létrán. A kör körül druidák kis kalapácsokkal ütögették a megalitokat, miközben feszülten hallgatóztak. A gigászi kőtömbök némelyike az oldalán feküdt. Minden druidák tömege vette körbe, akik óvatosan vizsgálták őket és egymással vitatkoztak. Misztikus kifejezések hallatszottak fel oda, ahol széltoló üldögél.
11: Ugye, nem lehet szoftver inkompatibilitás. A kitaposott kacskaringó kántálást kimondottan koncentrikus körökre terveztük, te marha!
2: Azt mondom, indítsuk újra és próbáljuk ki egy szimpla holdszertartást!
11: Oké, a kövek rendben. Persze, csak az univerzum romlott el, mi?
8: Kifáradt agyának ködösségén keresztül széltolónak felrémett a rémisztő csillag, amit az égbolton láttak. Múlt éjjel valami igenis hibásan működött a világegyetemben.
11: Egyáltalán hogy került vissza a koromra?
8: Az az érzése támadt, hogy a válaszok a fejében lapulnak. És még egy ennél is kellemetlenebb érzés kezdett felsejleni benne, nevezetesen, hogy valami más is figyeli a lenti jelenetet az ő, mármint széltoló szemén keresztül. Az ige előmászott elméjének mélyén lévő rejtek helyéről, egy olyan helyről, ahol a madár se jár nemhogy széltoló, és határtalan pimassággal az előagyába telepedett. Onnan leste az eseményeket. Keresztbe vetett lábakkal, kényelembe helyezkedett, és pattogatott kukoricát majszolt, mármint képletesen persze. Széltoló megpróbálta visszalökni, és a világ eloszlott, mint a buborék, s maradt, mi volt a puszta. Sötétség, egy meleg dohos sötétség, egy kripta sötétje, egy szarkofág belsejének bársonyos feketesége. Vén bőrszaga és ősrégi papír fanyarsága érződött. Papír zizegett. Széltoló meg volt győződve arról, hogy a sötétség teli van elképzelhetetlen borzalmakkal. És persze az a baj az elképzelhetetlen borzalmakkal, hogy túlon túl is könnyű őket elképzelni. Széltoló, szólt egy hang. Széltoló sose hallott még egy gyíkot beszélni, de ha egy gyík beszélni tudott volna, ilyen lett volna a hangja. Mondta. Igen? A hang kuncogott. Furán, papírszerűen.
13: Ilyenkor azt szokás kérdezni, hol vagyok?
8: Jegyezte meg.
14: Örülnék neki, ha tudnám?
8: Firtatta Széltoló, erősen belebámulva a sötétbe. Most, hogy a szeme hozzászokott, valamit ki tudott venni. Valami nagyon elmosódottat, alig észlelhetőt, puszta körvonalat a levegőben. Valami furán ismerőset.
14: Na jó,
8: törődött bele. Hol vagyok?
13: Álmodsz.
14: Kérem szépen, nem ébredhetnék fel? Most rögtön, azonnal.
13: Nem,
8: felelt egy másik hang. Épp oly öreg és száraz, mint az előző, ám kissé más.
13: Valami nagyon fontosat kell mondanunk neked,
8: szólalt meg egy harmadik hang, ha lehet még hullaszárazabban, mint a korábbiak. Széltoló értetlenül bólogatott. Elméje hátterében ott lappangott az ige, és óvakodva lesett ki a varázsló spirituális válla mögül.
13: Sok gondot okoztál nekünk, ifjú Széltoló,
8: folytatta a hang.
13: Leesni a világ széléről, anélkül, hogy gondolnál más emberekre is? Mondhatom, roppant helytelen. Tudod te, hogy miattad komolyan el kellett torzítanunk a valóságot?
14: Na hát.
13: És most egy nagyon fontos feladat vár rád.
14: Igen? Remek.
13: Sok évvel ezelőtt úgy intéztük, hogy egyikünk a te fejedben lejjen menedéket, mert előre láttuk az eljövendő időt, amikor neked nagyon jelentős szerepet kell betöltened.
14: Nekem? Miért?
15: Mert mindig elfutsz,
8: válaszolta a hangok egyike.
15: És az jó, túlélő típus vagy.
14: Hát, túlélő? Hát legalább 100-szor csak nem kinyírtak.
15: Pontosan.
13: De ha egy mód van rá, igyekezz nem leesni a korongról legközelebb, jó? Ilyesmiről többet hallani se akarunk.
14: Ki ez a mi egész pontosan?
8: Kérdezte Széltoló. Zizegés hallatszott a sötétben.
1: Kezdetben vala az ige,
8: mondta egy száraz hang közvetlenül a háta mögött.
13: De hogy a tojás?
8: Igazította ki egy másik hang.
13: Határozottan emlékszem, a világegyetem nagy tojása, kicsi gumiszerű.
15: Valójában mindketten rosszul tudjátok. Biztos vagyok abban, hogy az ős slejm volt a kezdet.
8: Megszólalt egy hang Széltoló térd magasságában.
13: Nem, az később jött. Az első volt a firmamentum. Rengeteg firmamentum. Eléggé ragacsos, mint a vattacukor. Igazából túl szirupos.
1: Arra az esetre, ha valakit véletlenül érdekel,
8: vágott közbe egy recsegő hang Széltoló balján.
1: Mindnyájan tévedtek. Kezdetben vala a torok közörülés.
13: Aztán az ige.
1: Már bocsánatos, leim.
16: Kifejezetten gumiszerű szerintem.
8: Csend lett. Majd egy hang óvatosan azt mondta.
1: Bárhogy is volt, mi mind jól emlékszünk rá.
13: Úgy van.
1: Pontosan.
16: Úgy.
1: Igen.
15: És a mi feladatunk gondoskodni arról, hogy semmi borzasztó ne történhessék vele.
8: Széltoló. Széltoló a sötétbe sonnított.
14: Volnátok olyan szívesek elmagyarázni, miről beszéltek?
8: papírzizegésszerű sóhaj hallatszott.
13: Na, ennyit a metaforákról,
8: legyintett a hangok egyike. Ide figyelj, rendkívül fontos, hogy megoltalmazd az igét a fejedben, és visszahozzad hozzánk a kellő időben, hogy a legmegfelelőbb pillanatban kilehessünk mondva. Érted?
5: Széltoló azt gondolta, kilehessünk mondva.
8: Derengeni kezdett neki, hogy a körvonal előtte mi is valójában. Írás egy lapon alulnézetből. Az oktávóban vagyok benne? Kérdezte.
5: Egy bizonyos metafizikai értelemben, vetette oda a hangok egyike fokhegyről. Közeledett. Széltoló érezte a lapozás száraz szelét pont az orra előtt. Mire fel? Elfutott.
8: A magányos vörös pötty ragyogott a körülötte levő tenyérnyi sötétségben. Ármánd nem tudott megszabadulni az érzéstől, valamint még a rendvezetőjévé történt beiktatáshoz öltött ünneplőjétől sem, hogy a csillag nőtt egy kicsit, miközben figyelte. Borzongva fordult el az ablaktól.
5: Nos, mondta. Ez egy csillag, jelentette ki a csillagjóslás professzora. Azt hiszem.
8: Azt szed? Az asztrológus idegesen összerezzent. A láthatatlan egyetem csillagvizsgálójában álltak, és a láthatáron feltűnt cseppnyi rubinvörös tűhegy ugyanolyan baljóslatúan hunyorgott rá is, mint újdonsült főnökére.
5: Nos, tudja, uram, a lényeg az, hogy mindig is úgy hittük, a csillagok többé-kevésbé épp olyanok, mint a napunk. Úgy érted, kb. Egy mérföld átmérőjű tűzgömbök?
17: Igen, igen, de ez az új, nos, ez nagy.
5: Nagyobb, mint a nap? Kérdezte Ármánd.
8: Mindig is imponálónak talált egy mérföldszéles tűzgolyót, bár elvi alapokon ellenezte a csillagokat. Az egész égboltot összerendetlenítették.
5: Hát, sokkal nagyobb,
8: bökte ki nehézkesen a csillagjós.
5: Esetleg nagyobb, mint Nagy Atuin feje?
8: Az asztrológus nyomorultul érezte magát, annak is látszott.
5: Nagyobb, mint Nagy Atuin és a korong együttesen. Ellenőriztük, majd gyorsan hozzátette, és meglehetősen biztosak vagyunk benne.
8: Hát, az tényleg nagy, értett egyet Ármánd. Az emberben még az óriási szó is felötlik.
5: Masszív,
8: sietett hozzájárulni a csillagjós. Ármánd járkálni kezdett fels alá az obszervatórium mozaik padlatán, amin a korong állatövi jegyei díszelektek. 64 volt belőlük, vézentől a duplafejű kengurutól gahulúig a tulipántos vázáig. Ez egy csillagi egy valami egész hihetetlen vallási jelentőséggel, ám jelentése sajna már a múlt ködébe vész. Hirtelen megtorpant. Mubbó a hiéna kék és arancsempékből kirakott jele fölött és sarkon fordult.
5: Neki fogunk menni? Kérdezte.
17: Attól tartok, uram,
5: igen,
8: válaszolta az asztrológus.
5: Ármánd
8: néhány lépést tett előre, elgondolkozva simogatta szakállát. Újra megállt. Ezúttal Okidzsoki, az utazó ügynök és a mennyei petrezselyem holtszarván.
5: Nem vagyok szakértője az ilyen ügyeknek, mondta. De úgy képzelem, ez nem lesz valami jó dolog, igaz?
17: Valóban nem, uram.
5: Roppant forróak ezek a csillagok, mi?
8: A csillagjós nagyot nyelt.
17: Igen, uram.
5: Elégünk?
17: Végső soron.
5: Természetesen előtte még lesznek korongrengések, meg szökőár, megszűnik a tömegvonzás és a légkör.
17: Valószínűleg elillan.
5: Egy szóval a helyén való szervezettség teljes hiánya.
8: Az asztrológus habozott, majd beadta a derekát.
17: Úgy is mondhatjuk, uram.
5: Az emberek pánikba fognak esni?
17: Attól tartok csak rövid időre, uram.
8: Mondta Ármánd, áthaladva az esetleg kapu fölött, szabályosan körözve a mennyországi tehén felé. Felsandított a horizonton villogó vörösségre. Úgy tűnt, meghozta döntését.
7: Nem vagyunk képesek lokalizálni széltolót, mondta. És ha őt nem találjuk meg, nincs meg az oktávó 8. varázsigéje sem. Ám úgy hisszük, hogy muszáj felolvasni az oktávót, hogy elhárítsuk a katasztrófát. Ugyan mi másért hagyta volna hátra a teremtő?
8: Lehet, hogy csupán feledékenységében, sugallta a csillagjós. Armand rámerett. A többi rend innentől a tengelyig minden földet végig kutat, folytatta ujjain számlálva a tételeket, mert észszerűtlennek tűnik, hogy valaki berepüljön egy felhőbe, ám ne jöjjön ki belőle.
12: Ha csak nem volt tömve sziklával,
8: próbálta könnyedebbé tenni a hangulatot az asztrológus egy eléggé vacak, és mint kiderült, teljesen sikertelen viccel.
7: Tehát le kellett szállnia valahol. De vajon hol? Kérdezzük magunk.
8: Hol? Vajon hol? Visszhangozta a csillagjós lojálisan.
7: És akkor a követendő eljárás azonnal önként adódik számunkra.
8: Az asztrológus megpróbált lépést tartani a varázslóval, ahogy az átmasírozott a két kövér kuzinon.
7: Mégpedig a milyen eljárás?
8: A csillagjós felpillantott. Egyenesen Armand tekintetébe, ami oly szürke és lágy volt, mint az acél.
7: Hát, abba hagyjuk a keresést? Bátorkodta.
8: Pontosan! Hasznát vesszük a teremtőtől kapott ajándéknak az utolsó cseppig.
7: Lenézünk, és mit látunk?
8: Az asztrológus lélekben hangosan felnyögött.
7: Lenézett. Padlólapokat?
8: Merészelte kétségbeesésében.
7: Padlólapok. Valóban, amik együtt mit képeznek?
8: Armand várakozás teljesen várt. A zodiákost, kockáztatta meg a csillagjós egy végsőkig elszánt férfiú.
7: Úgy van. Ebből következik tehát, hogy nincs is másra szükség, csupán fel kell állítsuk széltoló hajszálpontos horoszkópját, s már is tudni fogjuk, hol tartózkodik.
8: Az asztrológus úgy vigyorgott, mint az, aki miután hosszan dzsiggelt futóhomokon hirtelen szilárd talajt érez a lába alatt.
7: Szükségem lesz a pontos születési időre és helyre, mondta.
8: Ó, semmi gond. Kimásoltam az egyetem kartotékjaiból, mielőtt idejöttem. A csillagjós a homlokát ráncolva megvizsgálta a jegyzeteket. Keresztül ment a helyiségen, és kihúzott egy táblázatokkal teli fiókot. Újra megnézte a feljegyzéseket. Felkapott egy bonyolult körzőt, és a grafikonok fölött néhány hókusz-pókuszt írt a levegőbe. Megragadott egy kis sárgaréz asztrolábiumot, óvatosan felkurblizta, miközben a foga között fütyűrészett. Aztán megfogott egy darab krétát, és néhány számot firkált a fali táblára. Eközben Armand az új csillagot bámulta. Azt gondolta. A csorti piramis felirata szerint, aki együtt kimondja mind a 8 varázsigét, amikor a korong végveszélybe kerül, el fogja nyerni szíve minden vágyát. És ez oly hamar lesz.
7: Meg azt is gondolta.
8: Emlékszem széltolóra. Emlékszem. Nem ő volt az a nyiszlett fiú, az örökös osztály utolsó, amikor még az iskolapadban ültünk, aki minden ízében antimágikus volt. Kerüljön csak elibém, s meglátjuk, ki kaparintja meg a 8. Az asztrológus egy folytott hinnyét marmolt.
7: Armand sarkon pörtült.
8: Nos,
7: rendkívüli horoszkóp,
8: mondta a csillagjós lélegzett visszafojtva.
7: Noha egy cseppet fura.
8: Milyen szempontból fura?
7: Széltoló a halavány csillagok csöpnyi unalmas halmaza csillagzat alatt született, ami, mint ön is tudja, a reddeső jávorszarvas és a csupagubanc zsinek csillagképek között található. Azt rebesgetik, hogy még az ősidők bölcsei se tudtak soha semmi érdekeset mondani erről a csillagképről, ami... Igen, folytasd! Hörrent Armand ingerlékenyen. A hagyományok szerint ebben a jelben születnek a saktábla készítők, a hagymaárusok, a kevéssé jelentős vallásos plasztik ikonok gyártói, valamint az unra allergiás egyének. Egyáltalán nem varázslónak való csillagjel. Amikor széltoló világra jött, a mennyek orrára

azok az emberek, akik kést szegeznek a torkodnak, valószínűleg rosszat akarnak neked. Utóirat, a druidákat nagyon is komolyan gondoljuk. Druidák. Merengett Ármán. Nocsak, nocsak. Jól vagy? Kérdezte két virág. Széltoló kinyitotta a szemét, sietve felült, és megragadta két virág ingét. El akarok menni innen, mondta sürgetően. Most azonnal. De hamarosan kezdődik egy szertartás. Ősi hagyományok szerint. Nem érdekel, milyen ősi. Tisztes macskakövet akarok érezni a talpam alatt. Be akarom szívni a jó öreg pöcegödrök ismerős szagát. Oda akarok menni, ahol hemzsegnek az emberek, a tüzek, a tetők, a falak és egyéb ilyen barátságos dolgok. Haza akarok menni! Kétségbe esett vágyódást érzett Ankh-Morpork füstös, gőzölgő utcái után, amik mindig tavasszal hozták legjobb formájuk, amikor a mézgás fényesség az Ankh folyó zavaros vizén sajátosan irizált, és az ereszek felől csupa madárdal zengett, vagy legalábbis a madarak ritmusos köhögése. Könnycsepp gördült szeméből, ahogy visszaemlékezett a megmagyarázhatatlan fényjátékra a kisistenek templomán, ezen az ismert és jellegzetes helyi tájékozódási ponton. Összeszorult a torka, ahogy felidézte a sült halas bódét a Szemétdomb utca és a dörzsölt feltalálók útjának kereszteződésében. Az ott árusított uborkákra gondolt. Nagy, zöld, üvegük alján megbúvó izékre, amik vízbe fulladt bálnákra hasonlítottak. Az uborkák a távolból szólították Széltolót, megcsillantva előtte a lehetőséget, hogy befogják őt mutatni a szomszédos üvegben pácolódó savanyú tojásnak. A kényelmes szénapadlásokra gondolt a béristálókban, az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

oly korban élte én a földön, ahol az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel, nem csak parancsra. S míg balhitekben hitt stajtézott tévetek, befonták életét vadkényszer képzetek. Oly korban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a bűnös, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pest is est. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rákhagyta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és macsottól részek. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek ápakolt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigylé a férges síri holtot, míg habzott asztalán a sűrű méreg oldot. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot, itt úgy sem mondhatna már.

Múltkorban értem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. És még bal hitekben nincs tajtékzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban értem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt, netán csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt. Az élő irigyli a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa és ajánlás.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holdtól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, és én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillád hosszú árnya leppen, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa ág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula, szeret.

Radnóti Miklós, biológ. Rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sötényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékjel lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inked, mossa az eső, összeszívül.

Töredék. Hatodik eklóga. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. S még balhitekben hitt, stajtégzott téveteg, befonták életét vad kényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték akár a pestisest. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit, az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt, az élő irigylé a férges síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa, Ézsaiás. 1944. május 19.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

Negyedik eklóga. Kérdeztél volna csak magzatkoromban. Ó, tudtam. Tudtam én. Üvöltöttem. Nem kell a világ, goromba. Tompán csap rám a sötét, és vág engem a fény. És megmaradtam. A fejem rég kemény. Stüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én. S a vörheny és a kanyaró vörös hullámai mind partra dobtak. Egyszer el akart nyelni, aztán kiköpött a tó. Mit gondolsz, miért vett mégis karjára az idő? S a szív, a máj, a szárnyas két tüdő, a lucskos és rejtelmes gépezet hogy szolgál? Ó, miért? S a rettentő virág nem nyílik még húsodban tán. A rák. Születtem. Tiltakoztam. S mégis itt vagyok. Felnőttem. S kérdezed miért? Hát nem tudom. Szabad szerettem volna lenni mindig. S őrök kísértek végig az uton. Jártál szellőtől fényes csúcsokon. S láttál, ha este jött, a hegyre töpped bokrok közt térdepelni egy jámbor őssután. Láttál napfényben álló fatörzsön gyanta csöppet, s mezítlen ifjúasszonyt folyóból partra lépni, s egyszer kezedre szállt egy nagy szarvasbogár. Rapságból ezt se látni már. Hegy lettem volna, vagy növény, madár, vigasztaló, pillangó gondolat, tűnő istenkedés. Segíts, szabadság! Ó, hadd lejjen meg végre honnomat, a csúcsot újra, erdőt, asszonyt és bokrokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszületni újra, új világra, mikor aranygőzök közül vakíts, új hajnalokra kél a napvilága. Még csönd van. Csönd. De már a vihar lehel. Éred gyümölcsök ingnak az ágokon. A lepkét könnyű szél sodorja száll. A fák között már fuval halál. És már tudom. Halálra érek én is. Emelt s lejt a hullámzó idő. Rab voltam, és magányom lassan növekszik, mint a hold karéja nő. Szabad leszek, a föld feloldoz, s az összetört világ a föld felett lassan lobog. Az írótáblák elrepettek. Szállj fel, te súlyos szárnyú képzelet. Ring a gyümölcs, lehull, ha megérik. Elnyugtat majd a mély, emlékkel teli föld, de haragott füstje még szálljon az égig, s az égre írj, ha minden összetört. 1943. március

Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztele, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól alázat, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Erengjel hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szava. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliós a menny felette. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyíts. Hol azelőtt az angyal állt, a karta.

sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint almamag házában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól halázad, nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyen. Hol az előtt az angyal állt a karddal, talán most senki sincs.

október végi hegzameterek. Táncos medrű fehér nevetésű patak fut a hegyről. Táncol az őszi levél, s taraján kisimulva elúszik. Nézd csak, az árnyban a somfanyar ékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne bújjon. Félti aranyját. Lassú okos vagyok én is a lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzifa gondja, téli ruhák vaggondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit. Árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, s ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél, feketélnek sarkai már is az őszi nagy égnek, a hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az esték hosszú szakálla alá. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagy fiad és szeretőd. Fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjj füllel a szíveden alvó gond ütemét a sötétben. Hallgatom és várok, s mint ifjú gólya fióka ősszel szállni tanulván, meg-meg billen az égen, forgok a lőheven, s lassan tova szállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogás elaltott, elalszunk ketten az egy gonddal, s míg elkap az álom, az ében hallani csapdos az ősz nedves lobogó.

1944. Július. Nyolcadik ekloga. Üdvözlégy! Jól bírod-e Vadhegyi úton a járást, szép öreg ember? Szárny emelé, avagy üldöz az ellen. Szárny emel, indul a tűz, s a szemedből lobban a villám. Üdvözlégy, akférfiú! Látom már, hogy a régi nagy haragú próféták egyike vagy. De melyik mond? Hogy melyiké? Náhum vagyok. Elkós városa szült, és zengtem a szót Asszír Ninivé buja városa ellen. Zengtem az isteni szót a harag teli zsák javalékén. Ismerem ősdühödet, mert fennmaradott, amit írtál. Fennmaradott. De a bűn szaporább, mint annak előtte. S hogy mi a célja az Úrnak, senki se tudja ma sem még, mert megmondta az Úr, hogy a bő folyamok kiapadnak, hogy megrodjan a Kármel, a Básán és a Libánon dísze lehervad, a hegy megrendül, a tűz elemészt majd mindent, s úgy is lőn. Gyors nemzetek öldösik egymást, s mint Ninivé, úgy mesztelenül le az emberi lélek. Mit használtak a szózatok? És a falánk fene sáskák zöld felhője mit ért? Hisz az ember az állatok alja. Falhoz verdesik itt is, amott is a pötty csecsemőket. Fákja a templom tornya, kemence a ház. A lakója megsül benne, a gyártelepek fölszállnak a füstben. Égő néppel az utca rohan, majd búgva elájul, s fortyan a bomba nagy ágya, kiröppen a súlyos ereszték, s mint legelőkön a marha lepény, úgy megzsugorodva szerte hevernek a holtak a város térein. Ismét úgy lőn minden, ahogy te megírtad. Az ősi gomolyból, mondd, mi hozott most mégis a földre? A dű, hogy az ember újra s azóta is árva az ember forma pogányok hadseregében, s látni szeretném újra a bűnös várak elestét, s mint tanú szólni a kései kornak. Már szóltál, s megmondta az Úr régen szavaidban, hogy jaj a prédával teli várnak, ahol tetemekből épül a bástya. De mondd, évezredek óta lehet, hogy így él benned a dű, ilyen égi konoklobogással. Hajdan az én torzszámat is érintette, akárcsak bölcs izajásét szénnel az Úr, lebegő parazsával úgy vallatta a szívem. A szén izzó eleven volt, angyal fogta fogóval, s nézd, imhol vagyok én, hívj engem is el hirdetni igédet. Szóltam utána, és akit egyszer az Úr elküldött, nincs kora annak, s nincs nyugodalma, a szén, azaz angyali, égeti ajkát. S mennyi az Úrnak, mond, 1000 év, csak pilleidő az. Mi fiatal vagy, atyám, irigyellek. Az én kis időmet mérném szörnyű korodhoz. Akár vadsodró patakban gömbölyödő kavicsot, már kopta te röpke idő is. Csak hiszed, ismerem újabb verseid. Éltet a méreg.
Próféták s költők dühe oly rokon. Étek a népnek, s innivaló. Élhetne belőle, ki élni akar, még eljön az ország, amit ígértem az ifjú tanítvány, rabbi, ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra, már születőben az ország, hogy mi a célja az Úrnak, kérdém, lásd, az az ország. Útra kelünk, gyere, gyűjtsük össze a népet, hozd feleséged, s mess botokat már. Vándornak jó társa a bot, nézd, add ide azt ott, az legyen ott az enyém, mert jobb szeretem, ha göcsördös. Lager Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben, 1944. augusztus 23.

0: Queremos olhar para o Dani.
1: Tilalom, erre tilalom, arra tilalom, kapu áll, de céd a fekete szélnek díszkapu. Szabados út.
2: Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Tilos, tilos, tilos.
3: Hallgass ide, s ne felejtsd el, amit mondok.

0: működik, annak a hatalmak külön fegyvereket adnak. Kállj fel!
1: Tilos!
2: Thank you, ladies and gentlemen.

0: A meddőség apostolkodása. A tehetségtelenek és a terméketlenek összetartanak. A tehetséges meddőség hó lelki ismerete, a tehetségtelen termékenység kémköves kipárolgása. A tehetségtelenek és a terméketlenek gittegyletének forrongó alakulása nemes célzattal, örök fellegvár sáncolása. A grafomániát vagy a siker öli meg, s akkor elsikkad irodalom alatti csatornákon, vagy öndugájába dől. A tehetségtelen termékenyekről több szó ne tétessék. Maradnak a tűzi kemencében megvallók előtt járdallók, hogy csodájuknak tanúja legyen a megjegyzett homlokú meddők, akiken a sugallat aláereszkedő galambja otthagyja lerondító jegyét. A magtalanok, akiken a tehetség galandja rág, íme a mi kedvenceink. Akár a bírói végzés után, ha kire valamely alja szemete pocsékság ügyében, kimondják az átváltoztatott életfogytiglanos elmarasztaló szentenciát, és nyilvántartásba vételétől kaján bűnügyi örömmel számítja banditává üttetését és csatlakozását az alvilághoz, ő is. Az ő hágári megkönnyebbülése, amellyel tudomásul veszi, hogy nem is tud, nem is fog, így hát ne is várják tőle, meddőtől, hogy szüljön, magtalantól, hogy alkosson. A gonosztevőjé, akit innen tova felmentettek a becsület kényszere alól, a megkönnyebbülés bibliai szemérmetlensége, azé, aki innen tova szégyenét bátor szerrel viselendő, elmegy és megkezdi emelt fővel a meddőség apostolkodását a tehetségtelenek között. A vádlottak padjának vidor alászállása, a fordított megdicsőülés az elaljasulásban. Ihol a tehetségtelenség rendőri bilincseiben mi elégedetten szemléli immár művitétlenségre kárhoztatott csuklóit, ihol már a szájára lakatolt szeméremöv rátapadásában mi vidoran lakolja műveinek művi megnémulását, s egyetemes minden munkáit csírája híján. Ihol már mi megkönnyebbült vigyorral teszi közszemlére kalodás gyalázatát, hogy alkotás képtelen, hogy munkaneuraszténiás, hogy magtalan. Ihol már imposztor daccal, mi gyorsalkodva, s mely hars örömmel szövetkezik hasonszőrű társaival. Hogy elkezdhesse új életét, mely a meddőség apostolkodása, ármányait az alkotó ellen, ahol ő már vérszagra gyűl, ahol már lincs hangulatban löködi jó hóhér komáját, ahol már likvidátori minőségben fitymálja az elvonulókat, még ítélet nélkül, de már növendékfogdában, ahol már eljegyzi, most jegyzi el őkelme irodalmárságát és apostoli életét az ármánykodással. Ha látom a tehetségtelenség és a terméketlenség együtt járkálását, a hangra megrezzenek, s összerázkódom a látványtól.
1: Eleutéria. A misztagó beavat, a gyülekezet felelget a responszóriumban. Vakulok oltáraidnak előtte, eleutéria. Lépcsőzeteiden az áldozati ringások nyoma, a bokacsengők skófiumos barázdája, előudvaraidban a förtelmek vezeklői, templomgyújtogató késbörtönépítők, kulcsár szeráfok és lánctartó kerúbok térdeplő sorfala. Nem nélküli emlő, szűz nemző eleutéria, kire fel babonás szerelemmel, tejben megejtett szemmel bámítnak ezópuszi békák és uhugánok, angol főemlősök és történelmi bölények. Oleu, hilleu, hallelu és jallelu, eleutéria, Hebegem, háborgom, pergetem, csikorítom, szolmizálom, lengetem, zengetem, és a hódulatodra gyülekező szélbe fecsérlem, Eleutéria. Letáborozom benned, hanggyűrű, mint a figyelmeztető imakertben az eleven szentségtörés. Hús, hús, íme a szerelmetes gyermek, kiben néki kedve telik. Tejtest, áramtest, örömtest, Eleutéria! A veled való parázna gondolatokban fürdekeznem, akéj árnyékával elfedezel és kigömbölyödöl egészen, mint a síralomházi borban. Minden szertartásom a benned való ölelhet nékem, te százkarú, te küllőben ölelő, te bőrömbőr, mezítelen életmézelő, te! Méhek tánca és medvetánc neveit körtáncában, Eleutéria! Nyilagozó szájak szélkelepén, torok buborékok gyöngyözésén, gurgulák remegésén és riogásán, a gangaridák és fűrbitterek, az aeronauták, a zsoldos remeték és remeterákok, a koptok és kokoptok sém és kám horkanásán. Eleutéria, ős szörny a föld ős kerekségén! A gondomra fel, az Eleutreliptus alagút tövek közt menetelnek. Harci Eleuték, lutrelliptikus dorombok, legyező uros Eleukulelék. A lombkorona kunyhók zengettetik hangszerszárny neveid, és döngsz, és dörrensz, Eleutéria. Ellenségeim megbilincselték árnyékomat, de te, bősz istennő, te! Elrendeztél húsod redőiben, magzati rügynek, de te a doveri mozdony, kompon dübörögsz vastusa, halak iszamolásával dédelgetőző.

A három birodalmak és a visszahárumló trónusok Sándorról mind. Ó nézd rablelkünk lángadozását, miként a falak foltjaiban a befele fordulónak, ezüst limbuszaidba a csimpaszkodónak, amiként megjelensz, amiként a halni készülőnek a cölöppel a hátában és a vesztőhely tőkéjén a baromban kiábrázolódol, hogy elseperd a hamis irgalmazókat. Te tékoz, te gyöngéden kegyelmes, te látó, te szabadító, Hozsánna, Eleutéria, Halleluja. Egyszerű ember Jámbor politikai krédója. Hidd el, öregem, addig a földön nem lesz béke, amíg az utolsó papot fel nem kötik az utolsó kommunista belére. Vagy megfordítva, az utolsó zsidót fel nem kötik az utolsó arab belére. Vagy megfordítva, az utolsó négert fel nem kötik az utolsó fehér belére. Vagy megfordítva, az utolsó millió most fel nem kötik az utolsó lumpen proletár belére. Vagy megfordítva, az utolsó orosz fel nem kötik az utolsó kínai belére. Vagy megfordítva, az utolsó dalai lámát fel nem kötik az utolsó római pápa belére. Vagy megfordítva, az utolsó gengsztert fel nem kötik az utolsó nyomozó belére. Vagy megfordítva, az utolsó adószedőt fel nem kötik az utolsó adófizető belére. Vagy megfordítva, az utolsó hóhért fel nem kötik az utolsó halálra ítélt belére. Vagy megfordítva, az utolsó palit fel nem kötik az utolsó kurva belére, vagy megfordítva, az utolsó frájert fel nem kötik az utolsó vagány belére, vagy megfordítva, az utolsó ellentüntetőt fel nem kötik az utolsó atomfizikus belére, vagy megfordítva, téged fel nem kötnek az én belemre, vagy megfordítva, és akkor én mondom, öregem, és csak is akkor az árgyélusát, akkor majd béke lesz a földön.

0: Irodalmi lépegető. Lépegető.
1: Gazdagok követelme. Fonákjával kifelé felterítettem bíbor köpenyemet, megállítottam a hordszéket, és elhatároztam, hogy úgy megyek végig a fórumon, mint aki valaha jobb napokat látott. Visszaparancsoltam kíséretemet, és a törpülési görnyedve, ólálkodó alázattal és oly koldú szerénységgel loptam az irhán, hogy bármelyik publikánus viszkető lábbal rúgott volna belém. A gladiátor iskola előtt, ha nem sietek, behúznak.
2: Biceg! Né! Hogy biceg! Ki vagy?
1: Uram, én a...
2: Disznó! Akinek a lába combi puszér, az a disznó vagy!
1: Igen, uram. A szobrok alatt már úgy olvastam az epigráfiumot, hogy császárok, istenek, betűiteket porszemmel felérni bokáig sincs jogom.
2: Mit maradsz?
1: Én, uram, egy szót sem.
2: Feleselsz? Mit maradtál, motyogtál magadban?
1: A szenátorok gyomra korog.
2: A szobroki?
1: Világosan hallottam, uram, a szenátorok gyomra korgott.
2: Polgáró! Polgáró! Korog a gyomra a szobroknak, a szenátorokról ez! Ez!
1: A két a porban kúszik láthatatlan lábak alattatok, a féreg a tér fenségétől kimúlt, hadd sütkére.

0: Ezen benne messziről kövessetek. Ez hát a szegénység védtelensége?
1: A halpiacra veled az osztrigás kofák közé, a fajtád!
0: Én római polgár vagyok.
1: Rosszabb a barbárnál, piaci kutya!
0: Akiket a gondolat tején neveltem, így tereltek belső hajcsáraim.
1: Még fitog vele. Majmolja a nincse, hogy van mit rejtegetnie. A torkot szakadjon bele, röhögj, hemperegy, hűlj a családoddal a szajháknál. Hányszor szöktél a gályáról, kurafi? De ez a tisztelettudó unokaöcs, majd az öklömmel a szájában, akivel társalkodol. He? Ízlés és mérték, te trák! Az elmajmolt tartás, a pimasz türelmes modor, amivel jó madár, kelleted magad, hogy valaha jobb napokat láttál. Hagymaevő szenátor! Mi? A kuka nem szól! Halljátok, a császár szobra elő, polgárok, polgárok! Hely!
0: Ha a kíséretet még ugyan illő távolban követ, nem ismerne meg a szobrod előtt, ahol utolérés, szenátor, amúgy Isten igazában elpáholnának. Hé, rab!
2: Uram!
0: A hordszékemet. Alig értem haza, az első dolgom volt. Hol a görög? Megvesztőztettem házi filozófusomat. Hajnal derengés. Elkésett hangok a marhavásártér tájékán.
2: Aztán eladó ez a csillagos ég?
0: Eladó.
2: Nem valami szapora?
0: Nézze meg azt kent jobban, hány topánkára való boglár, hány diadémnak való kincs vagyon rajta.
2: Sokallom.
0: Hiszen még nem is tudja.
2: Hát, ha a feléért ide adja...
0: Ha a duplájáért, akkor sem adom, hanem vesztegetem. 7 peták meg 1 az áldomásra, annyi nem kevesebb.
2: A 6-ot már megadnám, csak hold 2 volna rajta.
0: Hold, kibújik, majd kibújik az is. Csak tavi tükröt terítsen alá.
2: Hattyával, no.
0: Annyi, amennyi.
2: Sok az egy égér.
0: Ilyen csillagos égér.
2: Nem bánom. Még meg se vettem, és a csillagaim már lealszanak.
0: Amott az ivó, no erre áldomás.
2: Az is tünedezik, mint a csillagaim, a csillagaim.
0: Itt a csillagos ege. Ha megvette, hadd vigye!
3: A Vörös Marti villában, Kámél. Irodalmár barátom azzal kecsegtet, hogy elvisz Vörös Martiékhoz. Nem jutok szóhoz. Nem értem az egészet. Megkérdem. Új holdas? Új holdas, hát ő is. Kezeskedett Vörös Martiért, nincs mit aggódnom, s én még amúgy sem láttam otthonában a költő óriást. Vele mentem. Varázslatos otthon volt, a könyvszekrények üvegajtó sora előkelően fénylett, az egymásra halmozott perzsaszőnyegek, a lábzsámolyok, a kalászvirág, a roppant zöld üvegvázában, a 6 lábú zongora, minden színekben pompázó mély homály, finom és törékeny, az ablak sugár körében Laura, az ifjú feleség, a felséges ifjúság. A férjem nincs itthon. Csalódottság, szorongás. A titok egyre mélyül, ha ilyen, amikor nincs itthon, milyen, ha itthon van. Csodálatos az ifjú feleség, soha nála jobb reklámot költőnek, és jobb reklámfőnököt soha. Laura, édesdett ifjasszonyosan csapongva társalog, bele-bele szőve mondataiba egy-egy idézetet azokból, amelyek már belementek a nyelvbe szólásmondási rangban, de néha a megírandó művekből is idéz, mert azt is tudja, betéve, mind, hitvesi előretudás, lírai, laurai. Nyugtalan pillantásokkal tudtára adom költőbarátomnak, hogy a tudományomnak a végére értem. Se köpni, se nyelni. Itt lenni Vörös Martiéknál, szemtől szembe az ifjú feleséggel és a költőóriás, ha nincs is itthon, itt kereng őselemeiben, ebben a körülfüggönyözött univerzumban. Barátom szemhunyorogva int majd, mindent a maga idejében. Az erkélyen ragyog a délelőtt, a verőfény elúsztatja az azáliákat, elázó azáliák. Az előszoba pádimentumán táncol a déli verő, a déli verőn elcsúszik a szerint. Szívélyes búcsúzás, igen, sajnálni fogja, be fogja sajnálni. Kilépünk a ház elé. Meg kell kapaszkodnom. Barátom karjába markolok. Késő esti sötétség fogad. A Vörösmarty villa a fák fekete foltja mögött alig sejthető, fenn az égen tücsök zenére ezüstölő, harsányan sütő holdsugár. Udvara van a holdnak. Barátom a teleholdra pillant, majd a holdudvarról rám, sokat jelentő pillantással. Érted már? A civilizációs reflex. Szégyenkezni nehéz fejűségünk miatt és okosságot szimulálni. Egy pillanatra még, mintha igaz is volna, bár magam sem tudom, mit mondok, amikor rávágom, értem. Értvén ezen, hogy aha, no lám, most már értem. Elfele menőben a Vörösmarty villától lehet ezen valamit nem érteni? Már hogy az ördögben ne érteném, de értem-e?

0: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right, because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learned too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death, who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
1: Öreg költő ismétli magát. Öreg költő ismétli magát. Öreg költő ismétli magát.
2: Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt a moly kirágta, a trottyos rímek, locs parábolák, semmit se változott világa. Abból él az ismételgetésből, ha nyeli nyögve, ha nyalja rágva, él, mint a hörcsök csócsál a kézből, s egy ugyanaz orrának bolmirága. Kicsiklantozhatnánk megújhodását, szélül toporog azt is habozva, ugorna fejest, mindenek lássák, s ne ódivatúságával illatozna. Ő nem, ez már kiéget, az ihelletét is csak komédiázza, mintha nem tudná futcsa jelenésnek, de ilyen a vénköltő már hiába. Lírája lepedéke is mi pudvás, még hogy elfogadta ezt a magvető, az eszméivel meg előhozakodvást két lábon járó elefánt temető. Miféle mű ez, miféle zsáner, se nem képver, se nem szűr szocreál, írónak ürge, bárdnak pitiáner, újnak akkor sem új, ha fejre áll. Mit picsog ez itt, Liliomher vadást? Kihátráló ripacs pózolása, elég érkezőben a redves ragyás, gyászkeretes kajsza képe mása, jótét lelkek, ha lepuffantanátok, meddig modern a halálfélelem, ha meg múltakon kérődzik az átok, nosztalgiázásból elégtelen. Vén poéta már annak is utolsó, a kadáver ismételgetése. Tuszkoljátok bele, ihol koporsó, az indulását, hogy lenekésse. Öreg költő, csak ismétli magát, légy köpte mindenütt, a moly kirágta. A trottyos rímek, lotty parábolák, semmit se változott világa.

Kuuso on Livegyrt simmy vandorjantiipo. Iisako halvato siirtelen, iisako halvamo siirtelen, mulat avilain, mulat avilain, mulat halali juohan, mulat. Iisako halvamo radioon, eso siinä almat landaridum, syret avilain, syret avilain, syret, sylet, niseret, syret. Aki ne mulat, mert nincs jelen, ma fogantatik ez éjjelen, mulat avilain, mulat avilain, mulat ideri szálló mozdulat, mulat. Van, aki csak vágyban létező, hintő porozott az égmező, szüret avilain, szüret avilain, szüret oltári jó. A szédüle szüret. Van, aki lefele útban van, kélyes gondolata felvillan, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat. Elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, szüret a világ, születni szeretni, szüret. Mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, mulat a világ, ideri szálló mozdulat, mulat. Mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, szüret a világ, oltári jó a szédület, szüret. Ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, mulat a világ, haláli jó a hangulat, mulat. Valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki másak, egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, Mulat! A második felvonásból. Éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, ugat a világ, hiszi a hangos humbugot, ugat. Éjszaka sehol az irgalom, dur bele tipor a forgalom, üget a világ, vak lovakon a vén, tüket, ha nem üget lovagolja, más marad a paripa futtatás, tarol a világ, a pofasör a potya, por, tarol, ha ő nem tarolja, csórja más, arat a zsebes a jó bugás, arat a világ, csinics haj, csili kanal, arat, aki nem arat, mert semmije, annak mindjárt van mér inni, a siker a világ, siker, világsikerre inni kell, siker, belefogam, mire rádöbben anyján a fater az árokban, sajog a világ, babai kínban a bajok, sajog, kirázza ikrája, ikreit garázda, szapora mindenik, borul a világ, belenyugodik, ján, borul, valagra hízik és bögyre nő, csörög a bige, a nagy menő, csorog a világ, kanaki nincsen, kun, csorog, elmondom álmatlan álmomba, mindig lesz egy, aki elmondja, dürög a világ, amerre arra sündörög, durog, direkt, mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak, harap a világ, kell a rög, minden talp alatt, harap, mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg, kerek a világ, vamzerok, frankák, frájerek, kerek, ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem, lakik a világ, lakik, pincétől toronypadlatig, lakik, valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyetem elmondja, egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tárgy, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja, helyettem elmondja, mulat a világ, mulat, haláli jó, mulat. Harmadik felvonásból. Libeg a világ, neki libeg a semminek, libeg, éjszaka hallgat az értelem, éjszaka hallom az éteren, lobog a világ, lepik a villancsillagok, lobog, éjszaka hallani feldalol, kapar a falon a föld alól, düböl a világ, kikibújik a bőriből, düböl, sunyi sárkányoktól senyvető, szegények tisztító szennye ő, dobol a világ, magasodik a lárma, bolt, dobol, új eregetője, oly nagy úr, minden sárkányt lever, újra gyúr, lemez a világ, duma-dumára éljen ez, lemez, ura üri rakétára kap, len cipel a batyú áradat, cipel a világ, mindjárt se télire húdjuk a férj,
ja se talon a világ, talon, talon a világ, talon. Megújton, unosuntalan, boldog, boldogtalan. Ha már a tejút is kell neki, csillag a csillagot ellepi. Lebeg a világ, leveg, leveg a világ, leveg. Pici fák, pici fellegek, leveg, leveg, leveg. Majd a régi szép szokás szerint föld a kendőjével visszaint. Dönög a világ, dönög, dönög a világ, dönög. Tova tüntében tündölök, dönög, dönög, dönög. Elmondom álmotlan álmomba. Mindig lesz egy, aki elmondja, pedál a világ, pedál, pedál a világ, pedál. Vágtában hajtja, povedál, pedál, pedál, pedál. Mint a nap a havon elolvad, mindig voltak, akik nem voltak. Robog a világ, robog, robog a világ, robog. Viszik a vándoráramok, robog, robog, robog. Mindig lesznek, akik nem lesznek, attól a világ még nem vesz meg. Szüret a világ, szüret, szüret a világ, szüret, születni, szeretni, szeret. Szüret, szüret, szüret. Ha már nem lesz ez a két fülem, ugyanúgy mulatnak nélkülem. Mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat. Halál, jó a hangulat, mulat, mulat, mulat. Valakinek arra lesz gondja, éjszaka helyettem elmondja. Egy szaki lesz, aki éjszaka, műszaki, új, aki más, aki egy, aki száz, aki száj, aki tátja, aki réz, aki vágy, aki helye, hülye, múlja helyettem. Elmondja, mulat a világ, mulat, mulat a világ, mulat. Halál, jó, ja, halál, jó, ja, halál, jó, ja, mulat, mulat.

Tilos Rádió, az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne megint évfordulók, nevezetesen Dylan Thomas, akit a most futó csillagok közöttben is idéznek, aztán Radnóti Miklós és Határgyőző. Reméljük tetszett a műsor, mivel Határgyőzőnek november 14-én lesz az évfordulója, valószínűleg a jövő héten vele folytatjuk a Keltakaróban. További jó tilosozást!

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok, és abban ismét évfordulók. James Joyce halálának van az évfordulója, és Sophie Tucker, amerikai komikusnak, többek között

kedves lehet az a krémes, mit a lányok esnek, de nekem nem vesznek. És ezért, ha álmodik a babcika, egy színarany taxiba, beleül és a mennyekbe száll. Ott a mennyországi boltba van sok ezer torta, nem kell állni sorba, sütemény csak annak szabad ennie, akinek nincs

S jöttek, jöttek a drámák végre. Tűzvész, méreg, Ibsen Rosmers homja, de hát színésznő vagyok, és azért bizony, azután is csak eljátszottam én pihenésről egy kis operettet is minden esetre. Mondja, Mici, mi a titka, hogy csinálja ezt? Percek alatt meghódítja, akivel kikezd. Tény, hogy van a modorában eredetiség, már az, ahogy csókra nyújtja azt a kis kezét. Hát még mikor azt csicsergi, csókolom szívem, az olyan, hogy ellenállni nem tud senki sem. Bűvköréből menekülni senkit nem eresz. Mondja, Mici, mi a titka, hogy csinálja ezt?

0: üvegben. Édes hazánkon leírva ez a tejjel mézzel folyó Duna-Tisza háta. Isten áldás hullik rája nesid-nesid Kossuth Lajos. Ninácskának egy nagyon-nagyon csúnya-csúnya kis szokása volt. Nem játszadozott ez a kis leánytárs nőivel, hanem, na, ki hallott ilyet? Ez a kislány, ez csak a fiúkkal szeretett játszani, golyózni. Ugye furcsa kedves gyermek vagyok, Csiribiri? Na, de csak hallgatok. Egyszer ám jött egy komédiás bácsik és nénik a városban. Hát, uram, fia, vaskalap, Aninácska velük szaladt. Ugye szépen zsik velük. Ott is maradt a komédiás bácsiknál. De arról a rossz szokásáról nem tudott nekem, hogy mindig a fiúkkal játszott, aztán is. Hát, csak hallgassátok, mi lett a vége. Terka Panni, te kis rigóim, aranylegyecskéim, szűnyogocskáim, kollára, baciluskáim. A Ninácska már 18 éveske volt, és még mindig a fiúkkal játszott. Ilyen nagy kislány volt már 18. Mégse kezdett el tanulni, hanem golyózott. El is küldték a komédiát bácsik, de ő nem bánta azt se, hanem kiállt az utcára, hívta a fiúkat golyózni. A csúnya utca gyerekek, utcaklók, utcabalkánok. Persze azok is olyan iskolai, rossz kisfiú voltak. Elszaggatták a Ninácska ruháját, meg minden. Hopp, Terka Panni, Csiri bőrű, rők, egy kicsi kritkretének, ahol repülőzik, egy kicsi gorilla, utcú böske, jól csak kapjátok el, mit kigyeksz, kügyöksz, Pesta Pista, hozz is a kita szerkesztő bácsinak, csingeling, megy tovább a mesezekér. A rendőr bácsi kiszerzett a kislányokat, akik az utcán golyóznak a kislányokat. Kedves gyermekem, szerintem a jó rendőr bácsi, vigyázni fogok rád, hogy semmi bajod ne essék, jó? Jó rendőr bácsi, azon elügyelt Ninácskára, nehogy baj legyen. De Ninácska mindig vadabb lett. Mindig több és több fiúval játszott. Tudod, egyszer? Rendőr bácsi egyre csókat van. Mert ugye, kedves gyermekek, a kisleányoknak kis társai között van a helyük, és nem a fiúk között. Egyszer, mikor már a kis Ninácska 25 éves volt, egy nagyon rossz, koromba, illetlen fiúskával is lehetett. Sándor 30 éves volt, és mindig hozzávágta Ninácskához a golyókat.
1: Gyere velem, mondta az illetlen Sándor a Ninácskának. Játszadozni fogunk is a mellék utcában.
0: A Sándor nem játszott illetve, mert mindenféle bajkosságot találtak ki. A bácsik vagy nénik jöttek egy hosszú kérés tettelő. Hátulról fölvágta a bácsik zsebét, és oda tartott a markát, hogy beleesen a pénz. Ilyen bajkos volt. Hanem aztán baj lett. Egyszer nagyon gyorsan forgatta a kést, és a kés ennye. Belement egy bácsi gyomrába, aki keményen megpirongatta a rakoncátlan fiút, és fejcsóválva meghalt.
2: Ő felsége a király bácsi nevében, mondotta szigorúan a rendőr, aki volt. Most becsuklak titeket, kedves gyermekeim.
0: Ninácska borzasztóan megijedt, és sírni kezdett. Sándorka is bezzeg meg szeppe, kérlelni kezdték a rendőr bácsit.
2: Nem bánom, mondta a rendőr bácsi. Bár nem érdemlitek meg, illetlen gyermekek, de ha valamelyik őtök el tudja mondani Bósa bácsi egyik versikéjét, ez egyszer megbocsájtok.
0: Ninácska gondolkodni kezdett, addig-addig gondolkodott, míg végre eszébe jutott. Mit csiripel a kis madár fönn a száraz ágon? Azt csiripli Magyarország legszebb a világon. Muszka bácsi, német bácsi, beletedd a lábad, úgy kiverünk csinnad, ratta, porzik majd a hátad.
2: Ezer éves Árpád apánk uralkodott rajta.
0: Magyar itten minden ember, tőzsgyökeres fajta. Megjárhatja csinnad, ratta, aki belénk botlik, magyar fiúk, magyar lányok, mikor atyuk kotlik.
2: Erre aztán szabadon bocsátotta őket a rendőr bácsi. Ninácska is levonta a tanulságot, és azon túl nem játszott többé a fiúk.

0: Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
1: Házias, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legényed, ő legénye.
2: Mindjártunknak legyen magyar vőlegénye.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartósz magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek áll engedmény.
2: Lehet bóvos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű Nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Lóbusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja be még Pegasusszal, globuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albus. Helyesbítek, Fidibus.
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.
1: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
0: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
4: Ofotért szemüveggel.
1: Szemre valóba fehér nép.
3: Ofotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
5: Ofotért szemüveggel.
6: Huligánok, figyelem.
0: Szemüveget, üveg szemet.
2: Az ofotértől.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Ofotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövid látó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az ofotért szemüvegét.
1: Nem hisz a szemének.
2: Ofotért szemüveggel.
0: Sűrített hirdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út...
7: 101.
0: Bogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendégünkben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen Vikkent házat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek.
2: És szídja időnként a kapitalizmust is.

0: Minden idők legjobb 11-jébe gyakran beszavazzák azt a legendás focistát, akit most önök is beszavaztak a legjobb 10 közé. A telefonvonal egyik végén Eger, Verebes István, a másik végén Bilbao, Puskás öcsi.
1: Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok! Szeretettel
1: üdvözlök mindenki! Mi is, nem tudom, hogy szólíthatom.
2: Tegezve nyugodtan!
1: Hát akkor szevasz, öcsi!
2: Szervusz!
1: Akkor mi egy tapssal köszöntünk téged most, jó? Ez a taps természetesen nem csak a tisztelet, hanem a szeretetnek is a jele.
2: Gondolom.
1: Volt ebben valami él, ebben a gondolomban?
2: No, ebben minden igazság benne van.
1: Igen, már csak azért is, mert itt néha megjelennek cikkek. Nem tudom, olvasott-e azokat a cikkeket?
2: Néha a kezembe kerülnek. Tudod, én mindig azt nézem, nem azt nézem, hogy mit írnak, hanem hogy ki írja.
1: Igaz-e, hogy tőled származik az a mondás, hogy kis pénz kis foci, nagy pénz nagy foci?
2: Na, de ezt én a régi rossz időkben mondtam 1949-ben. És nem az...
1: Ti mennyit kaptatok? Ne haragudj, hogy rákérdezek.
2: Én mennyit kaptam az őrnagyi fizetésemben, mert az is voltam. Az
1: tudjuk,
2: őrnagyi
1: igen.
2: Fizetésemben együtt is a futballal kerestem 4200 forintot adott.
1: Akkori 4200 forint?
2: Na most szoroz meg, amennyi akarod, nem tudom,
1: akkor ma 42 000.
2: Lehet.
1: Kérlek, azt mondják, ez persze csak pletyka, nem igaz,
2: igen,
1: hogy a magyar válogatott tagjai fejenként 100 ezer forint prémiumot kapta.
2: Nem igaz. Én tudom, hogy mennyit kaptak.
1: Mennyit kaptak? Akkor mondd meg te, legalább tőle tudjuk, mert a újságot nem írják meg nálunk.
2: De mivel én nem vagyok pletykás, nem akarok ilyen.
1: Többet vagy kevesebbet?
2: Mi?
1: Kevesebbet kaptak?
2: Kevesebbet. Jóval kevesebbet.
1: Igen.
2: Kevesebbet a felidé.
1: Annak idején, amikor bekerültünk világbajnoki elődöntőbe, akkor te mit jósoltál?
2: Én, mikor a magyar labdarúgó csapat bekerült ebbe a csoportba, biztos voltam benne, hogy elkerül Mexikóba.
1: Biztos voltál benne?
2: Igen.
1: És az osztrák meccs előtt mit jósoltál? Akkor, amikor kisorsolták, mit gondoltál, hogy az osztrákok, vagy mi jutunk el?
2: Én biztos voltam, hogy a magyarok jobb, mi jutunk tovább.
1: Ezt hirdetted is?
2: Nem kell hirdetni, de én, akivel én beszéltem, annak megmondtam az ösztereinknek. Megmondtam a Sebesnek, megmondtam a Vezének.
1: Ne haragudjál, akkor bocsáss meg, mi bejátszanánk neked egy nyilatkozatodat a bécsi televízióval, amit a sorsolásnál adtál.
3: Österreich-Ungarn in der Weltmeisterschaftsqualifikation. Was sagen Sie zu dieser Auslosung? Ich glaube, in diesem Moment, das österreichische Fußball, das beste des Ungarn. Schon? Ich glaube.
1: Hallottál valamit?
2: Nem. Hallottam Ricsaj, de nem hallottam semmit.
1: Na akkor megmondom, tehát azt kérdezték, Puskás úr, Ausztria-Magyarország, világbajnoki selejtező csoport, mi a véleménye az esélyekről? A válasz így hangzott, gondolom jelen pillanatban az osztrák futball jobb, mint a magyar. Igen, így gondolom.
2: Lehet, hogy tízelegni akartam neki.
1: Még egy kérdésem van, hallottál arról, hogy a magyar bajnokságban hát olyan rangos csapatok rosszul szerepelnek, mint a Kinizsi?
2: A Pradi.
1: Azt hittem, te még Kinizsinek ismered.
2: A Kinizsi 1949-ben volt.
1: Aha.
2: Amikor állítólag mi elloptuk a kocsisékat a Honvédból.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: Átmentek?
2: Hát át kellett nekik jönni.
1: Most hogy történt, hogy át kellett menni?
2: Hát megkérdezik neked, hogy vagy kimentek a határa katonáskodni, vagy eljöttök a Honvédnak, főhadnak meg őrnagy.
1: Képzeld el, 14. a Fradi.
2: Na de meg fog menekülni. Vagy fölemelik a bajnokság. A létszám.
1: Szerinted nem eshet ki a Fradi?
2: Nem eshet ki egy Ferencváros, sose eshet ki az elsőszer.
1: Miért nem? Mert különben kivezérlik a határa?
2: Egy,
1: vagy?
2: Mert a világ egyik 10 legközismertebb csapata. Azzal együtt, hogy én kispesti játékos voltam, és Honvéd, azzal együtt, hogy azt is mondták, hogy letoltam a nadrágomat a pályán.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: Nem igaz?
2: Nem.
1: De kár.
2: Mindig két nadrágba szoktam játszani, egy kicsit, meg egy nagyot.
1: És csak az egyiket toltad le?
2: Csak az egyiket.
1: Szóval az nem igaz, hogy azt látták, amit nem láttak.
2: Hát nem láthatták, hideg volt.
1: Én azt mondom, hogy a közönség téged nagyon szívesen hallgat, és nagyon szívesen látna is.
2: Köszönöm szépen.
1: És mindig várunk téged vissza. És reméljük, hogy együtt fogunk osztozni a magyar labdarúgás örömeiben. Hát akkor a mielőbbi viszont látásra jó egészséget kívánunk, és további sok sikereket.
2: Én is. nektek mindenkit üdvözlöm, és köszönöm a közösségnek, hogy kívért egy időt keresztül.
1: Mi is köszönöm, hogy megbeszéltek.
0: Az elmúlt évi választási küzdelmeket már Ádász kortes beszédek kísérték. Jelöltünket Kern Andrást helyett.
4: Kedves pentések, kedves pentés nők, tisztelt szelényeink, matláfok! Engedjék meg, hogy a hanarveknyési pörge-mörge részéről így elpüfélhessem önöknek a hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit. Meggyőződésem, hogy a mostani bélgamáción nyilvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha Vronyás idén szilanyásként jött, a gárza ki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef. Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a posla bényét, és a posla bényen belüli rugányt. Nem hiába zodáltuk a dernyét. Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik susonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk Tilmanóra és egy kevés poslára is. A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát. Ezen a téren nincs és nem is lehet palizsánkos bélganyáz, vagy bármiféle selga-velga. A dőlmenés, a következetes dőlmenés folyik tovább, és ebben a kis szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gerebben lesz a durmák. A bolonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyán. Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a pörgemörgelyek dödéjét. Mert mi büszkénk vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödénk. Ahogy az Töcsek, a nagy pöde mondta, inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumóev. Végül köszönöm, hogy felszögyélhettem a Dézerman, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desle donyáljon a ribán. Éljen a bedő, érjen a tören tárpödle, éljen a tonás-menás vekernye, éljen a nyefke. Köszönöm.

0: Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled, Ovidon, Tartalusz van a Tiszán, Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom Piski Géza írt, oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát, itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát, ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt. Na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza, jó barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismerettségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának fognak hívni. Hát itt mellette üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász, iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kis Kalbár Éva mosolyát. Nem is tudom így hirtelen hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végigmegyek rajtatok. Hát, itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja. Na, ő, mint ezt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartás című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez egy... Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemérmet. De Lilikém, javíts, ha nem jól mondom, majd adás után. No, és kérem, végül, de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homlok üregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetek rá. Hát, kedves nézők, huncutkodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy-másfél napban találkozni fog. No, de, hát, drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled, Ovidon, Tartalusz van a Tiszál, Ladikon, de Ladikom. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartalusz van?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkóm, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak. Döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis Practicolluson van. Óriasan szólva egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Hát nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Hát mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honn az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. Erre a pipára gondoltunk, nem idő, nem szoktam hozzá, a szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp, hopp, ingyom, bingyom, amin derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Így áll, Gézám. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de, hát a rendezőnk, Csaba kis Teréz barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na, most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát, hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi. A humor, a jókedv, a csipkelődés valahol mindig sajátja volt a magyar művészi életnek. Természetesen, hát mondjuk így Piski Géza barátom csak metaforákban beszélt az imént, amely mögött komoly, közérdekű tartalom van. A metaforák nem csak az írott szó mestereinek eszköztárába való, gondolom használja őket a szobrász is. Neretvai Lajos barátom, hogy van ezzel?
2: Jó van a Lajos.
1: Bélám, de...
2: Jó. Nagyon jó van véle a Lajos. A múltkor láttam, hogy korongolt egy ilyen izét fülekkel. Görögországban láttunk ilyeneket, dosztik van velük a bazár. Ilyen metaforákba hordták annak idején a piacra az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.
1: No, most kollégái mutatják, itt, hogy amíg megpróbálunk rendet tenni a stúdióban, addig lenne itt egy nagyon érdekes bejátszásunk, amolyan hát illusztrációféle. A rádió lemez archívumában találtuk ezt az irodalmi értéket. Gróf Aponyi Albert verset mond. Eddig a vers. Én mondjuk azt hiszem méltán nevezhet nők, a világirodalom gyöngyének, hát akarsz hozzászólni, Gézám?
2: De jó, de szépen turbékoltól, gotyas kis gerlicé.
1: Hát így, így kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma, azt hiszem joggal zárhatja 3,5-24 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
3: Markos és Nádas következik az állami biztosító Vadányi úti roncspalotájából. Itt aztán van élet, megfordul boldog-boldogtalan. Akadnak visszajáró lelkek, úgynevezett kaszkonauták. Nevüket az astronauták után kapták, mert van, aki kocsijával többször röpült, mint Jahov és Jumi.
4: Viszlai! Onnan?
5: Hát, kezi csókolom.
4: Pillanat.
5: Jaj már, hagyja már, kezi csókolom.
4: Bocsánat, nem látja, hogy mással beszélek?
5: Tessék már letenni, fizesse meg azt a 90 000 forintos kárt.
4: Bocsánat, először is ki maga, hogy hívják magát?
5: Hát hogy hívnak engem? Én vagyok, akit ide idéztek.
4: Hogy hívják?
5: Én vásáros vagyok.
4: Maga vásáros?
5: Nem, a vásáros nem én vagyok, az a bátyám. Én az autót vezettem.
4: Ha először is kezdjük előről.
5: Tessék.
4: Legyen szíves, írja le a nevét.
5: Nem legyen szíves, hanem azt a 100 000 forintos kárt fizesse meg, amit okozta.
4: Írja le a nevét és az adatait.
5: Nem tudok írni, én vezettem, mondom. Én sokkal.
4: Legyen szíves, először is mondja meg a baleset
5: körülményeit. Akkor a baleset volt, mint ide nagykáta. Tessék!
4: Hol történt a baleset, és milyen volt egyáltalán, hogy éjszaka volt, nappal volt?
5: Hát úgy sütött a nap fönn az égen, úgy emlékszem. És azt a 150 ezret meg azonnal adja ide át.
4: Hogy történt a baleset, kérem
5: szépen? Hát képzel el, hogy mentünk ugye napsütésben a késő sötét éjszaka, azt
0: vettem észre, hogy... 0 óra, 0 perc. A Rádió Kabaré sikerlistáját közvetítjük a lemezjátszóval rendelkező hallgatóknak. Kérjük, gondoljanak azokra, akiknek nincs lemezjátszójuk, és hangosítsák fel készüléküket. Köszönjük!
6: 0 perc, 20 másodperc. Autós élményeire emlékezik vissza Nagy Vandó András.
7: Van egy barátom, aki 60 éves létére még mindig nagyon jókedélyű ember, és valahogy úgy néz ki, mintha nem a második gyermekkorát élné, hanem még az elsőt őrizgetné. És ma is mindenféle csínytevést megcsinál, mindenbe benne van. Jött hazafelé Agárdról a trabantjukkal, régen autója volt. Két rendőr megállította. Jó estét kívánunk, személyigazolványtot, forgalmi engedélytet és jogosítványtot kérni. Átadta, megnézze, kérem szépen följelentjük, mert nem úgy vezette az autóját, ahogy az szabad. De miért? Kérem, a jogosítványában az áll, hogy maga csak szemüveggel vezethet, és magán nincs szemüveg. Ez a rendőrelvtárs. Tetszik tudni, az én fiam optikus, és a Trabant szélvédőjét fölcsiszolta 5 dioptriás. Hát a rendőr francia kockás összekarmolta magát, azt mondta, hát még ilyet nem láttam, benéz, na jó, akkor mehet. Mert a hátsó rendőr megszólal, na-na, és mi van akkor, ha tolat, he? Nem tudom, hogy önök megfigyelték-e, én egy kicsit odafigyelek a közlekedésre, hogy ha egy magyar autós koccan egy magyar autóssal, az egészen másképes, mint hogyha két nyugati autós koccan. Két nyugati összekoccan, ajtó kinyílik, kiszállnak, ötször kérnek elnézést, betétlapot cserének, címet, telefonszámot, megint elnézést kérnek, beszállnak és el. Két magyar összecsattan, ajtó kicsapódik, hát nem idézem. Arra gondoltam, hogy ha már azt mondják, hogy Magyarország a költők és a versbarátok hazája, akkor az lenne a szép, ha a ma élő költők, úgyis itt van ugye a költészet napja, adnának útmutatást, és megmutatnák, hogy az ilyen dükkitörések helyett hogyan lehetne ezt líraian elmondani. Hát nézzünk egy alaphelyzetet. A főúton halad egy autós, a mellékútról jön egy trabantos. Stop tábla van, fék nincs. Találkoznak, az autós kiugrik, és Juhász Ferenc módra így szól a trabantoshoz.

szárnyú lovasa. Ó, te úthoz kövesedett gigászi mikrohősszaurusz! Papírból gyúrt gyémánt kristály ősgyík holdpermet tojása. Ó, te két ütemű, lóhere hártya ragyogása pöfékelő, kristály magzat vizet böfögő, bűzkocsonya magzat bűzárasztó levéltető. Ó, te nyolc szögletű, stop megállt vezénylő, táblarosda szirombolyhos állítmány semmibe vevő, görény illat megszégyenítő, smog dúsító füstű förmedvény. Hogy az

fad közlekedő edényben. Hogy helyezze beléd ősgyík veszélyét a magasságos. Mélységes imádattal, ős élvezettel, ősgyík heréinek, kuszagubancos szőrömeredvényeinek, kristálygyökér fonódásaival. Ó, hogy menj abba a sötét, hátsó fertály füstáldású, autócsikó pegazus kipuffanó, sötétség lepelbe burkolódzó, bűzlyuk barlang, szent csatorna illatú szélröpítette végébe. Te állatforma ember, te emberforma állat, te ős állatforma ős ember, te emberforma, barom kristályá formád, ős tulok embrió, te kristályá formád,

0: Allez.
1: Én megpróbáltam írásba foglalni két szituációban egy tínédzser. És ennek a tininek a szerepében most Usztis Mátyás fog díszelegni. És az első szituáció az első nagy szerelem.
2: Fev, figyelsz? Szóval, özel, azt akarom, érted már. Szóval. Szóval Frank nem is zajt. Szóval én ért nagyon... Értem, mert én nekem jajsz, de... Érted?
1: És most következik ugyanez a fiatal, de egy más szituációban. Képzeljük el, rálép fönn a mozgó lépcsőre, és a véletlen folytán összeütközik vele egy másik fiatalember. A másik állva marad, ő elesik, mire a mozgó lépcső a metró szintjére ér, bizonyítja, hogy ebben a helyzetben igen gazdag a szókincse.
3: Te idióta! Infantilis! Tuskó barom szarházi mocsó pupák ugyerek görény szemét vadá a tökör Timó pervez kéhez abnormális hülye őrült barha süsű vasút a csótán giriszta tűzoltó felszarvazott rendőr tücsök bogár kigyó béka piszok korcs baraszt tenyészáll a disznó kiérélt ilyen a impotens agybeteg kutya gyúró adék tógyós impelé van a gyávok futog az ember galantféreg furkó dolog furulja trotti kifutó bakfit faragatlan érősdi pojác a csúszomászó csatornatőtek bugyut a bugyat bíra hibbat birka két balába neked beléd apádi!
4: Hat perc, 50 másodperc. Levél az államhoz. Felolvassa Gáti József.
5: Itt ülök a konyhaasztalnál néhány tavalyi nyugdíjas szelvény és idei kolbászvég társaságával. És önre gondolok. Már egy hete. Szüntelenül. Köszönettel vettem, és a múlt heti tévéhíradóban megkaptam öntől az újabb jó hír. Köszönöm. Igaz, parádfürdőnél messzebb még sohasem utaztam az életemben, mégis állampolgársági büszkeségemet nagyon bántotta, hogy csak 15.200 forintért vehetek valutát, azt is csak 3 évente. Töredelmesen be kell vallanom ennek, hogy én még 5.000 forintért se tudnék venni 3 évente valutát, mégis sért ez a korlátozás. Mert mi lenne, ha tudnék? Így dolgtam eddig, érthető, hogy az egekig csapott a jókedvem, amikor az általam annyira tisztelt Kovács P. József örömtől sugárzó arccal közölte velem, hogy az eddigi 15.200 forint helyett 16.500 forintért vásárolhatok a jövőben valutát. Az örömből még arra is futotta, hogy meghallgattam azt is, hogy az milyen jó hatással lesz a külkereskedelmi mérlegre, milyen jó ez a népgazdaságnak, a társadalomnak benne nekem. Én már kérem, annyira örültem, hogy szinte meg sem hallottam a kommuniké végén azt a félmondatot, miszerint a 16.500 forintért ugyanannyi valutát kapok, mint azelőtt a 15.200. Természetesen nem szándékozom önnel elítetni, hogy 6 évvel a nyugdíjba menetelem után az az egyetlen gondom, hogy hány ezer forintért vehetek valutát. Nem. Nem ez az egyetlen gondom. Nekem egyedül ezeknek a bejelentéseknek a stílusával van bajom. Azzal a stílussal, amelyik még a pénzem elértéktelenedésében is képes először pozitívumokat keresni. Ezzel az optimizmussal van bajom, pedig nyilvánvaló, hogyha a pénztárcámba nézek, egyáltalán nincs okom az optimizmusra. Így dolgtam magamban a konyhaasztal mellett, amikor rájöttem, hogy ezt ön minden esetben jó indulatból teszi, hogy óvjon engem a kellemetlenségektől, vigyázzon az idegrendszeremre. Ezt szívből köszönöm önnek. Arra gondoltam, hogy túl érzékeny vagyok, és talán ön is az. És akkor mi érzékenyek, hát tartsunk össze. Éppen ezért hasonló stílusban szeretném a következőkben tudatni önnel, hogy hogy vagyok. Pompás. Örömmel tudatom önnel, hogy az eddigi 14 fogamból a múlt héten kiesett 2. Így a jövőben jelentősen megnövekedik az egy fogra eső ételmennyiség. A tendencia megállíthatatlan. A távoli jövőben már egy ropitól jól fogok lakni. Ugyancsak örömmel közlöm, hogy hála az ingatlan kezelőnek, vasárnap délután a plafonnal együtt a csillár is leszakadt a szobámban. Ezzel mintegy 250 wattnyi energiát spórolok minden este. Nem is beszélve arról, hogy a keletkezett lukon keresztül jelentős meleg áramlik a lakásomba, így a fűtés költségei csökkenni fognak. A lehető legnagyobb megelégedésemre harmadik hete nem kapom meg azt az orvosságot, amit az orvos felírt nekem. Így szörnyen szép. Nem mehetek az utcára. Éppen most írom a köszönő levelet az egészségügyi miniszternek. Miután nem mehetek utcára, nem látom a zöldséges kirakatban a szület idején 50 forintba kerülő szőlőt. Nem kívánom meg, és nem bosszankodom rajta. Harmadik napja fekszem csupán, és már is 150 forintot spóroltam. Mindezt egy 4 forint 50-be kerülő orvosság miatt. Ha februárig nem kapom meg a gyógyszert, számításaim szerint a fogyasztásom jelentősen a nullához fog közeledni. Egyetlen költségem a lepedő kopása lesz, azt viszont teljes egészében fedezni tudja főkönyvelői nyugdíjam. Hát, egyelőre ennyi örömhírem van az ön számára. A következő örömhíreimet fekete keretes levélpapíron a közeljövőben közlöm önnel. Egy örömtől sugárzó nyugdíjas.
4: Kedves hallgatóink, 12 perc van. Híreket mondunk.
0: Habarda Bériában az ország elnöke, Habarda és felesége Lénia Habarda, nemrégiben egy bagolyfarmot tekintett meg, ahol az ő személyes útmutatásai alapján nőnek a baglyok. A vállalati ebédlőben tartott nagygyűlésen Habarda elnök bejelentette. A távlati cél az, hogy az ország minden lakosának az ezredfordulóra legyen baglya. A háztartásokban a bagoly azért jó, mutatott rá, mert télen alszik, nyáron alig fogyaszt, és sötétben is tud olvasni. Baricsa Sándor óbudai alkalmi munkás tegnap este nagy mennyiségű alkohol elfogyasztása után váratlanul kilépett 9. emeleti lakásának ablakából, és rövid űrsétát tett. A pontosan végrehajtott manőver szerint a 2. emeletnél találkozott kis Aranka háztartásbelivel, és a megbeszélt program szerint sikeresen összekapcsolódtak. április 3. a Honvédelmi Minisztériumba távirat érkezett. A távirat szövege. Sobri Jóskát kegyelembe részesítjük. Aláírás Első Ferenc József. A késésért a posta elnézést kér, és Sobri Jóskát saját halottjának tekint.
6: Tizennégy perc, 10 másodperc. Már nyílnak a völgyben a kerti virágok. Mezőgazdasági szakértőnkkel, Bálint gazdával beszélget Selmeci Tibor.
7: Ön a tévében mindig olyan elegáns, mint egy békebeli földbirtokos. Elnézést az indiszkrét kérdésért, egyáltalán van földje?
8: Igen, közel 300 négyszögöl családi birtokon gazdálkodom.
7: És 7 szilvafás?
8: Nem, csak 2 szilvafám van összesen.
7: És mennyi pálinka termett a kertjében?
8: Hát, ha őszintének kell lenni, semmi. Egyrészt azért, mert nincs a közelben szeszfőzde, másrészt azért, mert a feleségem nem adja nekem kölcsön a kuktafazékra.
7: Szeretnék tisztázni valamit. Régebben, amikor ön még nem adott nyilvánosan tanácsokat, előfordult, hogy néhányan a Szabad Európát hallgatták. Természetesen csak a kertbarátokra gondolok. Mert ott is volt egy Bálint gazda. Véletlenül nem rokona?
8: Nem rokonom, és van köztünk egy különbség. Ő ellenezte és támadta a termelőszövetkezetek szervezését, én meg támogatom a háztáit és a kiskerteket.
7: De hát Bálint Bálint.
8: Igen, de őt Cupi Bálintnak hívták, engem Bálint Györgynek, úgyhogy ő hátul volt Bálint, én elől vagyok Bálint.
7: Kiskert teljes ember kíván. Az idejében szólunk című könyv például az év valamennyi napjára ad valami feladatot. Hogy lehet ezt győzni?
8: Nehezen, de többek között ezért találták ki a most nagyon divatos biokertészetet. Látszólag ugyancsak arról van szó, hogy ne érje vegyszer a növény, valójában azonban megspóroljuk a fárasztó permetezéseket. Bár akadnak problémák is, az egyiket el szeretném mondani, hogy miniszteri szintig eljutott az a javaslat, hogy a burgonyát vessük úgy, hogy a vetőgumó mellé tegyünk egy dughagymát is, mert ez meg fogja védeni a kikelő krumplit a burgonyabogártól. A szaga elzavarja a krumplibogarat.
7: Na és az eredmény?
8: Hát az eredmény az kiábrándító volt. A krumplibogarak ugyanis egyszerűen megeszik a hagymát is.
7: Magam is a vegyszertelenség híve vagyok, de az idén nehéz helyzetbe kerültem. Tele voltak a rózsáim levéltetvekkel. A szomszédom, a János bácsi azt javasolta, hogy szappanos vízzel locsoljam őket. Ez tényleg használ?
8: Hát valószínűleg tisztábbak lesznek a levéltetvek.
7: A vakondokkal kapcsolatban ön már az ablakban egyszer mondott tanácsokat, amikkel később még az élet és irodalom is foglalkozott. Elmondaná a rádióhallgatóknak is?
8: Hát természetesen jobbat úgy se tudok mondani, önök is biztos ismerik a különböző módszereket, például a sörös üveg leásását, meg azt, hogy olajos vagy benzines ruhát kell a friss járatokba tömködni, de én a legjobbnak mégis azt tartom, hogyha valaki kora hajnalban kiáll egy ásóval felszerelkezve, ugye a friss vakontúrás mellé, és megfigyeli, hogy mikor kezd el a föld mozogni. Amikor mozog, akkor beledöf az ásóval, kifordítja a vakondot, megfogja, és átdobja a szomszédba.
7: Na most lassan kezdődnek a tavaszi munkák. Ilyenkor az ember görcsösen próbálja beszerezni a vetőmagvakat. De uborka például nincs az általam bejárt üzletekben, viszont van mángold. Vettem, bár nem tudom, mi lesz belőle. Lehet, hogy remek házőrző növény, ami megharapja majd a postást.
8: Szerintem próbált ki, Tibor. Egyébként örülök, hogy lassan újra felfedezzük a régi növényeket, mert az utóbbi évtizedekben étkezési kultúránk elszegényedett.
7: Elszegényedett. Ezzel a szakszervezeti kongresszus is foglalkozott.
8: Na jó, hát én olyan növényekre gondoltam, mint a mángold, a cukkini, a brokkoli, a patisszon, a kiwi, a joszta, amelyek most közszájon forognak.
7: De mire jó ez a mángold?
8: A levelet tökéletesen helyettesíti a spenótot.
7: Nem szeretem a spenótot.
8: A levélnyél viszont tökéletesen olyan, mint a spárga.
7: Akkor viszont ültetek. A spárga mindig jól jön a kertben, ha valamit kötözni kell esetleg. De még mielőtt hozzákezdenék a vetéshez, és beszerezném a vegyszereket, a szerszámokat, megkérdezem Bálint gazdától, mi a kert legnagyobb ellensége?
8: A kertész.

0: Bár Yehudi Menuhin és Sir Laurence Olivier is gyakran szerepel különféle reklámokban, itthon mégis nagy felzúdulást keltett egyesekben, hogy kedvenc riporterük a Skála színeiben tűnt fel. Így nem csoda, hogy hamarosan elkészült a reklám paródiája. A szereposztás: Skála lányok, Kálvölgyi János, Szilágyi János, Szilágyi János.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagyáruházban. Itt beszéltünk meg randevút az üveg visszaváltónál az áruház bűvályos háziasszonyával, Daisy-kével.
2: Maisy.
1: Kerüljünk talán beljebb.
2: Törüljen a lábát, mert letöröm.
1: Apropó, kedves Maisyke, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipő?
2: Második emelet balra cipőosztály a férfi klottyó mellett.
1: Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Maisy nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Maisyke, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz?
2: Négy tyúkszemet.
1: Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk.
2: Az van.
1: Itt van például ez itten, ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdőruha.
2: Igen, egy zománcos labor.
1: Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel, 120 forint helyett.
2: 260 forint.
1: Kedves Maisykénk, mit tud nekünk még ajánlani?
2: Órát.
1: Milyen óra van?
2: Záróra.
1: Tényleg akkor talán menjünk tovább, a Buda és Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amit látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinek.
3: Klárika vagyok.
1: Ugyebár ön itt a hostess.
3: Nem, én a Klárika vagyok.
1: No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika?
3: Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára, a mozgó lépcső.
1: Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon.
3: Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcsőn.
1: És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél.
3: Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel.
1: Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás.
3: Maga unci. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúz, kétsoros gombolással.
1: És milyen anyagból van?
3: Úgy nézem, csontból.
1: Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúz.
3: A blúz az naftalimból, illetve... Pardon, düftilimből, illetve pontosabban düftimből, ilyen könnyített düftimből.
1: Mese szép.
3: Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószerosztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek.
1: Klárika, ne csigázzon!
3: János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy.
1: Aha, úgy tudom, ez a Skála monopól cikke.
3: Igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerban.
1: Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani.
3: Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet.
1: Ez igen.
4: De nyilván a nézőink tudni szeretik, hogy ez borotválkozás előtt.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Yes.

0: Tilos Rádió FM 90.3, Bádog Dob műsor, adástelefonunk 2-15-37-73, Bodival és Max-el, és sziasztok. Át is adom a szót Bodinak, ki bemutatja a vendégeinket.
1: Hát sziasztok, bemutatnám a vendégeinket, Vajna Virág és Hajdú Ráfis Gábor. A mai témánk az eléggé sláger téma, sajnos mostanában ez az otthonszülésnek a problematikája. Mint hogy a mai híradásokból is tudjuk, Geréb Ágnesnek meghosszabbították az előzetes letartóztatását. Nagyon sok homályos történet kering ez alatt, vagy e körül a téma körül, és ezért szeretnénk így a vendégeinkkel kicsit tisztázni a képet, hogy ez mit is takar ez az otthonszülés, ez tényleg annyira veszélyes, mint hogy próbálják a hatóságok beállítani, vagy nem. Hasonlít ez mondjuk olyan, mint a kötelező védőoltásoknak a témájához, hogy most ilyenkor az embernek az önrendelkezése, vagyis az állampolgár önrendelkezése az erősebb, mint a közérdek. Úgyhogy ezzel kapcsolatban szeretnénk, hogyha elkezdenénk akkor ezt a műsort. Úgyhogy Gábor.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat. Hát az, hogy veszélyese vagy sem, én azt gondolom, hogy pont erről szól ma Magyarországon a közvélemény. És attól függően, hogy milyen fórumokat veszünk alapul ez. Hogyha az európai, a nemzetközi gyakorlatot nézzük, akkor azt kell mondanunk egészen egyértelműen, nyilvánvalóan és tudományosan bizonyíthatóan, hogy semmivel sem veszélyesebb, megfelelő háttérrel, megfelelő infrastruktúrával, mint a kórházi szülés.
1: Mit jelent ez a háttér meg infrastruktúrát? Azért, hogy az ember bemegy egy szülészeti osztályra, ott azért elég komoly orvosi berendezésekkel találkozik a kívülálló, akár lélegeztetőgépekkel, inkubátorral, meg még számos olyan háttértámogatással, ami esetleg egy lakásban, azért ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy fel tudnak installálni.
2: Nagyon jó, hogy ezeket mondod, akkor indítsunk egy kicsit távolabbról. Tehát azt gondolom, hogy ami itt történik most Magyarországon, az arról szól, hogy valójában mi a szülés, és kiké a szülés. Hogyha most egész friss akarnék lenni, akkor Marsden Wagnert idézném, a WHO volt főigazgatóját, aki szülésznél gyógyász, és aki azt mondja, hogy a szülést és a szülészetet vissza kell adni a nőknek. Ugye az európai gyakorlat erről szól, évezredes kultúrákban volt.
1: Mikor került el a szülés a nőktől?
2: Hát, ha Wagnerre hivatkozunk, akkor 200 évvel ezelőtt, de tudjuk azt, hogy vannak már szülésznőgyógyászok korábban is, de gyakorlatilag semmiképpen nem kórházi körülmények között. A szülést, hogyha végig gondoljuk az életünk természetes folyását, egy teljesen természetes állapotnak tekintjük, nem betegség. Tehát ugye eleve ott kell elkezdenünk a gondolkodást, hogy a szülés az betegsége, a szülés az a kórház falai közé való vagy sem, vagy pedig egy teljesen természetes életesemény. Ami az elmúlt 30-40 évben zajlik Európában, az arról szól, hogy a szülés egy természetes életesemény, és ezt a természetes életeseményt, ezt egészen természetes módon kell kísérni. Most kiknek van nagyon nagy tapasztalata a szülésről? Jó, hogy én beszélek róla, mint férfi, a nőknek. A nőknek nagyon nagy tapasztalata van erről, és olyan tapasztalatrendszere, amit egy férfi soha nem tud megtapasztalni. Tehát én gondolhatok bármit, tanulhatok bármit erről a dologról, a nők szülnek, és a nők nagyon jól tudnak egymásnak segíteni. Ezért az elmúlt évtizedes gyakorlat Európában arról szól, hogy a nők egyre inkább egymásnak segítenek, mint régen. Tehát vannak bábák, méghozzá olyan arányban vannak bábák, hogy erről keveset beszélünk, de hogy Európában körülbelül a 30-szorosa a bábák száma, mint a szülésznőgyógyászok száma. Ez azt jelenti, hogy mondjuk Nagy-Britanniában van 1000 szülésznőgyógyász, és van 30 000 bába, és a szülések nagy részét, habár kórházban történik, és habár medikalizált körülmények között, de a szülések nagy részét azt mégiscsak a bábák, azaz a nők kísérik, és nem vezetik.
1: Ezt a bába fogalmát egy a mai szemben megpróbálhat körülírni, szóval azért korábban azért van elképzelésünk, hogy nézett ki, meg mit csinált egy bába mondjuk egy falusi közösségbe 50-100 évvel ezelőtt, de azért gondolom azért ez is megváltozott, ez a szerep is azóta valamelyest. Ezeket képzik, most kell egy képzés ahhoz, hogy valaki bába legyen, vagy valakibe így kialakul, és így örökli valahonnan, mondjuk a család az ilyen bába család volt, és...
2: Nyilván egy mai modern bába Nyugat-Európában az egy komoly orvos és szakképzésen keresztül menő személy, aki mellesleg nő, aki mellesleg sokkal empatikusabban tudott lenni a szülőágynál, és aki pontosan meg tudja különböztetni azokat a helyzeteket, amikor szükség van a szülésznőgyászra, mint orvosra, azoktól a helyzetektől, ahol egy szülés ma maga természetes útján folyhat. És ez, azt gondolom, hogy tényleg ez a kulcs ebben a kérdésben, hogy van-e helye a férfiaknak Magyarországon a szülőágynál, van-e helye a szülésznőgyógyásznak. Ha az európai tapasztalatot nézzük, Németországban az egészségügyi törvény része az, hogy a szülésznőgyógyász orvosnak a komplikációkat, szövődményeket eltekintve nincs helye a nőszülő ágyánál. Ott lehet a szomszéd szobában, ott lehet a környéken, ott van a szaksegítség, a bába, aki föl tudja ismerni a közeledő veszélyhelyzetet, vagy a veszélyhelyzetet, és segítségül hívhatja a szülésznőgyógyászt. De valójában, hogyha nőgyógyászokat hívunk, szülészeket hívunk a szülőágyhoz, akkor kitesszük annak a nőt, hogy valójában orvosi esemény lesz ebből a dologból, és hogy miért, arra talán majd rátérhetünk később, de hogy most a bábákról kérdeztél. Én azt gondolom, még visszatérve erre a bábaság fogalomra, bábaság történetre, hogy ha egy kellően felkészült nő van ott egy szülőágynál, akkor egészen más, hogy tudja kísérni az anyát, akinek nagyon fontos a biztonság a szülés közben, mint egy olyan férfi, aki maga soha nem élte és nem is élheti át, és a férfi léte kapcsán egészen máshogy cselekszik egy szülőágynál, mint ahogy egy nő cselekszik abban a pillanatban, amikor bármi is történik.
1: Akkor igazából ezzel azt is mondott, hogy ez a új fajta divat, ez az úgynevezett apárszülésre váltja ki ezt a segítséget, lelki segítséget, mert sokan azzal próbálják magyarázni ezt az apás szülésnek a divatját, hogy meg egyáltalán, hogy miért választják néhányan ezt a lehetőséget, hogy ez erőt ad a nőnek, hogyha otthon a férj, és mondjuk én ebben nem értek egyet gyakorló családapaként sem, de ez mondjuk az én saját véleményem, és ugyanúgy én is azt tartom, hogy ez egy abszolút egy női dolog ez a szülés, és jobb, hogyha egy férfi ezt akár nem is látja.
2: Én azt gondolom erről, hogy ízlések és pofonok, igen, tehát hogy ez nyilván kapcsolata válogatja, hogy kinél esik jól, és ez nagyon fontos, hogy a pár érezze, hogy nekik jó az, hogyha ott van a férfi, vagy nincs. Nekem annyi személyes tapasztalatom van, hogy 4 gyerekem van, ebből 2 született kórházi körülmények között, és 2 született otthon, tehát ilyen 50-50%-os találati arányjal tudok nyilatkozni mind a kettőről.
1: Apásszülések voltak a kórházban?
2: Mindegyik apásszülés volt, igen. Ugyanakkor én valójában a harmadik szülésnél éreztem meg azt először, hogy szültünk. Tehát amikor ott körülöttünk spanyol falal elválasztva zajlott a mindenféle élet, csörömpöltek, tolták a berendezéseket, áthallatszottak mindenféle hangok, jöttek az utasítások a páron felé, hogy hol fogja a térdét, hogy vegye a levegőt, mit csináljon, mit ne csináljon.
1: És katonásan gondolom.
2: Katonásan, ha levette a kezét a térdéről, akkor visszarakták, hogy annak ott kell lenni, az úgy van előírva, természetesen hanyat fekve kellett szülni, ami ugye, ha a tudományos tényeket tekintjük, akkor a lehető legrosszabb pozíció, nem egy rosszabb van, hogyha fejjel lefelé alkoztanak fel egy nőt, tehát az még egy rosszabb pozíció lenne. De tehát egy nagyon-nagyon nehéz helyzet volt, amiben szültünk, és erre tulajdonképpen csak akkor jöttünk rá, amikor magunk intimitásában meg tudtunk szülni, azzal a Geri Bágival, aki most jelenleg ott van, ahol a hivatalos szervek tartják őt.
1: Közben megérkezett új vendégünk, Rétvári Bence.
3: Sziasztok, Békés Bence vagyok.
1: Vagy Békés, bocsánat. De
3: Rétvári Bence is van a történetben.
1: Jó, nem tudom, elnézést.
3: Semmi baj.
2: No, tehát, hogy épp ott tartottunk, hogy az otthon szülésünk és a kórházi szülésünk hasonlóságait és különbözőségeit ecseteltük. Tehát, hogy tulajdonképpen a harmadik alkalommal jöttünk rá arra, hogy egészen más módon és egészen intim módon is mehet ez a dolog. És érdekes módon sokkal zavartalanabbul.
1: Különben egy elfelejtettük a bemutatkozásotok mellé hozzátartani, hogy milyen minőségben vagytok itt, úgyhogy azért megkérnélek, hogy mutatkozzatok be mindhárman.
2: Hát egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy én most milyen minőségben vagyok itt, mert hogy hát egyrészt olyan minőségben is hívtál, hogy beszéljünk a kötelező védőoltásokról.
1: Igen. Tehát mivel foglalkozol és miért téged kértenek meg?
2: Amivel foglalkoztunk 12 éven keresztül a Virággal mind a ketten Magyarországon, hogy egy nyugat-európai típusú rendszert honosítsunk meg a védőoltások tekintetében, ami áprilisban megszűnt, tehát az alapítvány már nincsen, illetve hát ugye mondtad, hogy vannak-e hasonlóságok, és nagyon komoly hasonlóságok vannak, tehát én azt gondolom, hogy ami a szülés területén, az otthon szülés területén, vagy a háborítatlan szülés területén zajlik, és a védőoltások területén zajlik, az ugyanaz, hogy sikerül egy olyan típusú reformot végrehajtani a magyar egészségügyben, ami egy picit kompatibilizálja a magyar gyakorlatot az európaihoz.
4: Én ügyvéd vagyok, és egy kicsit azért ülök itt, ilyen meglepettem, mert azt gondoltam én is eredetileg, hogy a védőoltásokról fogunk beszélni, és amit Gábor mondott, az így van, hogy 12 12 vagy 13 éve foglalkozunk ezzel a témával, és hát foglalkozunk, és érintettek vagyunk azzal a témával is, amit te a felvezetőben elmondtál. Én magam otthon szültem mind a két gyerekemet, és nagyon érzékenyen érint sok szempontból az egész folyamat, ahogy ez az egész zajlik ma Magyarországon, és persze nagyon sok a közös találkozási pont. Mert azt gondolom, hogyha messzebbről nézünk erre a két történetre, akkor nagyon jól látszik, hogy itt az egyéni felelősségvállalásnak milyen szerepe van, hogyan engedi a jog, és hogyan engedi az állam, hogy én, mint nő, én, mint szülő felelősséget vállaljak magamért, a gyerekemért, és ezeknek a megharcolása úgy tűnik, hogy elég nehéz folyamat, de mondjuk én nagyon pozitívan látom a kimenetelét mind a két esetben, és nagyon szomorúnak gondolom, hogy a jog ilyen nagy területet elvesz ebből az egyéni felelősségvállalásból, tehát én azt gondolom, hogy ennek a folyamatnak oda kellene menni, hogy a jog szépen háttérbe lép, megadja a szabályozási kereteket mind a két esetben, de az egyénre van bízva, és az egyéni felelősségvállalásra, hogy én mit választok, és szabadon dönthetek, és ez mind a két témára igaz, tehát most bármelyikre fektetjük a hangsúlyt, hogy miről beszélünk most ebben az egy órában, ez mind a két esetben igaz. Tehát azt gondolom, hogy a jognak van a legkevesebb szerepe ebben a dologban, és hogy a jog már rég megtehette volna azt mind a két esetben, hogy ennek kereteket ad. Ugye, ha itt most az otthonszülésről beszélünk, akkor ez egy 20 éve tartó történet, és én magam is nagyon sok egyeztető tárgyaláson ültem ott, ahol mindig úgy tűnt, ilyen jogszabály tárgyaláson, ahol mindig úgy tűnt, hogy na most talán akkor majd lesz valamilyen jogszabály, lesznek valamilyen keretek. Ez mind a mai napig nem történt meg, ennek nyilván sok oka van, hogy miért, de ugyanez elmondható, de hogy ugyanezt el lehet mondani a védőoltások tekintetében is. Tehát ami az európai minta erre vonatkozóan, vagy az európai joggyakorlat, illetve jogalkotási rendben benne van, az nálunk egyáltalán nem követjük ezt, és most egyelőre én úgy látom, hogy nem is megyünk ebbe az irányba, de hát erről majd még beszélünk nyilván.
1: Bence?
3: Tehát Békés Bence vagyok, a Szülők a Szabad Szülésért Társaság képviseletében, nincsen különösebb más titulus. Én veletek ellentétben semmihez nem értek, viszont beszélgetni nagyon szeretek, és mondjuk a szülés tekintetében, amikor először hallottam, hogy ez valahol egy rádióadásban azt hiszem, hogy a szülőkkel, egy szülészorvostól, hogy egy szülőkkel nem érdemes megosztani a szakmai részleteket, mert úgyse értenék, mert ahhoz el kell végezni a 5 év egyetemet, és az utána való gyakorlati éveket, akkor gondoltam, hogy ezt kipróbálom, és egy kicsit utána ástam, hogy megértem-e.
1: Hány év alatt értetted meg?
3: Nagyon gyorsan, csak jó szakirodalmat kell lapozgatni, és aztán kipróbáltam, hogy tudok erről a szülészorvosokkal beszélgetni, és tudtam, és nagyon jókat beszélgettünk. Ez egy más kérdés, hogyha ez mikrofon előtt történik, akkor kicsit más az ő álláspontjuk, de ha nincs mikrofon, akkor nagyon jól lehet beszélgetni arról, hogy mi is szükséges ahhoz valójában, hogy biztonsággal szülessen meg egy gyerek, illetve hogy mi kell ahhoz, hogy egy szülésnél ne legyenek. Tehát ki a kompetens a szülésnél, és azt a szülészorvosok 90%-el ismeri, hogy a bábák a kompetensek.
5: Halló, egy pillanat, még készülődnek itt a vendégeink a fejhallgatóval, és csak utána fogják hallani, amit majd mondasz.
6: Jó, kivárok türelmesen.
5: Jó.
1: Na, halló, itt vagyunk, felkészülve.
6: Sziasztok, az Orsi vagyok, hogy két dolog is felmerült, hogy miért más vajon, amit mondanak mikrofonban, mint amit mondanak beszélgetve. Ez az egyik, a másik pedig az előző dologhoz szól, hogy láttam egy indexes videót mostanában az otthonszülésről, és ugyan fideszes ember nem szólalt meg a parlamenti pártok képviselői közül, de az MSZP-s embert leszámítva minden párt képviselője azt mondta, hogy tulajdonképpen rendezett keretek között ez akár egy engedhető történet is lehetne, és akkor az a kérdés, hogy ha ezt mondják, akkor most hol tartanak az egyeztetések?
4: Ezzel kapcsolatban én azt szeretném mondani, hogy én 10 éve követem ezt a folyamatot, akkor született az első gyerekem, és azóta ez mindig így hangzik el. Tehát ahányszor politikusok erről nyilatkoznak, Több egészségügyi miniszter nyilatkozatát hallottam erről, aki elmondta, hogy a nőknek joguk van megválasztani a szülésük helyszínét, és szabályozni kell ezt a kérdést. A nehézség ebben az, hogy sok esetben arra az szülészeti nőgyógyászati szakmai kollégiumra bíznák ezt a szabályozást, akiknek nincsen szakmai gyakorlata az otthonszülés kísérés területén, és a Bence is, és én is, jó magam is, a legutolsó egyeztető tárgyalásokon is részt vettünk, és valóban ez a tapasztalat, hogy nem állnak olyan messze egyébként a kórházi, vagy az, hogy mondjam, a hivatalos orvosi álláspontok és a bábák, illetve az otthonszülés követő szakemberek álláspontjai egymástól, de valamiért az utolsó pillanatban, tehát amikor eljutnánk a szabályozásig, akkor ez valamiért mindig megáll. Úgyhogy az, hogy politikusok most erről így nyilatkoznak, ez nagyon jó, de az lenne nagyon jó, ha valóban lennének keretek, és valóban lenne szabályozás.
6: És miért áll meg? Már bocsánat, tehát, hogy azért, mert az ismerős szervezetnek kell adott pénzért a szabályozást eredetét elkészíteni, és ők nem értenek hozzá, vagy tulajdonképpen más az akarat.
3: Úgy csináltunk végig két kört korábban, az előző kormányok alatt, hogy tudtuk, hogy igazából nem szándékuk rendezni a kérdést, de volt egy médiában is megjelenő kampány mind a két esetben, meg volt az első esetet megelőzően egy tragédia, és ezek a társadalmi érdeklődésre volt tekintettel, összehívták ezeket a köröket, pontosan tudtuk, hogy nem gondolják komolyan a kérdést. Most van, most...
6: De akkor ez azt jelenti, hogy akkor már van valami anyaguk róla.
3: Sőt,
6: elmondott az előbb, hogy nem kompetensek azok, akiket végül a szabályozás tervezetének elkészítésével megbíznak, tehát nem értenek ahhoz, hogy hogyan kellene ennek történnie. De akkor, ha már voltak erről szakmai egyeztetések, akkor nem csak csinálta.
3: Van, és az előző időszakban a több hónapig tartó ilyen műhely munkákon keresztül nagyon sokáig nagyon messzire eljutottunk, és most, ami most volt pár héttel ezelőtt egyeztetés, ott a minisztérium részéről is korábban, aki meg volt bízva szakmai anyagok összegyűjtésével, ő jelezte, hogy van egy csomó kérdés, amiben konszenzus van, és azt kértük, és el is fogadták, hogy azokat már ne nyissuk meg újra, tehát most már csak azokat kell megtárgyalni, amikben nem jutottunk konszenzusra, és ez nem olyan sok.
6: Na, de akkor tulajdonképpen ez előrelépés.
3: Abszolút. Így van. Az első kérdésedre, hogy miért a mikrofon előtt, és ez szerintem elég banális, vagy eléggé látványos a válasz, tehát hogyha valaképpen egy szakmai vita helyett előzetesben van, akkor én értem a többieknek a félelmeit.
6: Ez csak a félelem, tehát ebben nincsen
3: szülészet. A statuálás a lényeg.
6: Orvos
3: lóki. Tanú című
6: film. Tehát amiért ők ezt meg akarnak tartani a kórházi keretek között.
3: Nem.
4: Ez mind a két esetre igaz egyébként. Tehát nagyon sok orvos nem ért, most egy kicsit kihúzzuk ezt az otthonszülés köréből, nagyon sok orvos nem ért egyet a jelenlegi oltási rendszerrel. Nagyon fel vannak háborodva azon, hogy milyen széles a köre azoknak az oltásoknak, amik kötelezőek. Ezeket elmondják az orvosi rendelőben, de úgy, hogy hozzáteszik, hogy persze ezt csak magának mondom, vagy ezt nem hozom nyilvánosságra, mert amint nyilvánosságra hozza a véleményét, akkor tarthat attól, hogy ezt valamilyen módon, akár az orvosi kamara, akár az orvosi rendelőjét felügyelő helyi ANTS megbünteti. Tehát ha nincsen szabad szakmai véleménynyilvánítás, mert ennek nem lehet teret adni, volt arra példa, hogy a Szülészeti Nőgyógyászati Szakmai Kollégium fette meg azokat az orvosokat, akik kiálltak az otthonszülés mellett, akkor nem lehet érdemben a nyilvánosság előtt szakmai vitát folytatni. Mert nyilván nem az a probléma, hogy különbözek a vélemények, hogy másképpen látják az orvosok akár, vagy bárki, aki ebben szakember. Ez nagyon fontos lenne, és ebből nagyon lehet, sokat lehetne tanulni, mert ez közel nem arról szól, hogy valaki mellette van, vagy ellene van, és az otthonszülés sem az otthonszülésről szól, hanem a szülészes ellátó rendszerről szól, ahova én, mint nő bekerülök, és látom, hogy milyen lehetőségem van, és a saját lelki, fizikai, érzelmi habitusomnak megfelelő szolgáltatást szeretném kiválasztani, és ennek a szolgáltatásnak
7: tudásnak egy része az, hogy én megválasztatom azt, hogy bábával otthon szeretném világra hozni a gyermekemet, nem minősítve ezzel természetesen azokat, akik nem ezt választják, mert ezt talán már mindenhol elhangzott 150-szer ez a mondat, hogy ott jó szülni, ahol biztonságban érzem magam, és ez a biztonság mindenkinek mást jelent, és máshol jelent biztonságot.
2: És picit a mikrofon témához kapcsolódva.
6: Sziasztok.
2: De hogy még a telefon letétel után, tehát a témához kapcsolódva, hogy egész egyszerűen ez egy működésmódról is szól, azt gondolom, ami most zajlik. Ez pedig arról, hogy lehet-e ezekről a kérdésekről beszélni másképpen, mint ahogy nagyon hosszú éveken, évtizedeken keresztül beszéltünk ebben az országban. Be lehet-e vonni a szülőket, be lehet-e vonni kvázi a nem orvosi diplomával rendelkezőket abban, hogy mi történik velük, mi történik az életükkel, az egészségükkel, hogyan szülnek, hogyan halnak, hogyan védik magukat, hogyan fejlesztik az egészségüket. Tehát, hogy tudunk egy olyan kultúrát kifejleszteni ebben az országban, akár a védőoltások tekintetében, akár a szülészet tekintetében, ahol egyfajta partneri viszony alakul ki az orvosok és a nem szakemberek között. Hiszen azért alapvetően a nem szakemberekről szól ez a dolog, és az orvosok azok, akik ezt segítőként kellene kísérjék.
1: Virág, te beszéltél előbb a jogi környezetről, egy kicsit ismertetnéd, hogy most mennyire fogja az otthonszülést a jogszabályi környezet? Most azt hiszem, hogy konkrét tiltás erre nincsen,
7: ez nagyon-nagyon fontos, hogy nincsen konkrét tiltás.
1: Indirekt módon próbálják ezt szabályozni, és úgy próbálják megfogni ez a gondotlan veszélyeztetésre szándékos veszélyeztetés.
7: Pontosabban nem próbálják szabályozni, mert nem szabályozták, nincsen jogi tiltás, ezt... ezer éve mondjuk, vagy mondják jogászok, tehát hogy ez nem is kérdés. Igen, tehát hogy nincsen tiltás. Nyilván a szabályozás jót tett volna ennek az ügynek. 22 éve folyik erről bármiféle diskurzus. Az a szülésznő, hogy ez orvos, aki ezt elindította Magyarországon, oda fajult ez a 22 év, hogy ma ő előzetes letartóztatásban van, és számomra az a nagyon erős kérdés, hogy az az állam, ami 22 évig nem figyeli, vagy nem reagál arra a társadalmi szükségszerűségre, hogy van nőknek olyan csoportja, akik ezt szeretnék választani, hogy otthon, vagy születésházban kívánják megszülni a gyermeküket, elmulasztja szabályozni ezt a kérdést, az ő felelőssége hol áll meg. Tehát, hogy a bábák valóban rendezetlen jogi környezetben működtek, de nem azért, mert ők folyamatosan kezdeményezték, folyamatosan engedélyt kértek a tevékenységükre. Ez egy 22 éves, azt kell, hogy mondjam, harc, fölösleges harc, mert ugye ennek nagyon szép jogszabályi környezetet lehetett volna teremteni. Nyilván megvolt az érdek, hogy miért nem, de hogy... és én ezt jogilag rendkívül aggályosnak, és akkor finoman fogalmazom, tartom, hogy kettős mérce van. Tehát, hogy látunk-e olyat, hogy a kórházban történt bármilyen esemény után, és ezt mondom úgy, hogy én nem ismerem most a konkrét ügyet és ügyeket, folyamatban lévő ügyeket, én nem vagyok ebben eljáró ügyvéd, de hogy soha nem láttunk ugye olyat, hogy egy kórházban történő bármilyen orvosi műhibe után őrizetbe vegyenek, vagy előzetes letartóztatásba kerüljön egy szülésznő, hogy ezt. Tehát a bábákat, akik otthonszülés kísérésében részt vesznek, nem védi meg semmi, mert se jogszabályi környezetük nincs, se nincsen mögöttük egy orvosi lobby, nincsen mögöttük egy kamara, ami őket megvédeni egy ilyen helyzetben, és ez most ebben a konkrét esetben kristálytisztán látszik. És ezt én nagyon félelmetesnek gondolom, mert amúgy is azt gondolom, hogy az igazságszolgáltatásba vetett bizalma az embereknek nem olyan erős, de mondjuk egy ilyen történetet látva, hát ez nem...
1: Igen, de megosztanak a véleményeket, azért elég erőteljes ellentétes véleményeket is lehet hallani, most nem csak az orvos lobby, hanem most nem azt mondom, hogy valaki tudatlan, hanem valaki másképpen gondolja ezt, mondjuk számos olyan barátommal beszéltem, akik azt mondták, hogy hát ezt nem is tudják elképzelni, mindkét gyereke olyan körülmények között született, hogy ha nincs ott orvos a közelben, akkor mind a kettő gyermek.
7: Ezt előszeretettel szokták mondani, ez egy nagyon fontos ér. Szóval én meg azt gondolom, én is el tudnám mondani, nyilván mindenki el tudnám mondani, hogy ha nem otthon szül, akkor milyen rosszul jár a kórházban szül, és fordítva. Itt nem a kettőnek a mérlegre tevéséről van szó, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, hogy ezt maximálisan tiszteletben kell tartani, hogyha valaki a kórházi körülményeket választja. Egyik sem jobb a másiknál, de az, bocsánat, de az én szülésem, vagy az én életemben, én vagyok a döntésem, én vagyok a kompetens. Tehát én el tudom dönteni, természetesen segítséggel, megkérdezve szakembert, információkat begyűjtve, hogy nekem mi a jó, nekem mi a megfelelő. És én abban kérek segítséget, tehát én abban kérek segítséget, hogy én otthon szeretném a gyermekemet megszülni, akkor ehhez biztosítsák nekem a feltételeket, arról már nem is beszélek, hogy ugye azokban az országokban, ahol ez lehetséges, ott ez a társadalom biztosítás által finanszírozott dolog. Tehát én fizettem a járulékomat, és én miért nem lehetett, tehát miért nem volt ez támogatott tevékenység, és még egy dolog, ez egy persze, ez nagyon fontos, és ahogy a kórházban is nagyon sokszor az orvos megmenti meg, nem tudom, sok ilyet hallunk, és ez rendben van, ha nincs ott az orvos, akkor már nem élnem a gyerekem, vagy nem, ne, így, vagy nem tudom.
3: Nem tudom, de hogy rendben van-e, én nekem is ezt hallom nagyon sok helyről érvként, és akkor azon gondolkozom, hogy ha tényleg ennyi gond van a kórházakban, hogy ennyi gyerekkel, meg ennyi anyával van olyan baj, hogy meg kell menteni, míg az otthonszülésnél ezzel szinte soha nem találkozunk, csak azt a pár esetet tudjuk, amit a média fölkapott, akkor ez is bizonyíték arra, hogy ott valamit nagyon meg kéne változtatni, ha tényleg ennyi nagyon nagy baj van a kórházban.
1: És ez a, most szerintetek itt a média, hogy magát fújja fel ezt a történetet ennyire, vagy pedig valamilyen szinten próbálják irányítani ilyen hátsó orvosok? Mi a tapasztalatot? Hát gondolom, hogy itt azért jól körül határolható, hogy kinek az érdeke az, hogy a kórház szülésnek a kizárólagosságát próbálják nyomni itt.
3: A sajtóügyeket ezt szokott, most már egy ideje én csinálom, és az a tapasztalatom, hogy vannak olyan médiumok, vagy tehát olyan helyek, ahol akár hogy is foglalkoztak a kérdéssel, ha nagyon negatívan is, de lehet beszélgetni, és lehet információkat adni, és ott változik is a megközelítés. És vannak olyanok, ahol bármit csinálunk, ott érezhető, tapasztalható, hogy pénz van a dolog mögött.
5: Halló!
8: Szervusztok, én Györfi Szabolcs vagyok, és van három kislányom, és nagyon érdekel ez az egész dolog, és az lenne az én kérdésem, régóta figyelgetem ezt az egészet, hogy mi a farmakrácia indoka, vagy mi az érdeke arra, hogy belül tartsa a kórházakban a szülést?
2: Ezen talán túl sokat nem kell töprengenünk, hogyha a magyar orvos fizetéseket megnézzük. Tehát ugye a magyar orvosok elvándorlása volt megfigyelhető az elmúlt években. Ez annak köszönhető, hogy a sokszorosát keresik bármelyik nyugat-európai országban. Na most azt is tudjuk, hogy mennyibe kerül ma egy gyermek szülése akkor, ha a választott orvosnál szeretnénk szülni. Ugye gyakorlatilag a mai szabályozás az orvosok anyagi díjazását azt a szülőkre bízza olyan módon, hogy van egy teljesen természetes, nagyon nagy arányú paraszolvencia.
8: Hogy is a motiváció erre?
2: Hát óriási a motiváció, ugyanis a szülésznőgyógyász szakma a legjobban fizetett orvosi réteg közé tartozik, tehát abban a pillanatban, hogyha komolyan gondoljuk, hogy motiválni akarjuk a szülésznőgyógyászokat anyagi értelemben a változásokra, akkor el kell gondolkozni azon is, vagy a döntéshozóknak el kell gondolkozni azon is, hogy milyen módon fogják kompenzálni azt a kieső, azt a hatalmas kieső bevételt, amit ők jelenleg a szülő ágyak mellett be tudnak hozni napról napra.
8: Köztisztán pénz.
3: Itt nem, és ez is egy tétel, és van egy szerintem még nagyobb tétel, az pedig, és az nem a kórházban tartásról szól, hanem hogy a kórházon belül ne a bábákkal kísért háborítatlan szülés terjedjen el, mint sokfelé. Ugyanis, ha az terjed el, és csökkenni fog a beavatkozások száma, akkor nagyon sok pénz vagy forgalom esik ki azoktól a cégektől, akik eladják a gyógyszereket, eszközöket, akármit, például a szülészeteknek. Tehát ezt ki lehet számolni, hogy egy gátmetszés csak, aminél a Magyarországon az először szülő nőknek a 95%-a esik át, hogy ott milyen eszközök, milyen fájdalomcsillapító és mi kell, és az mennyibe kerül, és ez csak a gátmetszés, és akkor végig lehet venni a császármetszés, stb.
8: Oxitocin és egyebek, igen.
3: Így van, úgyhogy rengeteg pénzről van szó, és ez talán még nagyobb, mint amit az előbb
8: van. Hátborzongató. Nagyon szépen köszönöm. Szép estét.
3: Nincs mit, köszi. Szia.
0: Köszi. Akkor fölnyomok egy kis zenét, tartunk egy kis szünetet, mindjárt jövök vissza.

0: Tilos Rádió FM 90.3, 2.15.37.73, Bádog Dob műsor, és folytassuk akkor a témát.
1: Közben végignéztem itt a cseten a beérkező hozzászólásokat, és egyfajta ilyen propaganda műsorra próbálnak bennünket megvádolni, vagy gyanúsítani. Próbáltam nőgyógyász szakorvos keresni ebbe a műsorba, senki nem vállalta. Próbáltam orvosszakértőt keresni ebbe a műsorba, senki nem vállalta. És most se telefonál be egyetlen egy orvos, vagy a másik oldalról, aki a saját véleményét megerősíteni, ami mondjuk azért köztudott, szóval azért akárhogy is nézzük, nem ez a vélemény szokott azért szignifikánsan megjelenni a sajtóban, ami most ebben a műsorban elhangzik.
2: De ez egész rendes, hogy így próbáltad felépíteni a műsort, mert tapasztalatunk szerint azért a másik oldalról ez nagyon sokszor nem történik meg. Tehát én számtalan oltási műsort hallgattam végig az elmúlt 10 évben, ahol esze ágában nem volt mondjuk a közszolgálati médiának behívni valakit a másik oldalról. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg egy jelzésértékű dolog, hogy itt most mi ülünk hárman ennél az asztalnál, és nem más.
1: Igen, mondjuk a megjelenést is én is úgy láttam, mert akármennyire figyeli az ember a média megjelenését ennek a témának, azért nem ez az álláspont szokott megjelenni.
3: De azért, bocsánat, még az jut eszembe, ez az egyik oldal, mert én nem nagyon szeretem ezt az egyik oldal, másik oldal, mert azért én nem, tehát nem látok, ezt szerintem nem viszi jó irányba igazából, mert mind a kettőnek, mindegyik oldalnak van létjogosultsága. Tehát, hogyha úgy tekintjük akár a szülészetet, vagy akár mondjuk ezt az egész oltás kérdést, hogy ez egy szolgáltatás, és ez egy szolgáltatás felém, mint önálló felelősséggel bíró állampolgár felé, akinek vannak információ, és én ezek tudom, hogy mit választok ezek közül, akkor ez egy paletta, amin megjelenik az otthonszülés, megjelenik az, hogy én a védőoltások közül csak egyet vagy kettőt választok, vagy egyáltalán nem választok, vagy mindet választom. Tehát amikor az állam és maga a jogrendszer is feltételezi azt, hogy én felnőttem. És nekem a problémám az az, hogy ez még mindig nincs, tehát a jogrendszerünk nem alakult át, és ezek ilyen nagy szavak, rendszerváltás ide vagy oda, hogy engem felnőtt, felelősségteljes állampolgárnak tekintsem. Nyugat-Európában a jog olyan irányban fejlődik, hogy sokkal több terhet ró, hogy így mondjam, az egyénre, mint felelősséggel bíró állampolgára, és nem büntet, és nem szankcionál, és nem retorziókat von maga után bizonyos cselekmény. Ha otthon szülök, akkor tulajdonképpen akár még bűncselekmény is indulhat ellenem is, és a bába ellen is, aki ezt kíséri. Ha nem oltatom be a gyerekemet a kötelező védoltásra, akkor akár bűncselekmény is indulhat. Indult is néhány, így van. Ami hát, hogy finoman fogalmazzak, ez...
2: Hadd mondjam, hogy mire gondoltam én oldalak tekintetében. Igen. Arra az oldalra, aki nem akar változást, és aki most elég sok erőt és energiát próbál mozgósítani az irányba, hogy maradjanak a dolgok, és azok, akik bentartják a gerébágnas most még 60 napra. És a másik oldal az, aki azt gondolom a szakma nagy része és a társadalom nagy része, aki mind a mellett, hogy otthon szüléssel egyetért, vagy nem, de hogy próbál egyfajta gondolkodó jelenlétben lenni.
3: És tehát, van egy olyan réteg, aki lavírozik, bocsánat, aki majd ha szabályozzák, és lehet, akkor azt fogja mondani, hogy hát én régen mondtam már, hogy ezt támogatom. Tehát aki nem szólal meg, és ez szerintem nagyon rossz. Tehát, hogy ez az, amit mondunk, hogy nem lehet nyilvánosan kirakni a véleményemet, és azt mondani, hogy én ugyan kórházban vezetek leszüléseket, nem értek ahhoz, hogy mi történik az otthonszülésnél, félek tőle, nem tudom ennek a módszertanát, nem tudom, hogy zajlik, de van létjogosultsága, beszélni kell róla.
2: Egyébként ilyen azt vélemény... gondolom, hogy nem az otthonszülésről vitatkozunk, hanem arról beszélünk, hogy hogyan szüljenek a nők. De hogy vitatkozhatunk is.
1: Bocsánat, csak azért azt ne sugalljuk most, hogy Gerébe Ágnes szerintem nem a úgynevezett másik oldal helyezte most előzetes letartóztatásba, ez egy jogi folyamat, ez gyakorlatilag bárkivel így meg történhetett.
3: Sajnos volna. Nem. Tehát a probléma az, hogy nem sajnos nem, tehát hogy ez nem történt meg bárkivel, ez vele történt meg valamiért, ugye? Egy olyan emberrel, aki otthonszüléseket kísér ebben az országban 20 éve.
1: És
3: 20 éve, 20 éve, hát igen, mert 20 éve próbál mindenféle kapun bejutni az ügyben, hogy legyen szabályozás. És nincs. És nem tudnak, ugye ez, tehát hogy attól, hogy szabályozva lesz ez a kérdés, azt gondolom, nem lesznek a nők többen, akik otthon szeretnének szülni. Ezt is látni kell, aki ma Magyarországon, vagy akár 5 éve, akár 10 éve otthon akart szülni, pontosan tudta, hogy szabályozatlan a jogi környezet, pontosan tudta, hogy Igen, milyen viszonyok
1: között. Azért ne felejtsük az igazságszolgáltatásnak a tehetetlensége nyomatékát is, úgyhogy azért lehet, hogy egyfajta bírói tudatlanság, és vagy nem tudatlanság, hanem információ hiány miatt értek alá ezt a előzetes letartóztatás meghosszabbítását.
3: Bocsánat, ez nem mentség, engem sem ment, ugye jó, ezt persze, tudjuk, hogy a jogi eljárásokban a jog nem tudása, de még
1: de
3: egy dolog.
1: Nem tudása, hanem a háttér nem tudása, szóval azért azt is nézni kell, most akár is nézzük, itt haltak meg, nem tudom, most pontosan annyira nem követtem nyomon az ügyet, de tudom, hogy történtek azért itt halálesetek, és meg is történt most is egy komoly...
3: Azt akkor mondjuk el legalább a Tilos Rádióban, hogy amiért a Gerib Ágnest október 5-én őrizetbe vették, mert elindult egy szülés a születésházban, és egy nem tervezett otthonszülés, és újra kellett éleszteni ezt a kisbabát, bekerült a kórházba ő, és bekerült a kórházba az édesanyja, ez a kisbaba otthon van, és jól van. Azt most mondjuk el itt, mert ezt például nem tudom, hogy hol írták le, vagy hol hangzik el, hogy nem történt szerencsére tragédia.
1: Én
3: mindenki jól van.
1: Csak próbálok más oldalról megvilágítani.
3: Értem, csak hogy például ez már nem érdekli a médiát. Tehát nekem a problémám többek között az, hogy az marad meg az emberek fejében, hogy majdnem tragédiával végződött, nem tudom, és megint
1: Igen, csak azt is tudni kell, hogy ellene már fújt egy eljárás, és azt hiszem, hogy eltiltás hatály alatt, és hát ez nem vagyok benne biztos,
4: olyan,
1: de...
4: Olyasmi miatt tiltották el, amit nem csinált.
1: Jó, de akkor is, hogyha a jogi részét nézik, akkor mégis eltiltás
4: hatály. Nem, az jogi rész, ez jogi rész, tehát olyasmi, és ez egyébként abban az ítéletben, az eltiltásban is szerepel, hogy az otthonszüléshez az ítéletnek nincs köze. Ott az történt, hogy nem találtak összefüggést annál az eljárásban, nem találtak összefüggést a kisbaba károsodása és a szülésnél jelenlévők szakemberek tevékenysége között. Első fokon föl is mentették, és aztán a másodfokon, ahol ilyen kis bizonyos szakértőket, akik mellette voltak, kizárták, nem tudom, tehát ilyen kis játék után kapta ezt a 3 év eltiltást, ami azért volt, mert egy protokollt nem tartott be, de nem volt annak köze a baba károsodása, igen, az nem bizonyosodott be. És akkor a szülész nőgyógyász tevékenységtől eltították, amit ő már nagyon régóta nem gyakorol.
1: Akkor nem gyakorolt. Tevékenységnek minősül,
3: bábaként volt jelen.
4: Ami Magyarországon, Magyarországon, ha valaki törvényt szeget, az az állam, aki nem alkotta meg annak a kereteit, hogy a bába kaphasson engedélyt. Tehát ez egy cinizmus a szakma
1: részében. De ugyanazt csinálta azért, mint hogyha szülésnőgyógyász lenne.
4: Műszeres és műtéti háttérrel rendelkező orvosi tevékenység. A bábának nincsenek ilyen kompetenciái, ő az élettani szülést kíséri, bizonyos komplikációkat elháríthat, és bizonyos esetekben pedig gondoskodnia kell a orvosi és műtéti jelenlétről. Ez két nagy különbség van. Az utóbbi, a bábai tevékenység valóban nincsen körülírva Magyarországon, és nincsen szakmakódja, de ez nem a bábák és ezt a szülészeti módot választó szülők hibája. Itt a mindenkori magyar állam, meg azok a lobbyerők, akik ebben erős befolyás gyakorolnak, ez az ő hibájuk.
3: Egy dolgot még azért mondjunk el, hogy pontosan ezért, hogy ebben ne lehessen belekötni, a Gerib Ágnes elvégezte a szülésznőképzőt is. Nem olyan rég diplomázott, ha jól tudom. Tehát, hogy
1: jó,
3: nem csak orvosi diplomázott.
1: Tehát az olyan dolog, mint hogyha a jog mellé elvégzem az államigazgatási főiskolát, hogyha kizárnak a kamarából, és akkor erre hivatkozok, hogy én most itt csak
3: lehet hasonlóságot mondani, hogy ő nem is, akkor mondhatunk egyébként, példálozhatunk a szakmánkkal, ő ügyvédként nem járhatott el, de attól, hogy én nem vagyok ügyvéd, azért meg megfogalmazhatok olyan esetekben. Nem gondolom, mindegy. Most
1: jó, persze, csak érted
3: még ezt. Egy fontos dolog van ezekben a jogi eljárásokban, ami igaz az oltások ügyében is, és azt látom, hogy az otthonszülés ügyében is, hogy ugye a szakértők adnak egy szakmai véleményt, hogy ő hibázott vagy nem hibázott. Most az a nagyon nehéz ebben, hogy az otthonszülésnek van egy módszertana, ami más, mint a kórházi módszertan. Más a kórházi protokoll, és más az otthonszülés protokollja. Egy nagyon fontos, hogy ezt a protokollt nem a Gerib Ágnes és nem a magyar bábák alkották meg, nyilván hozzátettek. De ennek a Egészségügyi Világszervezet által kidolgozott nemzetközi protokollja van. Ők ez alapján járnak el. Na most, amikor azt mondja egy szakértő, egy magyar szakértő, hogy ő hibázott, mert az otthonszülésnél nem azt csináltam, amit a kórházi protokoll szerint csinálni kell, akkor ez nyilván az ő szemszögéből igaz. de egy kórházi protokoll szerint nem lehet eljárni egy otthonszülést. Tehát a két protokoll van is hasonlóság, de nem ugyanaz. Most nincsen olyan orvos szakértő, aki értene az otthonszülés protokolljához, és aki ezt vizsgálná meg. Ezért van az, hogy a külföldi szakértő, aki egyébként az otthonszülésben jártas, és tudja, hogy mi ez a protokoll, azt mondja, hogy nem hibázott. És itt van a hasonlóság például oltás és otthonszülésben, hogy ide jön a magyar orvos szakértő, és azt mondja, hogy bűnös az a szülő, aki nem oltatja be, és az a szülő, aki nem oltatja be a gyerekét, és igenis elköveti a kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény.

0: Haló, egy pillanat. Ha a rádiót szól közben, mert hallottam itt a mezet, akkor halkíts le, kérlek.
1: Már nem hallhatod.
0: Oké, kösz. Csak még a végét elkaptam a viszonylag.
1: Hogy halljátok már, amit mondtam?
2: Igen, igen, halljuk.
0: Abszolút.
1: Hogy igen, ez tényleg egy másik műsorba kellene beleférjen, ezért az én fejemben is, de ha már így azt mondod, hogy erre van lehetőség, hogy egyéni oltásrendet kérjünk törvénykeretek között, akkor ezt mondjátok már el, hogy mégis hogy.
3: Nagyon szűk a törvény által meghatározott lehetőségi spektrum. Tulajdonképpen akkor kérhetsz egyéni oltási rendet, hogyha valamiféle olyan betegsége van a gyereknek diagnosztizálhatóan és kimutathatóan, ami egyes oltásokkal, vagy akár több oltással szemben is komplikációt okozhat. Na most itt megint a nemzetközi gyakorlat és a hazai gyakorlat különbözőségéről kell beszélni. Európai szinten nagyon sok ilyen betegség van. Magyarországi szinten gyakorlatilag nem nagyon tudok, vagy ritkaság az olyan különleges genetikai rendellenesség, vagy betegség, alapbetegség, amikor nem oltanak. Tehát amíg egy nyugat-európai oltási rendben elmész a saját gyermekorvosodhoz, és egy egyéni oltási naptárat építetek fel az általános ajánlás alapján, ami arról szól, hogy a saját szociális helyzeted, a gyermek genetikai és minden egyéb ismerete birtokában átbeszéled a gyermekorvossal, hogy melyik oltás nagyjából mikor kerüljön beadásra, mi az, amire esetleg plusz szükség van, mi az, amire nincs szükség, még akkor is, ha az ajánlásban benne van, addig a magyar rendszer teljesen másként működik. Tehát itt ugyancsak egy olyan központi, mondhatjuk úgy, hogy egy ilyen, és most nem a politikai értelemben mondanám, de hogy egy ilyen szovjet rendszer működik, ahol egészen egyszerűen van egy központi bizottság, aki eldönti azt, hogy a magyar gyermekeknek mire van szüksége, és ezt 99,9%-ban be kell vasalni. Na most ebben akár még mondhatnánk is, hogy rengeteg jó van, hiszen rengeteg oltott gyerek lesz, viszont el kéne gondolkoznunk azon, amiről mi nagyon sokat beszéltünk az elmúlt 12 évben, hogy miért nem ez a gyakorlat a nyugat-európai országokban, márpedig azért nem, mert itt is nagyon erősen megjelenik az üzlet. Tehát míg Magyarországon elég 12-14 embert meggyőzni arról egy-egy gyógyszergyártónak, hogy be kell vezetni egy oltóanyagot, és ennek a megfelelő szakmai előkészítését meg is teszik, addig Nyugat-Európában meg kell győzni gyakorlatilag a teljes gyermekorvos társadalmat. Mivel az orvosnak van felelőssége a döntést illetően, tehát ő fog szembenézni a szülővel, és azt mondani, hogy kedves anyuka, apuka, én ezt javasoltam, de mégis ez és ez történt. Vagy nem adtuk be, és ez történt. Az orvos sokkal tájékozottabb, felelősebb, és a gyógyszergyártónak is sokkal komolyabb szakmai követelményeknek kell megfelelni. Magyarországon ez nem így működik, és ami nagyon fontos párhuzam az otthonszüléssel kapcsolatban, hogy nagyon jó lenne visszarakni ezt a kérdést tudományos mezőre. Tehát mi az elmúlt 8-10 évben rengetegszer beszéltünk arról, hogy igen, legyen ez egy tudományos vitatárgya, nem lett. Az otthonszülésnél, vagy a háborítatlan szülésnél nem arról van szó, hogy valamiféle klik, vagy valamiféle szekta próbál tudománytalan módon változtatásokat elérni a szülési rendszerben, hanem arról van szó, hogy egy tudományosan nagyon jól alátámasztható, és a kórházinál semmivel sem kockázatosabb rendszert szeretnének felépíteni és elérni. És azt gondolom, hogy az a fajta harag, ami bizonyos emberekben működik a Gerép Ágnessel kapcsolatban, az egyrészt abból fakad, hogy az Ágnes az, aki szülésznőgyógyászként és pszichológusként felvállalta azt a missziót, hogy visszaadja a nők territóriumára, vagy visszarakja a nők territóriumára a szülészetet, és ez nagyon sokak érdekét sérti, mint ahogy egy szabad és nyugat-európai típusú oltási kultúra felépítése is szintén hatalmi és anyagi érdekeket sért.
0: És nem beszélve egyébként az embereknek a gondolkodás módjáról, akik rettenetesen ellene vannak, ugye az esetek többségében. Hello,
1: jó napot!
0: Jó napot, hello!
1: Hozzá lehet szólni a műsorukhoz?
2: Persze.
0: Várj.
1: Én az oltással kapcsolatban szeretnék megszólalni.
0: Mondja, adásban van.
1: Adásban vagyok, jó, én lehagytok.

0: Persze, én már nem hallom. Ez így jó, mert így bátrabb vagyok. Tehát én, amit mondtak arról, hogy az oltás az, az liberálisabban van szabályozva Nyugat-Európában, és hogy ennek valószínű, a mi merev szabályozásunknak valószínű, hogy az üzleti okai vannak, ez, ebben biztos vagyok, hogy nem így van. Tehát a mi merev szabályzásunk az, az még a szocializmusból eredt, amikor üzleti szempontok nem voltak. És éppen, hogy abban lenne üzlete a gyógyszergyártó cégeknek, hogyha mindenhol, mindenkinél kötelező lenne, és ahol az üzleti szempontok erőteljesek, az, az általában Nyugat-Európa. Tehát ez itt egészen másért van. És nem csak a egyén felelőssége számít. De nem csak az számít, hogy az én gyerekem abban a betegségben ne betegedjen meg, hanem az is számít, hogy bizonyos járványok ne alakuljanak ki. Tehát azok, akik nem oltatják be a gyerekeiket, azoknál elég nagy valószínűséggel bizonyos betegségeket nem fognak elkapni a gyerekek, mert nincs járvány. De azért nincs járvány, mert egy csomóan beoltatják. És azt az mindenki tudja, hogy az oltásoknak van káros mellékhatása, még egy teljesen egészséges gyereknél is. És szíves szerint senki nem oltatná be a gyerekét, és mindenki azt mondaná, hogy nem oltatom be, de ne is legyen beteg, ne legyen járvány, ne létezzen. De ez... attól nem létezik, hogy rendszeresen oltatták az embereket.
1: Ez ennyire, ez ennyire szerintem nem egyszerű, hogy mondjak valamit, néhányan beoltatnák magukat akkor is, hogyha nem kötelező, és beoltatnák a gyerekeiket. A másik része meg ez, hogy itt merev szocializmusból örökölt szabályozás vagy üzlet van arról, én azt gondolom, hogy a, hogyha öröklünk egy merev szabályozást, az esetleg kedvez az üzletnek valami módon, és a monopól jellegének még hozzá. És ezen az üzleti részről se akarnak esetleg változtatni.
2: Teljes egyetértés, tehát én is azt gondolom, hogy ezt a szocialista rendszerből örököltük, és nagyon-nagy örömmel haraptak rá azok a gyógyszerek. Igyekszem, tehát megyek sorban. Megyek sorban akkor, jó? Tehát az első az, hogy a szocializmusból örököltük valóban, és úgy is működik. Tehát pont azok a rendszerek, ugye, amik a szocializmusban sem működtek, tehát az ellenőrzése, a független ellenőrzése, a szakmai ellenőrzés, hanem egy önellenőrző rendszer működik, ez van most is az oltások területén. Az üzleti érdek pedig sokkal kevesebb reklám és marketing költséggel tud működni akkor, amint mondtam, hogyha néhány embert kell meggyőzni az országba, tehát nem kell, nekem rengeteg barátom, meg ismerősöm élt meg volt kint, akik azt mesélik, hogy hétről hétre gyerekorvosként rendkívül nagy mennyiségű marketing és propaganda anyagot kapnak, hogy meggyőzzék őket, ez nagyon drága üzlet. Magyarországon erre nincs szükség, sokkal egyszerűbb módon meg lehet győzni.
0: Hát az oltások tekintetében nincs szükség, egyébként ugyanúgy működik más nálunk is.
2: Így van, és de... azt is gondolom egyébként, hogy a gyógyszerek sem rosszak vagy jók, és az oltások sem rosszak vagy jók, hanem egész egyszerűen ezeket lehet jól használni, vagy lehet rosszul használni. Amiről mi beszélünk, az a használata a védőoltásoknak. Na most, amiről ön beszél, ugye a nyájvédettség kialakítása, amiről ugye azt tudjuk, hogy a szakirodalom olyan 60-70% közé teszi azt, amikor nincsenek járványok. És azt is nagyon fontos végig gondolnunk, hogy milyen betegségekről beszélünk. Mert ha tetanuszról beszél, ugye ez nem egy fertőző betegség, de nagyon súlyos. Mi abszolút egyetértettünk a tetanusz oltás jelenlétével a rendszerben. De tudunk olyan oltásokat mondani, hadd ne említsem a múltkori H1N1 járványt, ahol, mint tudjuk, a WHO részvételével egy óriási gyógyszergyári korrupciós történetről volt szó.
0: Ez egy hisztéria volt, és nem a szocializmus területéről. Én nem védem a szocializmus, de nem Kelet-Európából ered. Tehát nem ebből a dologból, az egy nyugat-európai üzlet által támogatott hisztéria volt.
2: Ez így van,
0: de,
2: csak
0: de
2: a szoci...
0: Nem a biztonságra való törekvés, tehát már meg, mert eszembe jutott, tehát az lehet, hogy túlzott biztosítás, de tényleg nem onnan jön. A magyarországi hozzáállás a védőoltásokhoz, a gyermekvédőoltásokhoz, az nem az üzleti szempontból eredőleg, onnan nem onnan jön, hanem egyfajta túlbiztosított rendszer.
2: Ennyien szólva túlbiztosított, másrészt pedig nagyon-nagyon sokáig korszerűtlen is volt. Tehát én most sorolhatnám azokat a védőoltásokat és azokat a védőoltás fajtákat, amik Nyugat-Európában már nem voltak adhatóak, és nálunk mindenféle gond nélkül adták, mert nincs visszajelentési rendszer. Hivatalosan létezik egy magyar jelentési rendszer szövődményekről és mellékhatásokról. Ugye az a tréfás ebben, hogyha bármelyik oltóanyagnak előveszi a hivatalos gyártói papírját, amiről tudjuk, hogy a gyártó, ugye a saját vizsgálatai alapján állítja ezt ki. Ezek viszonylag alacsony mellékhatási szövődményrátát tükröznek. A nemzetközi utánkövetéses vizsgálatok azok általában sokkal reaktogénebbnek mutatják az oltóanyagokat. Nos, ha előveszi ezt a papírt és összehasonlítja azzal, hogy Magyarországon az adott védőoltás mennyiségre mennyi jelenik meg ezekből, akkor azt fogja tapasztalni, hogy semmennyi. Tehát gyakorlatilag a magyar gyermek genetikájából fakadóan soha nem reagál a védőoltásra kórosan. Nincsenek nálunk komoly mellékhatások, szövődmények. Én is jajogatni szoktam rajta egyébként, tehát ebben teljesen egyetértünk.
0: De azért a Magyarországon volt gyógyszerhatás, és a gyógyszereknél ugyanúgy voltak a mellékhatások attól, hogy az még magyar gyógyszer volt. És a mellékhatásokat nem igazán tudták másképpen megcsinálni, mint hogy kipróbálták, hogy tartani, mert eleve voltak egy tettek. Tehát nem voltak ezek olyan szakszerűtlenül leszabályoztak.
2: Hát ha mondjuk a tavalyi H1N1-ről beszélünk, akkor ugye tudjuk azt, hogy azt a teljes vírusoltást, amit Magyarországon az Omninvest keresztül nyomott, azt szakmailag 4 év alatt, de 2 év alatt egészen biztosan tilos használni. Ennek ellenére ugye az az üzleti lobby, aki Magyarországon is tevékenykedett, keresztül nyomta azt, hogy egy bizonyos kórházban, most hadd ne említsem, hogy melyik kórházban, egy bizonyos nagyon híres kórházi főigazgató segítségével ez a védőoltás gyakorlatilag egészen kisgyermekeknél messze a javasolt életkor alatt alkalmazásra került, és 2-3 kisgyermek tesztje alapján kiajánlották ezt a védőoltást az összes magyar kisgyermeknek. Hogyha én erről nem tudok úgy gondolkozni, hogy ez felelős, és sem úgy, hogy egy tudományosan megalapozott magyar magatartás.
3: Egy dolgot még én hagyj említsek meg ezzel kapcsolatosan, hogy talán ez egy másik oldal egy kicsit, hogy azok az országok, ahol például egyéni oltási rend van, és ahol szintén, pontosabban ahol vannak információk a szülőknek, a gyerekorvosának, védőnőnek arról, hogy ez a gyerek milyen fizikai lelki állapotban van, milyen szociális lelki környezetben él, akkor a szakemberek és a szülők együttesen dönthetnek arról, hogy a gyerek milyen védőoltást kapjon meg, és mikor. Azért az nagyon nehezen elképzelhető, hogy minden 6 éves gyerek ugyanolyan fizikai, szociális és nem tudom milyen állapotban van, ami indokoltá teszi, hogy május 4-én megkapja az adott védőoltást. Tehát nyilvánvalóan ez egy egyéni kérdés, mert azt, amikor egy gyermek egy bizonyos védőoltást megkap, ezt orvosok mondják, és hogy ez olyan, mintha egy fekete dobozba úgy reagál a szervezet, mintha egy fekete dobozba oltanánk be valamit, nem tudjuk, hogy mi fog történni. És a másik nehézség az az...
0: Én nagyon vastag értelem, mert nem sok új oltás van. Tehát most azért a diptéria, a tetanusz, akkor a TBC elleni oltás, a kanyarú elleni oltás, ezek állati régiek. És
3: ez így van, hát igen, lehet, hogy ezért is lenne érdemes egy kicsit
2: megnézni,
3: hogy...
2: Rengeteg új oltás van, tehát több száz oltás van jelenleg kísérletezés alatt, és ebből jó néhány már bevezetési stádiumban, a rotavírustól kezdve a legkülönbözőbb...
0: Van olyan oltás, ami éppen a nyugat-európai nyitásnál lett szükség. Baktérium, és mégis influenzára hasonlít a neve.
2: Hemophilus influenza baktérium, így van, ez nálunk is kötelező 98 óta.
0: Igen, de az külföldön kötelező volt. Én akkor vittem a gyerekeimet külföldre, és emiatt be kellett oltatnom ezzel a gyerekeimet.
2: Melyik országba vitte?
0: Németország.
2: Németországban nincs kötelező védőoltás. Nagyon régóta ajánlott rendszer van.
0: Akkor ők... nagyon erősen ajánlott volt. Kicsit voltak még.
2: Szóval vagy itthon ajánlották nagyon erősen. Tehát ugye ők pontosan a nemzeti szocializmus tapasztalataiból és a mindenféle akkori orvosi történetből okulva nagyon óvatosak és nagyon nagy teret hagynak. Egyrészt a tudományos szabadságnak, hogy lehessen nyíltan beszélgetni. Erről Németországban az orvosok nagyon nyíltan beszélnek, és nem kell félniük attól, hogy bajuk lesz tőle. Másrészt nagyon vigyáznak arra, hogy milyen módon presszionálják a szülőket.
3: De azt ugye hallja ön, hogy nem a védőoltások ellen szól ez a dolog, hanem arról szól, hogy kellő információval mi el tudjuk dönteni orvosi segítséggel, vagy a védőnő segítségével, aki szintén kellő információk birtokában van, hogy egy adott gyerekünknek az adott élethelyzetében milyen védőoltásra van szüksége. Tehát ez egy nagyon nagy különbség, tehát hogy ez nem oltás ellenesség, hanem ez a felelősségvállalás megint, amit az egész egy órában próbálunk körüljárni, vagy feszegetni egy kicsit.
0: Ezt értem, hogy én... ezt tényleg értem, mert és erre van is példa, tehát kulancs ellen sem kötelező, az influenza védőoltás sem kötelező, meg amikor az ember külföldre megy, akkor sem kötelező, hogyha mondjuk távol keletre megy, és lehet, hogy igazuk van, tehát az én már régen voltak kicsik, és nem igazán néztem ennyire kritikus szemmel az, hogy milyen oltásra lenne szükség, és milyenre nem. Mit tudom én, a difteriára az oltás ellenére is kialakulhat. De azért...
3: De amikor a gyerekek...
0: De azt ne felejtsék el, tehát amikor át akarják venni a felelősséget egy országtól, tehát egy szervezettől, és a szülő kezébe akarják adni, akkor azt is kell tudniuk, hogy az a gyerek, és tényleg két gyereket neveltem föl, nem a szülőjé. Tényleg nem az övé.
3: De nem is
0: hát
3: az állami.
0: Hát megtapasztaltam.
4: A diktatúrában az állami a gyerek,
0: nem,
4: a szabad világban pedig
0: az
4: a szülőjé.
0: Azért a társadalomé. Hát
4: nem a társadalomé. Az én gyerekem biztos sem a társadalomé. Rácsapok a társadalomé.
0: Nem tudom, hogy társadalomé a gyerekeik, de egy biztos, hogy bizonyos kor után ezerszer kevesebb dolgot beszél meg velem, ezerszer többet beszél meg a társadalom.
4: Két különböző dolog.
1: De az nem a társadalom, és egyelőre a társadalomnak nem tudom, hogy hol a kasszája, akitől fölvehetném például a ruházkodásának a támogatását, vagy a laptopjának az árát, vagy akármi csodát. Nem a társadalom.
2: Ez vissza egy nagyon rövidet, hogyha az ön gyerekének akár a védőoltástól, akár a védőoltás elmaradásából fakadóan baja lesz, és meghal, akkor ki fogja elgyászolni, az állam vagy ön? Ha baja lesz, és rokkantá válik, akkor ön fogja...
0: Ha baja lesz, és rokkant lesz, akkor én fogom elgyászolni, és mindenki más veszít, aki szerette volna, aki a szerelme lett volna, aki a gyereke lett volna.
1: Azokért nem tudunk felelősséget vállalni, csak saját magunkért.
0: De tehát nem azt mondom, hogy a szülőnek nincs felelőssége, nem azt mondom, hogy lehetne nagyobb szabadsága a szülőnek, de nem lehet az állam felelősségét teljes mértékben, és az állam felelősségét, és az állam jogkörét.
2: Ez egy szakmai és tudományos kérdés.
1: Akkor nem fogunk egyet érteni.
2: Hadd válaszoljak meg a kedves hallgatónak. Tehát ez egy szakmai és tudományos kérdés. Az a baj, hogy Magyarországon a szakma kezéből vették ki ezzel a szovjet rendszerrel az oltásokat. Tehát itt ma nem a gyermekorvos dönt, és nem a szakma dönt. Mint ahogy láthatta a H1N1 esetében, a magyar orvosok 75-80%-a nem támogatta ezt a védőoltást. Nagyon hosszú és kemény munkába kellett a propagandának, hogy átnyomják. Ez egy tudományos kérdés kellene legyen, semmiképpen nem hatósági szabályzással.
0: Okay, tehát azok a tudományi intézetben az utóbbi időben leépültek, ez tény, amik nem voltak rosszak, tényleg nem voltak rosszak, és nagyon jó munkát végeztek, azok az intézmények leépültek.
5: Szeretnék elbocsózni, mert véget ér a műsor időn. Jó, köszönjük szépen.
1: Köszönjük. Egy dolgot még szeretnék kérdezni tőled, mert ugye tehát most itt a telefonbeszélgetés során elhangzott, hogy védőoltás, és akkor ugye megelőzzük a pandémiát, meg mindent. De én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy tehát ugye lesznek a társadalomnak mindig olyan emberek, akik beoltatják magukat, akár kötelező, akár nem, valami okból, valami módon meggyőzik magukat, egy pillanat, kedves hallgató, majd mindjárt, és lesznek olyanok, akik ezt el fogják utasítani. Viszont ahhoz, hogy a társadalomban globálisan legyen védettség, nincsen elnézést, egy pillanat, haló.
6: Okay.
1: Nincsen szükség 100%-os oltásra. Tehát ez statisztika. Tehát
2: semmiképpen, és ezzel a szám statisztikával is van egy szörnyű nagy manipuláció, tehát halljuk azt, hogy 99, meg 98%. Ezek hamis, maximum. Tehát ezek tudományhamisítási
1: történetek. Szerintem kétharmadnál nem lehet több.
2: 60-70% közé teszik a független vizsgálatok a nyájvédettség átoltottságát.
1: Átadjuk a szót akkor, kedves hallgató. Rövidre, mert mindjárt végül lesz az adás.
6: Én próbáltam oltást megtagadni, csak annyit szeretnék elmesélni arról, hogy mennyire racionális ez a rendszer, hogy amikor felajánlottam az egyéni oltási rend kidolgozása során, hogy magánklinikán megcsináltatom a saját pénzemből a kiteltetet, amiből kiderül, hogy az oltás által kivédendő betegség esetleg volt-e már a gyerekemnek, és természetesen védette, akkor erre azt a választ kaptam, hogy megcsinálhatom, de attól még az oltást kötelező beadni.
2: Így van.
3: Igen, ezt köszönöm tudjuk, hogy sajnos így van.
1: Köszi szépen.
5: Köszönjük szépen.
1: Szia.
2: Ez a
5: fontos információ. Hát lehet, hogy az oltásokra még egyszer akkor visszatérünk, hogyha majd el tudtok jönni, mert úgy látszik, hogy nagyon érdekli a közönséget. Jogi környezet, megint térjünk vissza egy kicsit, hogy most mondtátok többen is, hogy a parlamentben meg különböző szakmai egyeztető fórumokon próbáljátok ezt a most térjük vissza az otthonszülésre, ennek a jogi környezetét kialakítani. Ez most hogy áll, milyen stádiumban van, vagy hogy működik, van-e fogadókészség azon kívül, hogy vannak politikusi nyilatkozatok, vagy éppen elhallgatások?
4: Sokan szakemberek, jogászok dolgoznak hetek óta különböző kisebb csoportokban.
5: Nem helyek alakultak ki erre?
4: Nem sokára lesznek majd ilyen nagyobb fórumokon is megbeszélések. Azt szerintem már majd ilyen sajtóban is hallható lesz, látható lesz. Alakul.
3: Az oltások tekintetében meg szerintem azt érdemes elmondani, hogy egy petíciót fogalmazott meg egy pár szakember és kívülálló civilek, akik szeretnének az országgyűlés felé, és ennek a petíciónak az a lényege, hogy legyen ránézve erre az oltási rendszer, és változzon ezzel kapcsolatosan is a jogszabályi környezet, mert ez a szabályozás tulajdonképpen 1952 évén 4-es törvény alapján van, és azt gondolom, hogy azóta már nagyon-nagyon sok minden változott, ami miatt érdemes volna ezt a jogszabályt, meg, és pontosan ennek a védőoltásokra vonatkozó részét újra gondolni.
2: És még egyszer, tehát ez nem a védőoltások ellen szólok, hanem egy védőoltási kultúra, egy olyan több évtizedes demokratikus és tudományos tapasztalat alapján, amit Nyugat-Európában nagyon jól és hatékonyan használnak.
5: És vannak olyan orvosok is, akik ezt képviselik Magyarországon?
3: Nagyon sok orvos van, aki ezt képviseli, csak amit a Gábor mondott az elején, és ezt tényleg sajnos, amit a Bence, hogy nem a mikrofonban és nem a kamerában mondják el a véleményüket, mert ez a H1N1 oltások kapcsán megtörtént, és ebből komoly problémáik is származtak.
4: Hát konkrétan a miniszter, a Székely miniszter úr
3: feljelentéssel
4: fenyegette azokat, akik szakmai érveket, és föl is jelentette, ez Magyarország jelenleg. Tehát ez
3: azért, mert a szakmai véleményük más volt, mint a hivatalos egészségpolitikájé.
4: Tovább élt szocializmus velünk élő mai napig.
3: Kedvenc filmkatalóg.
5: A műsornak egy kis zenét még beleteszünk a be tudsz még kezdeni gondolni?
1: Persze. Igen, csak itt azt akartam mondani egyébként, pont a felelősségvállalással kapcsolatban, hogy ez úgy tűnik számomra, hogy ez olyan szinten nem cél a társadalomban, hogy bárki felelősséget vállaljon, és az se cél, hogy bárkin ezt a felelősséget számon kérjék adott esetben.
3: Hát, de az a furcsa eset van. Úgy gondoljuk, hogy szeretnénk, ha ez irányba mennének a dolgok. Nem?
1: De ha a reakciókat úgy meghallgatod, akkor néha úgy tűnik, hogy azért kevesebben vannak, akik ezt
2: de a dologban
1: felelősséget saját maguknak
2: szeretnék. Ugyanaz a paradox, tenni, mint a szülésnél. Tehát, hogy ők elvállalják a felelősséget papíron és törvényileg, abban a pillanatban, ha bármi történik, tudományosan bizonyíthatatlan az, hogy minek a kapcsán történt. Viszont az, hogy a gyerekeddel mi lesz, és hogy te hogyan fogod azt viselni, ami történt, az már a te dolgod lesz.
1: Jó. Köszönjük szépen.
5: Köszönjük
1: akkor,
5: szépen.
4: Mi is.
2: Köszönjük szépen.
4: Köszönjük.
1: Szevasztok.

Tilos Rádió, FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Lathesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió, FM 90.3.

a szobában. Bent állt a szobában, az éjszakai szobában. Félálomban bújt ki az ágyból, magára kapta a frottírköpenyt, kisurrant a hálóból, nesztelenül behúzta maga mögött az ajtót, és egyszerre csak odabent az ebédlőben. A bútorok nem törődtek vele. Észrevették, de egyszerűen nem törődtek vele. Csak hadácsologjon ott az ajtóban. A holdfény átvilágított a függönyön. A szoba elmerült a csöndben, és ebben a furcsa, fehér fényben. A bútorok mozdulatlansága. Ahogy a székek körülveszik az ebédlőasztalt. Talán éppen megbeszéltek valamit. Megbeszélést tartottak. Az ebédlőasztal egy hírt közölt velük. A székek továbbadták a szekrénynek. A szekrény nagy komódnak és a kis komódnak. Pusmogva tárgyaltak. De minden abba maradt, ahogy ő belépett. Mélységes hallgatás. Az asztal sértődöttsége. A székeké. Itt van. Még bemerte ide tolni a képét. A férfi a köpenyövét csavargatta, egészen szorosra húzta, majd kioldotta. Egy hangra várt. Egy recsenésre. A székeket nézte, ahogy kissé előredőlve ráhajolnak az asztalra. Lassan, szinte mozdulatlanul ráborulnak. Tudják, hát persze, hogy tudják. Elindult az asztal körül. Megérintette az egyik szék hátát. Mintha magyarázkodni akarna, vagy éppen mentegetőzni. Ide figyeljetek! Ki tudja, mikor kerül sor arra, még hónapokig itt maradhattok, talán egy fél évig is. És higgyétek el, nem én főztem ki ezt az egészet. Azok oda se figyeltek, rá se hederítettek, ahogy ott mászkált mögöttük. Nevetséges alak, másra akarja kenni ezt az ügyet. Körülöttük járkált, végig simított a vállukon. Egy váratlan mozdulattal hátrahúzta az egyik széket. Úgy ült mereven, mozdulatlanul. Hát akkor tessék, beszélgessünk. De azoknak semmi kedvük se volt az ilyesmihez. Ő meg előrehajolt. Penyerét rácsúsztatta az asztal lapjára. Az az igazság. Mi az igazság, halljuk? Hogy már régen el kellett volna adni benneteket? Kimondta, most aztán kimondta. Út maradt előrehajolva. Végignézett a társaságon. A társaság tagjain. Azok csak hallgattak. Talán várták a folytatást. Tessék, most már csak pakoljon ki mindennel. Roskatag, ócskaságok vagyunk. Semmi helyünk egy lakásban. Egy jobb lakásban. A férfi beburkolózott a köpenyébe. Egy pillanatra maga fölé fordította a szomszéd széket. Visszatolta. Megint csak végignézett a székeken, mintha mindegyikre rá akarna ülni egy pillanatra, valamilyen félreértett tapintatból. Egy ány hintázott a függönyön. Előre lendült. Belevetette magát a sötétbe. Lélegzést lehetett hallani. Egyenletes, mély lélegzést. Halk, csúfondáros nevetést. Egy alig hallható hangot. Nem kísérsz el. Engem nem kell elkísérni sehova. Ki lehet ez? Egy kislány? Miféle kislány? A férfi várt, figyelt, de a hang elhallgatott. Talán itt áll a háta mögött az a lány, meg a többiek, akik elfoglalták az éjszakai szobát. Elfoglalták? Nevetséges, mindig is az övék volt. Közben egy férfi hang, mintha már nagyon régen beszélt volna, kissé panaszosan, szemrehányóan. De hát mindig én kísértelek el Gizi nénihez. Amióta csak oda jársz hegedülni, én mutattalak be a Gizi néninek. Szünet. És azt se felejtsük el, hogy én beszéltelek rá erre az egészre. Soha eszedbe se jutott volna, hogy hegedülni tanulj. Mondd, hogy nem így volt. A többi izgatott suttogás. Csönd. A várakozás csöndje. És megint az a csúfondáros nevetés. A lány, mintha ágyban heverne. Egyik oldalról átfordult a másikra. Hasra fekszik. Párnáját paskolgatja, belenevet a párnába, soha többé nem kísérsz el sehova. Hangok szálltak át a szobán. Mintha egyszerre többen beszélnének, szídnak valakit. A férfi félig felemelkedett, apát szídják, hogy mindent eltékozolt. Tékozolt, Istenem! Soha semmit se lehetett rábízni, és meg a holmiát is szétszórta. Egy női hang.
Te mindent előhagytál, szétdobáltál, a csehát, teás csészét is otthagytad az asztalon. A parizer héjakat. Most már felállt. Belekapaszkodott a szék vállába. Ki ez a hang? Még csak nem is emlékeztet anya hangjára. Hát akkor miféle nő? Hogy került ide? És apa leinti, visszavág neki? Apa meg se szólalt. Egy másik női hang elfulladva. Miért nem tudsz velem maradni? Miért kell mindig elmenned? Csönd szállt a szobára. Az éjszaka végtelen szomorúsága. Ebből a csöndből tört fel egy férfi hang. A te emlékeid nagyon is a múltban gyökereznek. A múltban miket tudsz mondani? A többi már megint suttogás. Ki ez a nő? Ki ez a férfi? És a többiek? Kik ülnek ennél az asztalnál? Ott állt a székbe kapaszkodva. A keze végig simított a szék hátán. Lecsúszott róla. Érezte, hogy a szék fellélegzik, megkönnyebbül. A bútorok ingerültsége, az az ellenséges ingerültség. Kiment a szobából. Az ajtóból még visszafordult. Talán mondani akart valamit, vagy éppen csak elbúcsúzni. Fölösleges, uram, teljesen fölösleges. Ahogy behúzta maga mögött az ajtót, rákezdték. Micsoda képmutató alak! Egyetem mit akart itt? Talán még őt kell sajnálni? Sajnáltatja magát, nagyon jó. Bosszús, mogorva recsenések. Csönd. A bútorok csöndje.

Egy kis üzletben. Kék garnitúra a kirakat halott fényében. Az asztal és a fotelek az ablaknál. Mögöttük a lomha szekrény, az aprócska könyválvány. Egy heverő beleveszve a sötétbe. Olykor egy járókelő megáll odakint, rámered a bútorokra. Megborzong és eliszkol. Beleveti magát az utcába. Nem látogatják ezt az üzletet. Maga a bolt vezetője is eltűnt, vagy meghúzódik valahol hátul egy kék konyha szekrény mögött. Moccani sem mer. Talán rátámadnak a bútorok. Ezek a mogorva, beporosodott bútorok. Egy óvatlan pillanatban áttörik az ablaküveget, és itt hagyják ezt az egészet. Tele üvegszilánkkal, felhasadt húzattal, kibicsaklott lábbal. Csak el innen, miért is maradnának? Nincs vevő a kék garnitúrára, senki se akar beleülni a fotelekbe, senki se nyitja ki a szekrényt. És ugyan kiveszi elő a bárszekrény poharait, ki is töltene ebből az üvegből? Vagy mégis? Esetleg beállít egy vidám társaság? Leülnek az asztalhoz, a foteleket húzogatják. A nők ráülnek a fotel karfájára, a lábukat lógázzák. Töltenek az üvegből, magasra emelik a poharakat, koccintanak. Ugyan kérem, az üveg nem üveg, a pohár nem pohár. És a könyv? Az a kék kötésű könyv a polcon? Regény? Szerelmi történet? Útleírás? Hova viszi az olvasót? Milyen tájakra? És ki az írója? A kék könyv írója. Akinek ez az egyetlen műve. Egyetlen műve egyetlen példányban. Itt található ebben az üzletben. A bútorok között. De hát senki se jön be, hogy leemelje a polcról és belelapozzon. Különben is, ennek a könyvnek nincsenek lapjai. A kék fedelek között maga a semmi. Ki tudja, talán valamikor régen, amikor ezt a könyvet ide tették, igen, akkor még lehetett valami a címlap mögött. Oldalak, nyomtatott oldalak. De hát eltűntek. Levegővé váltak. Akárcsak a könyv címe, az író neve, nincs neve az írónak. Éjszakánként előjön a férfi, akire rábízták ezt az üzletet. Előbújik a konyhabútorok mögül. Leül a fotelbe. Fejét tenyerébe hajtja. Elnyúlt mozdulatokkal dörzseli kopasz fejét, aztán csak kibámul az utcára. Kék garnitúra a kirakatban. Asztal, fotelek, szekrény, könyválvány, heverő. Nincs látogatójuk. Senki se néz be hozzájuk. És nem is várnak senkire. Az előkelőben. Idegenek, nem ismerik egymást, nem is akarnak tudni egymásról. A dupla rekamié szinte elönti az üzletet. Szekrények a falnál beépített polcokkal. Tömör, barna fotelek. Világos barna kockák, sötét barna alapon. Állólámpa, újságtartó kovácsolt vasból. A bútorok között sétányok. A sétálók halkan beszélgetnek. Nincs egy hangos szó. Egy kopaszos férfi köhög. Riadtan elfordul, zsebkendőt tesz a szája elé. Fiatal pár áldogál egy asztalka előtt. Oly áhítatosan. A fiú súg valamit a lánynak. Az elpirul. Komolyan mondod? Igazán megvesszük? A fiú bólint. Persze, azért még várnunk kell. És most a lány is bólint. Várni, várni. Egy nő belekapaszkodik a férje karjába. Eladták, ígéretet kaptunk arra a szekrényre, és mégis. Elfulladva közelebb hajol a másikhoz. Beszélj velük, beszélned kell velük. A férfi a fejét ingatja, lassan kihúzza a karját a felesége karjából. Elindul az üvegablakos fülke felé. A barna köpenyes főnökasszony az ablak mögött. Egy kis lámpa mellett jegyezget. Vagy inkább jeleket ró egy papírlapra. Fölnéz, szigorú, megközelíthetetlen arc. A férfi megáll a fülke előtt, riadtan mosolyog, bedugja a fejét, visszahúzza, oldalt levág a fülke mellett, eliszkol valamerre a szekrények felé. A felesége dermedten nézi. Így áll egy pillanatig megkövülve. Utána veti magát a bútorok között. Aranyos barna délután, az uzsonnázás délutánja. Talán kisasszonyok tűnnek feltálcával, azon habos kb. Kuglóffal. Egy fehér hajó barna képű bácsi beleül az egyik karosszékbe, és mesélni kezd. A gyerekek és a felnőttek köré eltelepednek. Meséljen, Oszkár bácsi, meséljen. A főnök asszony tűnik fel, lehet, hogy kiküld valakit.
talán éppen a fiatal párt már elég régen időznek itt. Ez nem Cukrászda és nem is Margit sziget. Igazán beláthatják. Senkit se küld ki, csak éppen körülnéz, körülhordozza tekintetét. Valóságos tömeg a dupla reklamjé körül, a többiek háttérbe szorulnak. A szekrények beépített polcaikkal, a fotelek, az asztalok, a dohányzóasztalok és a márványasztalok gyertyatartóval. Egy nő hever a reklamjén, haja kibontva, szeme lehunyva, mosolyomlik el az arcán, lassan görögni kezd, így görög mosolyogva, lehunyt szemmel. A reklamjé üres mezőnye. Barna köpenyes kisasszonyok surrannak át a termen, mintha úgy észrevétlenül meg akarnának motozni valakit. A falhoz tapadva állnak mélységes gyanakvással, a sétálók sétálnak. Társaságok alakulnak, társaságok bomlanak fel, hogy aztán ismét összeverődjenek. Ismerősök köszöntik egymást. A főnök asszony odabent a fülkéjében, kávézgat. Egy magas, ősz hölgy áll előtte, magyaráz valamit. A főnök asszony eltűnődve iszogatja a kávéját, foteltól fotelig menekül a férj, lebukik az egyik mögé. Egy pillanat, és tovább kúszik. Mögötte az asszony. Hát itt bujkálsz! Elkínzott nyöszörgés a bútorok mögül. Egy sárga bajuszos férfi a könyveket nézegeti a polcon. Dallos Sándor az aranymecset, aranyecset. Fekete István, Csí. A sárga bajuszos közelebb hajol. Babajevszki az aranycsillag lovagja. A főnök asszony előtt az üres kávéscsésze. Az ősz hölgy még mindig beszél. Leereszkedik a főnök asszony elé, letérdel, kezét összekulcsolja. Meg kell, hogy kapjam azt az asztalt. A főnök asszony, ahogy keresztül lép rajta. Azt hiszem, el kell, hogy náspágolja magát, fonyóné. Istenem, mire kényszerít? De már nem is törődik vele, odalép a sárga bajuszos férfihoz. Ez azért mégse könyvtár. Kiveszi a kezéből a Babajevszkit. Megfogja a karját, kivezeti. A tömeg szétnyílik előtte, ahogy visszatér a cellájába. A késő délután kellemesen bódító zsongása. Egyszerre csönd és sötétség. A sétálók eltűntek, akárcsak a főnökasszony a kisasszonyaival. Kigyullad a kirakat fénye. Odament a magukra maradt bútorok hideg közönye.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok, és benne Mándi Iván a Bútorok című kisregényét. Nem sokára folytatjuk.

kertben. Égtek a fotelek a kertben. A mágiára hajított, karjuktól, lábuktól megfosztott fotelek. Támlájuk hátrahajolt, belezuhant a lángokba. Szikár, ráncos arcú nő ergölbült piszkavaskkal tologatta alattuk a gajakat. Olykor szinte belehajolt a lángok közé. Hátrébb húzódott, kiegyenesedett. Úgy állt ott kopott bőrmellényben, ormótlan, sárfoltos csizmában. Hátra nézett, a félrecsúszott tetejű kopottas ház felé. Talán a többiek is kijönnek. Asztalok, szekrények és konyhaszekrények kitántorognak, hogy levessék magukat a lángokba. Belebökött az egyik fotártámlába. Úgy, csak égjetek, mintha már régen készült volna erre. A fotelek megbüntetésére. És most aztán eljött napja. Kirángatta őket a szobából, régi helyükről, megszokott nyugalmukból. Csak hogy ez persze nem ment olyan könnyen. Előbb még a baltának is akadt dolga. Ahogy mindez eszébe jutott, vihogni kezdett. Kezecskéjét levagdosta, lábacskáját levagdosta, akár csak egy gyerekvers. A derék kis balta minden esetre megtette a magáit. Ő meg kihozta ide a kezecskéket és a lábacskákat. Utoljára pedig a csupasz törzset. A mágiát akkor már elkészítette. Már csak meg kellett gyújtani. Rá kellett hajítani a szétvagdosott foteleket. És aztán csak foteleket. És aztán csak nézni, nézni. Kiabálni kezdett, mintha váratlanul dühhamot kapott.

Tok új foteleket? Persze, Tuskám, idősebb női hang. Miért ne? Modern garnitúra, de azért arra is úgy jártam, hogy kényelmes legyen. A mágia felé bökött. Elegem volt belőlük, senki se kötelezhet rá, hogy örökké. Igaza van-e, Tuskám? Az idősebb nő közelem ment hozzá. Nem akarni bejönni hozzám? Főzök egy jó erős kávét, elbeszélgetünk. Az csak a fejében intett, hogy nem, nem. Hiszen most már bármikor megérkezhet a szállítmány. A szállítmány? Mára ígérték a foteleket. Pontos és gyors szállítást ígértek. Végignézett az arcukon. Talán egy hangra várt, egy megjegyzésre. Merev arcok vették körül. A kör közepén állt, mint egy furcsa játékban. Mintha ki kellene találni valamit ezekből az arcokból, ebből a hallgatásból. Körbe ment ócska mellényében, csizmájában. Egy férfi előtt lehorgonzott. Tanár úr, maga látta, amikor lementem a buszállomásra. Én nem vagyok tanár. Nem tanár. Ő a tanár. Rámutatott egy másik férfira. Biológus. Megzavarodva nézett egyik arcról a másikra. Csak ugyan, akár egy társasjátékban, ahol ki kell találni valakiről valamit. És ő mellé fogott. Eltévesztette. Eltévedt az arcok között. És most szabad a gazda? Feladja ezt az egész reménytelen? Az arcok. Oly idegenek. Mintha hirtelen kicserélték volna az egész társaságot. Lehajtotta a fejét. Arról az üzletről motyogott valamit, ahol feladta a megrendelést. Udvariasan fogadtak, előzékenyen. Maga a vezető segített kiválasztani a foteleket. A főnök. Felírta a nevemet, címemet. Hát akkor meg kell, hogy érkezzenek. Persze, hogy megérkeznek. Ingerült hang. Még a mai napon? Nem mehetek el, értsétek meg. Tétova mosoly, nem fogadhatok el semmiféle meghívást. Itt kell maradnom. Ahogy gondolja, Tuskám. Lenézett a dombról az országút felé. Autók robogtak el. Buszok és motorosok. Egy darabig csak nézte az utat, majd gondterhelten, ugye fel tud jönni a kocsi. Mert elég rossz az út. Tegnap esett az eső. Tegnap is, tegnap előtt is. És ez a csúszós, agyagos út azért fel tud jönni oldalt az üdülő felől. Az üdülő felől. Mélységes csodálkozás. Miféle üdülő? Mikor építették? És kik üdülnek abban az üdülőben? Alsó hálkapcsa megfeszült. Lassan őrölni kezdett alázatosan, és mégis dühösen, mintha rádöbbent volna valamire. Csalnak. Mindig kifundálnak valamit, és mindig csalnak. Mint most ez az üdülő. Szállt a füst, a mágiára hajtott fotelek füstje. A támlák már eltűntek, csak a rugókat lehetett látni. A nagyságos urak odabent terpeszkedtek, berendezkedtek. Milyen jogon? Azt mondja meg nekem valaki. Arra is gondoltam, hogy eladom őket. Ez is megfordult a fejemben. Tehát ki veszi meg ezeket? Talán egy plébános, a Tuskám? Plébános. Plébános plappalakban. Még hogy paplakban, fölnevetett. De hát nem ismerek semmiféle plébánost. Honnan rángassak elő egy plébánost? A füst már lassan oszladozott, és a szomszédok is oszladoztak. Eltűntek a kertből. Ő még mindig csak nevetett, hogy az üszkös hamu fölé hajolt. Plébános paplakban. Várni lehetett, hogy körültáncolja azt a dombot, de aztán csak úgy állt mozdulatlanul. Egy pillanatra a ház felé fordult. Az ajtó nyitva, az ajtó mögött kifosztott szobák. Elfordította a fejét. A domb. Most már csak az volt előtte. Az önmagában rokskat mágia. Sötét, megfekedetett hamu. És ebben a hamuban rugók meg szegek. Ami nem égett el. Ami megmaradt. Fotelek lecsupaszított csontváza.

a gangon. Kopott, barna szék a negyedik emeleten. Kibicsaklott lábbal a hátsó lépcsőház mellett. Hogy került ide? Mikor? Nem lehet tudni. Egy reggel csak itt átsorgott a falhoz támaszkodva. Éjszaka vánszoroghatott fel a hátsó lépcsőn. Elég keserves lehetett ezzel a lábbal. Valahogy ezért mégiscsak felvonzolta magát a negyedikre. Leroskadt a fal mellett. Valaha itt lakhatott. Megvolt a maga helye egy szobában. Aztán megunták és kirakták. A többieket meg csak tűrték valahogy, de ő már túlságosan lerobbant. A támlája meghasadt. Eladni se lehetett. Megdühödtek rá, kihajították. Egy éjszaka levitték a ház elé. Ki a ház elé? Egy darabig ott áldogált. Aztán eltűnt. Már el is felejtették, mikor egyszer csak visszasonfordált. Honnan? Miféle roncstelepről? Minden esetre éjszaka jöhetett ezzel a rossz lábával. Most itt áll és vár. Csak megnyílik előtte egy ajtó, az a bizonyos ajtó. Visszafogadják, kijönnek érte, és visszaviszik abba a bizonyos szobába. Ajtók nyíltak az emeleten, előbújtak a lakók. Megálltak a gang rácsánál, körülnéztek, beleszagolt a levegőbe, leszóltak valakinek a másodikra. Egy csikket lehajítottak az udvarra. Elindultak, újra keltek, és elmentek mellette. Nem vették észre, még csak el se fordították a fejüket. Egyszerűen meg se látták. Ő pedig csak várt, félig lecsúszva a fal mellett. Majd éjszaka kijönnek, vagy legalábbis, ha már besötétedett. Kijönnek érte és beviszik. Nem jöttek ki érte se éjszaka, se nappal. Egyszer rátettek egy törött szélű, fekete kalapot. Foszladozó sálat. Eltűnt a kalap, eltűnt a sál. Megint csak egyedül maradt. Egy délelőtt valaki karon ragadta, kövérkés pongyolás nő, ahogy úgy elment mellette, belé karolt, fölkapta, vitte magával. Közben nem nézett rá, egy pillantásra sem éltatta, csak vitte, mint valami lehetetlenül lezüllött rokont. Megállt egy ajtónál, kissé megemelte a széket, és ha lehet, még távolabb tartotta magától. Két csöngetés. Az ajtó nem nyílt ki. Újabb csöngetés. Záporozott a csöngetés. Lépések, egy riadt női hang. Jövök már, jövök! A pongyolás nő ismét megemelte a széket, talán, hogy mindjárt bevágja az előszobába. Résnyire nyílt az ajtó. Ilyet női arca résben. Irén néni, nagyon örülnék, ha beengedne, kedves Ildikó. Én még jobban örülnék, ha végre bevennék ezt a... De Irén néni, kérem. Nagyon jól tudom, hogy a maguké. Ez a szék. Hátraszólt valahol a lakásba. Láttad te valaha ezt a széket? Nevetséges, bajuszos férfi a nő mögött. Hogy gondolja ezt, Irén néni? Úgy gondolom, hogy a gang nem szeméttelep. Azért mégse szeméttelep. Benyomta a széket az előszobába. Eltűnt. Magukra maradtak ők hárman. A nő, a férfi és a szék a nyitott ajtóban. Ó, azért még nem csukták be mögötte. Nevetséges, de ez már csöndesebben hangzott. A nő elborzadva. Egy csontváz, de hiszen ez egy csontváz. A férfi. Talán, ha ideállítjuk a gázóra alá. A nő eszelős rémülettel. A gázóra alá? Nem állítjuk a gázóra alá, nem állítjuk sehová. És mielőtt még a másik megszólaltott volna, felkapta a széket. Végigvágtatott vele a gangon, egy pillanatra megállta, hogy a kezében lóbálta. Áthajolt a rácson, leveti magát így a székkel együtt, de aztán már a hátsó lépcsőháznál alig kapott levegőt, ahogy végre letette a széket. Valósággal rázuhant. Így ült lehunyt szemmel, fejét a falhoz támasztva. Egy recsenés. A szék megcsúszott a fal mellett, hiába az a láb. A nő éppen, hogy fel tudott ugrani, de azért nem futott el. Ott állt és csak nézte az öreget. Megsajnálta. Bocsánatot akart kérni? Ígéretet tett? Mindenféle felelőtlen ígéreteket, hogy olykor majd kijön hozzá, meglátogatja, rendbehozatja a lábát, kihív egy specialistát és megnézeti? Megfordult és elment. A szék nem is számított másra. Állt a gangon és napozott. Valaki bevágta a hátsó lépcsőházba, valaki előhozta. Elgáncsolták, gáncsot vetettek neki, nézték, ahogy végigvágódik a gang kövén. Hátra hulcolták, elővonszolták. Egyszer csak eltűnt, mint aki megunta ezt az egészet.
az öbölben. Úsztak a székek az öbölben. Szétázott roncsok. Az egyiket már elhagyta a támlája, és most úgy pörgött önmaga körül. A másik egy lehetetlenül megfekedett párna. Talán dívány párna lehetett, amit úgy dobtak rá. Mégis, hogy kényelmesebben lehessen üldögélni, valahogy nem csúszott le a székről. De aki rajta ült, mintha éppen most bukfencezett volna le. Elaludhatott, észre se vette, hogy besiklott a vízbe. Föl se ébred. Békésen szundikál odalent. Majd csak utána jön a párna. A párna után a szék. És akkor majd úgy úszkál a mélyben, a régi, megszokott helyén, fejét fél oldalra hajtva, száját kissé eltátva. Egyébként nem ő a társaság kedvence. Hiszen oly hamar elbóbiskolt. Éppen csak evett egy kicsit, éppen csak ivott egy kicsit, viccet sose mondott, ha viccet mondtak, nem nevetett. Olykor bókolt a háziasszonynak. Szerette volna megcsipkedni a háziasszony pufók kislányát. A háziasszony feszes fenekű szobalányát. Magát a háziasszonyt. Na de hát, egy kicsit evett, egy kicsit ivott, úgy eltűnődve maga elé bámult, és elaludt. Nem ő volt a társaság középpontja. De most mégiscsak körülveszik a többiek. A társaság, a kártyapartnerek kártyával a kezükben, az ivó cimborák pohárral a kezükben, nők szétbomlott hajjal, kecsesen előre tartott tányérkákkal. Az otthon hangulata. Meg kell teremteni az otthon hangulatát. Nők pongyolában, nők esti ruhában. Vásodképű kis lurkok siklanak az alvó férfi mellett, egymásra kacsintanak, meghúzzák az orrát, a fülét. Egy kislány beleül az ölébe, egy olyan igazi romlott kislány. Víztől csöpögő fürge ujjaival kigombolja a nadrágját. Gombolja, gombolgatja, félúton megáll, lecsúszik róla, eltűnik valahol a szétnyíló kagylók és moszatok között. Ő meg ott maradt félig, kigombolt nadrágjával, mosoly suhan át az arcán, víz alatti mosoly. Megfordul önmaga körül, egyszer-kétszer megpördül, úgy felhúzott térdel, mintha széken ülne. Azon a régi széken. Arca megremeg, buborékok pattannak ki belőle. Így hagyja el az arca apró, kis buborékokban. Úsztak a székek az öbölben. Székek, széklábak, karfák, támlák. Úsztak, lebegtek, vagy csak éppen úgy dzsingatóztak.

az utcán. Kint álltak a járda szélén egy öreg, vastag törzsű fa mellett. A barna asztalka és a szék. Oly véznák, hogy az őszi napfény szinte átsütött rajtuk. Idős házaspár, akik mögött bezárult a lakás. Az utcára kerültek, de itt is tudják, hogy kell viselkedni. Ők nem koldusok. Az asztalból valaki kihúzta a fiókot, elemelte, elvitte. Ő meg úgy maradt kifosztva. És talán még gőgösebben, csak tessék, ha még mindig van mit elvenni tőlünk. Ha még mindig. A vékonyka szék, mintha mérsékelné, hagyd öreg, nem érdemes velük törődni. Miért is törődnének velük? A járókelőkkel, a bámészkodókkal, akik egy-egy percre megálltak mellettük, egy fiú rákoppintott az asztal lapjára, és azzal eltűnt. Egy borostásképű férfi hosszan kopogott. Egyszerűen nem tudta abba hagyni. Kopogott. Talán valamilyen zeneművet, az utca egyhangú, porús zenéjét. Egy lány leült a székre. A lábát lógázta, felugrott, nevetve elszaladt. Egy fekete ruhás öregúr köhögő rohamot kapott, hirtelen tört rá a rohama, hogy ott átsorgott, fuldokolva átfogta a szék támláját, valósággal rároskadt, azt megadóan tűrte. Az öreg eltámolygott. Egy pillanatra visszanézett, meglehetősen szemrehányóan, mintha a széknek köszönhette volna az egészet. Akadt, aki fölemelte a széket, egy pillanatig a levegőben tartotta, letette. Akadt, aki fölemelte az asztalt. A hóna alá vette, és elindult vele. Visszavitte, letette. Aki bedugta a kezét a fiók helyére, az üres levegőben kotorászott, mintha fontos iratok után kutatna, vagy éppen csak egy levél után. És aztán csak úgy bámult. Ez a két öreg nem magyarázkodtak, senkit sem szidalmaztak, hogy így meg úgy ő juttatott ide bennünket, neki köszönhetjük mindezt, nem gyalázkodtak és nem siránkoztak. Történt, ami történt. Kint álltak az őszi napfényben az öreg fa mellett. Kopottan, áttetszően, soványan. És valami olyan mélységes fölénnyel. Szobában. Megint csak az éjszakai szobában. Az ebédlő bútorai között, mintha valamilyen üzenetet kapott volna, hogy várják ebben a szobában, valaki beszélni akar vele. Minden esetre fölkelt, és elindult az ebédlő felé. Tulajdonképpen csak erre várt, nem is aludt. Legfeljebb egy fél órát, egy órát. Nyíltak és csukottak az ajtók. Bent állt az ebédlőben, egy hangra várt. Megint csak egy hangra, hogy valaki megszólítja. A székek az asztal körül. Szorosan az asztal körül. Az egyik kisé hátrébb csúszott, mintha hellyel kínálná. Feléje indult, de nem ült le. Valahogy megérezte ezt a sötét gúnyt. Na mi az? Ülj csak le, ha van pofád. Dőj hátra, lógázd a lábad, miért ne? Egy fölösleges mozdulattal megérintette a szék hátát. Elkezdte a sétáját a szobában. Megállt az ablaknál, kibámult a sötétbe. A hold eltűnt. Néhány lámpa eszeveszett, elveszett fénye. Egy férfi bandukolt az elhagyott utcán, pillanatra fölnézett. Észrevett. Meglátta az arcomat, a gyáva arcomat. Azt is tudja, hogy miért ácsorgok itt. Megállt odalent, és csak néz. Nem mozdul. Ki lehet? Ismerem valahonnan? Egy olyan íróféle? Egy régi szerkesztő? Talán már járt is nálam? Itt ült ebben a szobában? Feketét ivott? Beszélgettünk? Közben fölállt, elment a vitrin előtt. Mennyi fénykép? Ki ez a pipás alak itt a kertben? A nagyapád? És ez a nő sállal a nyakában? Elment a vitrin előtt, a nagy komód előtt. Milyen régi bútorok? Manapság már nem is látni ilyet. Akárhogy is, egyszer már járt itt ez az alak. Aztán nem jött többet. Most meg talán egy éjszakai mulatóból keveredett elő. Eszébe jutott ez a ház, ez a szoba, a bútorok. Azok a masszív, régi bútorok. A férfi eltűnt odalent. Feljön, kicsöngeti a házmestert, és feljön. Talán egy kicsit beszívott, de azért a házmester felhozza liften. Becsönget. Nem gyújtok villanyt, ha beengedem. Ebben a szobában se gyújtok villanyt. Ülünk a sötétben, és beszélgetünk, vagy csak hallgatunk. Elfordult az ablaktól. Az asztal körül ülnek, és hallgatnak. Még csak véletlenül se szólalnak meg. Őt figyelik, ahogy az asztal körül járkál. Az asztal fölé hajolnak, mintha kártyalapokat csúsztatnának egymásnak. De közben csak őt figyelik. Hangot se hallani, se suttogást, se nevetkélést. Csöndben van az éjszakai társaság. Megnyílt a nagy komód ajtaja.
éppen csak résnyire, mintha új heggyel tolnák kifelé. Köhécselés hallatszott odabentről, halk recsenés, mintha valaki a másik oldalára fordulna. Már nagyon sokáig feküdt az egyik oldalán, és most átfordul. Ennyit csak megengedhet magának. A férfi egy széken ült a vitrin és a fal között. Ez a vézna szék még tűrte itt a sarokban, és csak nézte, ahogy a komód ajtaja. Valaki mindjárt kidugja onnan a kezét, elkezd integetni a sötétben, megint a recsenés, egy alig hallható hang. Igazán nem akarlak zavarni, fiacskám, de most már azért mégiscsak kibújok innen, ha nem haragszol. Ő meg beszorítva a sarokban, és közben az a csöndes, tiszta hang. Elég időt adtam, hogy összeszed magad, talán a színműveddel is elkészültél. Mondd, miért tiszta színműveket? Hiszen azelőtt sose? Jó, nem azért mondom, de mégis színművek. Azért felolvashattál volna valamit abból a színműből. Egyáltalán néha benézhettél volna hozzám. Tudod, hogy mindig akad nálam egy kis bor meg konyak, ravaszkás nevetés. Félretettem néhány üveggel. Kis szünet? Na most már azért mászunk ki ebből a... Mit bámulsz? Inkább segíthetnél? Csak a karomat kell megfognod. Éppen csak a karomat. Mi lesz, fiacskám? Egy szekrény. Ott találtak rá a szekrényben. Ott lógott felakasztva, mint egy felöltő. Tréfának szánta még egy utolsó, sötét tréfának. Másnap el kellett volna hagyni a szállodát. Elhagyni? Kidobták, kihajították. Már régen nem tudta fizetni a szobáját, és semmi remény, hogy akkor őt már minden laptól elküldték. Mindenhonnan kikopott. A modorában lehetett valami, a lényében. Ha mondtál neki valamit, csak nézett és bólogatott. Te pedig egyszerre csak viszkedtél a dűtől, dűralmot kaptál. Mindenkit lenézett, lekezelt. Összeugrott egy államtitkárral, külügyi államtitkárral. Azt még valahogy elnézték volna, mondom inkább a lénye miatt, a lényében volt valami. Azt hiszem, semmi másban nem lehetett abban a szállodai szekrényben. Se egy kabát, se ingek. Ő lógott benne egyedül. A reggeli takarítónő fedezte el, gyanús lehetett neki valami. Talán a félig kinyílt szekrény ajtó. Bekukkantott, benézett. Ő meg ott lógott, gondosan beakasztva. Milyen pofát vághatott ez a nő? Elájult? Nem hiszem. Ezek már annyi mindent láttak, olyan edzettek, akárcsak a szekrények. A szállodai szekrények, legalábbis a külvárosokban, a pályaudvarok környékén. Azért lehet, hogy akadt még abban a szekrényben egy pár félretaposott ócska cipő, egy elnyújt kabát. De ő minden esetre ott lógott azon a barna rúdon. Kapuajban. Szüllött öreg fogorvosi szék a klinika kapujában. Nyaka kibicsaklott, a műbútorhúzat felhasítva. Talán valami bosszú? A bosszú műve? Egy régi beteg, akit csúnyán megkínoztak ebben a székben? Megkínoztak és megaláztak. Visszafizetett, törlesztett valamit. Vagy inkább csak az öregség, ahogy az idő megtette a magáét? Hát persze, hiszen ki is törődne egy ilyen öreg fogorvosi székkel, ahogy itt áll a kapuajban. Mellette a betegek végtelen vonulása a rendelők felé. Nem, ez már nem az ő dolga. De aki visszanézett rá, beleborzadt. Aki úgy elmenőben visszafordult. Lyukas fogak, odvas fogak, kitépett fogak, tömés, csonkok, gyökérkezelés, véres csonkok. Ezt lehetett érezni, ha valaki úgy elmenőben. Családi bútorok. Mit recsegteted azt a széket egyetlen? Hogy ülsz azon a széken? Most nézzék meg, mit művel ez a kölyök? Csak tessék, foglaljon helyet. Miért ne ülhetne abba a karosszékbe, ha van pofája? Lefektette a díványra azt a nőt, ledöntötte. Meddig dög lesz azon a díványon? Ide figyelj, én elválok tőled. Egyszerűen nem tudom nézni, hogy több egyebet se csinálsz naphosszat. Mióta hajszolok egy ülő garnitúrát a raktárban. Kivéhet szekrények a hodályszerű pincében, szorosan egymás mellett, vál a vál mellett. Mogorva, zöld szekrénycsorda. Ide jöttek meghalni. Nem emlékeznek semmire. Mire is emlékeznének? A polcokra?
a gondosan összehajtott ingekre a polcokon, az akasztókra, a téli kabátokra, felöltőkre, zakókra, az akasztókon, a nadrágokra, ahogy lassan észrevétlenül kicsúsznak a zakók alól, és egy öngyilkos mozdulattal levetik magukat a mélybe, a nyakkendő tartó szalagjára, a nyakkendőkre, a vidám csíkosakra, az ünnepélyesekre sötétebb tónusban, a feketékre gyász alkalmára. Rég eltűntek mind. A szalagot egyetlen mozdulattal letépték, ez volt a jel. Ezzel indult a lefokozás, ahogy a szekrényt megfosztották mindenétől. Kiemelték az akasztókat, egyiket a másik után. Azok úgy hagyták el a szekrényt féloldalasan, himbálózva, vállukat rángatva. Kiszakították a polcokat. Egy arc benézett, hideg, kutató tekintett. Mi maradt itt? Maradt itt még valami? Semmi sem maradt, csak maga a szekrény, megfosztva mindenétől, kibelezve. A könyvszekrényről lesöpörték a könyveket, a regényeket és az útleírásokat, az elhízott lexikonokat és a vékonyka verseskötöteket. A padlóra kerültek, oszlopokba szortírozva, spárgával gúzsba kötve. Maradtak a polcok szürke pora. A padló haragos szürke pora az elhurcolt szekrények után. A padló szutykos szakálla. Erre emlékeznek a szekrények, és az asztalok, az egymásra dobált asztalok, ahogy lapjukkal egymásra zuhantak, kimerült birkózók. Mi lehetett itt? Miféle mérkőzés? Asztal-asztal ellen? Páros viadal a lehúzott redőnyök mögött? Ebédlő asztalok rontottak egymásnak azonos súlycsoportban? Valaha békés íróasztalok? Gyermekasztalkák az ifjúsági mérkőzésen? Berepett koponyák a mérkőzés után. Megroppant derekak, ketté hasadt lábak. Ki a győztes? Ki a legyőzött? Nem lehet tudni. Ahogy úgy hevertek összetörve, egymásra zuhanva, becsapás történt. Írtózatos becsapás. Díjat ígérhettek a győztesnek, a bajnoknak. Olimpiai nagy díjat. És aztán tessék. A székek? Mire emlékeznek az összekötözött székek? Az egymás ölébe nyomott fotelek? Mint valami szerencsétlen közösülés után, maga a katasztrófa, öregek megcsúfolt szerelme, de hát azért csak emlékeznek valamire, vagy valakire. Ahogy a férfi megállt egy ilyen fotel mögött, megfogta a vállát egy régi, ismerős mozdulattal, végig simított a karján, leült, kinyújtózott. Hátra dűtötte a fejét, rágyújtott egy szivarra. Egy lány elment előtte, és ránevetett. Magához húzta a lányt. Senki sem ment előtte. Senkit se húzott az ölébe. Egyedül gubbasztott a fotelben. Átült egy másik fotelbe. Egy vésznaszékre. Kint üldögélt a konyhában. Nézte a falat, a repedéseket a falon. Szivarra gyújtott. Cipőt pucolt, a sarokba vágta a cipőronnyot. A levegőbe bámult. Jobb, ha ki sem mozdul az odójából, mondták a barátai. Kiállhatatlan fráter. Unalmas alak, mondták a nők, dögunalom, maga a pusztulás. Még egy hajó kirándulásra se lehet rábeszélni, hát most kezdjél vele valamit. De a székek megtűrték. Most is arra vártak, hogy felbukkonjon ebben az alvilági sötétségben.

0: technikailag volt egy nagyon jó kis egyben stúdióműterme Andrásnak, aki már akkor is nagy technikai zseni volt, elképesztő. Tehát ez a képessége most is megvan. Tehát ő mindig a brand new-t, a legfrissebbet, a legújabbat, ami most már nyilván komputeren. De akkor neki egy nagyon klassz kis pomázi házikó kuckóban levő egyben műterem stúdió. Elvonuló kis legény lakásfélie volt, hát nyilván a családi ház mellett.
1: És hát akkor oda mindig kimentetek, és akkor egyben megcsináltatok öt műsort, vagy
0: nem,
1: mindig csak egyet? Ez milyen gyakran ment adásba?
0: Nem, én úgy emlékszem, hogy ez heti műsor volt. Na most az én agyam is szelektíven emlékszik. A lényeg az, hogy ötletek voltak. Tehát volt olyan nap például, hogy kimentem, és azt mondta, hogy ma, mert ezek felvett és vágott, nyilván hallható, ugye nem hallja, adások. Na, ma azt találtam ki, hogy megyünk a gazdaboltba. És akkor mentünk a gazdaboltba. Utána mentünk vissza, még csináltunk valamit. Tehát ez egy elég nagy merítésből vágta, rakta ő össze. Én tulajdonképpen akkor még egy nem igazán tudatos lány voltam, tehát ma már a legjobban talán a vágás részt élvezném, és erre vonatkozóan elmondom, hogy az egyik legkedvesebb rádiós emlékem vagy élményanyagom az Index Rádió, amikor két barátommal megcsináltuk végülis Magyarország első internetes kereskedelmi rádióját túl korán, 98-ban. Tehát ez
1: nem volt, aki hallgass.
0: Túl korán, túl, de volt, mert azért 10 000-es letöltésű volt már akkor a műsorom. Azért adott az Index egy önálló irodát nekünk, tehát azt az Index nem a semmire adta.
1: Úgy értem a túl korán, hogy messze de, nem volt annyi internetje az emberek.
0: Nem, persze, 98 az túl korán volt, és én annyira megszerettem a vágást, hogy én, aki hát majdnem a technikai analfabéta vagyok, de annyira fantasztikusnak tartottam ezt a műfajt, hogy Wavelab programon végül is minidiszkkel fanatikusként 2,5-3 éven keresztül gyűjtöttem mindent, de úgy, hogy a piacra minidiszkkel mentem a kofákat fölvenni, a kórházba az ismerőseimhez látogatóba minidiszkkel mentem. Az barátaimnak már a tökük ki volt, hogy nincs, nem volt baráti beszélgetés, hogy ne tegyem ki. És aztán hallgattam vissza a több száz óra anyagot, ami egyébként hihetetlen kincsestár, nekem több száz minidiszken van felvéve. Úgyhogy ki tudja még mikor is hol használom, de amikor a Rádió Caféban spotot kellett csinálni, akkor ebben nyúltam bele.
1: Hogy ez mennyi ideig tartott ez a műsor? Mert én nekem 5 adás sikerült.
0: Nem volt szerintem sokkal több. Pár hét hónap.
1: Tehát, és hogy lett vége? Mi miatt lett vége?
0: Én már akkor annyira benne voltam a jazz tanszakban, hogy nem tudom. És sodródtam ebben.
1: De nem az volt, hogy azt mondta a Hajman Gábor, hogy figyeljetek, srácok, lányok.
0: Valamiért le kellett venni. De hogy miért kellett levenni, azt nem tudom, de le kellett
1: venni. Tehát nem azért, mert már nem csináltatok műsort.
0: Nem, le kellett venni.
1: Tehát, hogy kész.
0: Nem tudom az indoklást, akkor nem, biztos hallottam, csak akkor annyira el voltam már a jazz tanszakkal, meg a éppen aktuális szerelmi életemmel foglalva. Tehát akkor én egy teljesen hiteles interpretátor voltam ebben a szexsegítő kérdésben, mert valóban az egyik főcsapásvonala a gondolkodásomnak ebben merült ki. De egyébként nagyon érdekes, mert most így, hogy ennyi év távlatán újra hallgatom, valahogy a szex mellett a másik vonal a segítő. Tehát a Soma mamagés, aki segít, segíteni akar az embereken, és mondom, én ott egy ilyen viháncoló kis csaj voltam, aki hihetetlenül jeleztem az egészet, hogy benne vagyok, hogy ott vagyok. Nem volt sem elképzelésem, sem akaratom, sem irányítani nem akartam, hanem tulajdonképpen egy teljesen archaikus női szerepbe raktak be. Akkor még. De hát azóta már egy kicsit férfi lettem.
2: Szóval, ez volt a Soma interjú a Sastelep 2 csodás rádiójáték kapcsán. Beszélgettünk és hallgatgatjuk ezt az adást. Azt mondta, hogy semmilyen visszajelzés nem volt, tehát lement 5-6 adás.
3: Igen, pontosan. Tehát tulajdonképpen már egy új korszakba léptünk ebben az adással. Részben azért, mert megcsinálhattuk, részben azért, mert hiába csináltuk meg, senkit nem érdekelt.
2: Akkor most hallgassunk meg egy újabb bejátszást a Sastelep 2 hangjáték sorozatból.

0: kikapcsolódni, a kívus modorú lányok is szeretnek kikapcsolódni, kikapcsolódni, kikapcsolódni.
1: Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Batu Carmen Jenő vagyok, a csajoknak egyszerűen Laca vagy Jenci. A mai műsorunkban színes hangszeroktokat, szabotásokat, esetleg habitus szabotásokat, túlélési kísérleteket, túlcsorduló örömöket, modern fájdalmakat és kínokat, szociális és kulturális érzékenységet, valamint ízlésterror elleni reagálásokat közvetítünk innen a nyilvánosság kriptából, melynek neve Jenő és Sastele 2.
0: Mivel is eltájom magam, az irány, mivel is eltájom magam. Remeg az ajkam, kétem a ruhám, álmodozva körülnézek. Remeg az ajkam, kétem a ruhám, álmodozva körülnézek. Hasonló az somás.
2: Megérkezett a stúdióba, Najman Jenő! Jenőként, hoztál magaddal! Hoztál valami jó kis szigorú riportot? Riportot nem hoztál? Najman Jenő már megint szabadságon. Vagy pedig túl sokat dolgozik.

0: vált tőle, hoztam levelet. A múlt heti sorsolás nyertes, hogy a Népszabadság január 28. számban olvasztatok a színoldalra. Aztán egy levél. Jenőkéim, kedveskéim, az unokám Jenő egy TT vasutat szeretne névnapjának. Szívem Gáva Bencselő, Fifth Avenue, 1200.
1: Nagyon lacsámta meg lesz.
2: Írják rá a borítékra, hogy radikális népköltészet.
1: Ja, jó. De miért nem kérdezik?
0: Soma Jenőnének a kulturális orgazmus, orgazmus mit jelent? A tanítónéni sem tudja.
3: A tanítónének üzenem, hogy legközelebb koedikált egyetemre járjon, de hogyha nem sikerül a beiratkozás, akkor foglalkozom állatokkal, végezem kísérleteket rajta, és tanulmányozza a zsiráfok, a madarak, a kecskék szexuális életi, a szülői fölötti ponton.
0: Reklám kötelezettségű. Megnyílt a félállam. Negyedáron koloniál konyhaszekrények. Porciós csapkérdező.
3: Ez a hét a csiklóorgazmus hete, úgyhogy legyenek olyan kedvesek, hogy húzzák ki a hüvelyből a kardjukat, és foglalkozzanak egy kicsit azzal az édes pici ponttal. Ugyanis, mert tudják, a hüvelyben nincsenek koncentrált helyenérző idegek, csupán a klitorizban. Ez ugyanaz a pont nálunk, mint önöknél a mag. Csak az önök magja körül több millió ideg végződés van, még a mi klitoriszunkban csupán több ezer. Micsoda különbség. Úgyhogy megkérem önöket, hogy ezen a héten nagyon-nagyon figyeljenek csak a csiklóra.
0: Természetesen a jelölt. Vízállás jelentés. Hajóbonták találkozásra szabad. Ez egy szabad ország, szabad szappanozni. Ugnál tetőzik.

0: A ti suhanó riporteretek, a Rexvahon Benji beszél nektek. Most képzeljetek el, milyen pöpeckis helyeken jártam a múltkor, például a Nap-Nap Fesztiválod, és kivel találkoztam? Januárral. Januárral, akit régről csak Baksasós Jánosnak ismerhettetek eddig.
1: Egyik olyan, mint a másik, sajnos nem találok semmi különbséget a jelvények között, ezért képzelem, hogy ez az 50 forintosár épp hogy megéri.
2: Hát ma már így vagyunk a jelvényekkel, kívülről semmi, de belül hordjuk a jelményeinket, a bőrünk belső felé, meg aztán befele néznek. Mit szólsz ehhez a fesztiválhoz?
1: Nekem nagyon tetszik, az egész nagyon szimpatikus, amit én nem elmarasztólag találok, hanem én ezt, hogy legyen az egésznek egy rendezője, ami hogyan ezt a karszalagot, hogy rendező, és legyenek neki segédjei, szóval legyen egy főnöke az egésznek, egy látható főnöke, aki tényleg van olyan kondija, hogy az egészet karban tartja.
2: Tehát hiányoznak neked a karszalagok, a gumibotok, a kutyák?
1: Igen, hiányoznak, sőt a digrisek, a leopárdok, a krokodilok, és
2: így tovább. Tehát minden, ami érdekes. Igen, ezen én is elgondolkoztam, hogy vajon milyen világ jön ránk, amikor már a dolgok szép,
1: egy ortoritér világ jön ránk, ami nagyon kellemes lesz. A színvonal fogja eldönteni azt, hogy hány óra van, plusz mi mindannyian.
2: Értem. Tehát akkor te is optimista vagy, és bizakodó.
1: Én nem tiltakozom az optimista szó ellen, kicsit allergiás vagyok rám, mert az optimista le lett naívozva. Én egy ragyogó művész vagyok, az én munkáimat kicsit sajnos le naívozták a múltba.
2: Melyiket?
1: Több országban olyan emberek, akik be vannak ragadva bizonyos sémákba, akik tulajdonképpen magát, a felületet képezik mindössze, és nem a tartalmat.
2: Na de ezekkel mi nem törődünk.
1: Ezekkel nekem sincs semmi kezem.
2: Ők olyan, mint a füst, akik elszállnak, és megint jönnek.
1: Nagyon, nem jönnek megint, ők tényleg el fognak szállni.
2: Örökre?
1: Örökre.
2: Hát akkor ne arag, hogy azt kell mondanom, hogy optimista vagy, még hogyha akármennyire.
1: Úgy, ahogy mondod, de én nem mondok neked, és én azt mondom neked, hogy az űrhajózás hajnalának hajnalán vagyunk, és ez az örökre elszállás, ezt meg úgy kell látni, hogy a kipufogó tényleg szabad, és ott meg egy olyan fajta föloldódás lesz az illetőknek, akik hülyék, hogy hirtelen nem egy másik ember lesz belőle, vagy egy nem tudom mi, hanem egy hangyaboly, érted, vagy egy tetűboly.

0: Fiúk, lányok, fiatalok, most pedig szenvedő sarok rovatunk következik. Felugosi Jenő, Soma Jenő, Dr. Neumann Jenő és Rex Vahon Jenő szenvedéseit hallhatjátok. Hazai kutyatükör.
1: Kérdezhetek fel, de hogy milyen fajtájúak a kiskutyák?
2: Engem Ajszának hívnak, most szültem 8 kicsi kutyát. A papa egy forró éjszakán rontott rám át a kerítésen, és német juhász volt. Én magam schnauzer vagyok, de nemrégen megharapott egy csúnya szkót juhász. De most itt vannak a pici kutyáim.
1: Hol a papa?
2: A papa elment, átugrott a kerítésen, és azóta nem láttam. De nem majd
1: meg
2: nem
1: járt.
2: Hát, nem, mert most szoptatok, és itt vannak. Mind a 8.
1: Mennyi idősek?
2: Mind a most születtek, június 25-én.
1: 25-e?
2: Kicsit nyílt a kis szemük. Én nagyon szeretném őket elajándékozni az én pici kutyáimat, mert majd jönni fog egy másik kutya, talán skótjuhat, talán terje, talán vesz, és szóval mindenféle ebb, és akkor új kutyákat szülök, és most ezeket el akarom ajándékozni. Itt lakunk Szentendrén, a Bartók Béla utca 32-ben, és olyan ide Ajszának hívnak.
1: Nem akarja megtartani a kis kutyákat?
2: Na majd, hogyha ám jön megint egy kerítésen egy nagy kutya a nagy lompos farkával, akkor megint lesz egy csomó. Én nem tudok ennyi kutyát eltartani.
1: És nem fájnak az emlői? Hát végül is itt, ha látom, ha jól látom, akkor éppen...
2: Szét van szopva?
1: Hogy most szétszopják, széttépik.
2: Nem jól esik.
1: Még jó.
2: Nyúzza.
1: Hát nincsenek fogaik.
2: Még kicsik egy kis puha innyükkel szopogatják.
1: Hát lassan megnőnek.
2: Nem baj, vigyék el az én kis kutyáimat. Sziasztok, Bartók Béla 32 Szentendre.
3: Hatalmas izzó, verejtékes és feste, ledirincselően titkos és vége láthatatlanul, termesztően narcisztikus kaldódás.
4: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos. Kérem szépen, nem pedig az általános elvont.
5: Köszönöm, egy pillanatra kivennéd a százból, akkor gyorsabban mennek.
6: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz, ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy. Elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a rombot.
5: Ha kivennéd a cuccot a szádból, akkor gyorsabban mennek.
7: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy. Elvont vagy, mert elvontak. Nem érdekelnek a romlok.
5: Ha kivennéd a cuccot a szádból, akkor gyorsabban mennek.
8: Modern világ. Abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen, nem pedig az általános elvont. Ha pénzed van, már modern vagy. Egyszerűen elvont vagy, elvontak, mert elvontak. Nem érdekelnek a romlok.
5: Ha kivennéd a cuccot a szádból, akkor gyorsabban mennek.
9: Modern világ, abszolút jellemzője a pénz. Ez a fontos, kérem szépen.
10: Sorstelep 2.
11: Örömsarok, a Jenők titkos örömeit hallják. Hölgyeim és uraim, terveztünk egy olyan vetélkedőt, aki több személyi számot tud gyűjteni, az megnyeri a következő népszámlálást.
10: És itt a várva várt pillanat, a magyar dán kiállításra kapcsolok a műcsarnokba. Műbarátok, figyelem!
12: De szintén négy kell.
13: Megerjesszél!
12: Az a trepni, amin egy füles kosár, fonott füles kosár van, benne száradt penészes kenyerekkel. Ezt keretezi, következő keretez, aki a kerekes, keretes is, és kerekes is, a következő kerekes keretes zászló, tehát két fekete zászló között két kabát, és egy guruló trepnén fonott kosárban kenyér. A második fal, illetve a következő fal sík mindjárt egy fekete létrával falhoz támasztott, felfele falhoz támasztott fekete létrával kezdődik, amelynek a fokainak középen az előbb látott teddy bear anyagból vékony sávon burkolás látszik, a létra ki a felső fokai pedig vasvillában végződnek. E felett úgy tűnik egészen normális zászló tartóban az ez a V alakú, amiben két fele áll ki a zászló, régen egyik volt a piros fejlőzött, a másik piros, most mind a kettő fekete. Másik falon pedig egy bádóképet látunk. Itt most már nem is a disznók, hanem tehenek, ha jól látom, domborított tehenek és kukorica. Ezen kívül festékkel vannak megdolgozva, festékkel van megdolgozva a felület, és durva forrasztások nyomai látszanak. Menjünk tovább a következő teremben, és ez a hátsó nagy terem, mert talán itt már a dánok. Keserű Katalin, halljuk a legnagyobb magyar műítész. Kedves Katikám, mi a véleményed? Én kérlek, nyilatkozz a Jenőné és Sastelep kettő hallgatói. Elrohan, mert szégyellős, de egyébként...
14: Egy fantasztikus művet láttam eddig Sas Valériának a munkája, az egyik két nagy termet összekötő ajtó kiképzése, új kiképzése, úgy van, fából egy fantasztikus megdőlt, megdöntött átjáró, életveszélyes és lenyűgözően szép.
10: Most ez miért fog meg téged? Mert ahogy én látom, ugye az ajtónyílás alsó, az ajtónyílás úgy van kiképezve, hogy minthogyha, ahogy jól is mondod, mintha meg lenne döntve a talaj, és a nyílás minden egy része, mindez fából van oda ácsolva. Mi az, ami téged ennyire megfog és lelkendezésre serkent?
14: Hát a fiat az abszolút egyenes ajtóban, ugye vele helyeződik egy egészen más dimenzió. Ez új teret teremt, a megszokott térben egy abszolút új teret teremt, mert egészen mások a dimenziói, és ott azon kívül fából van, teljesen merőben más, mint az épületnek az anyaga egyébként van, és sokkal kellemesebb is.
10: Most joggal föltehetik ilyen.
14: De ez a tér a legfontosabb. Ez az, hogy egy ajtó nyíláson belül teremt egy abszolút más teret, és az a tér tulajdonképpen végtelen, mert ki van nyitva minden irányba.
15: Magyarok! Milyen magot onnan próbáljunk elcsenni?

0: Sziasztok, ez itt a Megtervezett Valóság, és most egy speciális műsorunk lesz, ugyanis a gyűjtők napjához mi is kapcsolódtunk, és ez a műsor ez most felvételről fog menni, úgyhogy sajnos nem fogtok tudni betelefonálni, de hogyha esetleg mégis bennetek maradna bármi kérdés, akkor a Facebook oldalunkon tudtok nekünk üzenetet küldeni a Megtervezett Valóság oldalán. A gyűjtők napjához mi olyan módon kapcsolódunk, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a műgyűjtésről fogunk beszélgetni, és ehhez a témához hívtunk meg most vendégeket, Spengler Katalin, műgyűjtő, illetve ékszergyűjtő, a másik vendégünk pedig Valkó Margit, a Kisterem Galériának a vezetője és kurátora. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. És persze a műsorvezető társam Petra, és Feri is itt van velünk, én pedig Zsuzsi vagyok. Úgyhogy akkor szerintem kezdjünk is bele ebbe a témába. Ugye a műgyűjtésre szerintem mindenkinek a luxus, a gazdagság a jut eszébe. Engem nagyon érdekelne az, hogy hogyan lesz valakiből műgyűjtő, hogy ezt így, hogyan, mi az a motiváció, ami miatt ezt valaki elkezd nagyon drága tárgyakat gyűjteni.
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Amikor elkezdtük a férjemmel a Somlói Zsoltal a műgyűjtést, akkor egyáltalán nem voltunk jó módúak, elég fiatalok voltunk, ez 1992-ben volt, ez egy közös érdeklődésből született, és ez a szenvedélyünk, és nagyon nehéz volt eldönteni egyébként azt valóban, hogy mit is jelent ez a műgyűjtés, és mit is érdemes gyűjteni. Nem is kortárs képzőművészettel kezdtünk, hanem aukciókra jártunk el, és ott vásároltunk olyan olcsó, vagy el nem kelt műveket, vagy kikiáltási áron megvásárolható műveket, amiket megengedhetünk magunknak. Akkoriban még főleg azért, hogy a lakásban, ahol laktunk a falon, ne valamilyen sokszorosított plakát, vagy poszter, vagy ilyesmi legyen. És akkor ennek kapcsán ébredt föl az érdeklődésünk a képzőművészet iránt, de azt nagyon hamar megéreztük, hogy nem a klasszikus művészet gyűjtése lesz a mi útunk, részben anyagi okokból is, hiszen akkoriban mind a ketten a pályánk elején voltunk, és ezt egyáltalán nem engedhettük meg magunknak. Nagyon izgalmas volt egyébként, mert akkor indult a magyarországi műkereskedelem a 90-es évek elején, ugye rendszerváltás után, és nagyon izgalmas volt ebbe bele csöppenni, megismerni azokat az embereket, akik rendszeresen aukcióra jártak, megismerni az aukciós házak világát, de aztán meg 94-95-ben éreztük, hogy más utat kell választanunk, és nagyon sokat tanulmányoztuk azt, hogy Magyarországon kik voltak a műgyűjtők, akár a 20. század elejétől, akár a 19. században, és hogy ők mit gyűjtöttek, hogyan mozogtak ezen a terepen egyáltalán, hogyan választottak, milyen modelleket követtek, mit vásároltak. Nagyon érdekes ezt végig tanulmányozni. És tulajdonképpen 96-ra jutottunk el arra az elhatározásra, hogy csak kortárs képzőművészetet érdemes gyűjteni, és 96-tól máig, pontosan 20 éves ez a kortárs művészeti kollekció, azóta kortárs művészetet gyűjtünk, és itt el is kell ezzel kapcsolatban mondani, hogy a kortárs művészet egy rendkívül izgalmas terep, számos kihívást rejt, mindenféle szempontból, tehát szellemileg is, akár anyagilag is, akár fizikailag is, hogy elhelyez esetleg a lakásodban bizonyos típusú tárgyakat, de egy mindenképpen mindenkinek javaslom, mert a kortárs képzőművészet egy olyan terület, ahol a gyűjtést egy egészen kis összegektől, a csillagászati összegekig lehet gyakorolni.

0: kortárs művészettel, és vannak, akik egy hosszabb utat járnak be, ahogy a Kati is elmesélte, akik elkezdenek valamilyen típusú, stílusú műtárgyakat gyűjteni, és aztán egyre jobban belemerülnek abba, hogy hová lehet ezektől a műtárgyakig eljutni. Tehát például múzeumokba és kiállításokra járnak, ami azért egy nagyon fontos információszerzés a gyűjtők számára, és annak alapján jönnek galériákba is, mert hát igen, először talán az nagyon fontos lenne tisztázni, hogy a kortárs műtárgy fogalma hát az akkor, mit
1: akkor ezt szerintem pontosítsuk, hogy
2: hát, tudjuk egyáltalán.
0: Igen, igen, szóval ez azért érdekes, mert én például nagyon régóta foglalkozom kortárs művészettel, de a galérián maga az csak 10 éves, mert addig egyszerűen nem éreztem alkalmasnak a terepet ahhoz Magyarországon, hogy galériát nyissak, mert különböző médiájú művekkel akartam foglalkozni. Tehát én a 80-as évektől már ismertem és nyomon követtem az akkor is aktuális kortárs művészetet. Pont a Sugár János volt az egyik, aki megismertetett a kortárs művészettel, mert én nem művészeti tanulmányokból jöttem, és az ő révén egy olyan új látásmódot szereztem, ami annyira izgalmas volt így a rendszerváltás megelőző időben, hogy mindenképpen azt gondoltam, hogy szeretnék a kortárs művészet te való munkába bekapcsolódni, és végül is, ami az első ilyen fontos lehetőség volt a számomra, az, hogy elkezdtem egy külföldi galériában dolgozni, és ott annyira sok mindent tanultam, és annyira kinyílt a világ, hogy tulajdonképpen azt éreztem, hogy ez akkor Európában már egész másképp működött, mint itthon, de hogy én úgy szeretném csinálni, mint ahogy ott működik, és ezt vártam körülbelül 15 évet, hogy megtehessem, és akkor nyitottam meg a saját galériámat, és azóta azt hiszem, hogy lehet azt mondani, hogy progresszív műveket próbálok kiállítani, és progresszív művészeket képviselek.
1: Mi alapján történik a szelekció? Tehát mind a két esetben ugye ti nektek magángyűjteményetek van, neked pedig a galériának a gyűjteménye. Mi alapján válogatjátok ki, hogy milyen...
2: Illetve, hogy máshogy választ-e egy galerista, igen, és máshogy választ-e egy olyan gyűjtő, aki egy magángyűjteményt tart van, de nem feltétlenül egy galériás rendszerben működik, vagy hogy mennyiben más. Mik a szempontjaitok?
3: Hát nagyon más, mert a gyűjtő együttműködik a galériával, oda megy, kiállításokat néz, és vásárol. A galériának nincsen gyűjteménye általában, hanem kiállításokat rendez, és művészekkel szerződésben van, és ugye onnan lehet választani, tehát egy bizonyos módon szelektálja a művészeket, és az ő munkáikat ajánlja föl. Én kapcsolódnék ahhoz, amit az előbb Valkó Margit mondott, hogy nagyon érdekes helyzet alakult ki a műgyűjtésben szerintem a rendszerváltás után. Mert nagyon megváltozott a helyzet, kinyílt a világ, különösen a 90-es években ugye az internet is már nem csak a történelmi változások, hanem az internet is egy nagy robbanást idézett elő. És mi például a férjemmel úgy éreztük, hogy nem lehet a 90-es évek második felétől, meg a 21. század elejétől, vagy az ezredfordulótól kezdve, nem lehet Magyarországon ugyanúgy gyűjteni, ahogy korábban lehetett. És azt gondolom, hogy a galériák is valamelyest érzékelték azt, hogy talán, hogy új típusú gyűjtők jelentek meg a színen, másféle ember.

0: mint akik a rendszerváltás előtt gyűjtöttek. És mi például nagyon komolyan elkezdtünk azon dolgozni a férjemmel, hogy megteremtsünk, vagy végiggondoljuk azt, hogy milyen újfajta gyűjtői magatartás az, ami ezekhez a megváltozott körülményekhez igazodik. Mert hogy ugye nem lehetett azt követni, ami Nyugat-Európában vagy Amerikában, ahogy egy gyűjtő él, mozog, viselkedik, hiszen ahogy az előbb Margit is mondta, itt nagyon mások voltak a viszonyok, mi itt a hazai műkereskedelem csak gyerekcipőben járt. Ugyanakkor ahhoz képest, ami a 20. században volt Magyarországon, a rendszerváltozás és az internet nagyon más körülményeket hozott. Tehát ez sem volt már egy teljesen járható út, és mi például ezért indultunk el egy más irányba, és elsősorban azokkal a galériákkal vagyunk kapcsolatban, és azoknak köszönhetünk sokat. Itt a Margit a Kisterem galériát képviseli, de sorolhatnám még azokat a budapesti galériákat, a Várfog galériát, ahol elkezdtünk gyűjteni, a Knoll galériát, ahonnan nagyon sok segítséget kaptunk, az ACV galériát, az Inda galériát, és sorolhatnám még tovább. Tehát, hogy vannak olyan galeristák, akik azokat a képzőművészeket választják ki, azokat kínálják a gyűjtőknek, azoknak a munkáit mutatják, akik a legprogresszívebb, a nagy nemzetközi szintérbe beilleszthető munkákat hozzák létre Magyarországon. Mi már kezdettől fogva úgy éreztük, hogy a mi útunk erre felé vezet, és aztán így a nemzetközi szintér felé is nyitottá váltunk. Mi 2002-ben vettük meg az első nemzetközi műtárgyunkat, egyébként éppen itt Budapesten, és egy Tony Craig szoborról van szó, és aztán attól kezdve elkezdtünk kiépíteni egy nemzetközi kapcsolatrendszert, és nemzetközi galériáktól vásárolni, és így egy olyan gyűjtemény jött létre, ami egyébként szerintem a magyar műgyűjtés hagyományaitól, régi hagyományaitól nem áll távol, ahol a magyar és a nemzetközi művészet egyfajta integrációban van jelen, tehát nem azt mutatja a gyűjtemény, hogy mi itt Magyarországon egy zárványként élünk, hanem, és hogy a magyar képzőművészet egy bizonyos értelemben egy zárvány, hanem azt kommunikálja a gyűjtemény, hogy a magyar képzőművészet a nemzetközi művészetnek, a nemzetközi művészeti szintérnek a része.
1: És te egy jelentős nemzetközi és hazai, vagy ti a férjeddel gyűjteménnyel rendelkező gyűjtőként, hogyan látjátok azt, hogy a ti szerepetek ebben az egész művészvilágban, abból a szempontból, hogy mit gyűjtötök, hogy miben látok fantáziát, hogy mit tekintetek nagy értékűnek, hogy ez vajon hogyan hat vissza a kortárs képzőművészetre, a hazai kortárs képzőművészetre, mert biztos van egy ilyen visszafelé működő hatás, és nem csak az, hogy amit ti látok, azt hogyan építitek be a gyűjteménybe, de hogy innentől kezdve, és onnantól kezdve, hogy ti nemzetközi presztízsű gyűjteménynek a tulajdonosai vagytok, innentől kezdve a ti választásotok szerintem meghatározza azt is, hogy valamilyen módon, és igazából ennek a mértéke meg a módja érdekelne engem, hogy ez hogyan alakítja az aktuális művészeti közeget.
2: Tehát bizonyos szempontból véleményvezérekké váltok azáltal, hogy egy ilyen gyűjteménnyel rendelkeztek.
1: A galéria vezető szerepkörére is értem ezt a kérdést.
3: Csak gyorsan én ehhez az előző kérdéshez annyit akartam mondani, hogy tényleg egy mondatot, hogy én azt szoktam mondani, hogy én a művészeimnek keresek gyűjtőket, és nem pedig a gyűjtőknek keresek műtárgyakat, tehát hogy én azt mutatom be, amit én jónak tartok, és jó esetben ez tetszik gyűjtőknek, sokat dolgozom azon, hogy tessen, de hogy alapvetően én nem tehát, hogy nekem az fontos, hogy én az alkotó oldalról induljak, és ahhoz keresek egy közönséget. És ehhez a kérdéshez pedig csak röviden annyit, hogy, és talán ez még így tovább kibontható téma, hogy a kortárs képzőművészettel kapcsolatban mindig nagyon gyorsan eljutunk ez a nemzetközi szintérhez, akár a galériák működéséről beszélünk, akár a gyűjtemények építéséről, mert egyszerűen ez ma nem működhet. Tehát mindenképpen ez egy országhatáron átívelő tevékenység. És emiatt itt mindenki nagyon igyekszik, a művészek azon, hogy különböző múzeumokban legyen kiállításuk, külföldön, kiállítási intézményekben, rezidencia programokon vehessenek részt. Tehát ez a művészeknek ambíciója. Aztán később, hogy jelentős gyűjteményekbe, akár külföldön is bekerüljön a művük. Tehát ez egy fontos szempont, hogy a művészeknek milyen fontos közgyűjteményekben van munkája, és a galériásoknak pedig az, hogy a művészeiket egy nagyon fontos fórumon, a külföldi vásárokon bemutassák. Tehát az volt nekem is mindig az ambícióm, hogy részt vegyek külföldi vásárokon, és ott jön az a nagyon érdekes fordulat, hogy sokszor magyarok is vásárolnak külföldön magyar művészeket, magyar galériától. De ez már tényleg egy...
2: Folytassak.
0: Visszatérve a kérdésedre, azt hiszem, hogy mi soha nem szerettük volna ezt a szerepet vindikálni magunknak, hogy véleményvezérek legyünk. Szerintem a gyűjtésben az egy nagyon jó dolog, hogy rengetegféle szemlélet érvényesülhet, rengetegféle hang megszólalhat, és mindenki találhat magának egy olyan nagyon érdekes területet, ami az ő számára egy új felfedezés, vagy ami a világ számára is egy új felfedezés, amit ő reflektorfénybe szeretne helyezni. Tehát inkább azt mondanám, hogy végül is mi a kapcsolatrendszerünk révén egy olyan szerencsés, vagy nem tudom, hogy azt hiszem így mondhatom, hogy szerencsés történelmi pillanatban kerültünk jókor, jó helyre, amikor a világ nagy múzeumai, ugye akik tényleg véleményvezérek a képzőművészetben, meg a saját területükön, felismerték azt, hogy egészen a második világháború utáni korszakban, ugye a hidegháború évei alatt, meg amikor ugye itt a világ így kétpólusú volt, akkor a szocialista országoknak a képzőművészete, ugye az a 4-5 évtized, ami eltelt a 20. század második felében, az gyakorlatilag kimaradt az ő gyűjtési területükből. Tehát a kánon az kánonba nem tartozott bele, az ő általuk írt kánonba, a képzőművészeti kánonba. És tulajdonképpen az ezredforduló után jött az a változás, amikor a nagy múzeumok elkezdtek azon gondolkodni, hogy ki kell egészíteni, újra kell írni ezeket a gyűjteményeket, és hogy ez nem maradhat így. És hát ebben az egyik élenjáró intézmény, az a Tate Modern volt, ugye a MoMA és a Tate Modern, de hozzánk ugye a Tate Modern van közelebb, nyilván itt Európában, és hát nyilván ennek a folyamatnak a része az, hogy ők úgy döntöttek, hogy ezeknek a lyukaknak a befoltozására, vagyis gyűjteményei kiegészítésére olyan regionális bizottságokat hoznak létre, akvizíciós bizottságokat, amelyek segítik azt, hogy az ő gyűjteményük az kiteljesedjen. És 4 évvel ezelőtt alapította meg a Tate Modern az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságot, ahová keresett ebből a régióból olyan gyűjtőket, akikkel együtt tud működni a gyűjtemény építésében. visszamenőleg is, meg előre is nyilván, és hát ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek a révén, amit mi kiépítettünk az előző évtizedben a férjemmel, mi meghívást kaptunk ebbe a bizottságba. Így a kérdésedre válaszolva, Petra, gyakorlatilag ebben egy részben intézményesült szerepünk lett, mert egyrészt abból a pénzből gyarapítja a Tét Modern a kelet-európai gyűjteményét, amit mi minden évben tagdíjként ebben a bizottságban befizetünk, tehát ez a mecenatúra része. Másfelől viszont a Tét Modern kurátorai ennek a bizottságnak a tanácsadó munkájára hagyatkozva nyúlnak vissza ugye az időben, és építik a gyűjteményükben ezt a kelet-európai részt, ami kimaradt. Egy picit aztán itt volt egy léptékváltás, de hogy két évvel ezelőtt a Párizsban a Centre Pompidou is úgy döntött, hogy ilyen bizottságot hoz létre, és oda is meghívást kaptunk, úgyhogy igazából most így két nagy múzeummal működünk együtt elég intenzíven, Párizs és London, és azon túl, hogy a két bizottságnak a munkáját támogatjuk, azon túl ajándékozunk is műveket, mert a két bizottság munkája egyelőre elsősorban az időben visszafelé megy, és a 70-es évek magyar művészetét helyezi a fókuszba, és azok a fiatalabb kortárs művészek, akik most vannak a pályájuk kezdetén, vagy csúcsán is már akár, de mondjuk a 30-as, 40-es, 50-es generáció, ők egyelőre még nem tartoznak bele ebbe az érdeklődési körbe, tehát az ő munkáikból pedig mi személyesen, mint gyűjtők ajándékozunk a gyűjteményeknek. Ez nem rég indult el ez a folyamat, csak két éve, de már sikerült Kaszás Tamástól egy fantasztikus installációt bejutatunk a Tét Modernbe, és a Pompidouba pedig Ősz Gábortól egy nagyon fontos fotót, és Nemes Csabától a 90-es évek elejéről egy fotósorozatot. Úgyhogy igazából ezzel a munkával kifejezetten azt szeretnénk segíteni, hogy azok a erejük teljében lévő művészek, akik most vannak a csúcson és most alkotnak, hogy az ő munkásságuk még érdekesebb legyen, hogy az ő karrierjük még jobban szárnyalhasson.
2: Tartsunk most egy pici szünetet, és mindjárt jövünk vissza.

0: Sziasztok, ez itt ismét a Megtervezett Valóság, a Gyűjtők napján, és a műgyűjtésről beszélgetünk, műgyűjtő és galériás szempontból beszélgetünk erről a témáról. És itt most a szünetben elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan néz ki teljesen tényleg a gyakorlatban a gyűjtésnek a folyamata, tehát hogy kezd elképzelni teljesen ilyen laikus szinten, hogy az ember hogy kezdi ezt el, hogy nem tudom, bemegy a galériába, és akkor megtetszik neki egy festmény.
1: Akarod, hogy kik a gyűjtők, mert mesélted, Katalin, hogy ti, mikor elkezdtetek egyáltalán a 90-es években a férjeted együtt műgyűjtésen gondolkozni, vagy legalábbis az első lépéseket tettétek ezen a területen, azt néztétek meg, hogy egyáltalán kik voltak a történelem során a gyűjtők, illetve hogy ma kik a gyűjtők, mondjuk ez a 90-es években volt, és hogy engem az érdekelne, hogy ma kik a gyűjtők, tehát hogy ki az, aki egyáltalán úgy gondolja, hogy a pénzét kortárs képzőművészetbe fekteti.
2: Hát azt hiszem, kimondtad a kulcs szót, tehát azért alapvetően a mai világban a legtöbb gyűjtő olyan üzletember, polgárember, akinek van pénze, amit befektethet kortárs képzőművészetbe, tehát a gyűjtők zömében ilyen típusú emberek, szemben azzal, hogy mondjuk a 19. században nyilván arisztokraták voltak a gyűjtők, a 20. század első felében nagyon sok iparos, gyáros, nagypolgár, nagyon sok jellemzően, nagyon sok zsidó származású ember, kereskedők is például gyűjtöttek. Aztán a II. Világháború után, a szocializmus évtizedeiben elsősorban olyan értelmiségiek, akik valamilyen nagyrészt értelmiségiek, akik megengedhették ezt valamilyen módon maguknak, és nyitottak voltak erre, vagy értettek ehhez, tehát orvosok, ügyvédek, de ugyanakkor látjuk azt az elmúlt évtizednek a kiállításaiból, nem régen egy komoly, nagyon komoly galériában egy nagy gyűjteményt láttunk, amit például egy hentes foglalkozású gyűjtő hozott létre, vagy például a Vasilescu gyűjtemény tulajdonosa is egy vállalkozó volt. Tehát, de már azért a gyűjtők közé elsősorban olyan emberek tartoznak, vagy az ismert gyűjtők közé, nyilván nagyon széles a paletta, akik üzletemberek, és alapvetően pénzzel is foglalkoznak. És azt gondolom, hogy nyilván azok lesznek a legjobb gyűjtemények, ahol a gyűjtő nem egyszerűen befektetésnek, vagy nem elsősorban befektetésnek tekinti azokat a műtárgyakat, amiket megvásárol, hanem megpróbál egy intellektuális kapcsolatba kerülni a képzőművészettel, és megpróbálja megérteni, hogy miről szól a mai képzőművészet. Egyébként a férjem, aki szintén üzletember, nagyon gyakran szokta azt mondani, hogy őt az üzleti világban is nagyon segíti az, hogy egy folyamatos interakcióban van a kortárs képzőművészeknek a munkáival, mert annyiféle új nézőpontot, egy olyan újfajta szemléletet vetnek föl, amit ő például nagyon jól be tud építeni az üzleti gondolkodásba is.
1: Mert hogy ez lett volna a kérdésem, igen, hogy ha én egy elfoglalt gazdag üzletember vagyok, aki nagyon sok korában azzal foglalkozik, hogy pénzt csináljon és működtesse a vállalkozását, akkor hol van nekem időm, energiám, rálátásom, műveltségem és a többim arra, hogy tudjam, hogy mit kell gyűjteni.
2: Szerintem mindenkinek arra van ideje, amire szakít, de átadom a Margitnak a szót, mert ez sokkal jobban ért.
1: A galériásnak a szerepköre.
3: Igen, hát tulajdonképpen a galériák nagyon rugalmasak, nagyon rugalmasan alkalmazkodnak az üzletemberek életmódjához. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van egy állandó nyitvatartásuk, de azon kívül bármikor kinyitnak, hogyha valaki meg akarja nézni az éppen aktuális kiállítást, és ha olyan gyűjtők jönnek, akiket általánosan kell valamiről informálni, akkor az is előfordul, hogy leszedjük az aktuális kiállítást akkor, amikor éppen a közönség előtt zárva van a galéria, és akár egy napra megépítek egy másik kiállítást, majd leszedem, és utána visszarakom az aktuális kiállítást. Tehát azért sokan gondolják, hogy ez egy csodálatos dolog ülni a festmények között a galériában. Nem, nem ülünk a festmények között a galériában. Nincsenek is festmények, nagyon sok minden más van, de hát van, de nem vannak festmények, hiszen nagyon sokféle tárgyat mozgatunk, és mondom, nagyon-nagyon sok mindenben alkalmazkodunk a gyűjtők igényeihez, és tulajdonképpen a közeg is változik, tehát hogy tényleg azért az nagyon szerencsés, hogy az utazásai kapcsán az emberek eljutnak az új múzeumokba, és ez felkelti az érdeklődésüket, tehát azért sokan, akik elutaznak külföldre, Londonba, Párizsba, nagyvárosokba, megnézik az aktuális kiállításokat, ha szerencsénk van, és akkor felkelti az érdeklődésüket, hogy de ilyesmit mit láthatnak otthon esetleg. És itt rengeteg dologról lehetne még beszélni, de most nem, és hogy tulajdonképpen ha nem teszik ezt, akkor én mondom nekik, tehát hogyha véletlenül különböző alkalmakkor lehet érdeklődőkkel találkozni, akkor sok mindenre felhívjuk a figyelmüket, tehát mondom, ez üzleti szféra ilyen szempontból, vagy a for profit galériás sok nagyon jól együtt tudnak működni szerencsés esetben a non-profit kiállító helyekkel, múzeumokkal, és egyszerűen a gyűjtőkkel egy hosszas, sok mindenre kiterjedő, beszélgetős, műteremben járós, kiállítását rendezős viszonyban vagyunk, ha ez...
0: Hogy talál egymás a galériás és a műgyűjtő? Hogy az mitől függ, hogy ki hova, vagy ki hol vásárol mondjuk gyűjtemény?
3: Szerintem tényleg nagyon sokáig ez egy nagyon kötött helyzet volt, tehát nagyon keves, ez egy kevés szűk körben létező tevékenység volt, egy kortárs műgyűjtés, és kevés olyan fórum is volt itthon, ami segítette volna az egymásra találást, de az újabb időszakban tényleg azt érzékelem, hogy egyre több ember fordul a kortárs felé. Tehát, hogy tényleg most van egy igény, és az utcáról bejönnek emberek, és érdeklődnek, ami eddig nem volt nálam legalábbis. Tehát, hogy minimum a... Hát az internet segítségével, egyes művészekre rákeresve, az újságcikkek alapján, tehát az is nagyon fontos, hogy mit ír rólunk, és ki, és milyen fórumon, ez mind segíti az eligazodást, a tájékozódást a gyűjteni vágyóknak.
1: És ezt úgy kell inkább elképzelni, hogy van egy állandó gyűjtőkörötök, tehát hogy egy kialakult kapcsolatrendszeretek a visszatérő gyűjtőkkel, ismeritek az ízlésüket, és hogyha van egy olyan alkotó, vagy egy olyan mű, amiről azt gondoljátok, hogy XY-nak biztosan tetszene, akkor így is működik ez a kapcsolat?
3: Tehát ezt próbáltam megfogalmazni, hogy elsősorban kiállításokat csinálok, tehát nem arra gondolok, hogy ez milyen műgyűjtőnek fog tetszeni, hanem először megcsinálunk egy kiállítást a művésszel, és az egy nagyon érdekes, fontos folyamat, és az egyes művészek munkásságában is sokféle szakasz, periódus van, tehát nem is tudom mindig, hogy mit kapok, és akkor megkeresem, igen, azokat a gyűjtőket, akiknek azt gondolom, hogy tetszett, de azokat a gyűjtőket is, akik a más milyen korszakukban ismerték őket. Tehát gyakorlatilag az egy váratlan helyzet, hogy kinek, melyik művésztől mi tetszik, de persze célzottan is dolgozunk azon, hogy az valakit elérjen, akit... akit mutatok a galériában. És igen, van egy állandó gyűjtőkör, és arról beszélek, hogy mostanában feltűntek újabb érdeklődők, ami egy nagy dolog. Tehát most 10 éves a galéria, és az utóbbi időszakban nyilván én ez ismertebb is lett, tehát ismertebb is lett a galéria is, a művészek is, és így az utóbbi időben nagyobb gyakorisággal tűnnek fel új gyűjtők, mint a kezdeti időszakban. De szerintem egyáltalán nagyobb érdeklődés van talán a kortárs képzőművészet iránt jelen a szcénában, mint korábban.
2: És ez egyébként nagyon szerintem egybevág a nemzetközi trendekkel, mert hogy ugye a nemzetközi művészeti szintéren már az elmúlt évtizedben sőt, már több mint egy évtizedben beszélhetünk arról, hogy a kortárs képzőművészet iránt egyre fokozódik az érdeklődés, és akár a múzeumok tevékenységéről, tehát az intézményi világról beszélünk, akár a műkereskedelemről beszélünk, és hát nyilván ezek a trendek, vagy ezek a folyamatok előbb-utóbb azért beszűrődnek Magyarországra is, szerencsére, és nyilván, hogy azok a Magyarországon élő gyűjtők, akik mozognak a világba, és látják, hogy külföldön milyen folyamatok érvényesülnek, azok ennek a hírét el is hozzák ide, és itt is próbálnak úgy működni, vagy úgy élni, mint ahogy látják, hogy máshol van, meg hát az érdeklődés is nyilván, hiszen a kortárs képzőművészet pontosan arról szól, amiben mi most élünk, és ez nagyon érdekes.
0: Engem még nagyon érdekelne az, hogy ebben az egész műkereskedelmi rendszerben, tehát hogy néz ki egy műtárgynak a körforgása, vagy hogy így honnan indul, hova jut el a végére, tehát amikor ugye megvásárolják mondjuk egy műgyűjtő, akkor utána bekerül tehát a magángyűjteménybe, de hogy utána hogy kerül például egy múzeumba ugyanez, tehát hogy milyennek az útja.
1: És ez akár idehozhatjuk ezt az ajándékozást is, amit az előző szünetet említettem, ami szintén nagyon izgalmas szerintem, hogy ez hogyan működik.
3: Hát tulajdonképpen körforgás az nincs, de hát, hogy azt szeretném mondani, hogy számomra, tehát, hogy valahogy én realitásként azt látom, hogy a nagyon kortárs művészet az a galériából bekerül egy műgyűjteménybe, és pont, és boldogok vagyunk. Onnan, ha rögtön ki akar kerülni, az kicsit nehéz, mert a nagyon kortárs művészetnek viszonylag kicsi a másodlagos piaca. Azoknak a műtárgyaknak, amik ritkaság számban mennek most már, mert a 60-as, 70-es évek művészei és műtárgyai, azok természetesen ott már egy keresleti piac van, tehát azokat lehet aukcionálni, lehet másodlagos kereskedelemben eladni, de ez is egy bonyolult helyzet, és ezt így nehéz lenne elmondani. A kortárs művek, azokat Magyarországon így nehéz még szerintem újra értékesíteni, de majd azok is egy idő múlva már alkalmasak lesznek egy ilyen másodlagos piacra. Viszont a főművek a kortárs művészektől is keresettek lehetnek, és egy-egy ilyen múzeumi ajándékozás kapcsán csak nagyon fontos művek jöhetnek szóba, és ott viszont azt mondd el te, hogy milyen alapon működik.
2: Igen, tehát a műtárgyak útja az Magyarországon ugye úgy vezet, hogy a művész létrehozza a műtárgyat, az egy galériába vagy egy intézménybe kerül kiállításra, és akkor vagy a galéria ezt tovább értékesíti, vagy az intézmény megvásárolja, ha ott volt kiállítva, ha nem vásárolja meg, akkor az a mű is a galériába kerül, és ugye a gyűjtők onnan vásárolhatnak. És itt, amit a Margit mondott, itt véget ér sajnos egy kicsit a folyamat. Külföldön nem feltétlenül van így, nálunk így van, hogyha a gyűjtő szeretné a gyűjteményét átalakítani mondjuk, vagy újra dimenzionálni, vagy bármi egyéb, akkor nagyon, nagyon nehezen tudja másodszor eladni a művet. Ugye a galéria az elsődleges értékesítési hely.
1: De bocsánat, itt akkor azért felmerül ez a kérdés, hogyha befektetés célral vásárolunk kortárs képzőművészeti alkotást, akkor
2: igen, akkor hogy is felmerül, van ez? Felmerül ez a kérdés, ebben az esetben elég hosszú távú befektetés kell gondolkodni.
4: Tehát nem
5: a... Jó döntéseket kell hozni, tehát...
1: Kell tudni a jövőben.
2: Igen, és nem könnyen mobilizálható befektetésről beszélünk, mint mondjuk egy ingatlan, vagy nem tudom, egyéb dolgok esetében, igen. De azért visszamenőleg már szerintem látszik az, hogy a második világháború után keletkezett képzőművészetnek már azért van egy komolyabb másodlagos piaca, tehát nyilván megvan a remény arra, hogy az a műkereskedelemnek, a magyar műkereskedelemnek ez az elmúlt 2,5 évtizedes fejlődése, ami a rendszerváltás óta volt, ez egyre gyorsabb, és hogy majd itt is kialakul a másodlagos piac, illetve a másik lehetőség az, hogy kitágul a piac, és nem csak a magyar gyűjtők és a magyar érdeklődők kezdenek érdeklődni a magyar képzőművészet iránt, hanem a nemzetközi piacon is értékesíthető lesz, ugye ez is egy nagy vágyálom. És igazából ehhez fontos az, amiről az előbb beszéltünk, igen, hogy nagy, nagyon komoly brandértékű, a kánont író múzeumi gyűjteményekbe, nemzetközi múzeumi gyűjteményekbe bekerüljenek magyar művészek. És hát az ajándékozásra visszatérve, sokan gondolják azt, hogy jaj, nagy szó, mi az, hogy odaadni egy jó művet egy jó múzeumnak. Hát aki ezt mondja, az, hogy ez nem nagy szó, az nem nincsen pontosan tisztában azzal, hogy ez hogyan működik. Ugye a nagy múzeumok nagyon komoly brandet építettek maguknak az elmúlt évtizedekben, és ezt nagyon féltve őrzik, és nem fogadnak el csak olyan ajándékot, ami minden szempontból azt a minőséget hozza, illetve azt a illetve úgy passzol a gyűjteményükbe, ahogy a mindenkori aktuális kurátorok ezt a lehető legjobbnak tartják. Egyrészt nyilván védekeznek az ellen, hogy nagyon gazdag emberek nagyon drága ajándékokkal befolyásolni próbálják őket, ugye ez ellen,
1: az egész művészvilágot feltételezem.
2: Igen, ez ellen nagyon erősen védekeznek, az ellen is védekeznek, hogy művészek megpróbálják őket befolyásolni, ugye, hogy a jelfogultá tenni, és ezért nehezen fogadnak el ajándékot. Egyrészt abba a pozícióba kell kerülni, hogy az ember ajándékot tudjon felajánlani, tehát kapcsolatba kell kerülni azokkal a megfelelő kurátorokkal, akik erről döntenek.
0: Igen, ezek mennyire érdekelni, ez hogy történik meg az első lépés? Hogy egy e-mail, vagy egy telefon, vagy ez hogy?
2: Úgy, hogy meghívást kaptunk az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságba, ahol 4 éve dolgozunk, és 4 éve folyamatos kapcsolatban vagyunk a Tét Modern kurátoraival. Az azt jelenti, hogy ők pontosan tudják, egyrészt ismerik a gyűjteményünket, pontosan tudják a tudásunkat, a felkészültségünket.
3: Ez úgy történt, hogy mivel a Katiék a nemzetközi szintéren is aktívak, tehát hogy ismerik őket jelentős külföldi nemzetközi galériák is, más gyűjtőket is ismernek, külföldi gyűjtőket is, és azokat már ismerték a tétes kurátorok, és ajánlották, és javasolták. Uh-huh. Tehát ebbe a kuratóriumba ajánlat.
2: Tehát egy információgyűjtés előzi meg minden tagnak a felvételét, és akkor ebbe beletartozik ez. Tehát nyilván itt az évek során való együtt dolgozás, mi se ajándékozással kezdtük először, megpróbáltuk megismerni azt, hogy ők mit szeretnének, az ő gyűjteményüket merre szeretnék építeni, milyen szempontjaik vannak, mit várnak, minek örülnének, nem tudom. Tehát ez nyilván így folyik. És És amikor már az adott kurátorokkal is megállapodik az ajándékozó, még akkor több bizottság van, amin keresztül megy, hogy elfogadják-e az ajándékot. A végső szót egyébként még a végső körben, a végső döntésben a restaurátorokat is bevonják, és a raktárosokat is bevonják. Hiszen az is egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet, megfelelő módon lehet-e raktározni a munkát. Például a Kaszás Tamást kisterem képviseli, és Margit is részt vett ebben a folyamatban, hiszen amikor már ott volt, elfogadták a munkát, akkor ugye jött ez a feladat, hogy itt egy nagyméretű installációról volt szó, amit olyan megfelelő módon kellett becsomagolni, és instrukciókkal ellátni, hogy ami szét van szedve, az később összerakható legyen.
3: Külön ide utaztak előtte, egy külön szállító csapat, aki megnézte, hogy ezt hogy lehet szállítani. És utána jöttek el ténylegesen becsomagolni és szállítani.
2: Egyébként a műgyűjtésnek az egyik nagyon fontos kérdése a raktározás. Ez már ugye nyilván igen. Nem az alapszinten, de rendkívül fontos kérdés. De
0: például, Igen, hogy ti hol tartjátok saját a saját gyűjteményeteket?
2: Hát egy raktárban tartjuk a gyűjteményünket természetesen, hiszen jóval több műtárgy van benne, ugye ez mi esetünkben körülbelül 500 műtárgyról beszélünk. Ez nem a legnagyobb gyűjtemények egyik, ennél sokkal nagyobb magángyűjtemények vannak ma Magyarországon is. De az biztos, hogy megőrizni, fenntartani, tehát folyamatosan ugye a műtárgyak állagát óvni, és raktározni a műveket, ez egy nagyon nagy kihívás minden gyűjtő számára. Tehát ez tulajdonképpen majdnem mondhatom, hogy ott kezdődik a gyűjtő, amikor valaki már ezzel a témával is szembesül, hogy hogyan őrizzem meg olyan műveket, ami mondjuk a 70-es években keletkezett, és már amikor ugye a gyűjtemény, mondjuk az én gyűjteményembe bekerült, már akkor sem volt egy fiatal munka, tehát, és nekem is ugye tovább kell őriznem, vagy én legalábbis mindig érzem ennek a felelősségét és a súlyát.
0: De akkor ezek gyakorlatilag nincsenek is kifüggesztve, úgyhogy láthatóak legyenek, hanem ezek is szépen becsomagolva, vagy raktárban vannak.
2: Ehhez már egy elég nagy múzeumi épület Aha. kellene, hogy ezt ki lehessen függeszteni. Hát mi mindig azt szoktuk mondani a férjemmel, hogy különböző utak vannak. Van, aki magának épít múzeumot. Mi azzal, hogy elkezdtünk múzeumoknak ajándékba adni műtárgyakat, mi ezzel az intézményi gyűjteményeket építjük, amiket így módon a magunkénak érzünk. Ez egy másik út. De van az út is, amikor egy gyűjtő a saját gyűjteményének múzeumot épít, vagy múzeumi épületet szerez. Ez is egy járható út, vagy ez is egy nagyon jó dolog.
0: De például kiállításokat szoktatok szervezni a saját gyűjteményből?
2: Nem.
3: Meghívják a gyűjteményeket, tehát a magángyűjteményeket gyakran meghívják különböző helyszínekre bemutatkozni. Uh-huh. A túlzás, hogy gyakran, de ez többször előfordult.
2: Hát
0: a szállítás.
2: Én azt mondanám, hogy rendszeresen kölcsönzünk a gyűjteményekből műveket kiállításokra. Most például jövő héten nyílik a Ludwig Múzeumban Szűcs Attila kiállítása, ott is lesz a gyűjteményünkből néhány darab, mint ahogy sok más magyar magángyűjteményből, tehát ott például nagyon sok művet lehet majd látni. A mi gyűjteményünkből kétszer volt kisebb kiállítás, de ilyen átfogó nagy bemutatkozó kiállítás nem volt. Nyilván nekünk nincsen arra helyünk, felületünk, hogy ezt a gyűjteményt bemutassuk. Amennyiben egy intézménytől kapunk erre meghívást, akkor ennek, ha lehet, akkor eleget teszünk. De nem ez az elsődleges célunk.
1: De hogy a hazai kortárs képzőművészeti világ az úgy működik, hogy akik ebben dolgoznak, akár ti, vagy hát igen, tehát hogy egy galéria mondjuk teljesen tisztában van azzal, hogy mi az az 500 műtárgy, ami nálatok van, vagy van erre egy katalógus, ami elér elérhető, vagy...
3: Nekem semmi közöm nincs ahhoz, hogy mi van a Katinál.
1: Nem, tehát, nem, csak arra mondom, hogy mondtad, hogy meghívnak néha, vagy kérnek tőletek kölcsön néha műtárgyat egy kiállításra, és akkor engem az érdekelne, hogy ők honnan tudják, hogy egyáltalán nektek mit
2: a művészek fog... tudják. Ja, a művészek tudják, hogy hol vannak az ő műveik, és nyilván a kiállításokra mindig művészeket szólítanak meg, illetve hát nyilván a szakmai körökben azért vannak olyan szakemberek, akik bizonyos gyűjteményeknek, gyűjteményünknek például bizonyos egységeit ismerik. Uh-huh. Például amikor műcsarnokban még annak idején a Páldi Lívia rendezett a Balázs Béla stúdió történetéből egy nagy összefoglaló kiállítást, akkor mondjuk ő tudta, hogy vannak nálunk olyan művek, amik érdekesek lehetnek, ő eljött hozzánk, és akkor egy napot eltöltött a gyűjteménynek az átnézésével, és ki is választott, nem tudom, 20 művet, amit kölcsönkért erre a kiállításra. Tehát ez általában így történik. Vannak olyan gyűjtemények, amelyek nagy magyar magángyűjtemények, amelyekről sok katalógus jelent meg, és amik nagyon hozzáférhetők, ilyenek a Vas László gyűjteménye, az Irokész gyűjtemény, vagy az Antal Péter gyűjteménye, ugye ezek nagyon híres, nagy, jelentős gyűjtemények. Mi erre még nem fordítottunk elég időt és munkát, mert mással voltunk elfoglalva, és ahogy mondtam, egy kicsit más úton járunk, de majd ennek is eljön egyszer az ideje.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, közben letelt a műsoridőnk, úgyhogy akkor nagyon örülünk, hogy velünk voltatok.
2: Köszönjük. Sziasztok. Köszönjük szépen. Köszönjük.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Ti azt mondod, ismersz engem. Nézd meg szobámat, nincsenek benne díszek, miket magam választottam. Nyisd ki szekrényemet, benn semmi jellemzőt sem találsz. Kedvesem és kutyám ismeri simogatásom, de engem egyik sem ismer. Ócska hangszerem rég megszokta kezem dombját, völgyét, de ő sem tud mesélni rólam. Pedig nem rejtőzöm, csak igazában nem vagyok. Cselekszem és szenvedek, mint a többi. De legbensőbb mi voltam, maga a nem lét. Barátom, nincs semmi titkom. Átlátszó vagyok, mint az üveg. Épp ezért miként képzelheted, hogy te látsz engem? Színház az egész, színész benne minden férfi és nő. Fellép, s lelép. S mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú, táskás nebuló, csigamódra és kelletlen mászik iskolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdalt zen kedvese szemöldökérő. Jön a párduc szakálú katona, cifra szitka, kényes becsület és robbanó dű, a buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott, kerek potroh és szigorú szem, és jólápolt szakál, bölcseket mond, lapos közhelyeket, s így játssza szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jólápolt ficsúrnadrág. Férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sipol, fütyül. A végső jelenet, melye furas gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, se fog, se szem, se íny, tönk.

de kit érdekel, hogyha kormos az ég. Csak neves felém és jó szerencsét. Mondják, az élet egy létra csupán, s én itt állok mindig a felső fokán. És ne higgye senki, hogy boloncs botor, ki egész nap kémények, mélyén kotor. Szál akarom, ez mégse rossz, egy kémés seprő mindig szeret.

A háztető között csak füstfelhő száll, de úgy élek én ott fönn, mint egy király. Bár tetőtől talpig, hogy piszkos vagyok, a szénport itt rajta.

vagy oda vágod bele, amiről legtöbbet gondolkoztam, hogy én mindig egyedül voltam, mint gyerek. Már nem úgy családilag, de nekem nem voltak játszópajtásaim tartósak, nem voltak barátaim tartósak. Én mindig úgy külön voltam, és valahol, most lehet, hogy kinevetnek ezért, de felsőbbrendűnek éreztem volna magam, avval, hogy én már előre tudtam, hogy én úgyis színész leszek. Tehát nekem ezekhez az

0: gyerekeknek ne legyen jó példa, ne legyen hivatkozási alap, mert ez nem volt helyes, hogy rossz tanuló voltam, most már látom, de egyszerűen nem tartottam magam odavalónak. Valahogy ez volt a furcsa. Talán ez a rossz tanulóság is kizárt egy kicsit a körből. Ilyen rossz tanuló, mint én a világon nem volt. Én nem voltam rossz, csak nem tanultam. És buta se voltam, mint hogy a mellékelt ábra mutatja, azért nem vagyok buta, tudok tanulni, ha kell, ha ahhoz azt tanulom, ahhoz kedvem van. De ahhoz nem volt kedvem, azt utáltam. És ezáltal volt egy furcsa dolog, hogy kérdezik, hogy kikkel jártam iskolába, egyszerűen nincs egy ember, aki emlékül kötődne hozzám, akár elemi iskola, akár középiskola, pedig sokba jártam. Lehet, hogy éppen ezért, mert muszáj volt, mert ha nem vettek ki onnan, akkor megbuktattak volna.
1: Mondja is ezt a különbözni akarást, akár tudatos volt, akár öntudatlan volt, ezt a valahol a valóságosan történő dolgok fölöttiséget, ha úgy tetszik, ezt a színész állapotot, vagy játék igen. állapotot, ami már a gyerekkorában is volt, ezt mennyire méltányolta, mennyire tolerálta a közvetlenebb környezete, tehát a papa, a mama, majd később az iskola.
0: Hát...
1: Szóval észrevették, hogy nem. Itt valami többletről van
0: nem,
1: szó.
0: Nem vették észre. Anyám csak azt vette észre, hogy örjön attól, hogy én nem tanulok. És akkor adott, mert a szüleim elváltak, és akkor adott át a papámnak, és ő se vált, és így kerültem egy intézetbe. Keskemétre, de... Ezt senki nem tolerált, én ezt nem, ez utólag, most, hogy ez a beszélgetésre készültem, jutott eszembe. Ezt eddig soha nem mondtam el senkinek, és soha nem is jutott eszembe. Csak törtem a fejem, hogy hogy lehet az, hogy nekem tényleg semmiféle emlékem az iskolai évekről nincs, már olyan emlékem, hogy egy jó barát, vagy egyedül van a Csajági Jancsi, akivel furcsa boldog Kecskeméten összekerültem az intézetbe, ő is oda járt, a rádiónak a rendezője, és ő megmaradt bennem, de csak azért, mert itt aztán rádióban találkoztam vele, és ő is a művészi pályára került, és őre emlékeztem, de többire senkire se. Nem volt, nem nincs kötődésem, semmiféle. Kellemes, aztán pláne nincs.
1: Az, hogy külsőleg milyen Lacit nem foglalkoztatta gyerekkorában?
0: Az soha. Soha. Azt tudtam, hogy kövér vagyok, és ez egy kicsit idegesített, mint gyerek, mert még ducibb voltam, hát most nem vagyok ducibb, most lefogytam, de azt hiszem, ez most marad, mert nem is engedik, hogy hízzak, de nem is baj. De különben ilyen, hogy hiúságig, ez valahogy soha nem. És hiúság, irigység ilyen nem volt.
1: És az érdekelte, hogy a többieknek, akár felnőtteknek, akár gyerekeknek mi a véleménye magáról?
0: Sajnos igen. Azért igen, mert nagyon sok kellemetlen percet szerzett nekem, mert olyasmiket is beleképzeltem, amik aztán nem is, és nincs is ilyen, most már tudom, hogy nincs jelentőség, hogy kinek mi a véleménye. Aki szeret, szeret, aki nem, nem, teljesen mindegy. De egy gyerek, hát én aztán általában elég érzékeny voltam, és vagyok is sajnos. Ez valahogy úgy bennem maradt, ez az infantilitás, ezen a téren is, általában minden téren sajnos, vagy nem tudom, hogy sajnos, vagy hál' Isten, nem tudom, mit mondjak erre, hogy úgy rá tudok csodálkozni most is úgy néha dolgokra, és egyszerűen nem veszem észre, hogy már azért lassan...
2: Béla drágám, ma hol töltjük az estét?
3: Itthon, a legszívesebben itthon maradnék.
2: És mit csinálunk itthon?
3: Te rádiót hallgatsz, én keresztrejtvényt fejtek. Szóval rendezünk egy kedves, kellemes, családias, hogy úgy mondjam, kedélyes estét.
2: Jaj, de jó. Magam is szeretem a kedélyes családi estéket. Kíváncsi vagyok, milyen műsor van a rádióban.
4: A fenti módszerrel a legrövidebb időn belül 24 nyulunk és 8 kecskénk lesz. A korszerű állattenyésztési eljárásokkal történő szaporítással a következő alkalommal már 83 nyulat és 24 kecskét mondhatunk magunkénak. Nem kétséges, hogy az elért állattenyésztési sikerek további eredményekre sarkalnak majd, és fokozott figyelemmel fordulunk eme kedves és hasznos házi emlősök felé. Az imént ismertetett eljárással rövid időn belül elérhetjük a 134 nyulat,

0: és az 53 kecskét...
1: Miféle marhaságot fogsz te itt?
0: Miért zártad el? Ez nem marhaság, drágám, hanem tudományos ismeretterjesztés a korszerű kecske és nyúltenyésztésről. Úgy szeretném meghallgatni.
1: Várj egy kicsit, van egy jó keresztrejtvényem. Mondj egy étolajat.
0: Ricinus.
1: No, nem fér ki. Az nem is étolaj. És különben is csak 3 betű lehet.
0: Vaj.
1: A vaj nem étolaj.
0: És ha megsózzák?
1: Akkor sem.
0: Na, írj be, amit akarsz, én a rádiót akarom hallgatni.
2: 568 júl és 124 kecske. De ne pihenjünk meg a babérainkon, tenyészünk bátran tovább, és rövid idő múltán már 833 nyulat és 182 kecskét valhatunk magunkénak.
1: Nem, ez nem lehet, idegekkel bírni. Miért vagy annyira oda ezekre a ronda nyulakért?
0: Nem mondd, hogy rondák, amikor olyan helyesek. Mindegyiknek egy kis pamacs van hátra.
1: Nem érdekel a pamacsuk. 833 nyulat akarsz itt tartani ebben az egy szoba hallos lakásban?
0: Mindig azt hajtogatod, hogy buta vagyok, műveletlen, akkor ne akadályozd meg, hogy tovább képezzem magam.
1: Mondj egy testrészt S betűvel.
0: Szemöld.
1: Azt nem úgy mondják, hogy szemöld, hanem úgy, hogy szemöldök.
0: Többes számban. Csak egy, akkor szemöld, az az egyes szám.
1: Mi az, hogy egyes szám? Köldöke is csak egy van az embernek, mégsem mondhatod úgy, hogy köld.
0: Ha te ilyen semmiségek miatt felizgatod magad, akkor inkább hallgatom tovább a rádiót.
2: És akkor lesz szám igazi öröme a tenyésztőnek, ha egy szép napon arra ébred, hogy 1235 nyúl és 272 kecske gyarapítja állatállományát. A következő szaporítás alkalmával...
1: Nem bírom, nem bírom, ebből elég! A görcs...
0: Jó, jó, csak ne káromkodj!
1: Én nem káromkodom, szükségem van egy ötbetűs betegségre, és hogy a görcs nem jön ki.
0: Ötbetűsre?
1: Igen.
0: Zsigezsugorodás.
1: Zsigérzsugorodás, neked 5 betű?
0: Várj csak, 14 betű, igazad van.
1: Akkor minek mondtad?
0: Hogy segítsek neked. Nincs 5 betűs betegség.
1: És a görcs?
0: Ha úgy is tudod, akkor minek kérdezed? Csináld egyedül, én addig művelődöm, hogy olyan okos és művelt legyek, mint te.
2: Magunk teremtette kis tenyészetünk, nőttön nő, szemlátomás gyarapszik, és nem sokára 2875 nyúlunk, és 454 kecskénk lesz.
1: Dögölj meg! Mondj egy folyót Törökországban!
0: Mecset.
1: Az nem folyó, az templom. Folyót mondj.
0: Mississippi.
1: Törökországban. Szamárság.
0: Lehet, hogy szamárság, de ha szamárságokat beszélek, akkor ne gátolj benne, hogy művelődjem.
2: Fáradozásunk jutalmát elnyerjük, ha egy szép tavaszi reggelen egy sereg állat 4648 nyúl és 1222 kecske forgolódik körülöttünk.
1: Kuss! Mondj egy növényt a készítőek családjából 1222 betűvel! Jaj, mit beszélek? Szerintem megőrületül a rádiótól.
0: De mikor engem úgy érdekel az állattenyésztés, just is hallgatom.
2: A jó tenyésztő azonban még ezzel sem elégedjék meg, mert
1: még egy kecske és falhoz csapom a rádiót.
0: Még egy keresztrejtő és széttépem az újságot.
1: Na tépd, ha mered.
0: Hogy merem-e? Tessék, merem-e? Ehhez mit szólsz?
1: Eszni! Megölöm, kiírtom, kitaposom a belét! Neszel, most örökre elnémult ez a dög!
3: Mennyire téved az a tenyésztő, aki azt hiszi, hogy 5000 és 12300 a kecske gondozása megoldhatatlan feladat.
1: Megállj az anyád! Na! Most megkapta a kegyelemdöfés. Többé nem fogsz pofázni!
2: Ezt nekem mondtad?
1: Nem, neked a rádiónak.
2: Goromba Práter, tönkretetted ezt a kedélyes családi estét.
1: Ellenkezőleg, most lesz csak kedélyes és családias.
2: Hogyan, amikor összetörted a rádiót, és nem tudom hallgatni?
1: Te meg összetörted az újságot, és nem tudok keresztrejtvényt fejteni.
2: Akkor most mit csináljunk?
4: Tudod mit? Lefekszünk, anyukám.
2: Jó.
3: Jobban ki sem találhat a tenyésztő a szaporítás előtt.
5: Ez 1930-től 50-ig. Tényleg majdnem minden filmet láttam, vagy tudom, a szereplőit tudom, mindent megnéztem, amit csak lehetett. Hát ez volt a hobbim, ez volt a szenvedélyem, és ma is, ha valaki tudni akar, az akkori idők filméből engem kérdeznek, hogy ki volt a főszereplője, vagy mi volt, mikor, meg azt is tudom, hogy melyik moziba ment. Akkoriban, jaj, van egy nagyon édes lemezem, ami erre egy nagyon kedves emlék, a Shirley Temple akkor volt virágjába, in floribus, gyermeksztár, aki tényleg elragadóan tehetséges és bűbájos volt, és nem egy ilyen csoda gyerek, tényleg zseniálisabb tehetséges volt. Aztán kiderült, hogy mint felnőtt, úgy látszik diplomatának jobb, mert politikus lett, de az érdekes módon a színészete abszolút nem érvényesült, amikor már felnőtt nő lett, mint gyerek elragadó volt, és emlékszem is pontosan rá, tegyünk fel már ebből egy részletet, hadd hallják a mostaniak, hogy milyen volt egy igazi gyerekszár akkoriban.
6: Én gondolom, hogy, és egyetértesz vele, hogy a játék, a játszadozás az nem csak a gyerekek privilégiuma, most erről a gyerek szereplőről jutott eszembe.
5: Csak azt kell, csak be akarom mondani, hogy a hallgatók, hogy tudják, hogy ő steppelt, és milyen szenzációsan a filmben, én emlékszem rá, ez a Little Miss Broadway című filmből volt.
6: Dehogy is, csak azt szerettem volna ebből kihozni, hogy olvastam is valahol, ha jól számolom, hogy a 9. Molnár Ferenc darabban játszottam.
5: 8. csak 9. Premier.
6: 9. Premier?
5: Igen. Mert a 1-et 2-szer játszottam.
6: A játék a kastélyban. Erőt eszembe és a gyerek szereplőről is, hogy, és tudom is, hogy szeretsz játszani. De vajon a magánéletben is ezt ki tudod élni?
5: Nagyon, mert szerencsés természetem van, sajnos, vagy hála Istennek, azt hiszem inkább szerencsésnek kell mondani. Még ma is pedig már elég öreg vagyok ahhoz, mert úgy tudok örülni, egy 5 éves gyerek mindennek, és minden jónak, amit kapok, és minden ember, jó emberi megnyilvánulásnak, csak én nem tudom még mindig megszokni az emberi rosszasságot. Csak a jó, de a jónak viszont úgy tudok örülni, tényleg, mint egy infantilis kölyök. És ezért van az, hogy nagyon szeretek a gyerekeknek mesélni a rádióba, és nagyon sok mesém is van, és van egy külön kedvencem, amit megbeszélésünk szerint szeretném, ha most eljátszanánk, ez a Benkő Dánielnek, a Tankós Iratú Károlynak a versére írt kis dalocskája, a Tengerecki párról.
6: Meg talán rátérhetünk a gyerekekről a fiatalokra, vagy a fiatalkorra. Onnan kezdeném talán, hogy noha ezt már egy-két nyilatkozatban elmondtad, hogy hogy indult el a pályád. De miután itt ez egy zenés műsor is, én tudom, és erről az oldalról tenném fel a kérdést, hogy valójában operett színésznek, táncos komikusnak indultál, nem tudom, hogy nem bántolja, ha most itt erről esik szó.
5: Mert
6: a műfajt egyszer valahol nyilatkoztad is, hogy nem tartják annyira értékesnek sokan, de hát ezzel én sem értek egyet.
5: Nem, itt nem operett komikuskon indultam, hanem én szerettem volna, úgy jöttem ki a főiskoláról, hogy első dolgom az volt, hogy én szeretnék zenés műfajba játszani. De tekintettel arra, hogy én a főiskolán, hát nem mondhatom, hogy Shakespeare Moliéren nőttem föl, mert ott szó se volt tanulásról, mert attól reszkedtem folyton, hogy mikor rúgnak ki, ugye akkor az volt a fontos, hogy ki milyen származás, és nem az, hogy ki mit tud. De nekem a könnyű műfaj, a legnehezebb műfaj a világon. Hát nem tudom, hogy a közösség biztos látta az Old Jazz-től, a Mindhalálig zene című filmtől kezdve a musicalekig, de most nem beszélek az operettekről. Nagyon nehéz műfaj, és nagyon komoly műfaj, és fel vagyok háborodva, és mindjárt lila a fejem, hogyha azt mondják, hogy az egy, hogy lenézik, mert csak aki hülye, az nézi le. Az a baj, hogy lenézik, és nem figyelnek oda rá, és ezért nívótlan.
6: Mert nagyon sok mindent kell hozzá tudni, amit...
5: Hát mindent azért... kell, jó színésznek kell lenni, táncolni, énekelni kell tudni, és nem lenézni, mert akkor tényleg elzülik a műfaj, és szerintem ott tart most az ülés felé, tart, mert nem figyelnek oda rá, komolyan.
6: Mit lehetne tenni?
5: Mi lettem a dühös most, ezt nem tudom. Na,
6: én csak... Na, nem, talán nem is igazán.
5: De tényleg, viszont... mert felháborít, mikor, azt, hogy, amikor te is azt kérdezed tőlem, hogy nem sértő. Hogy sértő. Büszke vagyok azokra a szerepekre, amiket az operett műfajban játszottam sikeresen. Legyen az a Csárdás királyú Bóni, amire különösen büszke vagyok. A Luxemburg grófjában két szerep, a Brisszel és a Sir Basil, a Marica grófnő, a Cirkusz hercegnő, a Gülbaba. Ezeket mind végigjátszottam. És nagyon kedves szerepeim.
6: Bevallom, hogy provokatív volt a kérdés, mert tökéletesen egyetértek veled, és igazából oda akartam kilukadni, hogy hogy lehetett annak idején, amikor te kezdted a pályát, jól megtanulni táncolni, jól megtanulni énekelni, és hát jól megtanulni színésznek lenni.
5: Sehogy. Vagy volt valakiben képesség erre, vagy nem. Én lementem Debrecenbe, életemben nem játszottam operettet, oda mentem a Téri Árpád igazgatóban, és azt mondtam, hogy kérem a Szabad Szélbe a Miki szerepét, amit ugyan egy másik színész kollégám játszott, én akarom eljátszani, mert azt ő nekem ígérte. Próba nélkül, zenekari próba nélkül, táncpróba nélkül, minden nélkül átvettem a szerepet, és nagyon jól sikerült, mert akartam, mert imádom a műfajt. Ha valaki valamit szeret, az már fél siker. Ez most nem egy, azt mondom, hogy most mindenki szabaduljon rá a színpadra, és mi ezt csinálja, kövesse az én példámat. De én erre komolyan felkészültem, már magamban. Most ez másnapra tartozik, hogy ilyet nem lehet csinálni valaki, mert az igazgató azt mondta, hogy nem biztosít nekem zenekari próbát, de gondoltam, hát arra úgyis lefele megy, már lefele tendál, megreszkíroz ebben az őrült, fiatal színésztel, aki is ide került, és jól vált be. Mert muzikális vagyok, de énekelni nem tanultam, táncolni nem tanultam, főiskolán arra akkor nem fektettek nagy súlyt, inkább beszélni tanultam, de azt is privát, Lehota a Járpádtól.
6: Igen, Szegeden.
5: Szegeden.
6: De azért nekem úgy rémlik, hogy azért annak idején talán több tánciskola volt, hogy többen tanítottak.
5: Most már tanítanak a főiskolán, úgy tudom.
6: Én magániskolákra gondoltam, magániskolák. Persze, de a főiskolán is tanítanak.
5: Most már tanítanak táncot, de én nem tanultam soha.
7: Nem tudom, de nekem a feleségem gyanús.
8: Egy férj naplójából.
7: November 1. Ma este, mikor hazajöttem, egy kardot találtam otthon a szobában, de a feleségem megmagyarázta, hogy hogyan esett be véletlenül az utcáról a kard, mikor lent elmentek a katonák. Hát, ami igaz, az igaz, nagy szél volt ma. Február 15. De nekem mégiscsak gyanús a feleségem. A gyereket szült nekem. Hát nézem a gyereket, vörös haja van és háromfüle. Nézem a szobaurat, annak is vörös haja van és háromfüle. De furcsa találkozás, mondok. De a feleségem megmagyarázta, hogy biztosan ikreknek akartak születni, aztán meggondolták, de siettükben az egyiknek a másik füle kimaradt. Hát ebben lehet valami. Március 2. Nem tudom, de nekem van gyanús a feleségem mégis. Ma megyek az utcán, hát véletlenül fölnézek egy ablakba, ott látom a feleségem kibontott hajjal csókorózik egy alacsony fiatalemberrel. Mindjárt különös volt nekem, én direkt megvártam lenn a lépcsőházban, és kérdeztem tőle, mit keres ebbe a házba. Erre pofon vágott, hát egy új unokafivérem született marha, azt jöttem üdvözölni, mondta. Kérdeztem, hogy akkor miért bontotta le a haját? Mondta, mert meleg volt. Hát abban igaza van, kezd már nagyon meleg lenni. Június 14. Mégiscsak gyanús nekem a feleségem. Tudja Isten, hazajövök a hivatalból. Hát amint megyek keresztül a szobán, a feleségem látom fekszik a díványon, és a házmester is feküdt a díványon. Én eleinte nem akartam szólni, bementem a másik szobába, de aztán, amikor a házmester elment, mégiscsak szeget ütött a fejembe a dolog, meg is kérdeztem egyenesen a feleségemet, nem sokat teketúriáztam, hogy mi az. De ő mondta, hála Istennek, hogy csak valami lakbérről volt szó, aztán közben elfáradtak, hát ezért feküdtek le. Szegény házmester fáradt volt. Az igaz, egész éjjel ki kell neki szaladgálni, kaput nyitogatni. Augusztus 3. Valami jót kitaláltam ma, mert nekem nagyon gyanús volt a feleségem. éjjel, mikor azt hitte, hogy alszom, lassan felöltözött mindig, és elment hazulról. Hát erre kötöttem egy spárgát a lábára egy hosszú gombolyagról, mert az ember vigyázzon a feleségére, ha az elmegy hazulról. Ezer szeme legyen az embernek a feleségén, mondok, nehogy megcsalja. Na, így most jó lesz, gondoltam. A feleségem járkálhat, de nem csalhat meg, mert én abban a percben, amikor akarom, visszagombolítom a spárgát, és visszahúzom a feleségem. Augusztus 10. De mégiscsak gyanús nekem a feleségem. Ma éjjel megint fel kell. Én lassan, hogy ne vegye észre, ráteszem a spárgát a lábára. Ő meg húzta maga után a spárgát, és elment. Na most legalább nyugodt lehetek felőle, gondoltam, mert az utóbbi időben, mondom, igazán szinte gyanús nekem a feleségem. Egy óra múlva kezdem visszafelé gombolítani a spárgát, húztam visszafelé a feleségem, egész szépen jött, de egyszerre csak furcsa, kétszer olyan nehéz lett húzni. Ez tartott egy darabig, aztán egyszerre megint könnyű lett húzni. Később pár percre megint sokkal nehezebb volt húzni, aztán megint olyan könnyű lett, mint eleinte. És végre behúztam a szobába. Én nem értem, hogy miért lett közben nehezebb. Roppant gyanús nekem a feleségem. Meg fogom kérdezni. Október 31. Már régebben meg akartam írni a naplómba, hogy nekem gyanús a feleségem. Ma este hazajövök, és le akarok feküdni, hát nem lehet. Próbálom így, próbálom úgy. Egyszerre rájövök, hogy azért nem lehet lefeküdni, mert már fekszik valaki az ágyamban. Mondok csodálkozva. Hát akkor én már előbb lefeküdtem. De azt nem lehet, mert hiszen még fent vagyok. Megkérdeztem a feleségemet, hogy lehet az, ez a helyzet nekem nem elég világos. Mondja a feleségem, gyújtsak gyertyát, és tartsa egy ideig a fejem előtt, akkor majd világos lesz. Meg is gyújtottam a gyertyát, és tartottam egy ideig a fejem előtt. Arra aztán mondta a feleségem, hogy oltsam el hirtelen. Hirtelen eloltottam. De mondom nekem, roppant gyanús a feleségem. Csak nem szeret ez a nő valaki mást? November 7. Egy hónapja nem láttam a feleségem. Egy hónap előtt azt akarta ugyanis, hogy menjünk a kaszárnyába lakni, de nem akartam. Azóta nem látom a feleségem. Este mindig rá gondolok, és nagyon fáj a szívem, mert valami egészen különös, egészen érthetetlen gyanú lappang a lelkem fenekén. Alig merem leírni. Én azt hiszem, ez az asszony nem szeret már engem annyira. Norvég regényekben olvastam én már valamikor, hogy lehetséges, hogy az asszony lassan-lassan elhidegül a férje iránt, és belső átalakulások, lelki távolodást idéznek elő, hova tovább. Lehetséges volna, hogy az én feleségem is egy ilyen átalakulás felé közeledik. December 25. Nem, a feleségem mégis szeret. Két hónapi aggodalmak és lelki harcok után végre mégis megértettük egymást. Ma este ismét enyém lett. Az Ó utcán jöttem éppen haza 11 után. Hát egy kapu alól egyszerre elém toppan a feleségem. Biztosan azonnal megismert, bár sötét volt, mert rögtön mondja, hogy jöjjek be hozzá. És még szép embernek is nevezett. Bementem, és a feleségem rögtön karjaimba omlott. Mégse volt hát igaz azzal a norvég regénnyel. Boldog vagyok, hogy gyanúm alattalannak bizonyult. Soha nem gyötröm magam többé ilyen elvont dolgokkal, amelyek csak lelki nyugalmát zavarják. Meg, ha kell.
9: Halla? Halla?
10: Halló, halló?
9: Ki beszél?
10: Ott ki beszél?
9: Ott ki beszél?
10: Patagónia kávéház beszél?
9: Nem Patagónia kávéház. Tévedés, tegye le a kagylót, össze vagyok kötve.
10: Én is össze vagyok kötve, tessék letenni a kagylót.
9: Ki beszél ott?
10: Ott ki beszél?
9: A fene essen a csőribának, a papagájnak. Solferino kávéház beszél?
10: Nem Solferino kávéház, nem érti, hogy tévedés? Tegye le a kagylót.
9: Nem teszem le a kagylót, mert ki tudja, mikor kapok újra vonalat.
10: Én se teszem le a kagylót, mert én se tudom, mikor kapok újra vonalat.
9: Mégis tegye le a kagylót.
10: Ki beszél ott?
9: Ott ki beszél?
10: Itt a Madagaszkár kávéház, tegye le.
9: Itt Új-Zéland kávéház, tegye le maga.
10: Tegye le maga.
9: Hát tudja, mit kérem, barátságos ismeretlen. Ne tegye le a kagylót, én várható, majd megunja.
10: Igen. De tessék hajfestéket venni magához, mert addig megőszül az úr, ha azt meg akarja várni.
9: Úgy? Finom ember lehet maga.
10: Igen, én nagyon finom ember vagyok, de maga is egy ritka finom úr lehet. Hát nem akarja letenni a kagylót?
9: Jó, honnan tudja? Persze, hogy nem. Hát, hogy akarom.
10: Na jó, várok én, lelkecském, van nekem időm, ne felejtsem, de van ám.
9: Igazán, ön is így van, mert nekem is rengeteg időm van. Hát csak beszélgessünk, aranyos madárkám. Mégis mit gondol, melyikünk teszi le elő?
10: Én azt hiszem makácska.
9: Én meg azt hiszem, hogy önöcske.
10: No. Az ön csilingelő hangocskájában némi türelmetlenséget érzek. Ön a féle vézna ember lehet, vigyázzon az egészségére.
9: Ó, nagyon jó. Ön azt akarja, hogy én elveszítsem a türelmemet. Ön ki akar hozni a sodromból. Ön azt várja, hogy én dühöngeni vagy korombáskodni fogok. Micsoda tévedés! Magánál sokkal piszkosabb kaváttól vagyok, nem érték el, hogy én dühbe jöjjek vagy korombáskodjak. Hogy én méregbe jöjjek, de nem, édes úr, én türelmesen minden bosszankodás nélkül várok. Várok, amíg az ön fekélyes kezéből kirohad a telefonkagyló, édes úr.
10: Úgy, hát nem teszi le?
9: Hát nem írti maga piszok fráter, hogy nekem sürgős fontos dolgaim vannak? Hát miért nem teszi le?
10: Mert ki tudja, mikor kapnék újra vonalat?
9: Én sem tudom, mikor kapnék újra vonalat. Miért nem teszi le?
10: Hogy miért? Édes Istenem, talán csak egy hangulat. Kérdezd meg a kis ibolyától, vagy a madártól a ligetben, ki a fán hangicsál.
9: Mit csinál?
10: Hangicsál.
9: Hangi, ez jó volt, ez igazán jó. Gratulálok.
10: Maga egy igazán kedves, elmés ember. Szervusz!
9: Szervusz! Egy pillanat! Menj oda az Új-Zéland kávéházba, kell le egy óriási nagy pofont.
10: Halló? Halló?
9: Itt vagyok.
10: Nem szép, hogy közben mással is trafikálsz. Na, hogy vagy, kedves barátom?
9: Köszönöm, jó. De tudod, mit barátságunk örömére? Megsúgom neked, jó lesz, ha gyorsan leteszed a kagylót és menekülsz.
10: Ugye?
9: De, édes, az életed veszélyben forog. Mi alatt olyan sokat beszéltél, én gyorsan megbeszéltem a barátommal, a boxbajnokkal, aki itt volt mellettem, hogy ugorjon gyorsan taxiba, szaladjon el az Új-Zéland kávéházba, menjen be a telefonfülkébe, és annak az úrnak, akit ott talál, kenjen le két pofont, de olyat, amilyent Oxfordban kent le 1908-ban, amikor megnyerte az angol boxár díjat.
10: Komolyan beszélsz?
9: A legkomolyabban, szalad gyorsan, menekülj egyetlen barátom, mert rögtön kapod a pofonokat. Mit röhögsz?
10: Azon az emberen röhögök, aki az Új-Zéland kávéház telefonfülkében telefonál abban a percben, mikor a te boxbajnokod odaér.
9: Hát nem te vagy az?
10: Fenét, én a Turkesztán kávéházból.
11: Inge fuvallat a tóba zilál, fények gyöngysora lebben. Sóhajom árva madárpihez száll, s elpihen édes öledben. Tárt kebelemben reszket a kóc, érted szenved a Jancsi bohóc. Szép szemeidtől vérzik az ég, sok sebe csillagos ösvény. Egy hajfürtöd nékem elég, sok sebemet bekötözném. Hull a fűrészpor, sorvad a kóc, meghal érted a Jancsi bohóc. Tálad a rózsa, tükröd a hold, ajkadon alkonyok égnek. Víg kedvem sűrű búba hajolt, téged kérlel az élet. Hogyha kigyullad a szívem, a kórc, nem lesz többet.

0: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
1: A Lacival együtt játszottunk a Doktor úr című Molnár Ferenc darabban. Nagyon jó játék volt, jól éreztük magunkat, szerettük egymást. Néha egy kicsit a szemünk sarkából figyeltük a másikat, a játékát, és egy csipetnyit ott volt benne a megállapítás is, de mindezzel együtt szerettük magát a munkát, és szerettük a másik játékát is. Egy alkalommal, akkor már beteg volt Laci. Egy alkalommal az előadásnak egy teljesen semmit mondanak tűnő pontján leállt a játékkal. Úgy tűnt nekem, hogy lehullott róla minden, a világa, jelenlét, a kollégák, a közönség. Kinézett előre, és az volt az érzésem, hogy ez az ember most egy nagy körutat tett meg valahol a világ mindenségben. Ez nem az én fantáziám, mindjárt kiderül, hogy miért. Amikor meghalt, hárman voltak ott, ő, az orvos és én. Egy szilveszteri műsorra készülöttünk a Kongresszusi Palotában, amikor az ott szereplő színészek hírül vették, hogy Laci rosszul lett, és bent van az egyik kis vacak öltözőben. Különös dolog történt, mert mindenki megrendült, de nagyon kevés embernek jutott eszébe az, hogy szaladjon mentőautóért, hogy ki kéne ütni ezt az ablakot, ami nem enged be friss levegőt, és az orvos, én ott közben próbáltam segíteni ezen a dolgon, az orvos már azon volt, hogy a Lacit visszahozza. Lélegeztette, kipirult az arca, és az a különös dolog történt, hogy egy pillanatra azt a tekintetet és azt a aurát éreztem, amit ott játék közben egy pillanatra láttam rajta, amikor kinézett a nézőtérre, és mintha visszatért volna a világ ki tudja hanyadik szegletéből. Ugyanazt köszönt vissza. Azért merem elmondani ezt a történetet, mert ugyan dermesztőnek tűnik, de nem az, mert számomra legalábbis nem az, mert hányszor élünk meg ilyesmit, és ott a Lacin ez nyilvánvaló volt, amikor a színész egy pillanatra kilibben magából érzékeli a saját lelkét, testét, jövőjét, múltját, és különös volt az, hogy ezt viszont láttam az utolsó előtti pillanatban.
2: Én bevallom őszintén nektek, a 40 éves pályafutásom alatt én egyetlen egy boldog emberrel, boldog színésszel találkoztam, az a Márkus Laci volt. Ez a srác, ez reggeltől estig színész volt, nem vált terhére, nem volt neki terhes, élvezte. Ez színész volt a színpadon, színész volt a WC-ben, színész volt otthon, színész volt reggel, színész volt délben, színész volt mindenkor, mint az őrület. Na most, én akkor bekerültem a Madách Színházban, ami hát egy kemény dolog volt, mert az akkoriról beszélek, és ott őrületes társulat volt, valójában hatalmas személyiségek, azonban én három gyakorló őrülttel találkoztam ott, az egyik a Kismanyi volt, a másik a Márkus Laci, a harmadik a mellettem ülő Psota Irén. Na most ez a társaság valami elképesztő, miket tudott csinálni.
3: Én azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen olyan a Laciról nekem töredékeim vannak, csak az egész az egész. Szóval ő vele én azt csináltam, amit akartam. A Laci olyan volt az én életemben, mint amikor azt mondjuk, hogy azt az embert szeretjük, és az az ember fontos az életünkben, aki egy olyan tükröt ad elénk, amiben mi nagyon jók vagyunk, nagyon tökéletesek vagyunk, szépek vagyunk, humorosak vagyunk, egészek vagyunk. Szóval Laci egy ilyen tükröt tartott elém, amiben én rettenetesen jól éreztem magamat. Na most a többi az mellékes. Ez az egész, amit mi együtt éltünk, már a színpadon meg össze-vissza felléptünk, meg énekeltünk, táncoltunk, azok mi ennek a következményei. Szóval én úgy lubickoltam a Laci tükrében, ahogy az kell az életben, adatik, és kellene minél több ilyen tükör legyen az ember elé téve, amiben jó vagy, amiben kedves vagy, amiben humoros vagy, amiben olyan vagy, aminek magadat álmodnád. Ez volt a Laci tükre. Na most én olyanokat tudtam vele megcsinálni, szóval annyira vet engem a Laci, hogy a kisujjamat ittettem, akkor már röhögött. Szóval, ha hátba vágtam, akkor úgy volt jó, ha mellbe vágtam úgy, ha beletettem a kezemet szám közben a torkába, lenyelte. Annyira élvezett engem. És én nyilvánvalóan az ő élvezetében én élvezetes is voltam. Szóval, hogy mondjam ezt jobban el? Na, például ilyen volt, hogy elmentünk Bolognába, ugye? A Koldus Opera, és akkor összegyűltünk egy terembe, a Magyar és Györgyi, meg mindenki, aki ott volt a darabban, a Koldus Operát játszottuk, és akkor ott ettünk a hazait, a magyar hazait. Na most, nekem a számból kilógott egy kolbász, a másik számból a kenyér, nagyon szeretek enni, már úgy nem sokat, csak a minőséget, ez nem volt, ez kolbász volt, így. És akkor én, mikor tele volt a szám, akkor egyszer csak elkezdtem mutogatni a gyerekek felé, nem akartam kiengedni a kolbászt a számból, hanem én mutogattam a gyerekek felé, hogy a Lacit föl kellett mosni, minden én megmozdulásom és ténykedésem halálosan élvezett a Laci engem. Talán jobban, mint a nem létező numeráit.
2: Nem tudom, lehet.
4: A Madács kamarában próbáltuk a versailles-i rögtönzést és a Tartuffe-t. És történetesen akkor forgatott egy filmben, azt hiszem egy Fabry filmben, egy SS Obersturmbannführert alakított, és telefonált, hogy kicsit késik, mert a reggeli Dreyfertig csúszott, és jön késve. Lengyel Gyuri rendezte az előadást, aki közismertel antifasiszta alkat. Ehhez képest a Laci 3.11-kor kiszállt egy filmgyári taxiból talpig náci főtisztel. Ében fekete náci ruhában. El tudjátok képzelni, hogy mi történt? A lengyel sikítozni kezdett, de valami elképesztően magából kikelve kikérte magának, mire a Laci a világ legtermészetesebb hangján mondta, hogy az orgont még csak próbálom, de én vagyok a Müller!
5: Június elején játszottuk már, vagy még a doktor urat, kegyetlen hőség volt a színházban, az előadás vége felé tartottunk, én a magam részéről azt játszottam el a baloldali portálnál, hogy miután már dolgom nincsen, én a magam részéről már zuhanyozok. De nagyon finoman, ahogy ezt illik, ugye, hogy az ember ne szavarja a többieket. A Lacinak még volt ott pár mondata, észrevette, hogy én már zuhanyozok, egy darabig nézte, majd odajött és elzárta a csapot.
2: Valami pokoli röhögős volt. Szóval olyan volt, és ő visszatartotta. Na, volt egy szörnyű esetünk, kétségtelen, itt be lehet mutatni a Márkus Laci fegyelmezettségét is, és röhögését is. Mi a Bolondlányt játszottuk, hát tessék elképzelni, 444 előadásból, a 300-nál tartottunk, és ugye volt egy kollégina, aki mikor bejött, és a nagyon nagy odolszak terjengett az öltöző között, akkor tudtuk egy kicsivel többet, de ez a színpadon nem látszott meg. Harmadik felvonásban bejött a kollégina, leült, és úgy gégen fénybe egyszer csak a következőt láttuk. Nem én, hanem az ördög Szénási, észrevette, hogy egy muslinca köröz itt a száj körül. Gégen fénybe. Uramisten, ő rögtön ledrótozta nekem, hogy na, erről a Lacit értesíteni kell, az mert játszotta a Szevinét, a Edittel, és stb. Na most tudni kell azt, hogy 300. előadásnál már olyan a helyzet, hogyha másfajta nézés van, már pukkadozik mindenki, mert hát egyszerűen elviselhetetlen a dolog. Végül is Szénási vállalkozott arra, és a Lacinak mondta, hogy de ezt a közönség is látta. Laci oda nézett, meglátta, na most a következő történt. Szóval úgy elkezdett, ömlött róla a víz, és elkezdett, hát mindenki, teljesen ki voltunk borulva, betegek voltunk, és végül is lement a függő, de szegény Lacikám, hát rettenetes állapotba került, tényleg könnye nyál, taknya nyála, egybecsorgott, nem tudta, folytatta, fegyelmezett akart lenni, nem bírta, mert a muslincának volt egy csodálatos tulajdonsága, bármerre fordult a muslinca, mintha oda ragadt volna, így ment körbe-körbe. Hát Laci kétségbejtő állapotban volt, plusz még egy olyan röhögőssel is volt együtt, mint Domján Edit, hát attól akkor ott lehetett volna függöny. Igen ám, de nem ezért meséltem el a dolgot, azért meséltem el a dolgot, mert én Lacinak utána valamiféleképpen föl kellett állnia, és azt mondani neki, hogy ez és ez és ez és ez szöveget, stb. És láttuk, hogy Laci nem áll fel. Nem áll fel! Mondtuk, mi az Isten van? Mindegy, végül is lement a függöny, majd gyorsan szét. Laci nem jött a tapsa fölállni, csak így az asztal mögül, így, igen. Uraim, bepisált.
6: Ő olyan nyíltan tudta fölvállalni ezeket a nevetéseket, de teli szájjal, szembe a közönséggel, nem fordult háttal, hogy bocsánat, kiléptem a szerepből, kiléptem a darabból, mert valami történt, és most nevetünk. Nem, teli szájjal a közönség, és a közönség ezt imádta. Elfogadta tőle, a játék részének tekintette. Hát a színdarab pedig elég komoly dolog volt, zendülés a kénhadihajón. Ja, egy nagyon fontos dolog van, egy bejárata volt a díszletnek, egy fő bejáraton jöttek be a tanú, Mensáros Laci bakizott, tőle nem volt szokatlan, hogy sose szokott, Dunatisza köze helyett Dinatusza közé, ez a minimum volt Lacinál. És hát a bakiknál ugye az egy borzasztó veszélyes dolog, hogyha az embernek egy monológ közben megakad a nyelve, bakizik, akkor van módja fölgyorsítani, hangosabban beszélni, felettetni a közönséggel, hogy ő egyáltalán bakizott, és a közönség tényleg túllibben ezen a dolgon. De mi van, amikor nincs mód javítani? Na hát ez az eset történt. Ugyanis az ügyvédet játszó Mensáros odament Pécsi Sándorhoz, és azt mondta neki, csak egy kérdést tett föl, mesélj el a vízügyet. Utána Pécsi Sándor hosszan mesélt a vízügyet, Laci visszajött a helyére. Utána megint föl kellett állnia és oda menni, és akkor azt mondta, hogy most pedig mesélj el a kávéfőző ügyet. És megint visszamenni a helyére. Ominózus előadáson Laci fölállt, oda ment, és azt mondta, hogy most mesélj el a vízügyet. És Laci leszokta reagálni, hogy kis, milyen hülye vagyok, mit mondtam? Márkus már ne, alig bírt magával, de még hát ez egy baki. Mindegy, de Lacinak vissza nem volt mód javítani. Vissza kellett menni a helyére, oda mellém, és vállalni kellett, hogy igen, azt mondta, hogy vígyügy. És Sanyi bácsi hosszan mesélte a vígyügyet. Márkus jelezte, hogy na és mi lesz? Hogy fogsz javítani? Ment az adok-kapok Márkus és Mensáros között. Mensáros jelezte, hogy jövök én, most jövök. Fölállt, ahogy a vígyügyet Sanyi bácsi befejezte, fölállt, oda ment, most pedig mesélj el a kávéfőgyögyügyet. Samu bácsi, aki nem szokott, Samu bácsi lebukott a bírói pulpitus alá, a Márkus pedig tényleg, hogy a slussz az övé legyen, mint mesélt, mondtam az elején, egy kijárat volt, és bejárat, Laci kiment a falon.
2: Egyébként a Laci valóban faljáró volt a röhögéséből eredően, olyannyira, hogy ő a Kreml falát is átvitte. Vendégjátékon voltunk, és ugye meg kellett Lenin mauzóleum, és a három gyakorló őrült együtt volt, ugye nem tévedtem sokat az előbb, De, és a Manyika ott van, és lementünk megnézni a Lenint, aki itt feküdt, és egy ilyen lepel. Most a Laci természetesen a Manyika mellett volt, és mentünk, azt a Manyika, vigyázz, semmi, jó, semmi, nyugodtan, és ott állt egy szovjet tiszt, és így nézte az embereket. Igen ám, csak hogy Manyi azt mondta, ugye feküdt a Lenin keze kín volt, és itt a kis ujján valami, nem tudom mi volt, valami sötétedés volt, és a Manyika egyszer csak azt mondta, hogy nézd oda, pici ujjacskája, pici ujjacskája. Na most ettől a Márkus a következőt csinálta. Belerugott a Manyiba, az meg tovább folytatta, akkor is pici ujjackája. Majd a Laci fogta meg először a sort, és esküszöm, nem tudom, hogy jutott ki a Kremlből, szerintem a falakon keresztül, de kirohant, mert ha nem, akkor egyrészt letartóztatják, mert úgy röhög, másrészt szerintem megint összecsinálja magát.
4: Majdnem egy évtizeddel utánatok játszottuk a Koldus Operát, az Audrey színpadon, és miután kevesen voltunk, nekem két szerep jutott, a Filcs, a darab nyitóképében egy nagyon jó karakterfigura, és a Tigris Brown. A premier után hát hatalmas sikerünk volt, dobtaps, nyílt színi taps, és a Filcsnek is sikere volt, és mindennek sikere volt. Őrületes maszkot csináltam. Már tulajdonképpen előleget adtam abból, hogy ez semmi, gyerekek, de majd a Tigris Brown, és valóban a Tigris Brown sikeres vizsgám volt, és hát irtózatos drukkal vártam a Lacit, hogy majd mit mond a Laci. És a Laci lejött oda hozzánk a Audrey pincébe, az öltözőbe. Hol a székhely? A székhely! Jöjjön a székhely! És oda jött hozzám, és egy negyed órát áradozott arról, hogy ő ilyen Filcset még az életében nem látott, soha ilyen fantasztikus Filcs élménye nem volt, és én hát természetesen, mint hiú növendék, és hát, és Laci vagy művész, hogy nem is tudom, mit próbáltam kinyögni ott a zavaromba, és a Tigrisban, hülye vagy? A Tigrisban én vagyok!
2: Én bevallom őszintén nem voltam barátja, csak nagyon jó kollégája voltam, és valójában tényleg csak annyit tudtam megállapítani erről az emberről, akiről valóban azt mondták, hogy tényleg, és be is bizonyosodott, hogy ő elsőnek tudta a szöveget, mindig megnézte a pénztárnál, hogy hány jegy megy, iszonyatos, milyen lelkiismeretességet csinálta. Kérem szépen, ez nem volt egy eminens ember, őrült félreértés, ez egy szerelem volt. Ez egy szerelem volt. Ez nem, ez, a szerelemnek rettenetes amplitúdói vannak, hullámzásai vannak. Tessék elképzelni azt az embert, aki 6 éves korától színésznek készül, iszonyatos dolgokon ment keresztül, amint mesélte, 44-be, stb., 45-be, kitelepítés, minden. Ő ezt egy zárójeles időnek vette, hogy igen, ez egy zárójel, majd aztán én színész leszek, és az is lett. De amikor a viharfelhők gyülekeztek Lacikánnál, olyan balhét tudott csinálni, olyan undok tudott lenni, amilyen ember. Én némelykor majdnem megöltem. Bevallom őszintén, majdnem megöltem, némelykor pedig imádtam, mert én mindig tudtam, hogy az esetek 90%-ában nekint van igaza. Hát mikor rossz volt a manzsetta, rosszul vasalták a ruháját, valami baj volt a színpadon, akkor Laci tombolt, gyülekeztek a viharfelhők is, Laci tombolt.
7: Egyszer a Mesterdetektív című darabban, amiben a Mensáros és a Márkus játszottak ketten, a darab vége felé a Laci kiment, a Márkus Laci kiment a színpadról, kvázi egy emeleten ment ki, tehát a színpad mögött volt egy lépcső, ami levezetett a színpad szintjére, és ezen megcsúszott, gondolom, hogy véletlenül, és fenekére ült. Nem is ütötte meg magát nagyon, vagy nem tudom, hogy fölsegítették, és de hát a helyzet, hogy ő elesett a színpad háta mögött, a közönség, mondom, nem látta, ez rettentő kellemetlen volt, és hát amikor vége volt pár perc múlva az előadásnak, fölment az öltözőbe, és hát valami égtelen balhét vágott ki. Szóval valami olyan ordítozás volt, levetette a jelmezét, és ott egy szál nadrágba rohangált a folyosón, hívják a Rutkai Ottót, ott ilyet emberek fölhívták az akkori igazgatót, a Rutkai Ottót, és hát ő este 10:30-kor a nyakába zúdította ezt a rettenetes történetet, hogy ő elesett esett a színpad hátra mögött, ez lehetetlen volt, és hát, hogy a felelősöket meg kell büntetni, és másnap ki kell mindenkit rúgni, és hát szóval ilyen, ez egy nem létező dolog. És engem bántott a dolog, mert úgy gondoltam, hogy én vagyok a felelős ezért a dologért, és én bementem, bekopogtam, amikor már egy picit csillapodott a balhé, bekopogtam az öltözőjébe, és azt mondtam neki, hogy ne haragudjon, hogy zavarom, hogyha föltartatom egy pillanatra. Én vagyok a felelős ezért, és nagyon fogunk vigyázni, hogy ne fordulj. Szóval valami sületlenséget mondtam, bocsánatot kértem, de hát elismertem, hogy ami rettentesen meglepte, hogy jelentkezett valaki, aki bűnös volt, aki magára vállalta, nem tudom. És valószínűleg rájött, hogy ennek a dolognak valóban nincs ekkora jelentősége, vagy lehiggadt már, és akkor abba maradt az ordítozás, és azt mondta, hogy bocsáss meg, hogyha kiabáltam volna, ugye tegeződhetünk ezen túl.
8: Azon gondolkodom, hogy milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor az előadás elkezdődik, bemutatni a főszereplőket.
9: Az nehéz is lehet.
8: De még milyen nehéz. Elkezdődik az előadás, a nézőtér elcsendesedik, a színészek belépnek a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökké valóságig, sőt, egy egész negyed óráig, amikor a közönség megtudja, hogy ki kicsoda és mit akar.
10: Érdekes a te agyvelőd, egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterséget.
8: Azt nem is lehet.
11: A Waterloo csata című előadásban történt, hogy egy idősebb kollégával volt egy pár jelenete. Egy nagyszerű, tényleg nagyszerű színész volt az illető, aki hát egy kicsit hadilábban állt már a szöveggel. És a jelenetüknél nem tudott volna tovább menni a színdarab, ha az illető nem kérdez tőle valamit. Laci ezt azonnal észrevette, és azt mondta, ugye azt akarod kérdezni, hogy mikor jöttem, és aztán szépen így folytatta a darabot. Az érdekesség az, hogy ez hogy lehet az ellentétére formálni a dolgokat. Az illető, miután lement a jelenet, kiment az ügyelőhöz oldalt, és azt mondta, hát ez a Laci, ez már kezd szenilissé válni. Te ez már az én szövegeimet mondj!
2: Imádta Londont. Tényleg imádta Londont. Anglomán volt a szó legnemesebb értelmében. Azt is el kell, hogy mondjam, közbevetőleg, hogy mikor 56 jött, én kérdezgettem a Lacit. Többször elmondta, hogy sokan kimentek, neki esze ágában nem volt. Nem volt. Ő nagyon hálás volt mindenért, ami itt történt. Ő egy hitű, fantasztikus ember volt. Na most a következő történt, mentem életemben először Londonba, és mondta, hogy Dezső, itt minden, 70-ben voltunk kint, tessék elképzelni, vonattal utaztunk át a csatornán, a csatorna olyan sima volt, mint ez az asztal. Laci, dobálta be a nyugtatókat, nehogy álomkórosan kizártam, rettenetes volt. A dedalonokat dobáltam, félek a tengertől, mondta. Jó, rendben van. Végül is átéltük, elhelyezkedtünk, kivettünk egy lakást, és azt mondta, Dezső, itt mindent kapni, és amit nem kapni, az délutánra van. Mondtam, jó, rendben van, elhiszem, édes Lacikám, erre semmi baj nincs. Mentünk, és Laci akkor egy stretch nadrág volt a divatban, és a Laci azt mondta, hogy na, most veszek egy stretch nadrágot, bész színűt. Jó, bementünk az üzletbe, egy előkelő üzlet volt, és Laci mondta, hogy kérek egy bézs stretch nadrágot. Mire a legnagyobb döbbenetre azt mondta az illető úr, hogy bocsánatot kérünk, van, de ez a sötét szín. Nekem világos kell. Mondtak, jó, nem, de hát bocsánatot kérünk, nincsen, hát a földig hajoltak, nincsen valójában, de esetleg holnapra. Mi az, hogy holnapra, délutánra? Nem, bocsátot kérek, holnapra minden. Szóval nincs. Igen ám, de az volt a baj, hogy ott álltam, és előtte való nap mesélt el, hogy itt aztán, na hát itt aztán minden. Na jó, rendben van, azt mondta, hogy ki? És nem angolul, hanem magyarul köszönt, hogy pá! És kimentünk. Délután vett magának egy stretch nadrágot, olyan, mint ő akart, egy bézs színűt föl is hajtották neki, és a következőt csinálta, akár hiszik, akár nem. Minden nap reggel vagy délután elmentünk az üzlet előtt, a Laci megállt, nem tudom csak állva mutatni, megállt az üzlet bejárat előtt, és itt csinált, hogy ha-ha-ha, és elment. Jöttünk délután vissza, megint megállt, ha-ha-ha. Másnap reggel, mondom, Laci, ne csináld, megbüntetem őket. Ha-ha-ha, mutatta, hogy másod kapni, este megint jöttünk, ha-ha, így volt. Harmadik nap mentünk az üzlet felé, és ebben a pillanatban ezek nagyon jó indulatú angolok voltak, mert azt hitték, ez egy őrült. Nem tévedtek sokat. És a két segéd kipattadta az üzlet elé, és itt csináltak a Lacinak, hogy ha, ha, ha. Na most ettől kezdve a Laci két letérdelt úgy röhögött, elrohant virágért, bombonokért, mindenért, és bevitte a két segédnek. Megnéztük közösen a Belencei Kalmárt Laurence Olivierrel, meg volt az előadás, tényleg csodálatos volt a dolog, és mondta, na, most bemegyünk a Laurence Olivierhez. Mondtam, Laci, menj már, ne hülyéskedj, ha mit tudjad, hogy mit tudjad, senki vagyok, de hát én egyszer élek, én meg akarom nézni. Imádta a színészeket, ő elmesélte, hogy amikor Debrecenben megjelent gyermekkorának nagy filmszínésznője, Simor Erzsi, hát ő könnyes szemmel nézett rá, és minden... Őrületes, hogy ez a színész imádata 6 éves kora óta színházat játszott otthon, legalábbis az ő elbeszélése szerint én elhiszem neki, mert állandóan ez volt. És azt mondta, hogy na most bemegyünk a Laurence Olivierre. Mondtam, Laci, ez nem fognak beengedni. Mi az, hogy nem fognak beengedni, ez London? Mondta.
9: Én mindenkihez bementem, az öltözőbe.
12: Ingrid... Mit mondott Márkus László Magyarország?
9: Nem, előtte bejelentettem azt, hogy a portán, hogy egy magyar színész vagyok én, és azt mondtam, hogy a National Theatre, hát nem mondtad, hogy minden színház ugye nemzeti, most nem olyan Madács színház.
12: Miért azt mondta, hogy nemzeti színház tagja?
9: Nem, hát Madács is nemzeti színház. Hát nem, mit mondjak, hát nem mondhatom az Madács színház. A National Theatre azon jól hangzik. Bementem az Ingrid Bergmanhoz, a Laurence Olivierhez, a Derek Jacobhoz. Mindegy, bementem az öltözőbe, és mind rettentő kedvesen fogadtak. Hát miért ne fogadjanak kedvesen, ha valaki színész? Hát ha én hozzám jön valaki, én is szívesen fogadom, kollega. És ez nekem egy olyan, ők ugye nem tudják, hogy én ki vagyok, hogy mit játszom, mit tudok, hazudhatok, és fel se tételezik azt, hogy az ember hazudik, mert ők nem olyanok. De nekem volt élmény, és egy maradandó életemre, hogy az Ingrid Bergmannal egy pár mondatot beszélgettem, a Laurence Olivierval egy pár mondatot beszélgettem.
12: Szóval ezek... Van te gyerek.
9: Tehát talán ez a jó, nem? Hát én szerintem minden színész
12: alapján... Autogramot is kértem?
9: Hát persze, hogy kértem, hát persze. Persze, hát én szerintem ez nem gyerek, ez nekem élmény, és nekem öröm. Hát néha volt úgy, hogy amikor már felnőtt, hát még már most felnőtt színész vagyok, hát akárhogy is, már elmúlt, nem tudom, 30 éve végeztem a főiskolát, de még most is bennem van az, amikor a Súlyok Máriával együtt játszom, hogy hát én a Súlyok Máriát láttam filmen gyerekkorom, vagyis én most vele egy színpadon vagyok, hogy milyen nagy dolog ez, még mai napig is. És én ennek örülök, mert különben nem tudnék ezen a pályán reúzálni, mert csak mindig önmagamat ismételném, hogyha nem hajtana mindig ez a... vagy mindig be kell bizonyítanom azt, hogy most nem véletlenül vagyok én ezen a pályán.
4: Próbáltunk a kicsiben, és este játszottunk a Nagyszínházban, és rádióztunk. Az úgy volt annak idején, hogy volt hétfőn olvasópróba, kedden egy felvételi nap, szerdán, másik felvétel nap, csütörtökön, egy harmadik felvételi nap, egy úgynevezett tartaléknap. És én hallottam hétfőn, hogy már szervezi a taxikat szegény, megy a rádióba, a rádióból megy az orvoshoz, az orvostól megy játszani. És azt találtam neki mondani a hétfői rádiós próba után, hogy mi a fenének költ taxira, úgyis együtt vagyunk egész nap, én elviszem őt kocsival. És így is volt, szépen szállítottam, akkor egy régi, tizen nem tudom hány éves Volkswagenem volt, talán épp Garas Dezsőtől vásároltam aktuálisan. Isteni Volkswagen volt. Na most én 3 napig szállítottam a Lacit, és folyton mondta nekem, hogy hát manapság az emberektől nem lehet semmit kapni, mindenki durva, goromba, és te milyen édes, tündi, cukor, és agyba főbet, ajándékot, bombőbet, ajándékot, bombon, csoki, mindenféle egyéb hála jelek,

0: Egy fasz.
1: Andrej Hegedű.
2: Hegedű? De hisz egy zongora?
1: Ezt nem értem. Se hegedülni ment ki. Na mindegy, én megyek.
2: Hová, hová?
1: Haza, haza,
2: hát
1: haza.
2: Nem marad itt a névnapi ebédre.
1: Dilinga, drágám, légy egészséges, légy boldog. Hú, Istenem, mikor apa élt. Minden névnapon 30-40 katonatiszt volt nálunk. Zajongtak, zsibongtak, ma csend van, mint a sivatagban. Ha, olyan mélabús vagyok!
3: Drágám, fogadd el tőlem ezt a csekénységet, kis születés, hogy névnapi ajánlót.
4: Drágám, köszönöm szépen! Ó, de gyönyörű!
3: Hölgyeim, engedjék meg, hogy én is csatlakozzam az ünneplőkhöz, és kérem, fogadj el tőlem ezt a csekénységet.
4: Ó, igazán nem kellett volna köszönöm, ó, de gyönyörű!
3: Na, most már igazán megyek!
4: Ó, Versinyin ezredes érkezett!
3: Ezredes, maradok!
5: Laci egy ahhoz olyan kaszthoz tartozott, ami nagyon ritka. Ő nem volt színész szerintem, ő nem volt művész szerintem. Ő egy klaun volt. Egy klaun volt, egy született klaun.
6: Tomás! Háj! Ott egy távrecsegő állomás! Tárcsázok is egy-kettő, itt terem a járgány mentén.
7: Itt van forint egy nagy marék. Nem kírsük le a kabarét! Subidubidu!
6: Kilóg a kábele, kibelezett üres tartály.
7: Nem, belefészkelt egy harkály. Most meg mit fiogsz, te bamba?
6: Hát kéne szerelni postagalambra.
7: Viccaid ostobák, taszítsuk csak tovább!
5: A színház mellett neki mindene volt a mamája. A muc, vagy muci, vagy muc. De némelykor van muc. Na most ez egy földön túli dolog volt, és a Lacira mindig is, a Laci mindig is nagyon ügyelt el arra, hogy ő a mamáját mindenről értesítse, mindent elmeséljen neki, és mindenhová, bárhonnan, külföldről, azonnal a mamájának telefonál.
8: Kérdezték a Lacit, ha minden nap fölhívod anyád, ha reggel fölhívod, délben meg délután, hát miért nem költözöl oda hozzá? Szóba került már ez a dolog, de tudod, mit mondott anyám? Azt mondta, hogy te ide ne gyere, mert annyira szeretlek. Kevés olyan embert ismerek, meg ismertem, aki ilyen mohón, ilyen égbe kiáltó vágyjal akart volna embereket magának megszerezni, és ilyen hihetetlen indulattal akart örömöt szerezni másoknak. Tanulja voltam egyszer karácsony előtt annak, hogy hogy tartott terepszemlét azok fölött, az ajándékok fölött, amit más embereknek vett, és az ajándékok száma az én akkori megítélésem szerint 30-40 volt, hihetetlen boldogsággal, teli örömmel, derült arccal, de győztes hadvezér tartott terepszemlét a tárgyak fölött, és élvezettel várta és kapta is az ajándékokat karácsony táján. Egyszer nekem azt mondta, hogy 100 is még egy pár ajándékot kapott, apróságot, nagyobb dolgot. Én egyszer, amikor a pagodában, a rádió pagodájában hosszan néztem, hiszen ott nem csak könyvek voltak, hanglemezek, hanem ilyen apró ajándéktárgyak is, nagyon megtetszett egy svájci bicska, pénz nem volt nálam, nézegettem, forgatgattam, visszatettem, majd visszatértem rá, megint megnéztem, megint visszatettem, és aztán leültem, vártam a soromra, hogy majd szólítanak. Amikor egy olyan 10-15 perc múlva szó nélkül odalépett hozzám, és elém tette a bicskát. Egy szó nélkül, nem várt érte semmiféle köszönetet, azt láttam, hogy amikor eltűnik az ajtóban, mert már őt is hívták, akkor még utoljára visszanézett, ilyen kicsit sejmán, kedvesen, mert azért kaszírozni azt akart. Látta, hogy a bicska még most is megvan. Igen. Nagyon, nagyon csodálatos volt ez a mohóság, ez a hihetetlen vágy a szeretet iránt, ami ő benne volt. Nagyon emlékezetes számomra.
5: Ő rá illik az a mondás, bocsánatot kérek, ha rosszul

Idézem, kostolányiból, hogy uram, a színész megfogalmazása, hogy mit vár egy embertől, aki esténként felmegy a színpadra, papír koronát tesz a fejére, azt ordítja, ő a király, és ráadásul még el is hiszi. Na most ez volt a Laci.

trombita volt a kis kezében, se csákó fején. Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha a burzsli körül egy dohányka bolt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt. Mert a hangom aránylag erős, lettem én a trafik felelős, nótávát szállt a lizsén. Midőn napi két krajcárért, har

0: jön a boldogság.
1: Nagy zenebona hív ide-oda, hol járok én, száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurzli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet.

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek.

0: Laci, ez egy nagyon rossz műfaj, amiben mi belefogtuk. Először is mestersége, színész már, gondolom a címnél is nehézségünk van. Másodszor tőled azt várja mindenki, hogy egy kicsit szórakoztas, táncra perdülj, énekelj nekik, játsz valamit, és mi elkezdünk beszélgetni, mi voltak éppen egy színésznek nem a műfaja. Ha egyáltalában van valami mentségünk a dologra, az az, hogy őszinték leszünk, megpróbáljunk nem hazudni, megpróbáljunk elmondani valamit arról, hogy mi van egy színész pálya mögött. Egy, összesen egy adatot mondok, 928, 6. hó 10, Márkus László, Kossuth Díjas színművész, de akkor még nem volt, akkor született
1: de Budapesten. Nem, akkor születtem, hazudtam egy évet a lexikonba, 27-ben születtem, most már bevallom.
0: Szóval magyarul úgy kezdjük az egész beszélgetés, hogy már egy hazugsággal keresett.
1: Nem hazudom, tehát nem 28-27-ben születtem, és a mesterség, ez abban igazad van, ez nem jó cím. Legalábbis én nem mesterségnek tekintem, én hivatásnak tekintem. Mesterség az egy cipész, aki úgy kloppol ott a talpakat csinál.
0: Szóval neked ez hivatásod, de persze mesterséged is. Laci, mögé akarunk kerülni egy emberi jelenségnek. Te nagyon azonos vagy a színészettel. Neked az életedet a színészet tölti ki. Te semmi más nem vagy, mint színész. Nem vagy se képviselő, nem szoktál újságcikkeket írni, viszonylag ritkán adsz interjút, nem vagy családapa, te egy színész vagy. Hát hogy kezdődött ez?
1: Talán úgy, hogy megmondom őszintén neked, én ezt nem is tudom megmondani, mert ez valami olyan furcsa dolog, hogy amióta az eszemet tudom, engem csak ez érdekel, de most nem vicc. Szóval 6 éves korom óta, mert mindig a színházi életeket bújtam, a filmeket néztem, amikor lehetett lelógtam moziba, engem kifejezetten ez érdekelt, úgyhogy én anyámat is annyiszor kérdeztem meg, hogy hogy lehet ez, hogy nem volt a családban valaki, vagy valaki, hogy honnan jött ez benne. Teljes rejtély előtt áll, ő se érti a dolgot, ez így kialakult, és tudod, hogy van, egy gyereknél mindig azt mondták, hogy hát majd kinövi, hát ez nem egy olyan komoly dolog, és aztán mikor átevickéltem ezen a borzalmas, keserves 12 éven, ami az iskola volt, igen, mert ez valami iszonyatos volt nekem, nem is érettségiztem le, 8 gimnáziumot tettem, mert az érettségére azt mondtam, most már elég, ezt én nem bírom tovább csinálni, mert akkor már tanultam a Lehotai Árpádnál.
0: Álljunk meg, ki volt?
1: Ki?
0: Mondatot.
1: Én szerintem egy nagyszerű színész, és egy ragyogó pedagógus. Egy olyan pedagógus, aki még, amikor már nem tudott beszélni, mert nagyon halálos beteg volt, még akkor is tanított a főiskolán, úgyhogy jegyzetelt, és úgy adott instrukciókat a gyerekeknek. Ezt a Simon Zsuzsa, őtőre tudom, mert ő volt akkor az igazgató.
0: Beiratkoztál a főiskolára, ugye rögtön, érettségi nélkül, vagy hogy történt ez?
1: Ez kérdezében úgy volt, hogy én háború után lekerültem Szegedre, mert ott élt az édesapám, és különböző rokonokat találtak az ország különböző részein, iskolákba, kerestek rokonokat, hogy engem valahogy
0: disponáljanak egyik
1: bizonyos pénzért. Nagyon szemét dolog, hogy ezt elmondom, de hát ez így volt. 7. letettem pénzért Csongrádon, 8. letettem sok pénzért Szegeden, és akkor mondtam azt, hogy érettségi nincs, és beszámították a főiskolára ezt a 8 gimnáziumot, de előzőleg Abonyi Géza véletlenül meglátott engem Szegeden. Azt mondtam a papámnak, hogy már pedig én most, láttam, a Lehotai hirdette, hogy színiskolát nyit, én most a Lehotaihoz akarok menni tanulni, én színész akarok lenni, hát ez elájult, nem akart elhinni. Anyám nem annyira, a papám az rosszul lett ettől a gondolattól, és a Lehotai meghallgatott, nagyon tehetségesnek tartott, hát akkoriban nagyon fiatal voltam, és rögtön kezdett foglalkoztatni a színházba kisebb szerepekbe. Így kerültem 45-be először színpadra a Zilahi 12. órába, és utána furcsa módon a másik szerepben a Hattyú volt, amiben a kis herceg fiút, az Arzént játszottam, az egyik van, két herceg gyerek, és abból az egyiket játszottam, és sok mindent játszottam. Ott is remek társaságban.
0: Hordás minden idők egyik nagy óriási. Arra mondom, sem neveket, senki.
1: És azt mondta, hogy
0: Abonyi Géza szinte egy óriás.
1: Ez miért játszik itt, és miért nincs a főiskolán? Hát így kerültem a főiskolára, bár nagyon nehéz volt, mert én kapitalista szülők gyermeke voltam. 47-ben a főiskolára kerültem, ez egy nagyon handicap volt, és Galam Sándornak köszönhetem, arra sem tudják, hogy kicsoda.
0: De hát egy nagy irodalom történész, egy legnagyobb magyar dráma történész.
1: Szóval ő általa kerültem be. Ő nagyon protezsált engem. És hát mondom se kell, Petur Bán monológiával kerültem be a főiskolát, ezen halálra rögöm azóta is.
0: Kik voltak az évfolyam társait, ha még ezek számítanak?
1: Sinkovics Imre, Körmendi János.
0: Csodálatos.
1: Gyurkovics Zsuzsa, Selényi Etelka, Hegedűs Ági, Felföldi László, Pénzes János, Csisztai Andor.
0: Mond, és a főiskola végzése után, ha jól emlékszel, Debrecenbe került.
1: Ők kitelepítettek.
0: Hová?
1: Okányba. Mert a papámnál laktam, és ugye őt, mint kapitalistát kitelepített. Aztán kiderült, hogy nem is, mint kapitalistát, a lakás kellett. Lakás, ugye, mert amire engem visszahozatott a Major Tamás, mert az ő vizsgálódásával játszottam volna a címszerep, ez az Úrhatnám polgárt, de ezt már nem tudtam eljátszani, mert 10 nap alatt römér előtt vittek el. Akkor rögtön behívta a katonának, ez úgy ki volt számítva.
0: Márkus László, mint katona, ez engem érdekelne.
1: Nagyon érdekes volt nekem
0: érdekes,
1: is.
0: Érdekes, igen.
1: Elájultam első nap rögtön, úgyhogy rögtön az irodára kerültem. Mondtam, hogy színészi képességemet felhasználom.
0: Arra, nem is érettségiztél, hogy került irodára?
1: Irodára?
0: Igen.
1: Hát ezt én is
0: kérdezem. Írni tudtál azért.
1: Írni azért tudta, de az volt az Isten, amikor a táborparancsnok gyors elkezdett nekem diktálni, írnokként kerültem. És én nem tudtam gyors írni. És elkezdtem írni, és aztán ő azt mondta, olvassam vissza, mondom, nem tudom, mert egy szót írtam le, mert olyan gyorsan diktált, az maga nem tud gyorsít. Mondom, nem, az hogy kerül ide? Mondom, hát én nem tudom, engem ide osztottak be, hát ez annyit röhögött, hogy a végén. A egész katonaság 7 hétig tartott, nem volt semmi. Utána kerültem be Debrecenbe.
0: Ki volt ott az igazgató Debrecenben?
1: Téri Árpád. Téri csodálatos Árpád. Igazgató, csodálatos színház.
0: Kikkel játszottál együtt Debrecenben?
1: Zente Ferenc, Kautsky József, Békés Rita, Simor Erzsi, Sós Imre, Latinovics, Andázi Margit, Görbe János, Sós Imrét mondtam már?
0: Igen.
1: A Mensáros Lacit nem
0: mondtam. Éppen akartam mondani.
1: Ja, Mensáros Lacit nem mondtam, ott a Hamlet.
0: Igen.
1: És
0: te játszottad Claudiust, az én jegyzeteim.
1: Igen,
0: nem
1: igen,
0: csalnak,
1: az volt az első.
0: Claudius,
1: az egy nagy mérföldkő volt a pályámon, mert
0: hogy lehetett ilyen fiatalon eljátszani?
1: Mert azt mondta a Téri, hogy ő pedig megmutatja, hogy ez a feminin, kövér, táncos komikus, ami én voltam ott, de most ő megmutatja, hogy igazán tehetséges vagyok, és el fogom játszani a Claudiust. Hát én elájultam, én meghaltam, én úgy féltem, hogy az nem. És eljátszottam, de annyira, hogy még aztán Pesten is eljátszottam. A Gábor Miki mellett még 112 előadást, még 20.
0: Laci, maradjunk még egy kicsit Debrecenben, ez egy hősi korszak volt. Miket játszottál Debrecenben? A Claudius már tudjuk,
1: hát
0: ugye?
1: Azt elmondani nem lehet. Még balettet is táncoltam, mindent csináltam. Balettet után, már azt mondtam, hogy ki akarom azt is próbálni, hogy az milyen balettet, tehát egy ilyen táncjáték volt. Utána mindig hordágyon vitte ki, mert azt hiszem elájulok, nem tudom, hogy ez ilyen fárasztó dolog. Minden operettet, minden.
0: Hány száz előadást teljesítettél egy évben Debrecenben?
1: Hát volt olyan, hogy 260-280 volt, úgyhogy 300, ez borzalmas.
0: Semmiben nem fáradtál ki, mert neked ez volt az életed.
1: Imád. Hát semmi mással nem lehetett foglalkozni. Akkor nem voltak olyan idők, hogy az ember mással foglalkozni. Jobb volt akkor ebben foglalkozni.
0: És akkor jól tudom-e, hogy 1957-ben kerültél át a Madách Színházhoz. Ez hogy történt? Valaki meglátott?
1: Nem, az úgy volt, hogy akkor írtó rumlis volt, mert úgy, hogy a Várkonyi megkapja a Madách Színházat. És akkor a Várkonyi üzent a Vámos által, hogy engem szeretne. És akkor a Várkonyi került a Vígszínházére, és a Téri, aki a Debreceni Színház igazgatója volt, ő került a Madáshoz, és automatikusan vitt a Mensáros engem és az Andázi Manikát.
0: Igen. És akkor a Madásban rögtön ugyanígy főszerepet kezdtél játszani,
1: nem.
0: Alulról kezdted megint?
1: Alulról, és a debreceni ellenségem rettentő boldogok voltak, hogy első szerepem a Lakály volt a Királyasszony lovagjába. Ők nem tudták, hogy ez egy isteni szerep.
0: Nagyon jó. Darvas Ivánnal a főszerepe, Tolnai Klári, Darvas Márkus.
1: Igen, igen. És az első szezonban a nagy feladatom a Nyaralók volt, amit Ádám Otto rendezett, a Gorki ott.
0: Kérlek szépen, jegyzeteim szerint a Szuszlovot játszottad a Nyaralókban.
1: Igen, kétszer, akkor igen. Először, és hát az egy borzasztó nagy esemény volt az életemben, és egy csodálatos darab, csodálatos szerep és csodálatos szereposztás. Hát nekem ugye az, hogy Tolnai Klárival, Gábor Miklós, Gregus Zoltán, ezekkel lehettem egy színpadon, még ma is néha úgy megijedek, ugye, amikor én a Tolnai Klárival meg a Dajka Margittal játszhatom együtt, ez valahogy bennem maradt. mert gyerekkoromban ezekre úgy nem sértődnek, hogy azt mondom gyerekkorom, mert hát a Margit az második anyámnak tekinti magát, de tényleg szóval ezek, hogy ezekkel én együtt lehettem színpadon, és lehetek színpadon, még ma se hiszem el. Ez most nem hazugság.
0: Én nagyon jól tudom, hogy nem hazugság, hát ez maga a csoda. Laci, te nagyon azonos vagy a mesterségeddel, hivatásoddal. Kik voltak azok a kortársak, akikkel együtt nőttél fel? Vagy voltak-e egyáltalán kortársaid?
1: Hát nézd, én bekerültem a Madách Színházba egy olyan társulatba, amitől elszédültem, amikor oda kerültem. Hát 57-ben, hát ott nem is tudom felsorolni. A Mezei Máriától, a Gregusig, a Ladányitól, a Tolnai Klárig, a Lázár Mári. Szóval egy olyan társaság volt, akiknek a filmjeit 6-szor megnéztem gyerekkoromban, és én ezekkel együtt voltam, szóval nekem ez egy olyan szédület volt.
0: És hogyan fogadtak ők, ezek a mesterek?
1: Bűbályosan, tüneményesen.
0: Szóval rögtön része lettél.
1: Rögtön, és ez volt az, ami még több gátlást oltott belém. Tudjuk azt, hogy valaki így fogadnak valakit, akkor az felelősséggel jár. Szóval nekem nem lehet rossz lenni. Hát mai napig is folyton ez van, ez az én bánatom, és erről kellene leszoknom, erről a folytonos, hogy mondta az orvosaim, hogy mondják, hogy folyton bepörgök nagyon, szóval túl dimenzionálom ezeket a dolgokat egy kicsit.
0: Lehet a színészetet túldimenzionálni?
1: Hát nézd, nem tudom, nézd, a Fösvényi például az volt, azt hiszem az életem függ tőle. Abba betegedtem bele. Azt hittem, hogy ha a Fösvényben rossz leszek, akkor összeomlik a világ, és én nem leszek többé színész.
0: Hát
1: most zakszor, hogy lett volna egy rossz Fösvény.
0: Nem
1: lett volna semmi baj belőle.
0: Nem.
1: Attól
0: nem.
1: Én még Márkus László vagyok még akkor.
0: Igen, de egy Márkus László, aki rossz Fösvényt játszik, az nem a Márkus László.
1: Hát ez a baj, hogy ez mindig van
0: ez
1: benne.
0: A jó.
1: Már most is reszketek a következő szerepemtől, pedig már játszottam.
0: Ez a következő szerep, ez csak zárójelben jegyezzük meg, hogy micsoda.
1: A Játék a kastélyban. Lehet, hogy mire ez az adás megy, már lement, és de már játszottam.
0: Játék a kastélyban, az Molnár Ferenc. Én nem tudok számolni, de ha összeszámoltam és jól számoltam, 4 vagy 5 Molnár Ferencet játszottam.
1: Többet.
0: Van valami személyes viszonyod? Az 1-2-3 számomra talán a legfelejthetetlenebb volt, amikor a gyárosként ott csodálatosan manipuláltad a világot.
1: Én nagyon szerettem még a Hattyút, az volt az, majdnem a kedvencem, de mi mindig Molnár nagyon szerettem.
0: Igazságos a világ, hogy Molnár talán nem tartják olyan nagy írónak, inkább színpadi mesterek, vagy ez egy tévedés?
1: Hát színpadi mesternek fantasztikus. Szóval annak olyan, hogy hát emlékszem, a Marcel Ásár, amikor itt volt, azt mondta, hogy őt tekinti mesterének.
0: Sokan.
1: Még majd ezt mi szégyeljük, nem tudom, hogy miért. Magyarországon, aztán még halálában.

0: Kolysokat.
1: Helyette üssünk meg új húrokat.
2: Most mi út alkot a családi kapcsolat?
1: Ez van. Autóm nincs és villám sincs, mégis a kedvem jó. Ez van. Fene gyereknek tartanak, hajdi, hajdi, hó, ez van.
2: Este vár egy kislányám, egyszerű pesti nő.
1: Ez van.
2: De nem csókolt még Pesten nő, úgy, mint ő.
1: Ez van.
2: Szája meg annyi bája, tetőtől talpig kincs. Fánya, nagy hozománya, örök lakása.
1: Ez van.
2: Ez nincs.

Füttyös rigó száll az ágra, fütyülök a sok szabályra. Előírás, ugyan kérem, több lesz tán a munkabérem. Na látják, hát ezért mondom, kisebb ennél minden gondom. Még sosem ért baj, s ez a fő, csalámba nem csap a mentő. Megállj, égbe mennél így korán? Azt nem lehet, szakikám. A munkavédelem őreit én vagyok, s te is itt maradsz, ennyit mondhatok. Ó, de hisz ő régi ismerősünk, Csalán Szaki, a mi kedves hősünk. Szabályokra fittyet hányó, széllel bélelt nagy hóhányó. Sok balesetet okozott, legyünk hát mi okosok. Hölgyek, urak, tessék, tessék! Fáradjanak be és nézzék! Amit látnak, elhihetik, fejükbe is bevéshetik, másoknak is mesélhetik. Szögezzük le, szemet szúr-e szöges látvány, csak fakírok szíve örvend, ennyi szöges deszka lát.

hát a teendő. A deszka léc szögtelenítendő. Aztán az anyagot rendezett formába összerakod. És még egyet ne feledd, a szabályos munkaruha védőöltözet. Vést fejedbe ez az ábra, bakancsdukál itt a lábra. E példa sem követendő, így tárolás elvetendő. Ledőlhet és rád dőlhet, bajot csőstül meggyűlhet.

Bizony ez nem divat hóbort, használata kötelező. Kobakovo, életmentő. A behorpat cserélhető. Nem fáj fejem, ha nem szól szám, mégis szólok, kéziszer szám. Ha íj hibás, ha íj rossz, épségünkben nagy kárt okoz.

a szerszámod nyele s ütőfelülete legyen épp, ha kézbe veszed, ezt súgja a jobbik eszed. Vakság ellen nincs orvosság, fő dolog az óvatosság.

Védőszemüveg védi a szemet. Ezt viseld inkább, s ne üvegszemet. Ó, micsoda könnyelműség! Strázsa nincsen, üres a gép. Benne a kulcs, mi a manó? Akár el is indítható.

A gondosság eme módja, gondtól bajtól fejed óvja. Gondoljunk itt elsősorban a megrongált kábelekből adódó nagy veszélyekre, az érintésvédelemre.

Gondoskodjunk védelmünkről, és ezáltal ezzel együtt a mi saját életünkről. Vannak gépben is hibák. Munka előtt vizsgáld meg alaposan a géped. Nem kell hozzá lángelme, akkor dolgozz, ha rendben van az érintésvédelme. Ó, az ilyen rakomány, hevenyészve, felpakolva, kanyarokba szerte hullva, szétgurul és bajt okoz.

Most szabályos és rögzített a járgányunk rakománya. Nem görbül meg senkinek a hajaszála. A súlyarány megfelelő, röpíthet 100 lóerő. Munka közben rosszul sül el, tréfa móka ugratás. Hányan jártak már így pórul? Ugyebár ez nem vitás.

Szeméttelep sithegyek, lám az élet meredek. S mit tesznek az emberek? A csodába. MVS dobják a kukába. Holott az, mi benne áll, az ő javukra szolgál. Szemétbe nem ezt kell dobni, hanyagságról kell leszokni.

építtetünk. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőd fölé, a gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz, foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad, mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, és te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s a szegésre kész a kenyér.

lépegető. Irodalmi lépegető. Lépegető.

A helyesen szervezett építés egy jól összehangolt zenekar munkájához hasonlít. Különböző gépekkel és szerszámokkal dolgozók sokasága vesz részt az épületek létrehozásában. A zenekarhoz hasonlóan nem csak azt határozzák meg, hogy kinek mi a feladata, hanem gondoskodnak arról is, hogy mindenki összehangolt ütemben dolgozzék. A tervszerűen összehangolt munka jelentősége az építési technika fejlődésével állandóan nő. A megnövekedett építési feladatok megvalósítása érdekében fokozzuk az előregyártást. Az egyedi szétszórt építkezések helyett nagy építkezésekre összpontosítjuk az építőipar erőit. Széles körben alkalmazzuk a nagy elemes építésmódot. A nagy teljesítményű és nagyértékű építőipari gépek és termelőberendezések, valamint a korszerű építésmódok alkalmazása csak akkor gazdaságos, ha munkánkat is ennek megfelelően szervezzük meg. Ennek egyik módja

A jól szervezett munka legfontosabb feltétele az alapos előkészítés. Ennek első lépése az épületek célszerű építési sorrendjének meghatározása. Már a beépítési tervek kialakításánál ügyelni kell arra, hogy az épületek összeszerelését lehetőleg rövid darupája építésével meg lehessen valósítani. A továbbiakban a szervezőmérnökök az építkezés úgy szólván minden mozzanatát meghatározzák, és a brigád ütemterveken pontosan szabályozzák, hogy a brigádok milyen feladatokat, mennyi idő alatt kötelesek elvégezni. A folyamatos építés szervezési módszerének lényege, hogy az építmények kivitelezésének folyamatát egymástól elhatárolható szakaszokra, ütemekre bontják. A különböző ütemekbe tartozó munkálatok kivitelezésére állandó összetételű ütembrigádokat szerveznek. A brigádok épületről épületre haladva mindig ugyanazt a munkát végzik. A termelés menete azonos az iparból ismert szalagrendszerű termelés elvével, csak itt nem a munkadarab vándorol munkapadtól munkapadig, hanem az építőipar sajátosságainak megfelelően a brigádok haladnak szekcióról szekcióra, vagyis egyik lépcsőházból a másikba, az oda tartozó lakásokban elvégezték a feladatokat. A módszer általában ipari, mezőgazdasági, lakás és mélyépítkezéseknél egyaránt alkalmazható. Jelentősége elsősorban a nagy teljesítményű gépek igénybevételével járó, nagyelemes, lakás és ipari építkezéseknél nagy. A kérdés így vetődik fel. 200 lakást szerelünk-e össze egy év alatt egy daruval, miként ezt a jelenlegi gyakorlat is bizonyítja azokon az építkezési helyeken, ahol nem folyamatos szervezéssel építenek, vagy 600 lakást, ahogy ez a korszerűen szervezett építési helyeken történik. Az épületek földmunkáit és az alapozást az egyenletes termelést megelőzően végzik el. Az első ütemben a pincefalakat építik meg. Szervezési tervekben részletesen szabályozzák az ütembrigád minden tagjának feladatát, az ütemidő egész tartamára vonatkozóan. A brigád munkájának befejezése után másik szekcióba, illetve másik épületbe vonul át dolgozni, és ott folytatja munkáját. Ebben jut kifejezésre az ipari szalagszerű termelésre való hasonlatosság, csak itt a termelő szervezet vándorol és nem a munkadarab. Feladatának végrehajtásával nem csak pincefalig kész épületet, hanem egyben munkaterületet is átad az utána következő szerelőbrigádnak. A nagyelemes építésmód legfontosabb mozzanata az épület összeszerelése, amit a szervezési terv szerint az építési munkák második ütemében végeznek el. A munkálatokat az előző brigád által megépített pincefalakra kerülő födénpanelek elhelyezésével kezdik. A brigád ütemterv a folyamatos építés kottája. Vízszintes tengelyén az ütemidőt, függőleges tengelyén az épület szintjeit ábrázolják. A brigád ütemterv alapján pontosan megállapítható, hogy a szerelés ütemidejének 9. munkanapján a második emelet 3. szekciójának szerelését kell megkezdeni. Egy-egy szekció szerelése a blokkok elhelyezésével kezdődik. A daru minél gazdaságosabb kihasználása érdekében célszerű a szerelést 3 műszakban végezni. A blokkszerelés befejezése után a födénpaneleket helyezik el. Ezután elkészítik a födén monolit vasbeton részeit. A vasbetonszerelők összeállítják és elhelyezik a vasbetéteket. A zsaluzó ács bezsaluzza, a betonozó brigád betonozza a monolit vasbeton szerkezeteket. A szerelő brigád 18-20 napos munkájának eredménye is egyben a következő brigád munkaterülete, a tetőszintig összeszerelt épület.
Az épület összeszerelése után a munka az épületben folyik. Ekkor végzik el a válaszfalazást, valamint a pincetéri és tetőtéri kőműves munkákat. Az ütembrigád két munkás csoportra tagolódik. Az egyik csoport a pincetéri kőműves munkával kezd, majd a tetőre megy és ott végez. Jól látható ez a grafikonon is. A csoport 9 napig dolgozik a pincében, majd a 10. napon a tetőre megy és ott fejezi be munkáját. Ez alatt a másik csoport szekcióról szekcióra haladva a lakószinteken válaszfalazási és tokelhelyezési munkálatokat végez, 7 hét napot töltve minden szekcióban.

A munka előre haladása kívülről is figyelemmel kísérhető. A válaszfalazás befejezése után azokat az épületgépészeti munkákat végzik el, amelyeket a vakolás eltakar. Ide tartoznak a vízvezeték és lefolyóvezeték szerelési munkái.

vakolás befejezése után épületgépészek dolgoznak a szekcióban. Ők a központi fűtési, gázvezeték szerelési munkákat, a fürdőkádak elhelyezését végzik el. Az épületgépészeti munkák után a hetedik ütemben valamennyi helyiségben elkészítik a padlóburkolat alá kerülő ajzatbeton. A nyolcas ütemben az ajtók és ablakok nyíló szárnyainak illesztését, erkélyrácsok, lépcsőkorlátok, műkő elemek elhelyezését végzik. A kilencedik ütemben a brigádok a konyhák, fürdőszobák, kamrák, cementlap burkolását, illetve a szükséges csempefal burkolatát készítik. A tízes ütemben a festők veszik birtokukba a szekciót. Kedvező munkafeltételeket jelent, hogy egy szekcióban mindig csak egy brigád dolgozik. Festés után a fa és fém szerkezetek mázolása következik. A brigád munkakedvére nagyon kedvezően hat, hogy hónapokkal előre ismeri feladatát. Ebben az ütemben a melegpadlós helyiségek burkolatát készítik el. Az ütembrigádok épületről épületre haladnak. A pincefalazást végző brigád néhány épülettel már előbbre tart. Közvetlenül utána dolgozik a szerelőbrigád, majd szekciónként a többi brigádok. Valamennyi brigád feladata, hogy kitakarított munkahelyet adjon át, mert a következő brigád csak ezt veszi át. Így a munkások érdekeltek abban, hogy munkaközben ne csináljanak rendetlenséget. Az ütembrigádok állandóan ugyanazt a feladatot látják el, és nagy gyakorlatra tesznek szert. Ez kedvezően hat a munka minőségére. A 13-as ütemben folyik a szerelvényezés. Ekkor helyezik el a beépített bútorokat, felszerelik a különböző berendezési tárgyakat és épületszerelvényeket. Valamint elvégzik az üzemi próbákat.

A külső homlokzat vakolási és színezési munkálatait az időjárási viszonyoktól függően végzik el. Télen azonban e munkálatokat szüneteltetik. Az építési folyamat utolsó mozzanata az épület kitakarítása, a parketta csiszolása és beeresztése. Így megy a munka épületről épületre haladva, míg az egész lakótelep felépül, és a szervezet új lakótelep építéséhez kezd. A módszer alkalmazásával jelentősen megrövidült az építkezések időtartama. A jól szervezett munka eredményeként növekszik a munkások termelékenysége és keresete. Így a vállalatok számára is igen kedvező a módszer, hiszen alapvető tervmutatóik teljesítését elősegíti. Ezzel a vállalat jövedelme is növekszik, ez megmutatkozik a dolgozók nyereségrészesedésének emelkedésében. Végső soron az egész társadalom hasznát látja az új módszer alkalmazásának. Az új módszer elterjesztésének sikere nagyrészt attól függ, hogy a munkások milyen gyorsan ismerik meg és teszik sajátjukévá a folyamatos építés szervezését.

Az előzőekben zenekarhoz hasonlítottuk az építőipar munkáját. Ott sem elegendő azonban, hogy a zenekar tagjai azonos ütemben játszanak. Szükséges az is, hogy ne fogjanak hamis hangot. Az ütemes munka is csak akkor lehet eredményes, ha minőségileg kifogástalan épületeket építünk. Jó munkát és sok sikert az építőipar nagy zenekarának!

széchenyi díja. Hány könyvet írt, és valamennyinél többet ér ez a híd, hogy él. Egy mondandón, mit nem papírlapokra bízott ki, észbe fogta és létrehozta, egy derék eszmén járok át naponta. Napi örömöm ez a jó anyagba burkolt közölni való. Vigaszom lép nem e szép értelmi sok vason, egész mozgó testemmel olvasom. Kézzel érinthetek egy győzedelmet. Ledönthették, amit ő megteremtett, akár a jó fa tőből újra serkedt. Egész lényemmel értek valamit, valami boldogító igazit, így szól a szívhez. Dehogy hal meg a gondolat, míg ember él a nap alatt, itt mindig híd lesz. Egy eszme itt látod, örökre működik, mint csoda óra. Pedig csak ember volt, hány elbukás tudója, a fölhúzója.

Ahogy Széchenyi Lánchídja az első állandó híd felépült, már felvetődött Buda és Pest egyesítésének gondolata. És ketté szakadt a város, amikor az esztelen pusztítás szétszaggatta hidaink látszolatát. Minden híd, minden újra felépített híd, egy-egy kapocs, Buda és Pest, akárcsak hídjainak íve, a folyó két partjára támaszkodva alkot más városhoz nem hasonlítható egységet.

A 8 újjáépült híd közül a legfiatalabb éppen ott ível a város szívébe, ahol a hegylábánál megszűkülő folyó évezredek óta kínálja a legkedvezőbb átkelő helyet. 4 évszázadon át a Római Birodalom megerősített határát jelentette a Dunának ez a fontos szakasza.

Aquincum katonai és polgárvárosának feltárt falait, amfiteátrumainak romjait ma a főváros forgalma öleli körül. Az átkelő helyet védő római hídfőállás romjain épült a népvándorlás százada után a középkori Pest városa. A túlsó parton a tatárjárás után felépülő Budavára és a védelme alatt felvirágzó gazdag polgárváros tehát a legfiatalabb a három nagy település közül. A 150 éves török megszállást, a többszöri átépítést és a II. Világháború pusztításait átvészelt középkori emlékek szépségét az elmúlt évtizedek korszerű műemlékvédelme bontotta ki, és tette a mai városkép sajátos értékévé a néhány fennmaradt török fürdővel együtt. A 18. század második felében a bástyák közé szorított Pest túlnőtt a városfalakon, melyek emlékét a mai Kiskörút vonala őrzi. Az egyesített főváros fejlődésének a 100 évvel ezelőtt létrehozott közmunkák tanácsa nagyszabású városrendezési terv kidolgozásával szabott határozott irány. Átszelve a rendszertelenül épült utcasorokat, kijelölte a Dunára, mint grandiózus tengerre támaszkodó körutak és sugárutak rendjét. A millénium idejére már állott a sugárút, a mai népköztársaság útja és a nagykörút. A város szerkezetét is meghatározó főútvonalak szélességét szerencsére nem az akkori forgalomhoz méretezték. A pályaudvarok is a főútvonalakhoz csatlakozva épültek fel.

A város gyors növekedésének azonban néhány régi templom kivételével áldozatául esett a belváros építészetileg is értékes emlékeinek jelentékeny része. Így például az egykori városháza. Néhány történelmi jelentőségű épület helyreállításakor pedig az átépítés túllépte a műemlékvédelem mai szigorúbb elveit.

A múlt század 70-es éveinek városrendezése majd egy évszázadra irányszabott a sugárutak mentén egyre terjeszkedő és a peremvárosokkal összeépülő Budapest fejlődésének. Budapest távlati fejlesztésének új korszakát jelenti az a koncepció, mely a lakáshiány felszámolására a városközponttól nem túl messze lévő, többnyire még beépítetlen területeken új léptékű lakótelepek egész sorát hozta létre az elmúlt évtizedben.

A kelenföldi lakótelep 9200 lakásából 7300 már is felépült. A hozzá csatlakozó lágymányoson pedig több mint 3400.

Az Üllői út mentén épült József Attila lakótelep 8500 új lakást biztosított a társbérletek, albérletek, elavult házak lakóinak.

Gyűrűként övezik a város központját a felépült és épülő lakótelepek. Közöttük a legfiatalabb, az Újpalotai, ahol 1975-ig 12 000 új lakás épült.

Az Árpád híd pesti hídfőjénél folytatódik, és Óbuda Zegzugos utcáinak a házai helyén zárul a lakótelepeknek ez a gyűrűje, melyhez hasonló méretű építkezés a századforduló óta nem volt. A második 5 éves tervben 51 ezer, a harmadikban 58 ezer lakást építettünk. A korszerű házgyári technológia további fejlesztésével a következő 5 éves tervben 91 ezer lakást kell építeni. Egyes belső városrészek rekonstrukciója a városrendezés legköltségesebb, de szociális és városképi szempontból egyaránt halaszthatatlan soron következő feladata.

Ezeken a területeken egyetlen olyan épület sem kerül lebontásra, melyet sajnálni kellene. A rekonstrukció során az amúgy is kevés zöld terület növelésére új parkok, játszóterek létesíthetők az eddig zsúfoltan beépített városrészekben is. A Józsefvárosban és a Ferencvárosban sok helyütt már a szűk utcák mai hálózata sem tartható fenn, itt egész városrészre kiterjedő teljes rekonstrukció indult.

Pest történelmi városközpontját, a belvárost is alkalmassá kell tenni megváltozott és megnövekedett feladatának betöltésére. A Váci utca és Petőfi Sándor utca környékére sűrűsödő üzlethálózat az épülettömbökön is áthúzódó gyalogos üzletutcákkal, passzázsokkal csatlakozik majd a Deák téri metróállomás közelében épülő bevásárlóközponthoz, melyben a főváros leendő legnagyobb áruháza és egy irodaház is helyet kap. Készülnek a tervek a Vigadó és a Lánchíd közötti Dunapart beépítésére. Bármelyik kerül megvalósításra, az interkontinentál szállóhoz csatlakozó épületek már új arcot adnak ennek a Dunaszakasznak, mely a középkori és barokk belvárosi templomtól

A forgalmi hálózat bővítése elsősorban a metró építése teszi lehetővé, hogy a hagyományosan kialakult városmag körül új központok jöjjenek létre. Az első ilyen a már üzemben lévő metróvonal keleti végállomásán az Örs-vezér téren épül. A forgalmi hálózat bővítéséhez alkalmazkodó ütemben alakul ki a további 5 új központ. A következő 5 évben megháromszorozódik a személygépkocsi állomány, 30 éves távlatban pedig a mainál 8-szorosan több gépkocsival kell számolni. Az úthálózat a közlekedési csomópontok korszerűsítésével, aluljárók építésével egyidejűleg fel kell újítani a főváros közműhálózatát is, melynek új eleme a távfűtés. Természetesen az elkövetkezendő évtizedek várható igényeit is számításba vesszük, amikor a 70-80 éve épült vízműhálózatot korszerűsítjük, vagy amikor a peremkerületeket közművesítjük. Az urbanizáció mindig a föld alatt kezdődik.

Ami elavult, annak helyet kell adni az újnak. Egy város mindig az átalakulás állapotában van. Ami azonban értékként maradt ránk a tegnap városából, azt meg kell őriznünk a holnap Budapestje számára is.

Budapest városrendezési terve 2 millió ember otthonát, munkáját, közlekedését és szórakozását érinti. És mindaz, amire mai anyagi és technikai erőnkből telik, nem csak a ma, de a jövő nemzedékei számára is épül.

nagyméretű, fedett, több ezer néző befogadására alkalmas sportlétesítménnyel ma már sok ország fővárosában találkozhatunk. Ezek a létesítmények nem csak sport, hanem egyéb funkciók ellátására is alkalmasak. Hasonló célokra szolgáló sportcsarnok építése hazánkban is indokolt, mert a kultúra, a politika és a sport területén egyre jelentősebb nemzetközi szerepet töltünk be. A Magyar Szocialista Munkáspárt Budapesti Bizottsága és a Fővárosi Tanács e felismerés jegyében javasolta, hogy Budapesten is épüljön teremsportversenyek, tömeggyűlések és sok nézőt befogadó, vonzó kulturális rendezvények lebonyolítására használható fedett sportcsarnok. A műszaki és gazdasági adottságokat mérlegelve a tervezési és építési feladatok megoldására a leningrádi kábeltetős szerkezetű sportcsarnok adaptálása mutatkozott a legcélszerűbb megoldásnak.

A tanulmány és előtervek jóváhagyása után 1978-ban megkezdődtek a kivitelezési munkák. A Népstadion kelet-nyugati hossztengelyének meghosszabbításában a Hungária körút, Kerepesi út, Népstadion út és Ifjúság útja által határolt területen. Az építést a szakszervezetek Budapesti Tanácsa és a KISZ Budapesti Bizottsága szervezésében széleskörű társadalmi összefogás jellemezte. A szovjet déli hadseregcsoport és a magyar néphadsereg katonáinak rendszeres segítsége pedig a nemzetközi együttműködés szép példája.

A terület részletes rendezési tervét a budapesti városépítési tervezővállalat készítette. A kör alaprajzú fő épületet egy gyűrű épület veszi körül, és egy edzőcsarnok csatlakozik hozzá. Ezen kívül szálloda és buszpályaudvar épül a létesítmény közelében. A gyalogos lejárók a nyugati oldalon helyezkednek el. A metrón érkezők gyorsan, rövid úton közelíthetik meg a csarnokot. Egy szinten lejjebb közlekedő utak és a parkoló terület található. A személy- és gépkocsi forgalom szintbeli keresztezése ezáltal elkerülhető. Az épület funkcióinak kialakításakor a legkorszerűbb követelményeket vették figyelembe. A földszinti alaprajzi elrendezés is ezt a törekvést szemlélteti. A küzdőtér több oldalról is megközelíthető. Ezen a szinten vannak az öltözők, az irodák, a gépészeti helyiségek, az edzőtermek, valamint a gyakorló jégpálya.

Az első emeleten, a gyaloghíd szintjén, előcsarnokon átjut a néző a lelátóra. Itt vannak a bejáratokhoz csatlakozó ruhatárak és a büfék egy része is. A csarnok következő szintjén, a második emeleti körfolyosón át közelíthető meg a nézőtér. Itt került elhelyezésre a büfék és a mosdók másik csoportja is. A harmadik emeleten biztosítottak megfelelő közvetítési és munkalehetőséget a tévé és rádió munkatársai, valamint az újságírók részére. Ezen a szinten vannak a technikai helyiségek, a diszpécser irodák és a díszpáholyok. A küzdőtér mérete az ötsávos futópályával együtt 90x45 méter, amely a változó igényektől függően kulturális rendezvények céljára is átalakítható. A különböző műsorok helyigénye eltérő. Ennek megfelelően a csarnok befogadó képessége 3000-től 12500 főig változtatható. Ezekre a variációs lehetőségekre bemutatunk néhány példát.

0: Gyorsuló rohanókorunkban egy-egy városközpont változó, fejlődő arculata egyre nagyobb szerepet játszik városaink életében. Mindenki ismeri, mindenki véleményt formál róla. A lakosság mindennapjainak állandó kísérője. De hogyan vallanak munkájukról azok az építészek, akik ezeket a városközpontokat tervezték? Hiszen mindegyiknek más és más a hangulata. Szekszárdot bemutatja Jurcsik Károly. Kecskemétet Kerényi József, Salgótarjánt Magyar Géza, Zalaegerszeget Vadász György.
1: Tulajdonképpen mi sose kaptunk arra megbízást, hogy Szekszárdnak egy új főteret tervezzünk. Az 1966-70-es évek között 4 év során különböző megbízóktól kaptuk az egyes épületekre szóló tervezési megbízást. Abba a korba, abba az időbe nem csak az építészeti irányzat, de majdnem a társadalmi elvárás és a közhangulat is valahogy a teljes szanálása, idézőjelbe tett modernség, az új építés mellett volt. Ez az a kor, amikor városrészeket szanáltunk le, és egy város arra volt büszke, hogy minél magasabb házat tud építeni. Szekszárd régi város. Eredeti központja fönn a 4. Béla Király téren volt, ahol a gyönyörű Pollákféle vármegyeháza áll. Ez a központ aztán az idők során lecsúszott lassan a Síkság felé keleti irányban, a Garai térre, amelyik a század végére egy nagyon szép, eklektikus, klasszicista együttes eredményezett, tipikus kisvárosi főtérrel. A városnak a keleti irányba való terjedése tulajdonképpen ezt a főtérrendszert keleti irányban elhúzta, és kialakult egy elég markáns, gyalogos, forgalmi tengely. Itt került megtervezésre a Gement-szálló, akkor, amikor mi kezdtük a munkát, akkor már állt a új művelődési, a Babits művelődési ház, a szóban forgó terület, itt a művelődési ház és a Garai tér között egy igen elhanyagolt, zömbös terület volt, talán 50 év óta csak pusztult rajta minden, pedig hát gyönyörű emlékek is álltak rajta. Ilyen az August ház, volt kaszinó épülete, de abban a korban ezek az épületek már 15 évvel ezelőtt, hát a helyiek szerint is patkányfészkek voltak, és egyértelmű szanálásra voltak ítélve. Hosszú, több éves harcba került, hogy ezt a két nem műemlék, csak műemlék jellegű épületet megmentjük, és beleillettük a mi koncepciónkba. Nagyon nagy ellenállást, közhangulatú ellenállást kellett legyőzni, de igenígy védtük és sikerült megvédeni az itt lévő sörkertnek az óriási régi faállományát. Az volt az elképzelésünk, hogy az itt sétáló emberek ezeken a kis közökön, passzázsokon megközelítve ezt a főtérrendszert mindig valami izgalmas látványt, valami újdonságot kapjanak, a térélményük ne lankadjon. Nem főteret terveztünk, hanem tulajdonképpen egy térhalmazt, egy térrendszert, amelyik szűkül, bővül, lélegzik, mint az az ember, aki ebbe a térben sétál. Léptékébe, formaképzésével, az épületeknek egymás melletti arányával valami olyan együttest akartunk létrehozni, amelyik szervesen be tud illeszkedni, és szervesen élni is tud a régi megmaradt és megmaradó épületekkel. Sokan feltették már nekem a kérdést, hogy tulajdonképpen ennek a térrendszernek miért jellemző anyaga a tégla. Nagyon korszerű anyagnak érzem, és valahogyan az én egyéni felfogásomhoz nagyon közelinek. Egy olyan puha, képlékeny anyag, amelyik szilárdságával, szolidságával, tartóságával mind nyújtja azt a lehetőséget az építész részére, hogy legkönnyebben, legkifejezőbben tudja átadni a gondolatait. Szekszárd nem lett volna olyan, amilyen névált, hogyha nem dolgozhatok együtt Varga Leventével, mint ragyogó építésztársal, vagy nem lett volna ott Jahoda Maj, az ötletes belső építész, akinek a pártszékháznak a nagyon szép belsőit köszönhetjük, vagy Baló Bori, a környezettervező, aki ezt az egész együttest az építészeti rend figyelembevételével egy egységbe ötvözte.
2: Volt egyszer egy kisváros a magyar alföld kellős közepén, messzire vezető utak csomózásában. Ennek a városnak dombjai, hegyei, vizei szép kilátása nem volt. Milyen volt? Viharos történelme, ami során a város állandóan elpusztult, majd a mocsarak lecsapolása után homokförgetek vette körül a várost. Az itt élő emberek átvészelték a történelmet, a homokból aranyhomokot teremtettek, megművelték. Így alakult ki a múlt század közepére az a Kecskemét, amit halmaztelepülésnek hívunk. Igazi középpontja nem is volt. Két nagyszerű polgármester, Lestár Péter és Kada Elek, ennek a halmaztelepülésnek a kellős közepéből kibontott egy főteret. Mit lehet erről a főtérről elmondani? Beszéljünk először a tornyokról. Ezt a főteret karcsú tornyok övezik. Ami érdekes, talán Magyarországon nincs még egy főtér, ahol valamennyi számottevő vallási felekezet a főtéren kapott volna a templomának helyet. Itt a katolikus nagy templom mellett. Térről beszéltem, pedig nem is tér, ez egy térfűzér. Tágos, nyitott, olyan, mint az alföld, és mégis mindig zárt tér. A térfalak a századfordulón alakultak ki. Külön-külön talán ezek az épületek nem nevezhetők értékesnek, nevetséges ez az állítás, mert külön-külön is értékesek, csak hivatalosan nem tartjuk azoknak ezeket az épületeket. De együtt egyszerűen pótolhatatlanok. Ez a főtér a 60-as években ugyanúgy állt, mint most alapjaiban. Egyszerűen csak még nem ismertük az értékét. Ez a tér összességében Kecskemétnek a legfontosabb élő műemléke. Az új építése mellett ezen a főtéren tanultuk meg, hogy a legjobb városépítési módszer, hogy használjuk azokat az adottságainkat, amivel rendelkezünk. A 60-as években a volt zsinagóga épületében a Tudományos Egyesületek székházát helyeztük el. De hát ezek után szinte már kézenfekvő volt, hogy Kodály Zoltán szülővárosában a Kodály Intézet kapjon helyet, és ne Budapesten. Már nem csak épületben, hanem környezetben is tudtunk gondolkozni. A térhez egy újabb kis térbokrot és egy sétáló utcát építettünk, ahol az emberek boldogan közlekednek, használják ezt az utcát. Milyen ez a főtér, amikor azt mondom, hogy a városnak a szíve? Elég erre a főtérre kiülni. Jó magamnak van egy ilyen tapasztalata, hogy olyan emberekhez, akikhez nem lehet bejutni a hivatalos helyiségekben, mert a titkárnök védik őket. Ezekre az emberekre én ezen a főtéren vadászok. Reggel kiülök, és biztos, hogy ezen a főtéren előbb-utóbb át kell haladni munkába menet, akár a megyei tanácsra, akár a városi tanácsra, akár még nagyobb házba közlekedik valaki. Nem tettünk sokat, megint használjuk ezt a főteret. Gépkocsik ma már nem közlekednek ezen a főtéren, a gyalogosoké, és próbáltunk tanulni az új főtér alakításánál is. És az új központ alakításánál tanultuk meg, hogy az új mellett is mindig meg kell tartani a régit, és ahhoz építeni kell. És amikor újat építünk napjainkban, akkor már úgy akarunk újat építeni, hogy valamilyen módon, nagy szó, úgy legyünk méltók elődeinkhez, próbáljunk meg ugyanannyira egyszerűek és természetesek lenni. Valahogy az egész városépítésnek, amit a közösségi munkáról beszélünk, alapja az volna, hogy legyünk áhítatosak abban a játékban, amit városépítésnek nevezünk.
1: Salgótarján csodálatosan szép környezetben született. A Salgó és Tarján patak által kialakított Y-alakú völgyben, ahol a környezetben a Karancs és Péskőhegyek mellett nagyon szép erdős dombok alkotják a város hátterét. Egyben nagyon szűkre szabják építhető volumenét. A települést az 1200-as években említik először, ebben az időben építették ezen a területen a különböző kis várakat. A két kis palóc falucska Salgó és Tarján életében lényeges változás akkor következett be, amikor megtalálták ezen a területen a szenet. A város azonban nem jelentett igazi várost, hiszen a bányák, ipari üzemek és lakókolóniáknak a konglomerátuma volt itt együtt. Itt ebben a városban mindent le kellett szanálni. Az itt lévő épületek véleményem szerint a szegénységnek és a nyomornak a hirdetői voltak. A táj szépsége és az élő városnak a topografikus szerkezete jelentette azt a kötődést, amihez az új várost meg kellett tervezni. Elsőnek a város központja épült meg, és ez egyben a sajátossága is volt, és egy újszerűsége a 22 évvel ezelőtt beindult Salgótarjáni városközpont építésének, hiszen a rekonstrukciót, az újjáépítést a város magjából indítottuk, és ez gyűrűzik azután a központtól kifelé a város külső területeire. A város központ tervezésénél egy összetett funkciójú térrendszert kívántunk megvalósítani. A főtér kisé kemény, ünnepélyesebb környezetével a politikai és kulturális események megrendezésére ad teret. Igen fontos része a központnak a kisebb terek köré szervezett építészeti együttes. A fórum a városnak, ahol a Iker Garszonház torony, az épülő új városi tanácsház közte a filmszínházzal és a munkásmozgalmi múzeummal. Egy város átépítésének a feladata végtelen bonyolult és összetett problémát jelent, nem csak az építész, de a város vezetői számára is. Ezt a sokrétű feladatot csak minden tekintetben összehangolt és együttes munkával lehet megoldani. Salgótarján erre az együttműködésre kitűnő példát mutatott, és mutat jelenleg is. A város építészeti arculatában meghatározó szerepük van a lakóházaknak. A központ egész együttesét átszövik markáns, plasztikus, kisé kemény, fegyelmezett megjelenésükkel, kontrasztot teremtve a háttér lágyan ívelő természeti környezetével. Az anyaghasználat egységes, de változatos kezelése esztétikai összefonódást adott az egész városközpontnak. A városközpont átépítése kihat most már a környezetére, és a várost körülvevő épületek lassan felkúsznak a domboldalakra, gondosan ügyelve arra, hogy azt az emberi igényt, hogy az épületek és a természet együtt éljenek, megőrizze.
3: Régi mecénások kiválasztották városaik építészeit, Zalaegerszeg polgársága vezetői, mecénásai 10-12 évvel ezelőtt kiválasztottak engem városközpontjuk tervezéséhez, hálás vagyok érte. A század elején Zalaegerszeg egy 10-14 ezer lakosú kisváros volt, arc nélküli kisváros, úgy érzem, nem volt jellegzetes és különleges tere, különleges épületei. Az úri negyede is földszintes házacskákból állt, létszáma kicsi, kicsit alvó város volt. Ma a város iparával, sportjával, kezdeményező kedvével, ami nem egy utolsó dolog, és mai építészetével úgy érzem, hogy talán mondható, hogy korona a zalai dombok sörényes fején. Az inspiráció az építészethez és a városközpont tervezéséhez azt hiszem a táj maga volt. Ez szerdahelyi Károly építész barátom, Zalaegerszeg volt főépítésze, mondotta is még a tervezés első időszakában. Költői lélek lévén megérezte azt az igyekezetet és azt a felfedezést, ami számomra rendkívül fontos volt, hogy az a környezet, amelyik megdöbbentő, egyéni, érzelmi, sugárzású, a polgár, a sétáló és az építész felé is, alapvetően meghatározta a tervezés indításának körülményeit. A zalai dombvidék, Göcsej végtelen nyugalmú tája, templomsörényes dombgerincei, távolodó, közeledő dombjai és ölelkező Braigeli völgyei olyan fokú érzelmi töbletet adtak, amiből az az érzésem, hogy nagy közös örömünkre az építészet is nyerhetett. Így született tulajdonképpen az a kisvárosi arculat, ami keskenyváló kis házacskákból állt, és a színeiben is kevés színnel akart egy olyan kisvárosi arculatot teremteni, amelyik tudatosan kerülte az korunkra oly jellemző és kiábrándító gigantomániát. A házak hasonlóan a környezethöz magasodnak, süllyednek. Előrelépnek, hátralépnek. A ritmusuk szintén talán a tájból adódik. A tagolás, az arányok mértéktartása, a részletek érzelmi igényessége, a négyzetes osztású műemléki ablak jellegtől, az erkélyek domborodó, homorodó rácsipkéjéig valamilyen formában, remélem, hogy nem csak én érzem, a göcsei léleknek, a tájnak valamilyen építészeti kisugárzását adják. Nagyon zavaros korban élünk. Olyan korban, ahol az emberi, művészi és tudományos hitelek, amiket az évezredek megteremtettek, alaposan megkérdőjeleződtek ebben a században, ugyanígy kérdőjeleződött meg az építészet is. Úgy érzem, ahogy többi építész barátom és társam, hogy egyetlen lehetőség a kor elembertelenül világából kikerülni, hogyha nem vágom el a folyamatosságot, hanem arra növök rá, ami körülvesz. Legyen az táj, legyen az építészet, legyen az emberi igény, emberi vágy, tisztesség, szeretet. Én mindenféle építészeti árzpoétika nélkül azt tudom csak mondani, hogy hiszem, a ház is tud szeretetet sugározni. Én Zalaegerszegnél ezt akartam, és ezt akarom továbbra is. És úgy érzem, hogy a város elfogadta és már szereti új házfiait, és úgy hívja őket, hogy Csipkár.

0: Az 1975-ös esztendő utolsó napjaiban az építész Kós Károly volt a Korunk Galéria vendége. Íme a válasza a köszöntő szavakra.
1: Kedves barátaim, engedjék meg, hogy csak így szólítsam. Amikor tegnap elolvastam volt a katalógusnak azt a kis bevezetőit, amit az én barátom írt oda, és aztán meghallgattam ma Kántor Lajosnak és Balogh Feriknek a hozzászólását, az én méltatásomat, köszöntésemet, akkor igazán nem tudom, hogy. És itt megláttam aztán közben az én régi épületeimet, grafikáimat, ezt, azt. Akkor megbocsássanak, de kicsit elfogultam. És engedjék meg, hogy okos, szép szavak helyett, amiket itt rám mondtak és nekem mondtak, én csak egy egyszerű és rövid, nem beszéddel, vallomással mondjak néhány szót. Engem annak idején még a múlt században ez a Kolozsvári Református Kollégium nevelt, amelyiket Apáczai Csere János alapított. Ebben a szellemben neveltettem fel én, és ezzel a szellemmel kerültem később, szinte véletlenül Budapestre a Műegyetemnek az építészet szakosztályára. Az abban az időben volt a század legelején, amikor ugye egész Európában, már a múlt században megkezdődött volt az a nagy technikai forradalom, amelyik magával hozta a társadalomnak a nagy átfordulását, és amelyikkel azután a művészetek is kénytelenek voltak szecessziót csinálni, elszakadni a régitől, ami már megkorhatta, aminek már vége volt, ami már meghalt, és keresti, az építészet is kereste akkor az útat, amelyiken az új emberhez és az új világot megtalálhatja magának, megtalálhatja abban a maga helyét. Ekkor voltam én már a Műegyetemen, és már ott én is a többiekkel együtt kerestük azt az útat. Én magam, még egy néhány társammal akkor ezt az útat a mi számunkra abban a szellemben találtam meg, amelyik engem kötelezett, Körösi Csoma Sándornak a szellemében, hogy a mi építő hagyományaink és a mi népünknek a szelleme alapján csinálhatjuk meg azt, amit mások is ugyanúgy próbáltak akkor megcsinálni. Ez még akkor volt, amikor még nem volt feltalálva. Nálunk akkor vezették be a balfetőt. Tehát még én még a régi alapokon, a régi módszerekkel, a régi anyagokkal, eszközökkel csináltam meg azt, amit csináltam azután egész életemben. Akár épületekbe, akár csak elgondolásokba, akár grafikámba, itt láthatják, akár irodalomba. Én ezt az útat választottam akkor, és azt az útat követtem. Mást nem csináltam, sokat tévedtem, de sokba talán igazam volt. És ezt az igazságomat most, késő koromban sokszor nagyon jól esően igazolják a fiatal építészetnek a törekvését. Hát én csak ennyit tudok vallani magamról, és arról, amit én csináltam. Én nekem más több szavam nincs, csak az a köszönő szavam, hogy az én barátaim és jó embereim itt vannak, és én is, még így vagyok.

0: Talán a rajzoló gyermek példázza legjobban, hogy a házépítés milyen mély, ősi emberi ösztönökből fakad. Helyeseljük, hogy egyik-másik általános iskolában már szó esik a szép otthon, a lakás, a családi ház korszerű formálásáról. A jövő minden esetre biztató. Mi, az Építésgazdasági és Szervezési Intézet közönségszolgálatának munkatársai, az építkezni szándékozó felnőtteket látjuk el szaktanácsokkal, szervezési javaslatokkal. Elvállaljuk az építkezés teljes előkészítését, mert valljuk be, mi kísért a kontrátlodás. Csak egy példa. Tessék, néhány ajánlott terv arra az övezetre.
1: Terv? Azt kérem, már megvan.

0: ki rajzolta ezt?
1: Hát a Sógó. A KTS-be dolgozik. Meg ugye mink is beledolgoztunk.
2: De mennyit?
1: Család. Utóvégre magunknak építjük. Mink kuporgattunk rá, a miénk lesz. Nem igaz?
0: Na persze. És talán éppen azért. Igen. Építkezésnél az első lépés egy jó terv. És mivel egy családi ház 80-100 évre épül, én azt javaslom, szánjanak rá 15 percet, és fáradjanak át velem a vetítőbe, jó?

0: Az Építési és Városfejlesztési Minisztérium sok-sok kötetnyi tudományos fölmérést végeztetett, milyen legyen a mai családi ház. Kiváló építészmérnökök, akik megvalósult terveikkel már igazolták jó képességeiket, pályázati munkáit dolgozza fel a típus tervező intézet külön osztálya a lakosság részére. Minden családi házterv bírálóbizottság elé kerül, amelyben szakemberek különböző tudományágak szempontjából felülvizsgálják a javaslatot. A lakóház a település legkisebb egysége. Vajon hogyan illeszkedik az új ház a jövő településébe? Álljunk meg itt! Szánjunk néhány percet ennek a tudománynak.
1: Történelmi falvaink egy részét a vár köré sűrítette, az ellenségtől való félelem, a kézművesség és a kereskedelem. Másút a templom lábához guggoltak a házak. A hajdúvárosok körútjaikat, ősi sáncrendszerüknek, zegzugos utcáikat, mint hajdúböszörmény, a kertek bekerítését megparancsoló Bach-kori rendeletnek köszönhetik. A szalagtelkes település szép példája Márkó község. A középsi utcára, mint két soros fésűfogai, kapcsolódnak a házok, mögöttük csűrök, kertek. Értelmes, tiszta rendszer. Egységes beépítés, mértéktartó, egymáshoz ösztönösen igazodó épületformázás, többnyire fehér színű házok ritmikus sora jellemzi a távoli múltból megőrzött legszebb falvainkat. Népünk jó ízlését, közösségi szellemét dicsérik. Így hát vannak értékes népi építészeti hagyományaink, amelyeket tovább kell fejlesztenünk. De hogyan szakad el a múlttól a jelen? Milyen legyen a mai település? Mindenekelőtt tudományosan megalapozott és tudatosan megtervezett. Alkalmazkodjon megváltozott igényeinkhez. Ölelkezzen a természettel, szolgálja egészségvédelmi, gazdaságossági és társadalmi érdekeinket. A rendet itt nem csupán az ízlés, hanem a közművek szükségszerű kihasználása teremti meg. Az új település számol a nagyobb laksűrűséggel, a városiasodás szemünk előtt lezajló, sürgető folyamatával.

0: más a helyzet a már beépített területeken. Hazánkban sohasem volt olyan nagy az építkezési kedv, mint napjainkban. Az egészségtelen kiszolgált lakóházok helyén újakat építenek. Sokszor nem elég körültekintően. A népi hagyományokat őrző értékek közé beékelődik olykor egy-egy új épület, amely megbontja az építészeti egyensúlyt. Ezért országosan kidolgozott településfejlesztési tervek alapján a tanácsok, mint építési hatóságok, szabályozzák a falvak és városok egyes övezeteiben a beépítési módot. Így a lakosság anyagi érdeke és a társadalmi érdek is így találkozik.
1: A lakóház téralkotás, tehát művészet is. Ezt kéri számon a tervtől az építészbíráló. Álljunk meg népi építészetünknél is.
2: Hazánk őslakói 4-5 ezer évvel ezelőtt ilyen földkunyhókban laktak. Leletekből rekonstruálták ezeket a későbbi fából épült házformákat. Honfoglaló őseink lakása a szellemes vászszerkezetű, hordozható, kör alakú nemes sátor, a jurta volt. A későbbi századokban mindhárom házforma felbukkant.

A feudális szükségletek alakítják ki a ma is élő oromfalas parasztházat. Az utcára tájolt rövidebb oldal, a tetőszerkezet kiképzése, a tornác íveinek játéka, amelyeken felfedezhető egy-egy nagy építészeti stílusirányzat finom hatása, keveredve a tájegység népi ízlésével, a helyi építőanyagok ötletes felhasználásával, remek művek kiavatja ezeket az épületeket.

0: Ennyit szándékoztunk külön is kiemelni, de a híradóban ahány perc, annyi esemény, vagyis 20 különböző hírrel, tudósítással szolgálunk. Köszöntöm mindazokat, akik viszonylag késői órán velünk tartanak. És egy valakinek, de az is lehet, hogy egy kollektívának még gratulálni is szeretnék. Mert hogy ötösre akadtak a 29. heti lottószelvények értékelésekor. Apropó a nyertes számok. 13-as, 20-as, 30-as, 78-as és 89-es. Különben van ám jó hírem valamennyiünk számára is. Holnapra finom meleg idő ígérkezik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között lesz. A Balaton vize 23-24 fokra melegszik fel. És akkor most a részletes beszámolók. Stockholm.
1: A szovjet küldöttség vezető szerint a stockholmi konferencia ma befejeződött fordulóján sikerült leküzdeni a legkeményebb akadályt, amely hosszú időn át gátolta az előrehaladást. Oleg Grinyevszky elmondta, hogy kompromisszumos megoldást dolgoztak ki a légi hadgyakorlatok bejelentéséről. Az értekezlet egy hónap múlva újítja fel munkáját, és a küldöttségvezetők véleménye szerint jó lehetőség van arra, hogy a 35 ország megállapodásra jusson szeptember 19-éig, a tanácskozás teljes befejezéséig.
0: Szovjet-amerikai kapcsolatok. Július 25-én kezdődnek meg Genfben a tárgyalások a Szovjetunió és az Egyesült Államok között a nukleáris fegyverkísérletekről, közölte Kenneth Edelman, az amerikai fegyverzetkorlátozási és leszerelési hivatal vezetője. Külföldi újságírók előtt leszögezte. Az Egyesült Államok nem hajlandó a teljes eltiltásról tárgyalni. Az amerikai politikus szerint ugyanakkor jelenleg van esély az előrehaladásra a leszerelési tárgyalásokon.
1: Az amerikai tárgyalási szándék hangoztatásának ellentmond, hogy a nevadai kísérleti terepen már a virradóra végrehajtottak egy újabb nukleáris robbantást. Ez már a 14. bejelentett amerikai föld alatti atomrobbantás volt azóta, hogy a Szovjetunió tavaly augusztusban egyoldalú moratóriumot vállalt az ilyen kísérletekre. Egyes szakértők szerint a mostani kísérlet az amerikai űrfegyverkezési programmal áll összefüggésben. Az Egyesült Államokban egyre többen tiltakoznak a nevadai robbantások folytatása miatt. Legutóbb olyan tudósok tartottak ilyen értelmű sajtókonferenciát, akik nemrég a Szovjetunióban jártak. A neves szakértők azt is követelték, hogy a washingtoni kormány csatlakozzon a szovjet moratóriumhoz.
0: Egyébként a magyar főváros is tudós tanácskozás színhelye. A nukleáris fegyverek ellen küzdő tudósok elnevezésű nemzetközi szervezet képviselői a fegyverkezés lélektani, történelmi, politikai okait vizsgálják az atomfegyverkezési hajsza társadalmi okai és hatásai című tanácskozáson. A témáról 10 ország képviseletében 30 tudós fejti ki véleményét. Most pedig Kis Csaba washingtoni tudósításával nem csak témát, hanem a következő percekre helyszínt is változtatunk.
2: Régen elnök is fogadtam a rövid időre Sir Geoffrey Howe brit külügyminisztert, aki alig több mint 24 órás washingtoni látogatás alatt két megbeszélést folytatott Schulz külügyminiszterrel is. A brit miniszter elsősorban a két ország Dél-Afrikával kapcsolatos politikájának egyeztetéséről tárgyalt, mivel Howe a jövő héten Pretóriába látogatna. Eddig mind Washington, mind London ellenállt annak a követelésnek, hogy hozzanak erőteljes gazdasági szankciókat a fajüldöző rezsim ellen. Ezt az álláspontot azonban egyre nehezebb tartani. Így most a módosításról tárgyaltak, hogy milyen eredménnyel egyelőre nem tudni.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy ha London továbbra is kiáll Pretória mellett, akkor a haladó afrikai országok határozott ellenállására, a brit politikával szembeni összefogására számíthat. Az összefogás néha aztán szó szerint értendő. Zimbabwe fővárosában Mugabe miniszterelnök fogadta az afrikai frontországok vezetőit, képünkön Kaunda zambiai elnököt. A hat állam vezetői döntenek arról, hogy bojkottálják-e a jövő hónapban esedékes brit nemzetközösségi játékokat. A bojkott gondolata azért vetődött fel, mert Margaret Thatcher kormánya továbbra is kiterjedt kapcsolatokat ápol a fajüldöző dél-afrikai köztársasággal, és ellenez mindenféle Pretória ellenes szankciót. Mindig Dél-Afrika és egy születésnap. Nézzék meg Dános András összeállítását.
3: Fekete-fehér képek egy fekete-fehér országból, Dél-Afrikából. Nelson Mandela, az Afrikai Nemzeti Kongresszus vezetője, akit egy régi felvételen látnak, ma a börtönben ünnepelte 68. születésnapját, ha ezt lehet egyáltalán ünnepnek nevezni. Mandela több mint 2 évtizede sínylődik a rácsok mögött, meggyőződése miatt, amiről ő maga így beszélt. Azért harcolok, hogy egyenlő jogaink legyenek. Egy ember, egy szavazat. Ennek a harcnak ezrek estek áldozatul a múltban, és a jelen sem különb. Az évtizedes filmkockák ma is készülhettek volna, hiszen Dél-Afrikában június óta ismét rendkívüli állapot van érvényben. És ez idő alatt az összecsapásokban 170-en vesztették életüket. Legutóbb 2 napja nyitottak tüzet a faüldöző kormány katonái a tüntetőkre. 5-en maradtak élettelenül az utcán. Ugyanezen a napon, szerdán, Mandela felesége a börtönben járt. Utána elmondta, hogy férje egészséges, hangulata és lelki ereje töretlen. Pretória igazából nem tud mit kezdeni Mandelával. Kiengedni nem merik. Ő pedig a börtönben is élő legenda, a fajüldözés elleni harc szimbóluma.
0: Más. Washingtonban keltezett mai hír. Egy magasrangú amerikai kormánytisztviselő kijelentette, a Szovjetunió és az Egyesült Államok között megállapodás jött létre arról, hogy Eduard Shevardnadze és George Shultz szeptemberben az ENSZ közgyűlés ülésszak alkalmával találkozót tart. Megkezdik a szovjet-amerikai csúcs találkozó közvetlen előkészítését, és arra még ebben az évben sor kerülhet. Ugyancsak ma ide moszkvai jelentés adja hírül, hogy a magánlátogatáson a szovjet fővárosban tartózkodó Richard Nixon volt amerikai elnököt, saját kérésére fogadta Mihály Gorbácsot. Nyílt és beható eszmecserét folytattak a szovjet-amerikai kapcsolatok kérdéseiről. Az SKP főtitkárának egy másik, de még mindig mai programjáról küldött tudósítást Hardi Mihály.
4: A mostani államfői látogatás jelentős állomás a Szovjetunió és Mali kapcsolatainak történetében. Ezt állapította meg ma Mihail Gorbacsov és Musza Taure elnök a Kremlbeli meleg, baráti légkörű találkozó. A két vezető politikus megállapodott a Szovjetunió kommunista pártja és a Mali Demokratikus Népi Szövetség sokoldalú szálainak erősítésében, a viszony fejlesztésében. Ezt a célt szolgálják a ma aláírt dokumentumok is. A nemzetközi élet kérdéseit áttekintve érthetően nagy figyelmet szenteltek a fekete földrész problémáinak. Musza Traoré rámutatott, hogy olyan gazdasági világrend kialakítására van szükség, amelyben a fejlett országok segítsége valóban előmozdítja az elmaradott államok gazdasági fejlődését.

0: Az elnök ma fogadást adott Mr. Giovanni Gatto a kiváló üzletember tiszteletére. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívüli választás a jövő héten. Lusta Dick őrmester ma elutazott Pokióba a közbiztonsági együttműködés újabb ülésére. Búcsúztatására kivonult Bob Poljakov és a City Police vezérkara. Jó utat, Dick! Cave felines! Délelőtt a González Avenue-n ismeretlen macskák elrabolták a Speedy házaspár 9 ikert gyermekét. Szemtanúk szerint egy feltűnően csúnya macska ögyelgett a környéken a jelzett. A halászöbölben közfegyverzett macskalódok megtámadták és kifosztották az Enterprise.
1: Bocsánat, uram!
2: Na mi van, haver? Valami nem tetszik?
1: A műsort itt tetszett felejteni.

験放送に自信を得て3月22日からは毎日放送を続けるようになりました。1日およそ5時間、邦楽や管弦楽の演奏、平時に

Budapest és a kormánybiztos a következő közleményt. Budapest és közvetlen környékének kiürítésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók a délutáni órákban falragaszokon megjelenik. A közönség a falragaszokat olvassa el és az abban foglaltak tovább. Az elszállítás város részenkénti beosztással a legrövidebb időn belül megtörténik. Először a veszélyeztetett városrészek lakói kerülnek elszállításra. A kiürítési vonatok indulását külön falragaszokon a légoltalmi kiürítési kormány biztos teszi közzé. Mindenki nyugodtan várja meg, amíg elszállítására sor kerül. Addig az utazáshoz szükséges lakásutalványokat szerezze be, és bélyegeztesse le az előjáróságon, illetve a polgármesteri hivatalban. Aki saját, illetve szülőjének vagy gyermekének házába utazik, az a rendes forgalomban közlekedő vonatokkal már április 5-én elutazhat, de lakásutalvány az ilyen elutazóknak is kell. Az utazásnál ez féláru jegyváltására jogosít. A tömegszállítás keretében elköltözők lakásutalványok alapján díjtalanul utaznak. A tömegszállítás megkezdése április 7-től külön tájékoztatók szerint történik.

0: Petőfi Rádió Budapest. 13 óra 45 perc. Időjárás és vízállás jelentést olvasunk fel. A Meteorológiai Intézet jelenti. Hideg éjszaka. Továbbra is hideg sarkvidéki levegő áramlik észak-észak-kelet felől, Európa középső és keleti részei fölé. A száraz hideg levegő hatására Közép- és Dél-Európában a reggeli órákban igen hideg a levegő. Sok helyen fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. Napközben a több órás napsütés ellenére is elmaradt a legmagasabb nappali hőmérséklet az átlagtól 2-8 fokkal. A kelet-európai síkság egy része fölé a hideg levegőnek nedvesebb hulláma érkezik. Ezért ott felhős az ég, helyenként pedig már havazik is. Változékony, de az évszaknak megfelelő hőmérsékletű az idő a Brit-szigeteken és a szárazföld nyugati partvidékei mentén. A délnyugati, észak-keleti irányba vonuló nedves óceáni léghullámok hatására az említett területeken borult az ég, erős szél fúj, sokfelé esik az eső. Az enyhébb óceáni léghullámok pályája lassan közelebb kerül már a szárazföldhöz, de hatásuk hazánk időjárásában még nem lesz érezhető. Kedden hazánk északnyugati részein erősen, másutt változóan felhős idő volt, eső sehol nem esett. Kora délutánra csak 12-15 fokig emelkedett a hőmérséklet. Éjszaka a felhős nyugati-délnyugati ország részben csak 0 plusz 5, a derült keleti ország részben viszont 0 minusz 5 fokig hűlt le a levegő. Délelőtt napos száraz idő volt, helyenként megélénkült a szél. A hőmérséklet 11 órakor 9-11 fok között volt. Budapesten kedden a hőmérséklet napi középértéke 9,9 fok volt, 4,7 fokkal alacsonyabb a 100 éves átlagnál. Ma 12 órakor Budapesten a hőmérséklet 11 fok volt. A tengerszintre átszámított légnyomás 776 mm, alig változik. Csütörtök estig kevés felhő, száraz idő várható. Napközben időnként megélénkül a déli-délkeleti szél. Hűvös lesz az éjszaka. A hőmérséklet hajnalban plusz 1, mínusz 4, kora délután 11-14 fok között váltakozik. A fővárosban holnap reggelig derült száraz idő lesz. A hőmérséklet 21 órakor 6 fok, hajnalban 0 fok körül alakul. Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig, Ips-Bécs, Rajka-Bezdán és Zimony-Moldova-Veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. Ips 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128-17, Paks 166-17, Baja 263-21, Mohács 295-25, Bezdán 134-25, Apatin 218-31, Gombos 168-27, Vukovár 140-25, Újvidék 167-27, Zimon 272-44, Moldova Veke 624-83, duzzasztott, Drenkova 884-100, duzzasztott, Orsova 2418-99, duzzasztott, Turnu-Severin 148-25, Gyurgyu 170-29, Csernavoda 108-31, Brajla 197-34. Gázló viszonyok a Dunán szeptember 28-án. 1814-1813 folyamkilométer között hajóút szűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1786,3-1785 folyamkilométer között 25 deciméter, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvonták találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter, szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád szakálnál 55, 8. A Kapos-Kurdnál 14, 6. A Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura Letenyénél 128, 17. A Dráva Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28, Barcsnál 14, 7, Drávaszabolcsnál 61, 9, Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29, Belgrádnál 224, 45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77-18, Huszt 109-15, Tiszabecs mínusz 56-11, Vásárosnamény mínusz 64-14, Záhony mínusz 100-19, Dombrád 96-27, Tokaj 463-57, Duzzasztott. Tiszalökalsó mínusz 34-29, Tiszafüred 388-53, Duzzasztott. Kisköre alsó 93-29, Szolnok 198-39, Csongrád 121-37, Szeged 201-35, Zenta 252-41, Hitel 230-36, a Szamos Désnél 184-1, Csengernél mínusz 36, a Kraszna Alsószopornál 82-9, Ágerdőmajornál 34-9, a Latorca Munkácsnál mínusz 195-6, az Ungvárnál mínusz 139-3, a Bodrog Felsőbereckinél 240-33, Sárospataknál 256-36, a Sajó Csoltónál 40-3, Sajópüspökinél 58-8, Felsőzsolcánál 47-9, a Hernád Aboskőszegnél 122-9, Hidasnémetinél mínusz 37-3, Gesztejnél 30-7, a Zagyva Apcnál 50-5, Jászteleknél 16-9, a Berettyó Szalárnál 44-3, Berettyó Újfalunál mínusz 126-9, Szeghalomnál 97-23, a Sebeskörös Csucsánál 20-14, Nagyváradnál 34-14, Körösszakálnál mínusz 88-5. A Fekete-Körös Belényesnél 25-3, Tenkénél 58-6, Sarkadnál 9-11, a Fehér-Körös Honctőnél 19-3, Kisjenőnél 62-6, a Kettős-Körös Békésnél 100 cm 21%, a Hármas-Körös Gyománál 337-43, Duzzasztott. Kunszentmártonnál 130-31. A Maros Soborsinnál 71-9, Aradnál 15-5, Makónál 10-13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%, a vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei-tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.
1: Öt perc múlva 5 óra. Az utak bizony ma is elég csúszósak, tehát a gyalog átjáróknál kérjük, közlekedjenek figyelmesebben.
2: A modern, négyszintes, léghűtött üzlet 40 millió forintos árukészlettel várja vásárlóit.
3: A francia köztársasági elnök és a miniszterelnök délután helikopteren Colombé les deux églises-be utazott, hogy lerója kegyeletét de Gaulle ravatalánál.
4: Pécs az égbolt ködben van, felhőtlen. Elnézést, kedves hallgatóink, ezt a sort félreolvastam. Pécs fölött az égbolt felhőtlen. Köd van, gyenge délkeleti szél fúj, a hőmérséklet 4-es fok.
2: A változékony az idő, sokfelé esik az idő, az eső. A hőmérséklet napközben is csak 10-15 fok között marad.
5: Meghalt Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja központi vezetőségének volt első titkára. Rákosi Mátyás gyógykezelés céljából a Szovjetunióban tartózkodott, és ma Gorki város kórházában súlyos és hosszadalmas betegség után elhunyt. 79 éves volt.
6: Még mindig Ingruha járatban, elnézést, még mindig Inga járatban közlekedik Óbudán az 5-ös villamos.
7: Ma jelentik be, hogy legidősebb lányát, Margit hercegnőt koronázzák királynővé, és ezzel ezer esztendő után a kis észak-európai ország trónján ismét nő ül majd.
6: A külpolitikai szeretőt, Vértes Évát, no, ez így nem jó, elmondom ezt még egyszer, a külpolitikai szerkesztőt, Vértes Évát hallották.
8: Még fölteszünk valamit a Magnó teker, egy Magnó tekercset a lemezjátszónkra, a Magnónkra.
2: Ránki György Penta eurofóniáját a Magyar Fúbos 5-ös adja elő.
9: Petőfi Rádió Budapest, 12 óra. Bugadudus Gyula népi zenekara játszik.
10: Ma azonban lehet, hogy vége szakad az egyik legtartósabb angol hagyománynak, a két párt választáson. Ja, végszó, hülye vagyok, mintha otthon lennék a stúdióban.
11: Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesterembereket csak azon igyekeznek, hogy portáikkal bizonyos időre elkészíthessék. Legtöbben közülük csak oly tudós kézműveseknek tarthatnak, kik mint egyéb mesteremberek csak azon igyekeznek, hogy portékáikat bizonyos időre elkészíthessék!

0: üzenetszolgálatunk következik. Mindenek előtt a Burgenlandban hangszalagra vett személyes üzeneteket továbbítjuk.
1: Otto üzeni a Gellért hegyre édesanyjának és szüleinek, ne aggódjanak, jó egészségére vagyok.
0: Ismétlen, Otto üzeni a Gellért hegyre szüleinek, hogy ne aggódjanak érte, jó egészségben van.
2: Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
0: Ismétlen, Jenő üzeni Budapestre a Fehérvári útra, hogy jól van és egészséges.
1: Üzenem Karcsi szüleimnek, hogy jól vagyok az Avar utcában.
0: Karcsi üzeni szüleinek az Avar utcában, hogy jól van.
1: Üzenem Budapokra, Jutkának, hogy Karcsi jól van.
0: Ismétlen, Budapokra, Jutkának üzeni Karcsi, hogy jól van.
3: Albertfalvára üzeni Mimi, édesanyjának és húgának, hogy jól van.
0: Ismétlen, Mimi üzeni édesanyjának és húgának Albertfalvára, hogy jól van.
4: Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
0: Ismétlen, Jancsi a villamosmérnök üzeni Budára, hogy jól van.
5: Laci a fotballgyíró üzeni szüleinek a 11 kerületben Budára, jól van, egészséges, ne aggódjanak.
0: Ismétlen, Laci a fotballbíró üzeni szüleinek a 11. kerületben Budára, hogy jól van, egészséges, ne aggódjanak érte.

0: módosítására Magyarország Nemzetgyűlése mindenek előtt a következő törvényt alkotja. Első szakasz. Az államhatalom kizárólagos forrása és birtokosa a magyar nép. A magyar nép a törvényhozó hatalmat az általános, egyenlő, közvetlen és titkos választójog alapján megválasztott nemzetgyűlés útján gyakorolja. Második szakasz. Magyarország köztársaság. A köztársaság élén elnök áll. A köztársasági elnököt a nemzetgyűlés 4 évre választja. Tisztelt népgyűlés, ennyit a törvényből. Bejelentem továbbá a népgyűlésnek, hogy a nemzetgyűlés ma délelőtt tartott ünnepélyes ülésében közfelkiáltással egyhangulag Tildy Zoltánt választotta meg köztársasági elnöknek. Tisztelt népgyűlés! A magyar nemzet történelme során még soha nem iktatott be ennél nagyobb jelentőségű törvényt. A magyar polgár egyenjogúságának első biztosítéka ez a törvény. A dolgozó magyar ember ezzel a törvénnyel kapta meg tulajdonjogilag Magyarországot.
1: Politikával soha nem foglalkoztam, és most már úgy látszik, hogy soha nem is fogok. Nem csak, hogy gyakran hallom, de most már elhiszem és tudom, hogy ez manapság hiba. Nem mondom el mentségeimet. A nagy reformátor szavait idézem csupán, itt állok, másként nem tehetek. Most már ezzel a hibával megterhelten fogok a legfelsőbb bíró elé állni. Amit tehát mondhatok, igenis meg lehet valósítani, hanem is az egész világon, de legalább itt, és mindenütt máshol, ahol mi élünk, magyar földön született gyermekei ennek a szerencsétlen évszázadnak, igenis meg lehet valósítani valami keveset Isten békéjéből. Sőt, meg lehet valósítani talán többet is, mint valami keveset abból, amit ennek az országnak a nyelvén úgy hívnak, és most oly sok ezerszer nyomtatnak le és mondanak ki hangosan, hogy peace on earth, békesség a földön. Erre a halványan pislákoló, de ki nem alvó kis fényére a reménynek, erre szegzem a tekintetemet, amikor minden igazi embernek és magyarnak szívből boldog, boldogabb új évet kívánok.

0: Magyarok, testvérek, hazafiak, katonák, polgárok, véget kell vetnünk az ellenforradalmi elemek garázdálkodásának. Ütött a cselekvés órája. Megvédjük a munkások és parasztok hatalmát, a népi demokrácia vívmányait. Rendet, biztonságot és nyugalmat teremtünk hazánkban. A nép és haza érdeke az, hogy erős kormánya legyen. Olyan kormánya, mely alkalmas arra, hogy kivezesse az országot súlyos helyzetétől. Mi ezért alakítottuk meg a Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány. A Magyar Forradalmi Munkás Paraszt Kormány programja. Először. Nemzeti függetlenségünk és országunk szuverenitásának biztosítása. Másodszor. Népi demokratikus és szocialista rendszerünk megvédése minden támadás ellen. Szocialista vívmányaink védelme és előrehaladásunk biztosítása a szocialista építés útja.
1: Nem éreztem semmilyen különösebb nehézséget,

0: Déli Krónika.
1: A mikrofonnál a mai szerkesztő Rász György Géza. Jó napot kívánok! Először hallgassák meg külföldi jelentéseinket.
0: A dél-vietnámi felszabadító hadsereg ma hajnalban 50 ellenséges célpont ellen indított tüzérségi támadást. Saigontól északnyugatra Tainin közelében a hazafias erők szárazföldi egységei két amerikai előretolt állást támadtak meg. Közben B-52-es amerikai légierődök szünet nélkül támadják a hazafiak által ellenőrzött területeket. Több mint 500 tonna bombát szórtak a központi fekvés vidékére. A kambodzsai és a laoszi határ közelében háromnapos csata dúlt a felszabadító erők és amerikai katonák között.
2: A saigoni rezsim azt kéri az Egyesült Államoktól, hogy hozzon sürgős megtorló intézkedéseket a hazafias erők újabb támadás sorozata miatt. A kérést ma reggel Tieu dél-vietnámi elnök terjesztette elő a Dél-Vietnámban tartózkodó Laird amerikai hadügyminiszternek. Mint a magyar távirati iroda washingtoni tudósítója jelenti, Nixon elnök Laird helyszíni szemléje alapján dönt a vietnámi háborús taktikáról. Amerikai kormánykörök véleménye szerint a dél-vietnámi szabadságharcosok offenzívájára adandó válasz nem feltétlenül a demokratikus Vietnám elleni bombázások felújítása lesz, de nem zárják ki ezt a lehetőséget.
1: És most nézzük az európai időjárást. Rajkai Ödön, a Meteorológia Intézet tudományos főmunkatársa számol be erről.
3: A Volga alsó szakaszától Közép-Európán át a Lamás csatorna környékéig jobbára derült csapadékmentes időjárású zóna húzódik. A hajnali lehűlés ebben a hazánk területének legnagyobb részét is magában foglaló zónában még mindig erős, néhol mínusz 10 fok körül van. De a napsütés hatására kora délután több felé plusz 5-10 fokig melegszik fel a levegő. Ezek a hőmérsékletek már csak néhány fokkal alacsonyabbak, mint az évszaknak megfelelő átlagérték. Európa többi részein erősen felhős, többfelé csapadékos az idő. Észak-Európában és a Szovjetunió európai területének nagy részén nappal is 0 fok alatt marad a hőmérséklet, a Földközi-tenger térségében viszont 15 fok körüli maximumokat mérnek. Vasárnap estig időjárásunk jellegében nem számíthatunk lényeges változásra.
0: Budapesten ma estig időnként kisebb felhősödés várható csapadék nélkül. Mérsékelt szél. A hőmérséklet kora délután plusz 6, este 21 órakor plusz 2 fok körül lesz.
1: Közben megérkezett a lottótájékoztató. Négy találatos szelvény 28 akadt a héten, nyereményük egyenként 141.345 forint. A három találatos szelvényekre 652, a kettesekre 20 forintot fizetnek. A közölt adatok még nem véglegesek. És ezzel búcsúzunk, viszont hallásra.
0: Jó napot kívánunk! Déli krónikánkat híreinkkel kezdjük.
2: Délelőtt megkezdődött az Apollo 9 amerikai űrhajó legfontosabb kísérlete, amelynek során az űrhajósok előkészítik a Holdra szálló egység önálló repülését. Először Schweikart űrhajós szállt át a kabinból a Holdcompra, nem sokkal azután társa meg DeWitt. A program legizgalmasabb része magyar idő szerint 14 óra előtt történik. Ekkor a Holdcompot leválasztják az űrkabinról. A Holdcomp 175 kilométerre távolodik el az űrkabintól, és mintegy 5 órás repülés után tér vissza, hogy az Apollo 9-el ismét összekapcsolódva folytassa útját. A jelenlegi Holdcomp még nem rendelkezik hőálló védpajzzsal, amely a Föld légkörébe történő visszatérésekor megvédené. Ezért életbevágóan fontos, hogy az űrrandevú sikerüljön. Ellenkező esetben a Holdcompon maradó két űrhajósra biztos halál várna, amikor visszatér a Föld légkörébe. A műveletek bonyolultságára jellemző, hogy Schweikartnak 5 évig kellett tanulnia azokat.
0: Milyen európai időjárása? Erről tudósít dr. Tardos Béla, a Meteorológiai Intézet főmunkatársa.
4: A hideg mérséklődése feletti tegnapi örömünkissé korainak bizonyult. Az enyhülés az északi államok lakóit örvendezteti meg, ahol ma reggel semmivel se volt hidegebb, mint hazánkban. Franciaországban Bordeauxig, Olaszországban Rómáig, a Balkán-félszigeten, Görögország északi határáig szaladt az Európa középső és nyugati részét elárasztó hideg levegő, és bár a Brit-szigetektől Közép-Európán át a Kaukázusig felhőtlen églő ragyogott le a nap, a hőmérséklet a délelőtti órákban alig 1, 3 fokkal emelkedett köz a fagypont fölé. Az enyhe levegő maradványának utolsó hatásaként Romániában és Jugoszláviában még vannak kisebb havadások. Ennek a csapadék zónának az északi széle hazánkba is benyúlott. Szegedről, majd Kecskemétről jelentettek rövid ideig tartó hószállingózást.
5: Mi várható a nap végéig?
4: Marad ez a hűvös, az éjszaknak megfelelőnél hidegebb, párás levegőjű idő.
0: A nyertes lottószámok 39, 40, 48, 74 és 85.
6: Kor továbbította a következő hírt az MTI, az Országos Találmányi Hivatal részlegeként megalakult az újért, újdonságokat értékesítő iroda. Vállalatok, szövetkezetek, intézmények megbízásából 7-15% jutalék ellenében felkutat vagy értékesít újításokat, találmányokat, korszerű gyártási eljárásokat. A hír egyik érdekes mondatát még hadd idézzem, magánszemélyektől szabadalmazott találmányok értékesítésére is elfogad megbízásokat. Hát nem tudom, kedves Szabó József, kérdésed nincs? Hello, stúdió!
7: Köszönöm, elég a beszámolóból, most pedig halljuk, hogyan alakul a kontinens és hazánk időjárása. A telefonnál Rajkai Ödön, a Meteorológiai Intézet tudományos főmunkatársa.
3: Örömmel jelenthetjük, hogy a hideg az előző napokhoz képest elidő. Minusz 20 fok alatti hőmérséklet ma hajnalban már nem volt mindenő. A hideg száraz időjárás zónája ma délelőtt Ukrajnától a Kárpát-medencén át az Alpok felé, illetve a lengyel-német síkságon át a Brit-szigetek felé húzódott. Európa többi részein az évszaknak megfelelő hőmérsékletű, de nagy rész borult, csatadékos az idő. A földközi tenger medencéjében és annak környékén éjjel is plusz 10 fok körüli, nappal pedig 15 fok körüli hőmérsékleteket mérnek. Tegnap a legmelegebb Málta szigetén volt, 18 fokig melegedett fel a levegő. Hazánk területe változatlanul a hidegzóna szélén foggal helyen. Ma hajnalban nálunk is előfordult minusz 11 fokos fagy, ezt Borsod nádastól jelentették.
0: Budapesten ma estig napos száraz, hűvös idő, gyenge légáramlás várható. A hőmérséklet kora délután plusz 5, este 21 órakor plusz 1 fok körül lesz.
2: Déli krónikánkat hallották, hallgatóink.

0: Nézzétek, srácok! A Kovács a hajókirándulásra is elkésik. Ott rohan a parton.
1: Van egy bomba ötletem. Lefényképezem, és ha lemarad, megkapja a képet emlékbe.
2: Mit vagy úgy oda? Azért, mert új fényképezőgéped van.
1: Irigyled, mi? Kikönyörögtem otthon. Előleg a kijavított hármasokért.
0: Mutasd a márkáját! Á, Szertina! Ez aztán klassz!
2: Én is fényképezőgépet kapok anyára, és mindenhová elvihetem magamat. Olyan felvételeket csinálok majd, hogy csak bámultok.
0: De, Hencex, azt hiszed, hogy csak te vagy az okos. Én összmenát kértem, vízi után meg is kapom.
2: Én is.
1: Én is.
0: Én is fényképezőgépet szeretnék nyárra.

0: A jó bizonyítvány jutalma,
1: a vakáció legpraktikusabb ajándéka,
0: a fényképezőgép,
1: Certina,
0: Smena,
1: Jubitej,
0: Skolnik,
1: ezek a legjobb tanuló fényképezőgépek.
0: Ha június 21-ig vásárolnak az Ofotértnál, minden felsorolt márkájú tanuló fényképezőgép mellé egy tekercs Forte filmet kapnak ajándékba.
1: Milyen vonzó és sejtelmes az arca.
0: Mert jól választotta meg a napszemüvegen.
1: Akkor megkérem, segítsen. Nekem milyen napszemüveget ajánl?
0: Ügyeljen a márkára. Divatos, modern, jóvonalú napszemüveg, a MOM szemüveg. Ha ön is előnyös napszemüveget kíván...
1: Tudom már, MOM szemüvegkeretet kell választanom.
0: No és még egy jó tanács. Különleges üvegek, különleges keretek között válogathat az Ofotért szaküzletekben.
1: Köszönöm. MOM napszemüveggel remélem én is jól járok majd.

0: Ön és családja díjtalanul utazhat villamoson, autóbuszon és héven, ha a Budapesti Közlekedési Vállalat dolgozója lesz.
1: A Budapesti Közlekedési Vállalat autószerelő, lakatos, esztergályos szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat keres. Felvesz ezen kívül építőipari szak, betanított és segédmunkásokat is.
0: Jó kereseti lehetőség.
1: Munkaruha.
0: A Budapesti Közlekedési Vállalatnál.
1: Felvétel Budapest 7. kerület, Kertész utca 16 szám alatt.
2: Józsi bátyám! Józsi bátyám! Álljon meg egy szóra!
3: Te vagy az Pista?
4: Hely, hogy rohan az idő.
3: A mirat még Pestre készültél, most meg már itthon is van.
2: Hát éppen ezért kiabáltam maga után. Nem feledkeztem meg az ígéretemről. Hoztam magának Superfieldet.
3: Köszönöm, de rég gyerek vagy. Már nagyon vártalak. A Superfield szipka véget. Ha jobban esik abból a dohányzás. Tudod, azóta nem kőgök reggel egy negyed órát.
2: Hanem magának ugyancsak igaza lehet. Én is úgy vagyok vele. Amióta kipróbáltam, Superfield nélkül már rágyújtani se tudok.
3: Na látod, még neked is adhat hasznos tanácsot az öreg Józsi bátyó. Superfield!
2: Csak is Superfield!

0: Reklámműsorunkat hallották.
1: A Magyar Hírverő műsora. A magyar legény világmárka.
2: Házias, vakmerő, daliás.
1: Én legényem, te legényed, ő legénye.
3: Mindjártunknak legyen magyar vőlegénye.
2: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
1: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
3: Az élete egy vadregény, a vőlegénye aglegény.
1: Addig szerezze be, amíg a készlet tar.
2: 40 éven felülieknek áll engedmény.
3: Lehet bókos, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
1: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépségű nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veszi az ibusz szolgálatait.
2: Hogy utaztak nagyapáink?
3: Lóbusszal!
1: Hogy utaznak unokáik?
3: Ibusszal!
2: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
1: Japánba viszi.
2: Ön Mexikóba viszi.
1: A sírba viszi.
3: Járja pedig Pégaszusszal, lóbuszunkat az ibusszal.
2: Jegyezze meg ezt a nevet, Albusz. Helyesbítek, Fidibusz.
1: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis.

0: Ha opotért szemüveget visel.
1: Opotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
0: Több szem többet lát.
2: Opotért szemüveggel.
1: Szemesnek áll a világ.
0: Opotért szemüveggel.
3: Szemre valóba fehér nép.
2: Opotért szemüveggel.
1: Vaktyúk is talál szemet.
4: Opotért szemüveggel.
5: Huligánok, figyelem.
1: Szemüveget, üvegszemet.
6: Az opotértől.
0: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
6: Opotért szemüveggel.
7: Mit mondott a náci szakáján 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
6: Vegye fel az opotért szemüvegét!
0: Nem hisz a szemének!
6: Opotért szemüveggel.
7: Sűrített hirdetések.
0: Adásvétel.
7: Kultúrcikk.
0: Üzletállás.
7: Házasság.
5: Vágyás.
7: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
0: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út...
8: 101.
7: Bogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
0: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
7: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
0: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépe.
7: Heti ajánlatunk.
0: Mosson, amivel akar.
7: Azt vegye, amit kap.
0: Utazzon külföldre.
7: Maradjon itthon.
0: Tegye a pénzét OTP-be.
7: Tegye akárhová.
0: Vásároljon autót, telket.
7: Építsen Wittgent házat.
0: Olvasson könyvet.
7: Olvasson pénzt.
0: Olvassa a Bibliát.
7: Járjon többet moziba.
0: Hallgassa a rádiót.
7: Nézze a televíziót.
0: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
7: Azt tegye, amit akar.
0: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
7: Ha elégedetlen, nem mondja el senkinek.
6: És szídja időnként a kapitalizmust is.

irodalmi lépegető. Lépegető. Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Jaj azoknak, akik a rosszra azt mondják, hogy jó, és a jóra, hogy rossz. Akik a sötétségről azt állítják, hogy világosság. És a világosságról azt, hogy sötétség. A negyedik angyal, The Fourth Angel, 2001. Nem igazán rajongok az idézettel kezdődő filmekért, mintha ideje korán arról biztosítanának, légy nyugodt, csomagoltunk szellemi útra valót. Bevezetőm sem több egy hasonszörű ígéretnél, csupán egy védőbeszéd a nézőközönség hetedik sorából, annak is a mértani közepéről. Közel-távol nem ez a legideálisabb hely a moziban. A gyöngyvászonra vetített premierplánban váratlanul feltűnhet idolom őrszőrzete, míg a nagy totálba játszva veszitek el 500 kifent kaszával rohamozó skót szabadsághőst. Azonban a fartőn kikoptatott farmerem mellett a cinema szerelem legfőbb ismérve a megszokás. A hét sem az utálatos hétfővel ébred, hanem mindig a piros betűs csütörtökkel, a frissen érkező premierekkel. Gyilkos meteor zakatolhat golyóbisunk felé, kötött kesztyűs ujjal nyomhatja a csengőt, egy új süttető jégkorszak, és E.T. akár teljes pereputjával bringázhat a házunk előtt, én akkor is ott csücsülök hőn szeretett cinema paradizomban. Teszem ezt majd két évtizede, mert életem leveses tányérjában a mozi az élet sója. Olykor íztelen, vagy hogy elsózzák, de akkor is türelmetlenül várom a következő fogást. Ezen vaskos étlap 1997-2002 között elfogyasztott több mint 70 fogás élmény kritikáját tartalmazza. Vigyázat! Nem esztétikai tanulmány, csupán egy szenvedélybeteg feljegyzései. Ajánlom celluloid fogyasztás előtt és után, TK-ba menet, legfőbbképpen a konyhamalacgyomrú mozi szeretőknek, a mellettem ülőknek. Felhőtlen szórakozást!

Képzelt riport Steven Seagal-al. Nagy levegő, cukormetes rágó, technikai berendezés csőre töltve. Oké, minden rendben, egy vagyok az univerzumban. Lazán, de azért ne vigyük túlzásba. Kerüljük a kifilézett pontfigurát. Ne essünk össze saját személyiségünk terhe alatt, hallgatáskor szánk ne formáljon ót. Míg én precízen megkoreografáltam a magabiztos riporter figuráját, fel sem tűnt, hogy szórakozottságomban az évszázad borravalóját adományoztam a taxisofőrnek. A sárga hintóból kipenderülve, több hónapos levelezgetés és telefonpárbajok lezárásaként végre célba értem. Ott áldogáltam Steven Seagal rezidenciája előtt, a férfinél, ki a visszafelé is hajlik a könyék egy kunsztos produkciójával, hímek millióit kápráztatta el a 90-es évek hajnalán. Egy utolsó pillantást vetettem órámra, majd egy szopszerű valamit megrángatva csengettem. Lázasan vártam, hogy szerény személyem lázba hozza a ház népét. Az elektronikus kapu ércsikolja furcsa grimaszt plasztikázott az arcomra. Ehhez az összteljesítményhez nagyban hozzásegített a három felém rohanó Doberman céltudatossága. A távolból egy jókora árny vezényszót süvöltött, mire a kutyák menten cserkészlány üzemmódba váltottak át. A jókora árny tulajdonosa a házigazda volt, Steven Seagal. Az egyszeres rendező. Egy bajos sörsátorból rászabott házi köntösben, hátranyalt Bundesliga frizurával, szellős vászonpapucsban lépett a kifutóra. Hihető gyorsasággal közelített meg. Tenyere mohon nyelte el nem csekkenős készfejemet, precízen helyreigazgatta kalandozó új perceimet, bizonyítvány mi komolyan veszi akciósztárságát. Fapofájából forgácsként hullott ki egy huncut poén az ebek étrendjét illetően. Imádják a sajtót. Az élc pár perc kínos csendet eredményezett. Komótosan haladtunk a Hortobágy területével vetekedő rezervátumában. Feszélyezve éreztem magam, ahogy délceg idegenvezetőm szirtisas tekintetével fürkészte lezserjárásomat. Elképedve észleltem a diktafonomon frissen elhelyezett Greenpeace matricát. Élőben is nagyon gyors, nyugtáztam. És ekkor önkéntlenül is óra kerekedett a szám, az elém táruló tengernyi állat láttán. Ebben a forgatagban Seagal inkább tűnt Ace Ventura-nak, mint az Aikido macsó harcistenének. Az eddig csak egyszavas tőmondatokkal operáló Stevenből Fábri Sándori szónélgalra tört elő, és a világ természetvédő alapítványának kezdősorait idézte. A modern Noé elmagyarázta vagyonának 90%-át a kihaló félben lévő állatok megmentésére szentelte. A mesterségesen kiépített kerti folyamban kacsacsőrű emlősök fürdőztek. Borneói Manó hintázott egy szép hosszú ágon, miközben az elefántlábú teknősön egy véznaújú maki lovagolt. Seagal fátyolos szemmel nézte, ahogyan a papucsőrű gólya szorgosan nagy úszó fészkeket épített vízinövényekből. A házi Zó, 47 éves igazgatója lehuppant meditálni egy majomkenyér fa alá. A pillanat varázsát a kalapácsfejű tyúk törte meg, mikor szemtelenül kitűzöttett ingemre. A másik dimenzióba kiránduló vendéglátom elérkezettnek látta az időt, hogy visszatérjünk a civilizációba, és bevezetett hipermodern kőpalotájába. A család külföldön tartózkodott, felesége aktívan bekapcsolódott Brigitte Bardot Férjetek a bőrötökbe állatvédő kampányába. Megnyújtott pár füstölőt, Elcsen bácsi varázstájával kínált, majd hozzátette. Jót tesz a férfiasságnak. Sepperc alatt összedobott egy szakajtónyi spagettit, s korábbi buktájából ismét eleresztett egy idevágó tréfát. A konyhában verhetetlen vagyok. Mire kimazsoláztam volna gyűrött jegyzeteimben szereplő tengernyi kérdésből a megfelelőt, váratlanul kifakadt, bár az arcán ez korán sem látszott. Az akciófilm haldoklik. Van Damme egy dupla nulla, Stallone színésznek szeretne lenni, Schwarzi meg politizál. A hazafival trilógiává nőtte ki magát az általam létrehozott új műfaj, a természetvédelmi akciófilm. Mert elengedhetetlen az üzenet, hogy gyermekeinknek helyes utat mutassunk. Tágul az ózonjuk, de meg az üvegházhatás, mi lesz, ha Kevin Costner rémálma valóra válik? Az emberek nagy többsége bolondnak tart, de most már késő, hogy David Attenborough-ként vagy Cousteau kapitányként csak dokumentumfilmekbe szerepeljek. Marad az újonnan kidolgozott módszer. Két pofon közt fát ültetek. Legfrissebb filmtervéről, a száguldó erdőről kezdett mesélni. Kitért kedvenc írójára, Gerald Darrellre,
és bevállalta, hogy foggal körömmel harcol az állatkert a podgyászomban megfilmesítési jogáért. Mikor az óra 8-at ütött, illedelmesen kimentette magát, mondván eljött az állatok etetésének ideje. Búcsúzóul Shakespeare-t idézett, kizökkent az idő. Ó, kárhozat, hogy én születtem helyre tolni azt. Találkozásunk óta elszaladt 5 esztendő. A szobapapucs és a hintaszék maraton felé zakatoló Steven belefáradt a szent háborúba. Lógó orral beismerte, bioszféránk menthetetlen. Erre a nyúlfartnyi létre pedig okosabb karrierjét kirángatni a béka hátsója alól, mint a klímakatasztrófa és a panda állomány rohamos csökkenése miatt sopánkodni. A lófarkas szegár így fordította vissza erre Rousseau-t. A természetből vissza a moziba.

Párbaj. Az óvszer korunk üvegcipelője. Felhúzod, mielőtt megkezdődne a bál. Egész éjjel táncolsz egy ismeretlennel, aztán elhajítod a francba. Mármint az óvszert. Filozofálkodott Marla Singer a harcosok klubjában a földet örök mozgásban tartó dologról, és ezzel még mindig többet árult el Freud kedvenc témájáról, mint a párbaj locsogós 102 perce. A szex vajon mi? Tette fel hamleti kérdését a hazai poppiac oxigénhiánnyal küszködő bohóca, Pain, de örökérvényű soraiból riadtan menekült a mondani való. Amikor Kazinci gyűlölő barátunk egy esős délutánon a 93-as Playboy hátlapjára karcolta milyen szántó mondatait, fel sem ötlött elméjében, hogy univerzális gondolatai milyen velősen foglalják össze egy tengeren túli mozi alaptézisét. Négy Barbie és négy Ken ugrik hátast a Los Angeles-i éjszakába. A srácok előbb beköszönnek az ideje korán megduzzadt májuknak, aztán kell nekem az a szöszi bringa, csatakiáltással célba veszik a közelben sertepert élő miniszoknyákat. A csajszik sem tétlenkednek, bedobnak néhány gyűszű körömlakot, és a kell nekem az a valami, aminek férfi nőtt a végére, jelmondatot zászlójukra tűzve csatlakoznak. A ritka nemek és a könnyű igenek harca. Most szépen bekukucskálok a fedő alá. Sziszegte Michael Christopher rendező, mielőtt arcon csapta a 100 fokos gőz. A cselekmény morzsáit az érdektelenség és az unalom éhes verebekként csipegetik fel. Ki, kivel, mikor, honnan, hova, miért, hogyan? Összefércelve semmit mondó bölcseletekkel, testnedbe fúló obszcén dialógokkal. Mozink rögtön az első kanyarnál irányt tévesztett, mintha a Vörös cipellők erotikus széria kezdene el okoskodni, vagy Staller Ilona aktus előtt radnótit szavalna. Nem tudom másnak-e tájék mit jelent, csak hogy ezzel leplezze gépies tevékenységének sekélyes mi voltát. Kívánom a direktor úrnak, hogy a kedvező széljárást és a jó szerencse segítse nőre, és találjon végre választ feltett kérdéseire.

Egy úr az űrből. Állítólag Isten azért tűzte ki a paradicsomból a humoristát, mert az favicceket mesélt a kígyónak. Az emberiség még bölcsibe járt, a szakik ősgyíkbőrnaciban kergették a Big Mamutot. Az asszonyok bogyót fényesítettek a gyengén bútorozott sziklaoduban. Az önjelölt tréfacsinálók azonban már ekkor is jelen voltak. Erről tanúskodik egy kissé színehagyott barlang graffiti, mely egy balul elsült hetszet ábrázol, amire több százezer év múlva a Kész átverés néven futó televíziós műsor épít majd. A Maci Lacitól frissen beújított kőkéró büszke tulajdonosai lakásszentelőre hívták a folyó menti közösséget. A bolondos háziak mackóbundába bújva parodizálták az ex-lakót, gondolván megtréfálják az érkező vendégeket. Az együgyű horda azonban humorérzék hiányában értetlenül állt a pattintott kőkorszak legnagyobb ugratása előtt. Egyszerűen azt hitték, téves címre jöttek, és rutinból felkoncolták a mókázó házigazdákat. Andy Kaufman egész élete egy 34 éven keresztül mesélt, félre sikerült vicchez fogható. Elmondása néhol röhögéstől könyvbe lubickoló szempárt eredményez, az esetek többségébe azonban beleértve a zárópoént, az őstulokhoz hasonló értetlenség lesz rajtunk úrrá. A nevettetés tudománya a gyógyításhoz mérhető. Andynek megadatott, megpróbált vele okosan bánni, ám ebben meggátolt a korai halála és kiszámíthatatlan jelleme. Közönségének tapsa pumpált a tüdejébe az oxigént, olykor mégis kíméletlenül cserben hagyta. A rivalda fény kínzóan égette bőrét, a siker állarc mögé kényszerítette, mitől ha megvált, magára maradt. Milos Forman osztálytablóján egy újabb emberi talány, elődeihez Mac Murphy, Mozart, Larry Flint hasonlóan erős jellem, és ugyanúgy bukásra ítéltetett. Forman végig objektív, hőséről nem sugallja azt, hogy méltatlanul elfelejtett legenda. Nem sarkal posztumusz pólók nyomtatására, egyszerűen választ keres. Jim Carrey alakítása újfent színészről árulkodik, míg Kaufman a taxiban beskatujázott figurájától menekült, addig Carrey észventúrától belefáradt a taknyukkal jójózó figurákba, akik műorszarű végbélnyílásából kandikálnak a világra. Minden jó, ha a vége az eleje. Filmtörténeti poén petárda robban rögtön a nyitó képsorban, és ezért többen elszámolják magukat, ez nem egy kétórás Saturday Night Live Show, csupán egy emberélet. Andy a holdra indult, de mindannyiunk szerencsétlenségére a földön kötött ki.

Kot-kot-kot-kot-kot-kodács, gyurmából van a tojás. A lágy tojás évében vagyunk, másfél órával az első független tyúkköztársaság megszületése előtt. Lakóhelyünk a fias tyúkról nézve ez a jókora tojás, ellentétben a tollatlan galileai állításával. A kapirgálók szemmagasságából nézve azonban csak ez a dróthálóval körbekerített baromfiláger. Csibebarakkokban tengődve tojás-tojási kényszer alatt fogynak napjaink. Tojsz vagy tepsibe kerülsz. Motiválnak szerető gazdáink, és mi eleget teszünk a parancsnak, ám minden csirkeszépben él a remény, hogy egyszer szabadon, a leveses tányértól messze, egy zöldellő mezőn, baromfi nyugalomban krikettezhet tarajos és tarajtalan. Egy kondér közelbe került csibe honfitársam kotyogta a sokból tyúkeszméletéhez térve. Lepergett előttem az életem, elég unalmas volt. Ettől a csőrlógató kijelentéstől és a tyúkhóhér tepsifűrer asszony új csibepite gyártó gépezetétől megrémülve megsokszoroztuk a szökésre irányuló erőfeszítéseinket. Égből pottyant segítséget is kaptunk egy Roki névre hallgató, repülőjenki kakas személyében. Ezek után tyúkeszű az a szárnyas, aki a magasztos pillanatban végrendelet okán tollat ragad, mert átkapirgáljuk a történelemkönyveket, hajnalban már szebb jövőt kukorékol a kakas, s nem lesz többé végcélunk a terített asztal, sem a leves porbetét. Holnap a szabadság édes madártai útjára lépünk. Gyurma színészekkel azért kellemes dolgozni, mert nincsenek alúrjaik. Könnyen formálhatóak, mindig a maximumot lehet kihozni belőlük, és a harmonikus csapatmunka tökéletes eredménnyel és sikerrel kecsegtet, valahogy így vélekedhetnek az animáció istenei, Nick Park vagy a Mico Cakó Ferencünk. 4 évi megfeszített robot 3600 másodpercbe gyúrt lélegzetvétel, és a produktum önmagáért beszél. Gyurmában az igazság. Rettentően szellemes baromfistáb, gyurma ereikben igazi angol humor csordogál, és a hála nagy szemű kendermagnak be nem áll a csőrük. Az Aladdin óta legtökéletesebb csőrhöz igazított szinkron könnyedén feletteti velünk a hollywoodi hangorkánt. A filmből szűrtem le a nagyim szárnyasok iránt táplált szimpátiáját, és gasztronómiai kalandozásaimból a mai naptól kiiktattam a grill csirkét.

0: híreink következnek. Naív Anikó jelenti Dillywoodból. Majdnem igaz hírek a szereposztó díványon innen és túl, ahol a Virsli újú producer az úr.
1: Magyar kasszasikert is utolér a szexipar. Már dobozban a poligami pornó verziója. Az Origami megtartotta az alaptörténetet. A remek adottságú férfihős Alex Csampi ágyában cserélődnek non-stop a bővérű lánykák. Felizgulva várjuk az opuszt, minek csúcspontján a pikány zárójelenet adja, ahol az összes hölgy egyszerre köt majd ki a tetrekész férfi ágyában.
0: A 4-es 6-oson megállóit beolvasó színészek sikerén felbuzdulva a BKV úgy döntött, bővíti a repertoárt. A jövő hónaptól komplett műveket fognak mikrofonba mondani előadó művészeinkkel az 1-es vonalán. A Vágy villamosát, míg a 3-ason a Bűn és bűnhődés debütál. Metróra előkészületben a Nyomorultak és a Szál a kakuk fészkére, míg a Föld alattin az Állatfarm és az Utazás a koponyám körül lesz hallható.
1: Pedro Almodovar új moziában egy leszbikus szinkronúszó páros, egy impotens úszómester és egy rózsaszín békaláb merül alá az élet medencéjében.
0: Lindsay Lohan újabb átlagos estéje. Liter számra vedelte a tekilát egy közkedvelt Los Angeles-i szórakozóhelyen, többen látták, amint felszív néhány csík kokaint, lesmárolta a WC-s bácsit és fizetés nélkül távozott, majd pár utcával lejjebb rommá törte vadi új Lexusát. A tett helyszínéről öntudatlanul hazafelé csámborogva még meginvitálta magához a Dallas Cowboys futballcsapatát. Aznaposan ébredve, slaggal lelocsolta az újságkihordó fiút, később megharapta a postás és rápisílt a szomszéd gyepére. Zárásként az őt letartóztató rendőrök szolgálati járművét két káromkodás között telehányta.
1: Friss hazai. Remékeljük a Tango és Cash-t, Csárdás és Forint címen. Kurt Russell és Stallone párosát Kamarás Iván és Gesztesi Károly honosítja. A forgatás hétfőn kezdődik a Gyorskocsi utcában.
0: Legendás együttesek musical változatban, itt a hazai válasz. Jégre teszlek címmel, Gangsta Zoli és a Kártel munkásságát állítják színpadra. A korai sikertel névek is fontos szerepet kapnak a darabban. Ezért is esett a választás az együttes tagjainak kiválasztásakor a jelenkor üdvöskéire. SP Antifitness Tomi Fekete Dávid Márk. Az ős bemutató helyszíne a Városligeti Műjégpálya.

0: Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt halljátok. Vendégeink Pereszlény Erika és Szabó Simon, valamint a könyv szerzője, illetve a blog egyik szerzője, akit itt van még a műsorban csöndben, Csizmazi a Csízi Gábor, és a Hetedik Sor című, Közepe című blogból és könyvből olvasnak föl. Most következik az első kérdésünk, nyerhettek könyvet. Telefonon, e-mailen vagy a cseten várjuk a válaszokat. Az első kérdés, mondj három, vagy írj három olyan filmet, amiben a hetedik szó szerepel. További jó hallgatást!
1: Cigaretta szünet. Egy fecske nem okoz tüdőrákot hajtogatta Kovács Edebá, utalva a szájából örökmécsesként parázsló dekre. A láncdohányos ránézve erőtlen jelzőként hatott. Az orvosi egyetem már 30 éves korában bejelentkezett a tüdejéért, mondván jó lesz elrettentő példának. Az apró bűzrudacskákból gerjesztett hatalmas mesterséges köd áthatolhatatlan térerőként lengte körül. Jelenségét vészjósó hörgő és krákogó hangok kísérték, és miközben a légcsövekben otthonra talált kátrányt próbálta újból felszínre juttatni, a házban lakó srácok süsűnek csúfolták. Az élet furcsa fintora, hogy szegényt végül nem káros szenvedélye, hanem egy elszabadult troli vitte a sírba. Tüdőropi, koporsószög, stresszhez álló, ami a hontyákból barátokat, a suli vécéből társalgót, kisfiúból nagyfiút, Clintonnéből vérengző fenevadat kovácsol. Egy elszívott szál 14 eltékozolt percecske a földi létből, egy rossz házasságot képes még 10 karton is semmisíteni. Ki emlékszik már a markáns arcú, örökké mosolygó Marlboro Man-re? Évekkel később fénytelen tekintetű csontvászként saját haláltusáját rögzítette, hogy figyelmeztessen. Vajon hány karikafújó bajnok vette észre kis dobozba zárt szerelmén az 1997-es feliratváltást, a dohányzás káros az egészségre, javított, a dohányzás súlyosan károsítja az ön és környezete egészségét. A bagózásról és a nikotinfüggők fanklubjáról egy füst alatt meg annyi szívmelengítő és szorító, érdekfeszítő, nevelő célzatú anekdótát el lehet regélni, sőt, filmet is lehet belőle forgatni. Kizárólag azt kell belátni, hogy ezzel nem robbantunk ki forradalmat, nem néptelenítjük el a tüdőgondozókat és nem futtatjuk fel a rágógyártó cégeket. Jeffrey Wiegand, Russell Crowe, a Brown & Williamson cigarettakonszern elbocsátott tudományos tanácsadója, szörnyű titoktudója. A nagy kutya búcsúzóul óva inti a park, legjobb fái az enyémek, nem lenne szerencsés, ha gazdagon okosan társasjáték világi csalása fény derülne. A mérleg egyik serpenyőjében Jeffrey összkomfortos élete és szeretteinek biztonsága, míg a másikban több millió arctalan idegen sorsa, kik nem kötelezik semmire. Pehére a lelkiismeret nevű szekta elvakult tagja. Kockára téve mindenét, tettével kívánja bizonyítani, hogy az igazság még ide át van. Kapcsolatba lép Lovell Bergmannal, Al Pacino, a CBS legnézettebb műsorának, a 60 Minutes producerével, aki nyomba kiszagolja a szenzációt. Ez az ügy nagyobb, mint a Watergate. Időközben a milliárdokat tologató karok lazán feltűrik ingójukat, előveszik poros bábjaikat és kedvenc darabjaikat játsszák. Kisemmizni, megalázni, itt egy kis fenyegetés, ott egy kis vesztegetés, a törvényeket mi alkotjuk. Ám a botrány, akár a süllyedő tankhajóból az óceánba szivárgó olaj, nem sokára hatalmas fekete foltként égtelenkedik a fedhetetlen jellemek ünneplő ruháján. A film, melyben a 158 perces játékidő folyamán egyetlen szereplő sem gyújt rá, kivétel egy posztoló katona a feliratok alatt, félúton helyezkedik el az elnök emberei és a Manhattanre leszáll az ég között. Michael Mann rendezőnek a valós alapokon nyugvó sztori dokumentálásában végig sikerül hitelességgel, életszaggal átítatni moziát, ebben kiváló partnere Dante Spinotti, sok esetben intim szférába gázoló kamerája. Russell Crowe metamorfózisa és alakítása egyaránt lenyűgöző, De Niro dühöngő bikáját súrolja. Al Pacino a sztori vagy az ember között libikókázó karakterének megformálásáért újfent zenghet az örömóda. Man Jeffrey Wigandát nem avatja mártírá, lépésről lépésre mutatja be, hogyan veszítheti el egy lángra kapott fotó gyorsaságával szépen felépített mindennapjait. Feladatunk felismerni a köznapok hősét. Manapság a szentek nem mágián, hanem középiskolai tanárként végzik, nem képesek csodákra, proféciáik élettartama nem több 15 percnél. Egy dolog azonban megnyugtató. Találtunk egy igaz embert, és ennek köszönhetően egy ideig minden kőkövön marad.
2: Bábszínház. Már pöttömnyi koromban sem hagyott nyugodni a kérdés, hogy vajon ki tartja mozgásban ezt az örök mozgó cirkuszt, a jó Isten. Számolja a neki tetsző cselekedeteinket, és ezt mérlegelve helyez el újabb téglákat mennyei házunkban. Ne talántán a földön kívüliek? Kézenfekvő. Kísérleteznek, és a föld a laboratóriumuk. Páholyból szemlélik háborúinkat, ügybúzgó bolygópusztításunk, majd eljön a nap, mikor türelmüket veszítve planétánkat színes üveggolyóként zsebükbe csúsztatják. De ne gondolkodjunk ennyire szélesvásznúan, maradjunk két lábbal az anyaföldön. Híradó. A nagyhatalmak báboznak a kicsikkel, az államfők a népükkel. A rabló sabban tartja az öreg nénit, a villanyszámlás a háziasszonyt, a tanár a diákot, a kutya a postást. Ördögi körhinta. Amennyiben egy lopott délelőttön a szabadba menekülünk, és a fűben feküdve ejtőzünk, rövid időre az a csalóka érzés kerít minket hatalmába, hogy kezünkben tartjuk sorsunk fonalát. Bertrand Russell angol filozófus jegyezte meg egyszer. Az a baj a világgal, hogy a hülyék mindenben holtbiztosak, az okosak meg tele vannak kételyekkel. Truman Burbank, Jim Carrey, Seahaven-i átlagpolgár kételyektől mentesen élte hétköznapjait. Tuti állás, tuti ház, cuki feleség, cuki szomszédok, a bűnözést hírből sem ismerő mennyei Disneyland. Gitch City, mézes kalács házikókkal vasorrubában nélkül. Truman születése óta szívta magába a mámorító vatta cukor illatát, következésképpen sose furcsálotta a körülötte lévő világ túlzó tökéletességét, csak hogy a kristálytükör váratlanul meghasad. Rádöbben, hogy eddigi élete nem több egy megrendezett szappanoperánál, amit az anyamékből való felbukkanása óta követ millió szempár. Non-stop, a nap 24 órájában. Láthatatlan kezek marionettbábunként játszadoznak vele, előre megírt forgatókönyvek szerint. A sokak által új lakóhelyül kiszemelt, makulátlan kisváros pusztán jól felszerelt filmstúdió, 5000 rejtett kamerával felszerelve, állakosokkal, álbarátokkal, álcsaláddal benépesítve. Hogyan dolgoznád fel, ha azzal a ténnyel kellene szembesülned, hogy édesapád elvesztése a nézettség növelése érdekében történt? Szeretnéd, hogy az első lépés szó, csók, varázslatos intim pillanatát illetéktelen szemek vislassák? Peter Weir rémisztő víziója időközben valóra vált. Az emberiség igennel válaszolt.

Nyomás. Fogvédőd be, aztán tövig a gázpedált. Kezeket a comb külső borításához varni, a száguldó gépjárműből fejeket nem kidugni, ez nem a mese körhinta, ne is számítsatok rá, hogy anyuci visszainteget. Azokat a tini szarságokat pedig nyomjátok a huginak. Végre valahára egy olyan mozi érkezett a nagyon pazarló Amerikából, ami tényleg a húsvér fiatalokról és a nem a Barbie gyúbaba nemzedékről szól. Akik nem pihepuha ujjacskáikkal feszítik szét a Csibe Univerzum védőburkát, hanem vésővel zúzzák apró szilánkokra, a püspök falatjukra feszülő mészhéjat. Keating tanár úr öntudatra ébresztése nálunk már éveket késett. Az élet velejét már mohón kiszívták, és ahogyan a mának élnek, úgy a holnap valószínűségét száműzik messzire. Los Angeles az elveszett gyermekek városa. Karácsony van, szerető szülő azonban egy szál se. Nincsenek porcukorral fedett gazdag külvárosi házak, kertjükben kivilágított rénszarvas fogattal, a vaníliás cukor illatát sem viszi a szél. Bing Crosby sem énekli a White Christmas-t, Ronna és barátai szűnni nem akaró undorral építik jövőjüket egy lepukkant szupermarketbe, míg nem bekövetkezik az a nap, ami végleg kizökkenti őket a biztonságot nyújtó nihilből. Egy kényszerű műszakcsere 24 órányi pehlavinát zúdít illúziók nélküli kortársaink nyakába. Ezen a csillagfény és ábrádmentes éjszakán amatőr dílerek, hiányos öltözetű bérszerelemgépek, sorozatsztárok, pervers homeshoppingolók adják egymásnak a stafétát a vásznon. Szövevényes sztorit szőtt a pók, vagyis a forgatókönyvíró és Doug Liman rendező a történet puzzle darabkáit mesterien még tovább kutyulta, minek végeredménye egy rafináltan humoros, pofátlanul szórakoztató celluloid mozaik. Ha a ravasz az agy poénjait és az életérzését egy X-el lejjebb transportáljuk, akkor már helyben is vagyunk. A stábistánál azért ott tapos fékbe. Töröld meg gyöngyöző homlokod és nyomos haza, mert anyu friss sütivel vár.

0: Játékunk következő fordulója következik. A következő kérdésünk: hány nap alatt írta Sylvester Stallone a Rocky című filmjének forgatókönyvét? A válaszokat a cseten, illetve a milyen telefonszámon kérjük. Nem vagyunk adásba, ne telefonáljanak.
1: 215 37 73, de ezt a műsor után fogjuk fölvenni csak.
2: Pedál királynő. Iskola köpenybe bújtatott mosolygó ördögök. Élire vasalt, precízen fésült, csengő-bongó hangú, csillogó szemű, tanárok minden szaván csüngők, akik miatt az osztályfőnök szívesen megy évadnyitóra. Ki készíti el a havi fali újságot, kiszedi be az osztálypénzt, kivágja le a kertemben a füvet, s mindig ugyanaz a kéz lendül a levegőbe. A puszta látványuk is lefáraszt. Ki az, aki soha nem felejti el a tanárnő névnapját, pedagógus napon pedig selyem papírba csomagolt virágbolttal fogadja a kapuajban? Segítik vinni a krétát, kimossák a szivacsot, náluk van a szertárkulcs, az ünnepélyeken verset szavolnak, a 20. osztálytalálkozón is szerepüket nem feledve rohannak a megőszült tanárő alá tolni a széket. Az iskolai gestapó leghűségesebb spicliei sohasem dohányoznak a WC-ben, nem isszák magukat lakberendezőre a házi bulikon, még ott is statisztikai adatokat gyűjtenek az ifjúság szociológiai kutatásokhoz. Joggal várják az évvégi jutalomkönyvosztást, és büszkeségtől ájuldozó videokamerákkal felszerelt szüleik könnyen kiszúrhatóak a bambuló tömegben. Ó, azok a stréberek! Az állatfaj, melyet nem fenyeget a kihalás feszélye. Tracy Flick, Reese Witherspoon a műfaj csúcsragadozója. A mintadiákok gyöngye, az ég nem csak feszes kis kardigánnal, s tökéletes behizelgő modorral áldotta meg, de tehetséggel is. Ő minden hátsó fertály fényezője, minden klub vezetője, a sátán is tőle kér tanácsot az érvényesüléshez. Elszánt Gimi Hitler, aki a legmocskosabb eszközöktől sem riad vissza, pláne, ha a cél az iskolai diákelnök választás. Imádkozó sáskaként édesgeti magához, majd később felfalja rá veszélyes, ám szemében szánalmasan gyenge áldozatait. A törött lába miatt politikai karrierbe hajszolt foci királyt, vagy a választás tiszta lezajlását felügyelő osztályfőnökét. A legjobb adaptált forgatókönyv Oscarjára jelölt történet főképp Reese Witherspoon erőteljes alakítására támaszkodik, aki olyan hiteles, hogy még a végén még fizetnénk is, csak hogy jól megtéphessük. Ez egy vérmentes szörnyfilm, melyből megtudhatjuk, milyen kislány volt Margaret Thatcher.

Dead Man Moonwalking, avagy a Jacko Tour. Michael Jackson, a bulvár sajtó kedvenc voodoo bábúja, millió tűzszúrástól megrogyva, 12 év után készült a lehetetlenre. A kezdetben 10, majd 50-re feltúzzasztott koncertsorozat terve sokakat kétkedéssel töltött el. Tavaly még a halálos betegséggel küzdő művészről cikkeztek, és egy olyan fizikai megterheléssel járó turnéra készült, ami egy jókarban lévő szervezettől is emberfelettit kívánt. Így vált ez a 112 perc egy előre bejelentett gyilkosság krónikájává. Kélyesen ropogtattam új perceimet, billentyűzetemmel sortűz általi halált mérek a haszonlesőkre, kik eme produktum elkészítésében aktív szerepet vállaltak, azonban a látottak egészen más irányba tereltek. Persze attól ez még mindig egy bőrlehúzási akció egy olyan emberről, aki élete során dollármilliókat költött annak pótlására. Hisztérikus rajongók hadára, megrendült celebek ömlengésére számítottam, arra, hogy szenzációhajhász híradóbejátszások és könyvfakasztó archívanyagok kollásba ollózzák be a borsos összegen megvásárolt utolsó próbák használhatóbb képkockáit. Erről azonban szó sincs. Mozijegyünk inkább egy fapados koncertjegynek felel meg. A This Is It, egy majdnem koncertfilm, a világ legnagyszabásúbb, de soha be nem mutatott showjáról. A pop haldokló királya búcsúzóul tart még egy kincstári látogatást a népnek, betekintést engedve uralkodásának legszebb éveiben felhalmozott zenei égköveire. Jacko színrelépésével beköltözik a feszültség. Akaratlanul is nyomozni kezdünk. Kit látunk a színpadon? Valóban ő az, vagy csupán vérprofi dublőre? Az első 30 perc a fásimulató képi világát idézi, két kamera keresztüzében néhány minőségi háttértáncossal, kiegészítve meglepően energikusan próbál az előnytelen ruhákat viselő sztár. A kórosan sovány előadót egyes számok alatt testesebbnek véljük, a kevés közelkép és sokat takaró napszemüveg sem alakítja a gyanunkat, idővel azonban felhagyunk a megoldással, amúgy sem kecsegtető kutatással. Lenyűgözve elsodor bennünket az a körítés, ami isteni szintre emelhet egy embert egyetlen este leforgása alatt. Az elkophatatlan slágerek köré megálmodott és félig megvalósított látvány és technikai körítés főhajtása késztet. Fogócska bogártal, 1100-ra dúsított tánckar, 3D-s filmbetét a beteg földért. Noha számos helyen főznek a világon, a tálaláshoz még mindig Amerikában értenek a legjobban. Az elveszett gyermekek mosolya olykor kiül Jackson megkínzott, a thriller statisztáit idéző arcára. Fáradtan harcol a közönségéért, a szakmakrémjével dolgozva a tökét célozza meg, vitathatatlan tehetségének fényében látott szakmai alázata, szerény megnyilvánulásai és a sokak szemében komikus szeretet kitörései teszik igazán megrendítővé bukását, amint maroknyi alattvalója tapsolja üres trón termében. Naívan keblére akarta ölelni azt az emberiséget, kinek a számlájára csupán a dinoszauruszok kihalása nem írható. Óvd a hangod, Michael, hát ha létezik egy jobb hely, ahol még kijelesztheted.

0: Újabb híreket hallhatunk Naiv Anikó tolmácsolásában Dillywoodból.
1: Újabb iráni fesztivál kedvenc. Abdul Pazar 4 díjat besöprő falevél című alkotása egy mizantróp kecskepásztor mindennapjaiban keresi az életmiben létét.
0: Észak-Koreának is van filmgyártása. Ez bizonyítvány mozifilm készül a dicső futballválogatottról. A történet a hős fiúk odüsszejáráról szól, milyen kinkeservek áran tudnak elmenekülni Dél-Afrikából, és csak számtalan akadályt leküzdve jutnak vissza szeretett hazájukba. Még egy képkocka sincs belőle, de a híradó szerint már 1 millióan látták, és minden bevételi rekordot megdöntött.
1: Ice Cube neves rap előadókkal szeretné elkészíteni a Tamás bátyja kunyhója modernizált változatát.
0: 86 évesen elhunyt Boris Dacajev orosz színész. Legemlékezetesebb alakítása Eisenstein Patyomkin páncélosának híres babakocsi jelenetében játszotta a síró csecsemőt.
1: A Fűrész széria sikerén felbuzdulva a Honi producerek Kalapács munka címmel magyar horrorfilm forgatásába kezdtek. A sztoriból kevés vért csöpögtettek, annyit lehet tudni, hogy főhőse egy a Fülinél jegykezelő automatához szögelt BKV ellenőr, kinek 1000 blitzelővel a nyomában kell Calvin térről Újpest központig elérnie, miközben mindenhonnan Jos és Jutta CD ordít.
2: Spanning the globe to bring you the constant variety of sport, the thrill of victory, and the agony of defeat. The human drama of athletic competition. This is ABC's Wide World of Sports.

Szappan és forradalom. Végérvényesen belefáradtam, hogy napi 8 órában tüdőzzem le a sült krumpli olajos bűzét. Jó ideje, csak a testem járt el a munkába, a lelkem otthon hagytam, vagy egyszerűen elvesztettem, erre már nem emlékszem pontosan. 24 órát követ újabb 24 óra. Egy homoklebeny kasztrációt követően fénytelen tekintettel láthatatlanul egyenletesen topogtam a rosszul koreografált ösztáncban. Együtt hömpölyögtem a humanoid masszával, porcelánmosoly, lélegzetvételnyi ólom, kutyaürülék, mobil sikoly, acsarkodó állatoktól túlzsúfolt betonvadon. Drága és olcsó ruhákban rohanó szemtelenség, erre most nincs időm, kézmozdulat, undor, kerülőúta kéregető ember maradvány miatt. Vakok. Fűtött otthonaikban, karc nélküli ragyogástól körülölelve ugyanúgy rothadnak. Még hogy 6 nap alatt teremtette. Az mindössze egy kísérletező kedvű délután volt, amit a média kiszínezett. Hazatért a kabát, instant étvágy, képcsőre csatlakoztatott aggyal fókuszálok zenei aláfestéssel nyomatékosított szomorú játék, hazug álló. Hová lett az a srác, aki újságpapírként akarta maga alá gyűrni a világot? Felmorzsolódott. Elszállt a csatorna rácsain keresztül gőzölgő sóhajok társaságában. Megfojtott a tehetetlen állandóság, kínzó lassúsággal haldokoltam. Aztán hirtelen megváltozott minden. Tagja lettem egy titkos szervezetnek. A harcosok klubjának, ahol a régóta lámpásban raboskodó fizikai erőm kiszabadult, és ennek következtében tetszhalott elmém kitisztult. Kiábrándultságomból elszántság lett, és ismét naív kamaszként hiszem, hogy a világ helyre pofozható, de csak most értettem meg, hogy ehhez először le kell rombolni. Fenomenális. 140 percnyi vegytiszta extázis. David Fincher korunk legeredetibb rendezője, ami 1975-ben a taxisofőr, az 1999-ben a harcosok klubja. Efféle hangzatos címkéket aggat rá a még mindig szédelgő kritikus a moziból kijövet, majd eltelik egy hét, újra megnézi, és dicsérő szavait négyzetre emeli. Egyesek szerint ez egy koromfekete jövőkép. Ébresztő, ez már a jelen. Fincher filmjébe új értékrendszert állít fel, melynek alappillérei azért erősen megkérdőjelezhetők. A néző mindvégig kiszolgáltatott, a rendező kényére, kedvére szórakozik, néha megremegteti a filmszallagot, máskor egyszerűen bevág egy péniszt. Ha már eleget dicsért

South Park. Nagyobb, hosszabb és vágatlan. Mikor Fábri Sándor vendégül látta az állásából kipenderített és méltatlanul mellőzött tévémacit, a közönség egy elesett, megtört bábmedvére számított. Ehelyett kaptunk egy arrogáns szabadszájút. Az egykori megasztár arra a kérdésre, hogy miért nem hozta magával régi partnerét, Jancsi Bohócot, csak legyintett. Éveken át a nyakamon lógott. Amikor a showman nosztalgikus felhanggal megkérte játssza el az egykori sikerszámát, mindenkit megdöbbentett. A régen hallott dallamos gargalizálást követő öblítős résznél a szájában rekedt vizet váratlanul a kamerába ürítette, majd egy ízeset brummogott, aztán szó nélkül lelépett a színről. Másnap a bulvár sajtó már tálalta is az igazságot. Az önmagáról megfeledkezett mackó kényszerszabadságát South Parkban, Amerika botrányos szegletében. Ez már önmagában válasz, vagy nem? South Park csendes kisváros, ahol nem Usztis Mátyás felügyeli a törvényt, és talán ebben keresendő az ok, hogy váratlanul elszabadulnak az indulatok. Az enyhén fiatalkorú lakosság szókincse egy kanadai vígjáték hatására jelentősen felduzzad. Dedos szókészletükben megjelennek a slang szótár kitépet oldalai. Egy 2 éves pöttöm is úgy küldi el verbálisan mamáját nyaralni, hogy az még 3 óra elteltével is lefagyva ül gyermekével szemben. Nem más megoldás, Amerika harcba száll a szűz lelkek megmentéséért. Kanadát minden áron el kell söpörni, a filmben játszó színészek tyúknyi agyvelejét pedig látványos show keretében megsütni. Bár a filmben nem hangzik el egyetlen Britney Spears szám sem, ellenben hallhatjuk az apokalipszisen megmorfondírozó sátán szeretőjével, Saddammal, Kenny elkerülhetetlen tragédiáját, a Baldwin és Arquette klán kihalását és Bill Gates végzetének beteljesülését. A South Park méltán vált kultsorozattá. Az Én is így rajzolok stílusban készült rajzfilm tesz a Disney rózsaszín selyemszalaggal átkötött díszdobozaira. Nem a monopól helyzetét akarja megdönteni, inkább a tévéisten által irányított emberiséget kívánja ráncba szedni. Trágár, ordinári, gusztustalan, megbotránkoztató, de korán sem éri be a Beavis és Butthead szórakoztatási szintjével, ugyanis közel sem buta. Kivégzi a kommert, kiveri a hollywoodi mosoly mind a 32 fogacskáját, jókora bakancsal trappol bele a képmutatók által sütött habos tortába, és véresre harapdálja a mímelt érzelmekkel közelítő simogató kezet. Alapos könygáz a jó ízlés hamisan csillogó szemébe.

A download gomb halála. Töltögessétek a karácsonyi beiglit, mert ez most nem fog menni. Mosolygott James, és elégedetten hátradőlt a zsőjében. A magyar ember azért aranyvasárnapon is küzdve küzd, mint az a moziba őszintén szerelmes fiatalember, ki egy pénztárca barát piacon, nejlonharisnyák és a csapvizezett parfümök takarásában barkácsborítóba rejt várusított a Cameron mozi forradalmát. A hollywoodi marketinggépezet érzékeny az átlagpolgár hétköznapi szélmalomharcaira, ezért előszeretettel szivárogtat ki drámai háttérinfókat a készülő mozi kulisszatitkaiból. Eladta anyukája kerekesszékét csak, hogy 47-szer is újra vehessen egy jelenetet. 7 esztendőt állt a forgatás egy vulkánkitörés miatt, a stábtagjai még az étkezési szünetekben is holt nyelven beszéltek, stb. Az Avatar, mert ugye az Avatarról beszélünk, beelőzte néhány hasonló tyű meg hű sztori, ám ez esetben a vászonra került a jó részük. Az oszkárosan hajós hülyesztő direktor már 1991-ben úgy préselte át Robert Patricket a Vasrácson, hogy nem győztük visszatekergetni a videókazettát. Zenbuthátak megszégyenítő türelemmel figyelte a technika fejlődését, és mikor elérkezettnek látta az időt, vizuális látomásának szolgálatába állította azt, és létrehozta a filmtörténet újabb mérföldkövét. A másik harcos

kitörőnek, George Lucasnak annó beletört lézerbicskája, az új trilógiát láttán bizony sírva követeltük vissza a hungarocel és a technokol korszakát. A sci-fi egyik közkedvelt kiindulópontja, Sloan az ember, ki összebarmol mindent, majd sárgolyóját hátrahagyva univerzális szintre emeli a sáskalétet. Az Avatar meseszövése önmagában egy filmtörténeti kollázs, mert a Matrix-tól és a Pocahontas-on keresztül a farkasokkal táncolón át a rettenthetetlenig számos klasszikus visszaköszön, most azonban csak az cincája darabokra, akit soha nem kényszerített térdre a mozivarázs. Egy-két karakter népmesei egyszerűsége, az atomot nekik gondolkodású G.I. Joe vagy a féltékeny dacos helyi vagány benszülött, néhány silányon csengő dialóg és az enyhén suta lezárás, a lógó orral távozó vert sereg a csalódott vörös ingeseket juttatja eszünkbe, elfüstöl a grandiózus vállalkozás oltárán. A mosolygó diktátor kedves apukaként fogja kezünket, és kísér el minket egy olyan világba, amit utoljára gyermeki fantáziánkkal voltunk képesek megálmodni. Pandora bioszférájának megteremtése, az élettel teli színész lények játéka már-már isteni szintre emeli az alkotókat, nem beszélve a tényleges látás újbóli megfogalmazásáról. Rajzórán soha nem derült ki, hogy létezik ennyi szín. A mélységélesség valós értelmet nyer, így a repkedő navikhoz képest Harry Potter quid meccsei, Levente Péter égből pottyant mesék kivitelezési szintjére süllyednek. Noha mindent a szemnek, mégis ízlésesen előkerüli a vásári 3D-t. Nem röppen arcunkban nyilvessző, zuhan ölünkbe a helikopter, viszont magasra nőtt ajnövényzet, vagy válunkra hullik a pernye. Sigourney Weaver nélkülözhetetlen őselem. Zoe Saldana szemünk előtt válik az intergalaktikus szex nagykövetévé. James Cameront alázata és perfekcionizmusa ismét a mozivilág trónjára ültette, szeretett népét sikeresen édesgette vissza az elnéptelenedett filmszínházakba. Isten óvja a királyt!

Játékunk következő kérdése. Tessék a chatre megírni, hogy melyik az a film, amelyben Steven Seagal Kurt Russell-el együtt játszik, de Steven Seagal 15 perc után eltűnik a filmből. Ajándék egy 7. sor közepe című könyv.

kiságyúk, a néző visszavág. Milyen filmek születnének, ha Mundruczó Kornél Győzikével, Fliegauf Benedek Fekete Lászlóval, Tar Béla Kiszel Tündével forgatna közösen? Ha a patkó alakú bajuszt viselő Tony beszabadulna a magyar filmszemlére, bizony azt jelenteni az igazi vérfrissítést a honi szakmának. Ki is ő valójában? Az átlagnéző. Jó, egy fokkal rosszabb bőrben van, éppen hogy kiengedték a pszichiátriáról, ex-felesége féltve bízza rá a gyerkőcöket, egy utolsó esélyt felkínálva. Az öreg tragacs azonban megmakacsolja magát, így lecsúsznak Harry Potter legújabb kalandjáról. Mivel a csalódott lurkok mozira éhesek, jobb hiány betuszkolja őket a plakáton bőszen hirdetett mesterműre. Az unalom hamar hájogott nyom a család szemére, amikor a ködös szimbólumok erdejében eltévedt kutyust feláldozzák a magas művészet oltárán, apu végképp bepöccen. A kártérítés első lépéseként kirakat rendezésbe fog, ám az igazáért folytatott kitartó küzdelme a társrendezői székbe juttatja. Hulladék szortírozó munkásból is válhat Kubrick. A bájos ötlet kiagyalója az Ádám almáival egy életre megszerettetett Anders Thomas Jensen. Az elmúlt másfél évtizedben a dánok újos fényeket tapostak ki a filmkészítés terén. Bőven adtak és vettek értékes perceket életünkből. Létrehozták, igaz azóta csendben el is temették a dogma mozgalmat. Ezen filmünk is élcelődik, egyik alapszabályát cikizve, Tony megkéri az operatőrt, hogy váltson át a kézikameráról, mire ő kétségbeesve esdekel. De hát a főiskola óta nem dolgoztam úgy. Ebbe a görbe tükörbe bizonyára otthon Lars von Trier is belenézett, de bátran szállítható a világ bármely pontjára, mert mindenhol van alany, ki tollászkodhat előtte. Kiságyúk, egy kiérdemelt övön aluli ütés az álművészieskedő önmaguknak dolgozó közönségritkító direktoroknak. A kiságyúk egy csípkelődő szatíra, amely nem igazán mar a könyvben több rejlett. A lyukakat azonban buzgón betömködi Úrik Tomás és Nikolaj Liekas sziporkázó játéka. Ha szívesen fenéken billentenéd a díjesőbe fürdőző világmegfejtő révedőket, ha belefáradtál a családtagjaikon erőszakot elkövető hosszú beállításba kövülő főhősökbe, kik fekete-fehér képkockákon agonizálnak órákig. Ha számodra sem egyértelmű, miért is költői egy taknyos orr? Hogyan lesz a babapiskótábor ostya, és miért csak könnyes szemekben gyűlhet a valóság? Most végre röhögve elégtételt vehetsz.

Teo Scelio. Az irodalmi lépegetőt hallottátok. A hetedik sor közepe című könyvből, illetve blogról olvasott fel Pereszlény Erika és Szabó Simon. A könyv és a blog szerzői Csizmezia Csízi Gábor és Hanula Zsolt. És megvan a három nyertesünk, akik egy-egy könyvet tudnak majd átvenni. A műsor után megbeszéljük, hogyan. És olvassátok a hetedik sor.blog.hu oldalt. Friss cikkek, linkek, videók, filmajánlók, vicces dolgok találhatók ott. És most pedig további jó tilosozást!

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: A legnagyobb tekintély ezen a világon a világfejlesztő akaraterű. A természetben élő energia, mely kinyilatkoztatás útján fejleszti a világot, s halhatatlanná teszi a valóságot. Ehhez a tekintélyhez legközelebb áll a lángész, vagyis zseni, aki a feladatot meg is képes oldani. A feladat az, hogy az emberi faj tulajdonságát ki kell domborítani, s az isteni rendeltetés szerint ki kell fejleszteni. A fejlődés a kinyilatkoztatás alapján történik. Nem kell habozni, a napokat nem szabad számlálni, hanem a kinyilatkoztatásban feltétlenül kell bízni. Ha te szereted a földet, ember, s Istenre gondolsz, amikor kapálsz, a palánta téged felismer. Szeretettel gondol reád, mert ő benne is él az Isten. Nyújts táplálékot a fejlődő kis lénynek, növény állatvilági egyednek, s az gyönyörűségedre fejlődni fog. Nyújts táplálékot a vadállatnak, mely éhezik, s az hozzád simulni fog. Nyújts táplálékot nagy hóban a madaraknak, s a világ minden részéből hozzád ellátogatnak, fára telepszenek le, s neked csicseregve hálálkodnak. Nyújts táplálékot a vagyontalan szegénynek, ez el fog ismerni téged isteni tekintélynek. Az élet nem elmélet. Az élet valóság, amely kötelességgel jár mindenkivel és mindennel szemben. Az ember fejlődése ezen a földön egyenletes. A fiatal évek csapongó, szélsőséges ismeretgyűjtése után következik a pihenőkor, amely eltarthat 100 évig. A pihenőkor bölcselői azok az irányadó szellemi munkások, akik saját átélt tapasztalataikon okulva megfigyelésből szélesebb körű látáshoz jutottak, vagy távoli világrészeket beutaztak, így tudásukat nagyobb élettapasztalattal gazdagították. Ők azok a hivatott egyének, akik nem csak a saját háztartásukban, énjükben az egyszerű, de tökéletes egyensúlyt minden körülménnyel szemben fent tudják tartani. Ők azok a tanácsadók is, akik érdektelenül és nesztelenül másnak példával tudnak szolgálni. Ők azok a megbízható egyéni képességek, akik egy nagy berendezkedésnél, üzemnél, állami háztartásnál feltűnés nélkül kiváló szolgálatot tehetnek, mint elfogulatlanságtól mentes, kiforrott energiák, mert a közömbös vonalon haladva érzik azt a felelősséget, amivel a társadalom ítélőszékének tartoznak. Ők azok, akik kötelesek az átélt életet feltárni, a következő növendékek fejlődését elősegíteni, és új példákkal gazdagítani, amelyek nem a mindennapi életből, hanem a sors megpróbáltatásaiból és saját keserves tapasztalataikból eredtek a világrendünk fenntartása és továbbfejlesztése céljából. Ha tehát ők azok, kik a lélek és az érzés parancsolta tapasztalattal magukban adott esetben helytállnak és a tömegeknek jó példát szolgálnak, kötelességüknek eleget tettek, mert mi vagyunk azok, akik a szokások tömkelegében, a szokások befolyása alatt önmagunkkal is küzdelemben élünk. Az önküzdelem rendkívüli elhatározást igényel, rendkívüli energiát követel abban a tudatban, hogy ezt így kívánja az Isten világ fenntartó szelleme, amelyhez csatlakozik az ember tiszta érzelme. Maradandó alkotást csak az igazságból meríthetünk. Az igazságot csak az Istentől nyerhetjük. Akinek megadatott a képesség az alkotásra, annak megadatott a képesség a halhatatlanságra. A képesség nem csak az embernél nyilvánul meg, hanem az állatoknál, a madaraknál, a rovaroknál is érvényesül. A madaraknál a képesség a fészek előállításában és rendkívüli éneklő tehetségében mutatkozik, s némely fajnál a tudás is oly nagymérvű, mint például a harkályoknál, hogy azt a fáradtságos munkát, amely egy kis madár szorgalmában rejlik, csodálattal kell szemlélnünk, mert csak így érthető meg a világteremtő világrendje, ha az egységes fajtulajdonságoknak megvan szabva a különböző résztulajdonsága. Nem kisebb figyelmet érdemelnek a szorgalmas hangyák, a kis mérnökök, s a mézelő méhek államalkotásai és a darazsak fajtulajdonságai. Tovább menve az adott képesség megfigyelésén, a házi egérnél bukkanunk csodálatos energiára. Tájékozottsága, kitartása, s a tervbe vett munkának ellenállhatatlan keresztülvitelében. Az egér képes pici fogaival a földszintről az ötödik emeletre a falat átfúrni, épp úgy, mint a tengeri kagyló, mely belefurakodik a nagy kősziklába, ő is átfúrja magát az éléskamrába. Rendeltetéséből él a vidéki szemétdombon a lármázó verépsereg, nem kívánkozva magános verébnek a városba. Megelégedett mosolyjal tekint mind a kettő a tavasz megújhodása és a fajtulajdonságoknak folytatására. Épp úgy, mint a tavaszi gyopár, az ibolya s a rózsa. A nagy műnek megszámlálhatatlan múltja van. Egy nagy szellem szülte szunnyadó állapotban, utána mosolyjal ébredt, látva a sok szépet álmában, amit valóra váltania kellett. A mű a mostani alakjában hasonló egy nagyarányú tájképhez, amelyen a mester sokáig elmélyedhetett. A mű eredeti árnyait fokozatosan fejlesztette ki, épp úgy, mint egy nagyarányú napút festmény, amelynek nincsenek előtanulmányai, hanem csak a kezdetnek van folytatása, amely a mű nagy zsenialitásában domborodik ki. E rendszerben, ahol a fajok és a fajtulajdonságok domborodnak ki, minden egyet csak az adott képességgel fejlődhet ki. A művön tehát azt látjuk, hogy az élőlényeknek szaporodási kényszert adott a végzet, mely a párzással befejeződik. A hernyó 42 napi fejlődéssel gubóvá válik, s a pille ideális életben gyönyörködik. De gyönyörködik a cinke is, amikor pondró után kutat, a harká is, amikor a fa üregébe behatol. De gyönyörrel végzi munkáját a mézelő méh, amikor messziről hozza a méhkasba élelmét. De gyönyörben él a kis ibolya, és gyönyörben fejlődik a 6000 éves cédrusfa. S ha mi emberi képzelődéssel a rózsán a pillangót enyelegni látjuk, a cédrusfán a fülemülét énekelni halljuk, azzal a világ rendszerét csodáljuk, és a teremtőt hallgatagon magasztaljuk.

Nem így él a mai kultúrember, akit a természettől elszakított tömeglakásokba belekényszerítünk, éhezve, fázva, súlyos munkával agyongyötörjük. Tessék az agyongyötört, elcsigázott embert a gyönyörűség elé vinni. Ő ott nem fogja a természetet csodálni, nem fogja a teremtő erőt hallgatag magasztalni, hanem szídni és káromkodni fogja. Szídni fogja a kormányokat, a vallás közvetítő papokat, az iskolákat és mindent, ami útjában állott boldogulásának. A boldogulást elsősorban az anyagi javakban kell keresni, azok segélyével az új életet kiépíteni. E vállalkozásban a jogot, a teret, az eszközöket jól meg kell választani, a megélhetést biztosítani. Minden attól függ, milyen mértékben van az emberiség alkotó erővel megáldva ebben a modern kultúrának címzett világban. Az ember művelődik önnön magától, ha világtapasztalásra indul. Kifejleszteni önmagunkban kultúrát csak az esetben lehet, ha ez felsőbb helyről megadatott neki. A falusi verebet hiába küldjük a fülemüle mesterhez, ő megmarad szemetesnek. Hiába figyelmeztetjük, hogy a zöld ligetben a fülemüle hang versenyez, arra ő nem kíváncsi, mert Isten adta képességgel saját örömére, a magányos sziklákon ő is hangversenyez a maga módján. Nem szükséges, hogy minden veréb daloljon, vagy minden leány kornyikáljon, de kell, hogy az embernek megadassék a képesség a szép felismerésére, a gyönyörűségre. Ezt elérheti, ha tisztán vannak tartva az érzései, ha szerényebben, kevesebb munkával megél, s ráér a pihenésre, s a pihenésben a bölcseletre, az isteni természet ismeretére. Ebben a kialakulásban él a mai ember, keresi az igazat, a szépet, s önmagát. Így élnek az országok és világrészek. Vagy talán az egész világ egy gondolattal vagy érzéssel van teli. Keresi önmagát és az Istenbe vetett bizalmát. Az Isten megközelítésére feltétlenül szükséges, hogy az embernek tiszta legyen az érzése, befolyástalan a gondolatmenete. E befolyás alól való mentesítés, mely anyagi, az önbizalom, mely az adott képességből származott alkotó erőben nyilvánul meg. A befolyástalan elme épp úgy, mint az isteni lángész, a teremtő erőben keresi és találja meg életének a halhatatlanságát. Az isteni zseni teremtő erővel hozza létre az anyagot, az emberi zseni ebbe az anyagba pedig belelehelli a valóságot. Egy alkotást meg kell becsülni, épp úgy, mint minden virágot, minden kőzetet, minden állatot a rá jellemző tulajdonság szerint kell szemlélni. Más a rendeltetése a márványnak, más az opálnak, rubintnak és az eperfának, más az ibolyának, gyöngyvirágnak és a rózsának, más a barack, a tölgy és a cédrusfának. Más a hangyának, más a mének, más a hernyónak, mint a pillének, más a veréb, mint a fülemülének, más a cinke, harkály, mint a kacsa vagy a libának. Más rendeltetése van a szalonkának, a fűrj, a fogoly vagy házityúknak, a fácánnak. Más rendeltetésben él az elefánt. Látjuk mellette a tigrist és az oroszlánt. Más rendeltetésben él az eszkimó, mint az egyenlítő alattlakó. Más a magyar, mint az angol, a francia és a német, más az orosz, a lengyel, a cseh, a szerb, a román, mint a görög, az örmény. Mindezeknek elkülönülve faj tulajdonságban kell fejlődni. A faj tulajdonság fejlődését megakasztani vagy elpusztítani nem lehet. De ha amalganírozzuk, foncsorozzuk, akkor az aranyat a higanynak áldozzuk fel, ha pedig párosítjuk, akkor a szamárból, lóból múját látunk. Beoltás útján a fa nemesebb gyümölcsöt terem, de a magja csak vadoncot nevel. Mert a világon mindennek megvan a maga határa, kiinduló pontja. Határa van a napnak, a hold és a csillagoknak. Határa van a láthatárnak, a levegő áramlatnak,
határa van a világosságnak, az ízlés, érzés és az illatnak. Határa van a hangnak, a szájnyílásnak, különféle nyelv alakulásnak. Határa van a tengereknek, gránit bazaltkőzeteknek, határa van az erdőterületeknek, nyíres, tölgyes fenyveseknek. Határa van a szántóföldeknek, a búza, árpa, rozs felületeknek. Természeténél fogva felugrik a nyúl, róka, ürge meglapul. Természeténél fogva bátor a kotló, kutya, hörcsög és a disznó. Természete buzdítja a zöldlevelű békát, időjóslással foglalkozó kis profétát. Természete jellemzi a fürge kis gyíkot, a bozótban tovasikló kígyót. Faj tulajdonság szerint osztályozzuk a virágokat, kelyheikben a termőszálakat. Faj tulajdonságból illatos az ibolya, a lilium, a szegfű és a rózsa. Faj tulajdonsággal bír a diófa, a füge, a pálma, s a bölcselő cédrusfa. Mindezeket együttvéve, vagy elkülönítve, megvan szabva a rendeltetése, megvan a virágnak illata, színe, határozva van a méheknek, jelölve az útja színes pillangóknak, dongóknak a napi munkája. Faj tulajdonság szerint bíráljuk el az állatok hangját, a rovarok zümmögését, a madarak fütyölését, cinege, harkája, pacsirta éneklését. Faj tulajdonság szerint figyeljük a vércsét, héják, sasok keringését, s a bozótban a fülemülék bús énekét. De amikor mindezeket figyelemmel kísérjük, csodálattal telt érzéssel tekintünk széjjel az isteni természet bölcseletére, a faj és a karakterek megkülönböztetésére. Karakterrel különbözik embertársától az ember, madártól a madár, a kutyától a kutya, s minden állat külön-külön fajta, minden növény s minden virág különböző színű tarka. Ne keressük tehát a pálmát Libanonban, ne a cédrust lent a sivatagban, ne keressük a jeges medvét a Nílusban, és ne a krokodilt a Boszporuszban. Egy láthatatlan nagy lángész alkotta világban élünk, ahol a napot, a holdat, a csillagokat a légűrben találjuk, a pacsirtát a földeken, a kanárit a Kanári-szigeteken, a fülemülét a bozótban rejtve látjuk, s ha felmegyünk a magas Libanonba, a 6000 éves cédrusok otthonába, ott látjuk a 3000 éves hajadonokat türelmes pártában hajlongani, s csak a 4. ezredben gyümölcsöt termő koronával bontakozni. E megmásíthatatlan bölcselettel szemben az ember időhöz kötötten, szigorúak között él ezen a földön. Határa van tehát mindennek, nem különben az ember nyelvezetének és a nyelv pergésének is. E nyelv pergés határain menve, akár csak a patak partján keresve, a forráshoz érünk. Épp úgy őseink eredetének forrásához eljutunk, amikor a nyelv pergés határain indulunk. Nyelvi rokonainkat keresve, őseink útját követve, már Kis-Ázsiában, Anatólia, Szíriában, Mezopotámia, Perzsia és Turkesztánban rokonokra találunk, tovább menve pedig belejutunk a labirintba, őseink régi otthonába. A vándormadarak mindenütt otthon vannak, de amint keressük, nem tudjuk, hogy hol vannak. Ugyancsak így vagyunk a beduinokkal, a vándor életű nomádokkal, akiket ha keresünk, lakóhelyüket kutatjuk, azt sehol nem találjuk. Elődeinket, akik állattenyésztéssel foglalkoztak, mindazon területeken megtaláljuk, ahol vadban dús legelőkre akadunk. Kezdetben az egész család, asszony, gyermek, a junyájak után ballagott, később, amint elszaporodtak, nem vándoroltak. Az asszonyt gyermekeivel az Eufrátnál találjuk, házakat építeni, erődöket emelni látjuk. Ebben a helyzetben fejlődött ki az aranycsipkés párta és a hímzett fodros szoknya.
De amint híre terjedt az úri módnak, irigyeket támasztott Babilonba. Csaták zaja riasztotta fel a békességet, s nyugtalanította a babil népességet. Biztonságról kellett gondoskodni, s a sivatagban mélyebben elrejtőzni. Így épült fel Attila városa, Tedmur, a világhírű Palmira, Zenóbea királysága. E királyságnak művészi hírneve emelkedett, tekintélye a római birodalomnak szálka volt a szemébe. A városkát a rómaiak szétrombolták, Zenóbea királyságát széttaposták, lelki műveltségük útján őseinket megtaláljuk, mert napimádók voltak, Bál istennek áldozatot hoztak. Ezen az úton eljutunk Baalbek naptemplomához, a világ legnagyobb kőoltárához. Az óriási kövek közül egyik az áldozókőnek volt fenntartva, 500 köbméter a tartalma. Ilyen nagy kövekből készült a naptemplom oltára, mely Libanonnal szemben támaszkodik az Anti-Libanonra. E kövek egyenként 21 méter hosszú, 5 méter magas, 7,5 méter széles tömbökből állanak. A templom északi oldala 90 méter hosszú, 9 kőből van faragva. Párduc bőrös kacagánya volt minden legénynek, ez volt a dísze az ősi erénynek. Az ősi erényhez járult a vadászat szenvedély, a sasok, sólyom oktatása, a dal és a zene. Tüzes paripákon lándzsa, nyíl s karikással legelészve jártunk, egy-egy vadnak a felbukkanására a nyeregbe szálltunk. Vad nyomában vadász, sasok, sólymok szálltak sikerre, utána iramodott a pásztora, apraja nagyja. Nagyobb vadnak, párducnak az elejtése, körtánc volt a következése. Utána jött a sasok lakomája, a nomádok esti imája, a bográcsos vacsora, a dal és a zenebona. Így éltünk ősidőkben, télen a meleg tartományokban, nyáron a magas hegyoldalakban. A legelők, amerre jártunk, még ma is ott vannak, Ázsián át milliókra menő junyájak. Milliókra menő junyájak vonulnak végig tavasszal Baalbek naptemplománál, a Libanon s az Anti-Libanon lábánál. De amikor mindezeket vonulni látjuk, 1500 év előtti nyájainkra gondolunk. Gondolunk az akkori római erkölcsök hanyatlására, nomád életünk puritán szokásaira. Ebben az időben látjuk Baalbekben elődeinket az áldozókőnél gyülekezni, vadász sasaink közül egyet törhetetlen pengével Attila vállaira repülni. Nyomban utána hangot hallunk. Te leszel a világ legnagyobb hadvezére, nagyobb a rómaiaknál. Letöröd Rómát, s elfoglalod Pannóniát nemzeted részére. Utána a lovak nyugtalankodása, nyerítése, moraj, porfelhők kavarodása, a föld ingása, hullámzása, Bakkusz templomok összeomlása következett. E meglepetések után útra kelt a sereg. Útnak indult Attila. Előbb fel a nagy Taurusba, a ménest, gulyát, nyájakat, asszonyt, gyermekeket összevonva, felrakatott mindent beláthatatlan kocsisorba, milliókra menő junyájakkal, százezrekre menő ló és szarvasmarhával megkerülte a Fekete-tengert, átkelt a Tátrán, s a Duna-Tisza közén megállapodva. Itt találta meg a vasbandús, kiapadhatatlan legelőket, nemzetének az ígéret földjét. Asszonyt gyermeket biztonságban hagyta, seregeivel Párizsnak tartva átkelt a Rajnán, Szajnán, Párizs bulvárján s a katalauni síkon táborba szállván. A katalauni síkon küzdöttünk egykoron a latin sasokkal, gavallér módon. Párizs bulvárján megvan még a nyoma, hogy Hunniának már 1500 éves a múltja. 1500 év van elkönyvelve Róma kapujánál, amikor a pápa békét kötött Attilával. De a kapocs hirtelen elpattant, Attila halála után a raj szétárt. Elpusztult királynő méhéhez hasonlítottunk, a nagyvilágban árvákként bolyongtunk.
energia, tekintély, vagyoni bőség állott még rendelkezésünkre, s a világ úgy tekintett reánk, mint gavallér nemzetre, s mi ebben a megtiszteltetésben néhány száz esztendőt éltünk. A nap szeretetével az Istent imádtuk, de lelkünk mélyéből Attillát sirattuk. Csendes szerénységben él a cédrus, ezredekre kiható türelemmel. Türelemmel kell élnie egy nemzetnek is, amíg a koronáját nem éri el. Azt tudtuk, hogy 3000 évig a cédrus még nem cédrus, a negyedik ezredben bontakozik a koronája, s ezzel utat mutat a nemzeteknek a kitartásra. Mi állattenyésztéssel, vadászattal foglalkoztunk, szántóvetők voltunk, asszonyaink, leányaink kendert, gyapjút szőttek, varrottast hímeztek, aranycsipkét vertek. Férfi ruházatunk, sárga-piros szattyán bőrcsizma, nem mindenkor sarkantyúval ellátva. Téli ruházatunk gyapjúból készült bunda, a nyári meg házi kenderből. Nyáron nomád köpenyt akarta a vállat, télen a bunda melegítette a lábat. Kengyelvasat, patkót kovácsolt a legény, nyerekcsináláshoz nem kellett lelemény. Nem hiányzott semmi egyéb, csak a vezér e függetlenségben. Mert pénzre sem volt szükség az egyszerűségben. De Rómában a fényűzés tombolt, s a birodalom kétes erkölcsöknek hódolt. Puritán egyszerű életünket Róma megirigyelte, tekintélyünk, ősi hitünk a birodalmat feszélyezte. Nyakunkra zúdították a kertészeket Róma vidékéről, hajatnyíró borbélyokat Sámson idejéből. Egészséges testünket, lelkünket kábítószerekkel itatta, cédrusainkat karóhoz kötve oltogatta. A humanizmus szent nevében hirdette az Isten igazát, csengős persejekbe gyűjtötte a magját. Ez 900 év előtt történt, amikor engedtünk a csábításnak. Nyírott hajjal, kábult fővel hívei lettünk a társulatnak. De 500 év múlva kiózanodva a társulatot otthagytuk, s átléptünk más társulatba. Ezzel példát adtunk felekezetek címén társulatok alakítására. Államokat az államban tűrve, anyagi előnyök kihasználására, de legkevésbé az Isten imádására. Ezzel ingoványba kerültünk. Meglazult az energiánk, a nap iránti szeretetünk. Megszűnt az egyenes isteni összeköttetésünk. S közvetítők útján kicsírázott bennünk az önmagunkba folytott ingadozásunk. E változás után mi kábítólag csillapítottuk a bánatot. Elfordultunk attól az Istentől, aki Attilának adta a törhetetlen pengét a kezébe, s nemzetének energiát a szívébe. Energia és szív nélkül fejlődni nem lehet. Monumentális nagy dolgokhoz, egy nemzet legjobb tulajdonságainak kifejlesztéséhez energia és művészet kellene. Épp úgy, mint minden élőlénynek bizonyos átalakuláson keresztül kell esnie. Lehet az a parányi kis hernyó, mely a petéből bújik elő, lehet a kis virágmagja, mely később a virágot kipattantja, lehet az a kis csipogó madárka, mely még a tojáshoz tapadva, de lehet az a házi cica kis cicája, amint hogy lehet egy szép asszonynak a kisbabája, akiknek keresztül kell esniük a vajudáson, hogy tovább fejlődhessenek a nagyvilágon. Fejlődik a Duna-Tisza vize a forrásnál, amikor parányi. Lent a torkolatnál óriási. Fejlődik a mag, melyből a cédrus fakad. 6000 esztendős múltról bölcsen hallgat. Fejlődik az embrió, amelyből az állat árad. Egyikből az elefánt, másikból a majom, harmadikból egy szép női alak támad. Fejlődik az ikra, amikor szemléljük, később óriási halként úszni látjuk. Fejlődik a sziklán támad kis kagyló, amikor vizsgáljuk, később remek művészi köntösben találjuk. De fejlődnek a parányi hernyók, mikor a fákon rákcsálnak, később, mint pillék tovaszának. Fejlődik a kisbaba dajkája karján siránkozva, később az operában trillázva. Mindezeknek a fejlődését a természetben biztosítva látjuk, képességeit
a fajtulajdonságban megtaláljuk. E rendszernél fogva a szabad természetben a fajok nem keverednek egymással, nem érintkeznek. Fajtulajdonságukkal tovább nem fejlődnek. Ilyen a szamár, amidőn összvéré válik, de tovább nem fejlődik. Ilyen a beoltott fa, mely nemes gyümölcsöt termel, de a magja csak vadoncot nevel. Sajátságainak tiszteletben tartása nélkül az ember nem képes fejlődni. Fejlődés nélkül kénytelen az ősanyagban visszamaradni. Egy nemzet karakterének kidomborodása a cédrusokhoz hasonlít, ahol a harmadik ezredben a gyümölcsöt termő koronával bontakozik, és csak az ötödik és hatodik ezredben pihenni vágyakozik.

lássuk az emberi szellemi élet határait. Párizs kiváló lángeszű írója, Pierre Weber, a New York Herald kritikusa azt mondja, hogy ez a munka túlszárnyalta a világot. De a kritikus részletekbe nem bocsátkozott. A budapesti kritika pedig úgy az újság, mint a világban azt mondja Jartin, oly művész előtt állunk, amely még nem volt, s nem is lesz ezen a világon. Ez a munka feje tetejére állítja az összes akadémiákat. E műveknek epigonjai nem lesznek sem életében, sem holta után. Feleslegesen állítják fel a tilalomfát, azon a határon úgysem lép át senki sem. Mi is megdermedve állunk, az energiát csodáljuk, de a kizsigereléséhez nincs méltó tudásunk, mert ha volna, akkor meg is tudnánk csinálni. Legjobb, ha a New York Herald kritikusa szavait idézzük, a világon minden munka túl van szárnyalva, és azt a teremtőnek köszöni a művész, és semmi másnak. Ezek után tudjuk, hogy esemény számba menő világra szóló munka nem mutatkozott a világtárlatokon. Az, ami volt, csoportokba verődve haladta maga napi keresete után. Egy része a rajongóknak külön ösvényeken kísérletezett az ingoványból kikerülni, a holt perspektívától eltávolodni, mint hogy az élő távlat a nap sugaraihoz van kötve, s a napút festés napsütéshez nőve, a mű fölött vitatkozni nem lehet. Beleszólása csak annak lehet, aki meg tudja csinálni. Aki nem tudja megcsinálni, az tegye le az ecsetet. Hasztalan az erőlködés. A nagymester, a természet sem tűri a fajtalanságot. A verebet verébnek, a pintyet pintynek, a cinegét cinegének, a kenderkét kenderkének alkotta. És amikor a harkályt utaszoló nyelvvel ellátta, a pacsirtát éneklő képességgel megáldotta, a fülemülét előtérbe állította. Ez lehet isteni kettelése, lehet isteni bölcselet, avagy világfejlesztő észlelet. Ugyanez a fokozat az ember szellemi fejlődésére is vonatkozik. A mostani anyagi és hatalmi konfliktusból a sors visszatartott, illetőleg a háború tanújaként kellett fellépnem, de ismeretlenül. Az Isten tagadása oly nagy mérvű volt, hogy semmire sem lehetett számítani. A háború kitört, engem a borulátás gyötört. Ma ahelyett, hogy enyhült volna szerelmem az igazságért, és legalább annyira használna a vallásnak, a hazának, a királynak és az emberiségnek, a művészetek tájánál 6500 éves világot látok laza megoldásban. Tekintettel arra, hogy ezt a páratlan küzdelmet megelőzte szellemi téren hosszú évekre menő, világra szóló ideális küzdelem, melynek forgatagából töretlen erővel, isteni segítséggel mi kerültünk ki győztesen, és ma a világ túlszárnyalásával az ebből a versenyből kifejlődött teljesítmény történelmi jelentőségű motívumot festett, kolosszális vásznai felhengerelve az első kerület Fehérvári út 34-36 műteremben vannak elhelyezve, holott rendeltetésük az, hogy kiállítassanak a nagy közönség elébe. Már Dante korában keresve volt a szélesebb látókör, kereste Leonardo Michelangelo, de Mózes magába folytotta a titkot. Beszélj. Ez volt a 15. század legnagyobb szellemi differenciája. Senki sem tudott szóhoz jutni Raffaellel szemben. Anche io sono pittore, mondja a világító színeket kereső Correggio. De zavarban volt a zseniális Rubens, amikor Van Dyck tanítványként beállított hozzá azzal a kívánsággal, meg tudom csinálni a hátteret, mester, fogadjon el tanítványának. Fia, ha te a hátteret meg tudod csinálni, minek jössz te hozzá? De itt van Velázquez, aki a La Menina című festményében megtalálta a műtermi levegőt, láttára újjongva kijelentette, mindent meg tud csinálni, de a szabadban, a levegő titkát mégsem tudta megoldani. Négy hatalmas vászon vetekedik egymással a Prádóban,
de sem Tizián, sem Rubens, sem Van Dyck, sem Velázquez tovább nem bír jutni a vászonnál. A küzdelmet Rafael ifjúkora akasztja meg, a versenytér tele van izgalmakkal. Keresve van a napút levegő távlattal, nem kismértékben a világító szín az energiával. Ez foglalkoztatja a világ összes művelt köreit a múlt század végéig, ahol feltűnik Makár, Böckling, Munkácsi színes kolorittal, ezzel gyarapodott a múlt század gazdag dekorációba. Gyarapodott egy nagy küzdelemmel, mely az úgynevezett napút festészetben nyilvánult meg. Ezt kereste a müncheni szecesszió az újabb rajzvonalakkal, kereste az életet, a hold távlattól eltérő eredményeket. Ezen felbuzdulva mozgásba jött az egész világ intellektuma. Jöttek az impressionisták, jöttek a naturalisták, a futuristák, a kubisták, hogy azon kívül hány felé szakadtak szét az egyes csoportok, amelyek titokban keresték a valóságot, ezt igazolják a rengeteg számú vásznak nagyarányú és zug kiállításai. Ekkor tűnt fel Balbec, Taormina és Tarajka című festmény 1908-ban Párizsban, és ezzel vége volt a komédiának. E festmények minden munkát, ami a világon létezik, túlszárnyalták. E festmények igazolták azt, hogy a festészetben előbbre jutni Isten adta képesség nélkül nem lehet. Maradandó, történelmileg jelentős dolgot alkotni az égi mester hozzájárulása nélkül, lehetetlenség számba megy. Pusztán akar

1980-ban a Pozitívum megszólított és bizonyos munkakörrel felruházott, melynek befejezésére várnom és hallgatnom kellett. A nagyarányú munka egyik ciklusa Párizsban a világot túlszárnyalta, ezzel igazolva volt, hogy akadémiákon túl is van valami, amihez az embereknek hozzá lehet férni, és ez a Pozitívum. A Pozitívum kinyilatkoztatással érintkezik az emberrel, s felvilágosítja, s oktatja oly dolgokról, amiről semmiféle akadémiának tudomása nincsen és nem lehet. Ebből tehát az következik, hogy nekünk embereknek nem kell kétségbe esni, ha stagnáció, vagyis megállás áll be az emberművelődés történelmében. Az emberművelődés történelme csak nagy ritkán lesz igénybe véve különösen, és ez a faj kibontakozás alkalmával megy végbe. A körülöttünk közelebb élő nemzetek közül sajátságaik révén kibontakoztak már a napimádók, ide tartoznak az őseink, az arabok és a görögök. A görögök után uralomra jutottak a rómaiak, de ezek már 2000 évvel előbb Bakhusz imádók voltak. Így hát a Pozitívummal semmiféle összeköttetésben nem állottak. Ezt igazolja az a Bakhusz templom, amit a rómaiak Baalbekben felállítottak. Jól lehet, e hitetlen állapot megszüntetésére a sors a Bakhusz templomot földrengéssel sújtotta, s az erkölcstelen államot tűzzel is pusztította, később még Attillával is megostoroztatta. De anyagi érdek a hitetlen, beszámíthatatlan állapot állami züllést is hozott létre, s e züllésből menekült Róma a kereszténységbe. Ma, amikor az európai felfordulást a merkantil órával mérik, s bűnbakul Vilmos császárt emlegetik, ez csak arra val, hogy egyetlen ember sincsen, aki látná, s aki az európai kultúrának alapjait vizsgálná, s amikor a virágokat szemléli, az elvetett magra is gondolna. Igen, az európai kultúrvilágnak a magja Rómában lett pácolva, s hogy e pácból mi került ki, azt igazolja a parla, beszélj. Ma már nem titok, hogy a görögök érzéke az isteni ihlettel összeköttetésben volt, de az sem titok, hogy a rómaiak Bakhusszal összeköttetésben állottak, a perspektívát nem érzéssel, hanem számozással pótolták. Még a 15. században is Leonardo mérnöki távlatával szemben egyetlen egy Rafael volt az, akit a Pozitívum ihlete meglátogatott, és a napút távlatba beavatott, de a legmagasabb fokot ő sem érte el. Ellenben az ógörögök összeköttetése oly tiszta volt, hogy a hidegkövet is képesek voltak megszólítani. Nesziklész Níket torza felolvadása igazolja. De igazolja azt is, hogy a rómaiak alkotásai a görögök utánérzéséből, utánzatából, főleg pedig a kiszámított távlatból táplálkoztak. Ez alkalmat adott a gyenge tehetségűeknek arra, hogy számítással alkossanak oly munkát, amire ihlet hiányában képtelenek voltak. Innen kezdődött a sok apró csillag csillogása, amit betetőzött manapság a fotográfia, amely nemzetnek nincs eredeti művészete, nincs fajtulajdonságának jelleme, amely országban a művészet utánérzés, utánzatokból fejlődik, ott az állam törvényeit nem tisztelik. Amely országban a művészetek élén utánérző, utánzó egyedek állnak, ott más pályán is tehetségtelen, protekciós egyedek uralkodnak. Tehetséges művész az, aki az élő perspektívát meg tudja csinálni. És ez a minimum az, amit ma a mozgó képekkel szemben lehet követelni. De nem csak a szobrászat és a festészet terén, hanem minden téren, ahol újat kell teremteni, tehát még a politikai és hadászati téren is művekre van szükség, aki Isten ihletével újat képes teremteni, a hideg számító hold távlattal szemben pedig felül tud kerekedni. Nézni nézhet mindenki, de látni csak az láthat,
akit az isteni gondviselés ezzel a

képességgel különösen megáldott. És ezek a különös képességgel megáldott emberek vannak hivatva az ember művelődés történelmét gyarapítani, vagyis az adott esetben az isteni bölcsességet igazolni. Én, Kosztka Tivadar, ki a világ megújulásáért ifjúságomról lemondottam, amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőlt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem, s mikor már megvolt a szükséges hadseregem, Párizsnak tartva 1907-ben milliókkal szemben álltam egyedül az isteni gondviselés eredményével, s az egész világ hiúságát pocsékká zúztam. Egy napon Párizst kapitulációra bírtam, s a világot túlszárnyaltam, de 10 millió embert el nem pusztítottam, csupán kiózanítottam őket. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom, mi célja volt ennek a nagy háborúságnak, mikor hatalommal, anyaggal terhelten a mennyországba úgysem juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön? Miért nem vesszük észre, hogy 100 féle nyavaja van, mely a testet rágja, ami tulajdonképpen speciális európai betegség, ahol az emberek sarlatánok után indulnak, szálvárzánokban keresik a gyógyulást és napi eledelül használják az Isten káromlását és tagadását. Isten tagadásával már 2000 évvel előbb a rómaiak Baalbekben Bacchus, Antonius és Vesta szűznek templomot emeltek, és ezek a rómaiak voltak később egész Európának urai és vallás erkölcsi téren előjárói. Innen árad szét a nagy istentelen káosz minden téren. Körül lett vonalazva először az Isten, hamis vonal alá került a közerkölcs, az anyagelosztás kötve lett a római joghoz, a pazar, szertelen élvágy határokat nem ismert, s ha bár mindezt az isteni végzet földrengéssel sújtotta, Intelmül, Herkuláneum és Pompejt elpusztította. Attillát a közerkölcs helyreállítására mozgósította. Ma a 20. században élünk. Az isteni végzetnek tudtommal más a kívánsága. Egészséges ember, egészséges szívvel és érzéssel fejlődjék tovább az ember művelődés történelmének igazolására. Uram, a világ megújhodásában és kialakulásában részt akarok venni azzal a teljesítménnyel, mely 1880-ban égi jóslat szerint 1907-ben jött létre. Az ide mellékelt párizsi katalógussal is igazolom, hogy ez a munka Párizsban be lett mutatva, mikor a New York Herald kritikusa ezt igazolta, hogy ez az eredmény a világ minden munkáját túlszárnyalta. Később kísérlet történt, hogy Bécs és Berlinben ez a dolog méltó helyen kiállítható legyen, de ez a terv a vállalkozó hűtlensége miatt abba maradt. Ránk szakadt a háború, s ehhez a veszedelmes állapothoz hozzájárult súlyos betegségem, mely korlátozta minden cselekvésem, sőt még a koronázás alkalmával sem volt módomban a koronázási jelenetet végig tekinteni, és ez csökkentette a lehetőséget egy nagy arányú festmény megörökítéséhez. Ma cselekvési szabadságomat az Isten visszaadta, erőteljes egészséget is adott e sorok megírására.
Kérem nagy méltóságodat, ő felségénél haladéktalanul bejelenteni azt, hogy ilyen esemény az ezredek alatt is legritkább esetben fordul elő. Legutóbb pedig csak Rafael volt némileg ezzel felruházva, ami a jóslatban különösen volt hangoztatva. Méltóztassék előadni továbbá azt is, hogy a teljesítmény világra szóló perspektívát is tartalmaz, vagyis az iskolák számára új rajzvonalat, melynek segítségével ki fog alakulni az érzés távlata, a festészetben pedig a napút színárnyalata. De ezzel még nem merül ki az isteni kapcsolat nagyarányú koncepciója.

O Haboru, o szony leányainkat kóbor dámákkal szálltak síkra. Ezzel tetőzve volt a divat hóbortja. Festőszobrászaink elmerültek az utánzatokba. Ezzel a művészet ki lett szolgáltatva. Keleti fantáziával készült a Biblia, a természet ismeretből megyünk a moziba. Titkos társulatok bérletbe vették az Isten imádását, s csengős persejekbe gyűjtötték a magját. Titkos társulatok alakultak az Isten tagadására, a tekintély lerombolására. Titkos társulatok alakultak a fajok elhomályosítására, az egyéni képesség megakadályozására. Titkos társulatok alakultak az anyag felhalmozására, a hatalom megbénítására. Titkos társulatok alakultak a történelem meghamisítására, a fajbeli erény elpusztítására. Titkos társulatok alakultak a nemes fajok kiirtására, a fajtulajdonságok megbénítására. Titkos társulatok alakultak a tehetetlenek fenntartására, az anyagi jónak megosztására. Titkos társulatok alakultak a szeszes italok pártolására, az ember egészségének megrontására. Titkos társulatok alakultak a dohányzás meghonosítására, a nagymérvű húsevés fogyasztására. Titkos társulatok alakultak a tea, kávé, ópium, kokain és morfium forgalmára, a telhetetlen kalmárok gazdagítására. De alakultak titkos társulatok az arany, gyémánt és minden érték lefoglalására és a kőszén elpusztítására. De alakultak társulatok emberhús vásárlására, az isteni teremtmény meggyalázására. Társulatok alakultak a fajtalanságra, a testi élvezet kihasználására. Társulatok alakultak a kenyér, zsiradék, a tej hamisítására, a liszt értéktelen osztályozására. De kialakultak társulatok mindennek a hamisítására, csak nem az Isten imádatára. Miért kötött határokhoz az Isten bölcselet ezen a világon mindent, ami fajtulajdonságot jelent? Fajtalan nemzetközösséget, fajtalan közös szerelmet nem ismer el a természet. Ti, hibás emberek, nem elég, hogy a sarlatánok útján eltévedtek, hanem az isteni természettel szemben támadásba mentek. Ti nem voltatok megelégedve az egészséges, tiszta levegővel, megrontottátok füsttel, bűzzel. Ti nem voltatok megelégedve a legjobb forrásvízzel, telítettétek magatokat különféle szesszel. Ti nektek hiába sütött a nap, ti nem vettétek észre. Ti előttetek hiába zúgnak a patakok, rohannak a folyók, megtermékenyíteni őket. Ti nem voltatok arra valók. Ám menjetek az ócsárolt barbárokhoz, akárcsak a földközi tengerpartokhoz. Mit művelnek ott az emberi kezek kis folyóvízzel, melyek mentén letelepszenek? Milliók számára különfélét termelnek. Ők nem zúgolódnak a kis forrás patak mentén. Addig mi az egyik határban a kimaradt eső miatt zúgolódunk, a másik határban a bő eső miatt káromkodunk. A nagy vihar közelettére, a korcsmában pipára gyújtunk. Ezek a hibák, melyek általánosan feltűnnek a világlátott egyén szemében, lehetetlen, hogy uralkodjanak a természetben. Éppen azért, mert az isteni természet ezeket nem tűri, az emberi nem fajtulajdonságát elveszti. Fajtulajdonság nélkül a családfa nem fejleszthető. Fejlesztés nélkül az élet ezen a földön nem folytatható.

0: mi lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tíroson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
8: Húsarokban levet hollam, harap gyorsan akkor, szádban már harapom, nincs jobb, mint a vadkörte.
9: Vadkörte? Szányás? Két méter? Most nézzük a hallótávolságot.
8: Mi?
9: Meghallotta? Hallótávolság? Kb.
8: Akarsz tőlem valamit?
9: Dehogy nem. Semmit. Csak úgy fütyörészek, meg sétálgatok. Egyél csak nyugodtan, mintha itt se lennék.
8: Biztos, hogy nem akarsz tőlem semmit, mert most ráérek.
9: Köszönöm. Már megyek is. Azért nem mondd el senkinek se, hogy itt láttál.
8: Jó, nem mondom. Amíg ezt is bekapom, na!
10: Sisi, na végre, megtaláltalak. Játszunk bujócskát.
8: Jó, kis királyfi, most éppen ráérek.
10: Na, akkor számolj 20-ig, te leszel a hunyó, én meg majd bujok, jó?
8: Jó, te bújsz, én meg leúny szemmel számolok.
10: Hova bújja?
8: Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
10: Hű, egy lepke, sisi, fogjuk meg!
8: Nem szabad megfogni.
10: Miért nem?
8: Mert a lepke akkor szép, ha szabad a lebe. Gyönyörködj benne, és akkor úgy érzed, hogy te is repülsz.
10: Tényleg gyönyörű.
8: Ugye?
10: Elrepült.
8: Hát azért lepke.
10: Most bújok.
8: Jó.
10: Te számolj tovább, jó?
8: Aha. Hát ez is jól mond. Hét. Gyere a hasonba, jó?
11: Mi lesz már? Mondjad már! Halljuk már! Győzni akarom!
9: Felséges Torzomborz, legnagyobb király! Itt van minden adat Süsűről. Egy hétig gyűjtöttem étlen szomjam.
11: Pontás! Nem látott meg senki?
9: Nem látott meg senki, csak Süsű. De neki azt mondtam, hogy sétál.
11: Most basszút állunk! Ágyáfúrt basszú! Süsűt elcsáljuk, közömbbe sítjük, és meg sem piszük helyette a mi Süsűnket! A tudományok várában már készítik a mi tökéletes mi Süsűnket! Jobb lesz, mint az eredeti! És akkor átvesszük a hatalmat!
9: Ilyen a mi műsüsünk!
11: Gyerünk gyorsan a tudományok várába! Betápláljuk az adatokat a műsüsünkbe! Gyerünk!

0: igazi.
1: Tökéletes, hason más nem lehet megkülönböztetni.
0: Hadd próbáljam ki!
1: A vezérlő asztal bekapcsolni.
0: Én akarom bekapcsolni! Én akarom! Jaj, hol a gomb? Itt van! Benyomom! Beszélj!
2: Üdvözöllek, dicső lovak! Szép a ruhád, szép a lovak!
0: Óriási! Na most másik lóba következik. Mit mondasz, ha egy királylánnyal találkozol?
2: Szép vagy, mint a rózsaszál. Ó, te kedves királylány!
0: Pompás! Most énekelj!
2: Ó, ha rózsa bimbó lehetnék, rám szállának szépen a lepkék.
0: Pompás, óriási! Szállítsátok a vezérasztalt a várakba! Hadd vezér!
3: Igenis.
0: Te elmész a kémmel, és elcsaljátok az igazi szűzüt, és akkor én elküldöm a műszűzüt. Gyere! Menjetek már! Most mi következünk!
3: Igenis.
4: Nagyon fontos lesz a jó álca.
3: Miféle pálca?
4: Jaj, nem pálca, álca, álarc, álszakál, paróka vagy valami, hogy ne ismerjenek fel, érted? Jaj, már meg is van. Esernyővel fogjuk álcázni magunkat, halábuljunk, és ne ismernek fel. Óriási ötlet! Én azt hiszem, mindenki beláthatja, hogy egy igazi szuperkém vagyok.
3: Nekem is kell egy, tudom, álca.
4: Te is kapsz egy esernyőt?
0: Le is kevettétek! Süzsüt, ne is várjátok! Süzsüt! Csaptában csaltunk! Süzsü nincs! Süzsünek vége!
5: Süzsü? Mi lett Süzsüvel?
6: Süzsü!
5: Mi csak ezt hiányzott? Süzsü nélkül végünk! Elpusztítanak, Süzsüt is elpusztították, végünk
7: van! Süzsü, drága barátom, örökre véget ért a vándorlásod. Hát miért hagytál itt minket? Nem fogunk elfelejteni soha.
8: Nem fogjuk elfelejteni. De most más dolgunk van, ne sír kis unokám, nyakunkon az ellenség.
6: Süzsüért,
8: bosszút állunk, csak ne sírj. Harcolni fogunk, ha kell! Süzsü nélkül!
6: Már nem sírok.
8: Jól van! Az én unokám vagy! Az én bátor unokám vagy! És most nagy szükség van a bátorságra!
7: De mit tegyünk?
8: Segítséget kell hozni! Mégpedig, fiam, neked kell elindulni, mert csak te tudsz átjutni az ellenség gyűrűjén. A titkos ajtón kijutsz, még az ükapám csináltatta. Ajaj, azt hittem, sose lesz rá szükség. Most átadom neked a titkot. És legjobb, ha éjszaka mész. A rejtek út a vadkörtésen keresztül vezet Petrence királyhoz.
7: Értem. A vadkörtésen át.
8: Egy kis osvény. De te biztosan megtalálod?
7: Megtalálom. De mi lesz veletek? Mi lesz a várral?
8: Ne, minket ne félts. A várat megvédjük. Magunkat meg nem adjuk. Átveszem a parancsnokságot, és harcolok az utolsó cseppérünkig.
6: Harcolunk!
8: Ez a veszély, kis unokám!
9: Minden rendben!
8: A vérem válik mindig!
9: Hát én,
5: Jó, menj csak! Folytasd, kancellár!
3: Hol is hagyta abba? A költségvetés, vagyis a kincstár állapota, hogy úgy mondjam...
8: Hol vannak a szeplős pofák? A szeplőtlen szeplősök. A föld nyelte el ezeket. Nem találom őket.
5: Kiket? Miket? Mi bajod? Az előbb azt mondtad, hogy minden rendben, és hogy még locsolni.
8: Nem, királyom, most mondom, hogy nem találom őket.
5: Kancellár!
3: Igen?
5: Ugye te is hallottad, hogy azt mondta? Minden rendben, igaz?
3: Igaz, én is hallottam. Tehát milyen szeplőtlenekről beszélsz?
8: Hát a két esernyősről. Üldözöm őket, és elkapom. Jól kiszeplőzöm mind a kettőt. úgyhogy most nem érek rá veletek vitatkozni.
3: Gyanús, gyanús, nagyon gyanús. Most már végképp nem értem. Lehet, hogy Süsű napszúrást kapott.
5: Meg ezek a szeplők. Azonnal hívjátok ide Süsüt.
3: Igen is, felség. Írnak?
10: Itt vagyok, itt vagyok.
3: Hívd ide Süsüt. Hívd. Ez parancs.
10: Ide. Süsüt, ez parancs.
3: Oh, nem kell írni ezt.
5: Ki vagy? Szóbeli
11: parancs. Én vagyok.
5: Ki az az én? Ha, és hol én vagy?
11: Süsü. Itt vagyok a ver.
5: Süsü. Süsükém. Ó, de boldog vagyok.
11: Én is boldog vagyok, de van nem bírom sokáig. Helyesen elzibbattak.
5: Na.
11: Ja, és egy vacakkaró átfutt a talpam.
5: Jaj.
11: Jaj, ne kerüljön. Azért örülök, hogy megtaláltam.
5: Tarts még ki egy kicsit, Süsükém. Drága Süsü, drága barátom. Mindjárt kihúzlak.
11: Ja,
5: na,
11: jó,
5: nézzük
11: jaj,
5: csak.
11: Jaj, jaj.
5: Micsoda ronda verem. Na, ezt a kötelet feldobom annak a nagy fának a csúcsára.
11: Jó.
5: Jó erős.
11: Én is remélem. Jó.
5: A másik végét leeresztem. Áthúzom a vonod alatt.
11: Ja, ja.
5: Dugd a kezed.
11: Igen.
5: Most hurkot csinál.
11: Igen.
5: Megvan?
11: Megvagyok.
5: Na várj. Most csomót kötök rá. Na, most jól figyelj. Ketten meghúzzuk, hogy meghajoljon a fa. Kettő. Három, húz! Most én elengedem!
8: Kapaszkodj! Lépjenek be a tudományok várába!
12: Belépünk? Kíváncsi vagyok, nagyon kíváncsi. Nicsak! Süsü is itt tolálkodik.
13: Na, ne tolakodjon, sárkányfű árus, álljon sorba!
12: Jól van, asszonyság, menjen, tessék!
14: Íme itt vannak a tudományos virágok. A nagy tudású tudósoknak sikerült megszüntetni az össze-vissza növő virágokat. Kiküszöbölték az értéktelen tulajdonságokat, mint például a szín meg az illat. Mindegyikből kivonták az értékeket és egyesítették. Íme itt láthatók a tudományos virágok, melyek nem szépek, nem illatosak, csak hasznos.
12: Nem rossz, nem rossz.
14: Most pedig tekintsék meg a kísérleti virágot. Fogdosni tilos. Mi csak Süsü, üdvözöllek, dicsérnobot, szép a ruhád, szép a lovad. Mi célhozott mondza erre, s mi vajon a szíveddel?
12: Psst, titok.
14: Aha, titok. Akkor gyilag. Mi az a nagy titok? Mondjad, komám.
12: Psst, képzel, kihirdették az országos titkot, én meg nem tudtam. És most a barátom a kiskirályfi születésnapjára nincsen ajándékom. Ugye segítesz?
14: Ah, segítek én egy komám. Neked mindent, virágot szeretnél?
12: Igen, de titkosan.
14: Olyan tudományosan?
12: Nem.
14: Ha!
12: A régiből adj, amit még nem küszöböltek ki. Születésnapit.
14: Jó, szóval szépen születésnapit. Na, van itt kérlek minden. Virágmaga, házasság, ez még várhat. Vendégség, nem, ez nem kell. Ashajtó?
12: Jó.
14: Hát hogy került ez ide? Hajnövesség, hát koronázás, jaj, még kicsit korai.
12: Aha.
14: Bűvös virág.
12: Bűvös?
14: Ez jó lesz születésnapra.
12: Születésnapra bűvös? És estére kinő?
14: Tőled függ. Azért bűvös, mert a szeretet növeli. És csak akkor szép, ha szereted azt, akinek adod. Abból meríti a bűverejét.
12: Bűverejét? Bűvös virág, megvan már az ajándék.
15: Bűvös virág? Miről pusmognak ezek? Jó lesz figyelni. Elbújok ide a gép mögé.
14: Ültesd el, locsold meg, és még valamit. Meg kell tanulnod egy verset.
12: Hát megtanulom.
14: Na, ha szereted, viszont szeret. Ha ha mosolyogsz, ő is áll.
12: Ő is áll.
14: Ha bánatért megosztozik, szegény szíved bánatát.
12: Szíved bánatát.
14: Szirógatod, megszirógatod. Beszézgeted, örül áll. Szíved örül, lelked röpül, csodálatos illata.
12: Csodálatos illata.
14: Orvosság, ez minden bajra.
12: Bajra?
14: Gondolj, a múlt űzi át.
12: Űzi át.
14: Szíved, lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
12: Szíved, lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
15: Szíved, lelked gyógyítja a bűvös virág. Ez kell nekem. Ilyen különlegesség, de minden nap akad. Ez lesz jó üzlet. Bűvös virág. Finom kis üzlet. Megyek is. Eleget hallottam.
14: Csak nekem szeretet nélkül senkit sem ér.
12: Nem, nem.
14: És ha a gonosz kapsikész bimbót levélt ráncigál, megérzi, és a gonoszon előbb-utóbb hosszú áll.

0: Egy arany.
1: Jó, tessék, egy arany.
0: Köszönöm.
2: Aranyocská.
1: Most megyek és megfőzöm. Én azt mondom, nem vagyok beteg, de nem baj. Mert most duplán egészséges leszek.
3: Hé, komám, mi az?
1: Bűvös mire? Egy arany. Most vettem a sárkány fiárus.
3: Becsapott ez a sárkány fiárus. Kérd vissza az aranyat.
1: És oda? Miért? Hát nem bűvös a bűvös mire? Nem bűvös?
3: De, bűvös, csak hogy ingyen is meg lehet szerezni. Itt van mi? Most vágtam is fél aranyit, megmutatom neked, hogy hol.
1: Na, rendben van. Na megállját csak, te sárkány fiárus. Majd adok én neked.
3: Psst, csak majd az... tudokba. Veszélyes.
1: Veszélyes. Vigyázz, üss.
4: Mindjárt hozok a friss vizet.
3: Elmegy vízért. Itt az alkalom. Ott a bűvös virág. Tört egy.
1: Jó, török. Nekem is van bűvös virágom. Na most, nyomás!

0: Figyelem! A király beszél!
1: Nagy nap ez a mai! Drága fiam! Az ősi hagyományokhoz híven a 7. születésnapodon ezennel kinevezlek trónörökösnek! Ime, itt van. Kezed erősen fogja, de a szíved irány.
0: És most következik a meglepetés. A vár népe a titokban elkészítette a maga ajándékát, és most átadja el a nagyobb. Hozzátok sokkal!

0: Egyetlen egy gyermekkel megálltam az életet.
1: Kire hagyom az országomat, a koronámat, a gyermek nélkül.
0: Még ha leányunk születne is, azt férhez adnánk egy királyfihoz, és ő lehetne utánod felséges férjem, a király. A leányka pedig a királynő.
2: Mit mondtam? Asztalan fohászkodtak. Az ég nem hallotta meg a

0: kastélyban éppen 12 aranytányér van. Egyel se több, se kevesebb.
1: Nos, ha csak 12 aranytányérunk van, nincs mit tenni. Egy javasasszonynak otthon kell maradnia.
0: És ugyan ki lenne az az egy felséges férfi?
1: Ki lehetne más, mint a 13. Ő a legfiatalabb, majd eljön a következő keresztelőre. Talán meg se tudja, hogy a többi 12 most itt jár.
2: Úgy is történt, ahogyan megbeszélték. Az ünnepséget lázas készülődés előzte meg a kastélyban. A konyhában égett a munka, a szakácsok és a kukták keze alatt. Vidáman lobogott a tűz, sercegtek a sülő pecsenyék a tűzhelyen. Még a legyek is ünnepélyesebben röpködtek. A galambok jobb kedvűen burukkoltak, a lovak elégedettebben kapálták lábukkal az istálló padlatát, s a kutyák farkukat csóválva csaholtak az udvaron. Ők talán még azt is tudták, hogy milyen jó falatok várnak majd rájuk a lakoma maradékaiból. A kastélyban pedig nagy pompával terítették az ünnepi asztalokat. Amikor eljött az ideje, sorban beléptek, és a bölcsőhöz járultak a javasasszonyok, hogy áldó ajándékokat kapjanak. Ahogy a

0: hogy franciás gavallő. Tiptopnak egész képe bé van tubákozva, csizmáját hóna alatt hordozza.
1: A franciák közt a férfiak apró aranykarikákat szoktak füleiken hordozni, de most már mi, ekkora nagyokat viselnek.
0: Nagy részgyertyatartók fenekei vannak a füleire kötözve.
2: Magamat rekomendálom. Nem hallgathatok hosszasabb előadást a párizsi új módiról. Sietek.
1: No de kérem alásan, ha szabad kérdenem, hová? Hová?
2: Majd megnézhetem az inasommal, hogy nem jöttek így ki a számjaim a lottérián.
1: Ugyan úgyé, s az úr is szokott játszani a lottérián?
2: Különben sem, volt is már rajta holmi aprólékos nyereségem, de most feltettem már magamban, hogy vagy sokat, vagy semmit.
1: Azt tartom, az utolsót legkönnyebben megkaphatja az úr. Jobb is, ami kis pénzecskéje van, megkíméli, szükségeit pótolja vele.
2: Úgy csak az urak beszélnek, de higgy el az úr, hogy most olyan bizonyos vagyok a 25.000 forint nyereségben, mintha már a tenyeremen volna.
1: Isten szavából tudja az úr.
2: Gondolnám, mert amely számokat én most feltettem, azokat most megálmodtam. Az álom pedig kivált a lottériára nézve csalhatatlan. Ezeket a számokat álmodtam meg. 1, 2, 3, 20, 23.
1: Már azok ugyan kuriózus számok. Lesz szerencsém hallani az álomlátást, amelybe e számok bejöttek.
2: In compendio elmondom. Azt álmodtam a más éjjel, hogy én 2 macskát árultam, 3 dáma majd megveszett érte. Úgy kérte 20 krajcáron. Valami vénasszony odajött, 23-at ígért érte, én már éppen néki akartam adni, de csak 1 poltra volt nála. A macskákat feltettem a vállamra, de hiszen a többi nem tartozik a lottériára. Csak azt akartam mondani, hogy én a számokat így álmodtam. 1 poltra, 2 macska, 3 dáma, 20 krajcáron, és ismét 23 krajcáron. A macskákat csak cirókáltam, csak cirókáltam, és egyszerre felserkentem.
1: Uram, a párizsi legújabb álmos könyvek is azt mondják, hogy a macska paráznaságot jegyez.
2: Ne, magamat ajánlom.
0: 4. jelenés.
1: Jó reggelt kívánok, Lázár Deák!
3: Isten haszta, az urad, Isten haszta!
1: Köszönöm, Lázár Deák, köszönöm. Hát, mi újság van mostanában?
3: Na, bizom most a Filivel kevéssel udvarolhatok. Hanem, én spície, most vala nálunk az a vásáros úr, kinek itt által ellenben vagyon a boltja. Derék a Fili úriember, azt beszél, hogy a hírs francia vezér, general Lash, visszahúzta a maga tábora.

0: Karnyóni házának küszöbén Lipit Lotty magában beszél.
1: Szerencse fia vagyok. Ahol még szegény legény karakterrel kellett parádéznom, az a vén bolond Karnyóni a bűségi tartott ruhával, pénzzel, azt gondolta a nyomorult vén banya, hogy én őtet szeretem. Egy ilyen legény, aki az ifjakba is válogathat. Én? Egy olyan világ rútát, az a vén bolond Karnyóni. Csak gondolja el az ember, hisz egyidős a postaúttal. Melegsége is csak annyi van, mint a nyári kályhának. Édes számjaim, 25 000 forintot érő, kedves számjaim, ti szabadítottatok meg engemet attól az alacsonságtól, hogy én a vén Karnyóninak pénzéért hízelkedjem. Áldott volt, kérja. Áldott volt, aki fel is találta. Nyugodjunk békével még a haló földjében. Édes számjaim, kedves számjaim, most mindjárt postára jövök, megyek Budára. De hová megyek? És miért, ó, áldott szerencse, azért a szép 25 000 forintért? De hát, az a szép, az az édes, kedves Karnyóni. Ott is a guta, most már tyúkpásztoromnak se venném be. Még előre nevetem majd, hogy perel magában a vén tátos. De kukkanni sem mér a 25 000 forintos Lipit Lotty úr előtt.
0: Lipit Lotty itten belép a házba.
2: Jó napot, Lázár!
3: Isten hozta az urat! Tessék lőni, tessék!
0: Most éppen szép újságot hallottam.
2: Mit, Lázár?
0: Gibraltár fővezér, champion várat a strommal megvette, és hogy mi mostanában igen nagyon megvertük az angolosokat.
2: Az elég örvendetes újság, hanem itthon van az asszony.
0: Jó, szolgálatjára az úrnak. Még most ebéden is frissen volt, hanem ebéd után valami nehézséget érzete. Az szokott nyavajája jött rá.
2: Micsoda szokott nyavajája?
0: Aval nem szolgálhatok. Azt tartom aranyér.
2: Bizony, nagyon sajnálom. Hanem Samuka, ezt a levelet vidd el Boriskának. Hanem meg nem utasd asszony anyádnak, asszony anyádnak pedig azt mondd meg, hogy én egy kevéssé Budára felfordulok, s mihelyt onnét megjövök, csak úgy mondom, mindjárt gyűrűt váltok vélem.
4: Értem, értem, az úr mindjárt gyűrűt hát azért a levélért.
2: Nem, nem, szegény Samuka. A levelet vidd a Boriskának, én meg asszony anyádnak gyűrűt.
4: Értem, értem, de hát nékem mit hoz az úr?
2: Csak eredj sietve, mert én nem késhetem, néked fapénzt hozok.
4: Jó lesz, biza! Köszönöm az úrnak! Most mindjárt visszajövök, érte!
2: Siess hamar!
0: S akarom mondani, hogy az angolusokat igen megvertük. 600 fregatta elesett, másik 600 fogalja esett. Minden orán várjuk idő őket, idő, kanyuzsára. Remélem, az úr többet hallhatott felőle.
2: Lázár Deák, én nékem most el kell sietnem. Az asszonyságot tisztelje nevemmel. Most annyi idő sincs, hogy elbúcsúzzam tőle. Ha a Budáról visszajövök, fogok néki újsággal kedveskedni, és pedig olyannal, amelyet még nem látott, nem is hallott.
0: Magam is kikérem, kedves úr, hogyha valami újságot méltóztatok hallani, legyen szerencsém magának is. Ott inkább van szerencsé az emberhez. Telegráfus.
5: Karnyóni nagy indulattal bérontván félbe szakadja.
6: Ezt érdemlettem én az úrtól! Ezzel jutalmaztatja meg az én sok szívességemet! El kellé hinnem, hogy az úr család állott és hitetlen lelkű.
2: Mi?
6: Az, hogy az úr színnel nézel angyal, valóságot megidegetek, a törvény! Értem én az úrtól, ezt az úr, majd mit is mondok?
2: Mi háborította úgy meg az asszony? Nem illik az olyan egy személyhez? Az asszony akar engem vádolni, és ezáltal érdemtelenné teszi magát arra, hogy én szerettem? Mégpedig olyan igen szerettem, mint most?
6: Mit keres hát ez a levél?
5: kebeléből vesz ki egy levelet, melyet Lipitlodzs Boriskának írt. Lipitlodzs megretten.
2: Levél. Az a levél, hogy mit keres? Már hogy ez a levél mit keres? Hisz a levél az csak levél.
0: De még el is felejtettem mondani, hogy a franciákra a gallusok is rátámadtak, és már csak nem szintén...
6: Ördög vigye a szent franciáit! Lipitlodzs, így kellett engemet a magam szolgálói előtt gyalázni? Szolgáló előtt! Az úr embertelen ember, érti? Mert ha most valamit nem néznék, fizesse le az ura pontóját, fizesse! Most mindjárt egyszerűen ebbe a nyomba! Huncvucsább, nem emberség! Fizesse le az úr, mert ha nem, majd tudom én mit csinálok! Disznóság! Az úr egy cudarember volt! Én tenyeremen hordoztam, s most mutatja meg a fogatehén! Micsoda levél ez? Az úr nem szól? Szólok hát én? Fizesse le az ura kontót! Térjen vissza a maga cudarságába, és ne merjen olyan vak merő lenni, hogy megcsukolt nevemről emlékezzen!

0: Mese a parasztról, aki az úr vendége volt. Élt egyszer egy gőgös és gazdag úr. Azt hitte, ő az első ember a világon. A parasztot meg ember számba se vette. Meg is parancsolta a szolgáinak, hogy minden parasztot kergessenek el a palotája elől. Egyszer a parasztok éppen róla beszélgettek. Azt mondja az egyik. Én egészen közelről láttam az urat, találkoztam vele a mezőn. A másik tódítja. Én meg tegnap átlestem a kerítésen, láttam, ahogy az úr kávét ivott a palotája tornácán. Odalépett hozzájuk a legföldhöz ragadtabb parasztocska, hallgatta a beszédjüket, aztán nevetett egy nagyot. Még az is valami, kiáltotta. Én nem csak a kerítésen keresztül láthatom az urat, hanem még vendége is leszek ebédre. Bolond beszéd. Hiszen ha meglát az úr, kihajítat a szolgáival, át se lépheted a küszöbét, mondják neki. Kinevették, nem hitték a szavát. Tücsköd bogarat összehordasz, kiáltották. Nem hordok én. No hát, ha az úr asztalához ültet, három zsák tiszta búzát, meg egy pár ökröcskét adunk neked. Ha meg nem ültet, meg kell tenned mindent, amit csak parancsolunk. Jól van, állod rá a szegény paraszt. Ment a palotához. Meglátták a szolgák, elébe futottak, el akarták kergetni. Megálljatok, mondta nekik a paraszt. Jó hírt hozok az uratoknak. Micsoda jó hírt? Nem mondhatom meg akárkinek, csak az úrnak magának. Mentek a szolgák az úrhoz, jelentették neki a dolgot. Kíváncsiság fogta el az urat. Nem kérni akar a paraszt, hanem jó hírt mondani. Talán lesz valami haszna belőle. Megparancsolta a szolgáinak. Bocsássátok be! Bebocsátották hát a szolgák a szegény parasztot. Elébe állt az úr, megkérdezte tőle. Micsoda hírt hoztál? Rát is lantott a paraszt a szolgára, és azt felelte. Négy szem közt mondhatnám csak el, uram. Furdalta az urat a kíváncsiság. Ugyan mi hírt takargathat? Kiküldte a szolgákat. Amikor magukra maradtak, megszólalt szép csöndesen a paraszt. Mondd meg nekem, jó uram, mennyi pénzt ér egy lófej nagy aranyra? Miért akarod tudni, kérdezte az úr. Mert tudnom kell. Felgyúlt az úr szeme, remegett a kapzsi keze. Nem akármiért kérni a paraszt, gondolta magában. Alig, ha nem kincset talált, és faggatózni kezdett. Mondd meg, parasztocska, miért vagy rá kíváncsi? Sóhajtott a paraszt, és azt felelte. Hát, ha nem akarod, ne mondd meg, ahogy tetszik. Én nem érek rá, megéheztem, vár az ebéd. Elolvadt az úr gőgye, csak remegett mohóságában. Kicsalom én azt az aranyat ettől a parasztól, gondolta magában. Fennhangon pedig így szólt. Ne siess hát, parasztocska, minek hazamenni, ha éhes vagy, légy a vendégem ebédre. Kikiáltott a szolgáinak. Terítsetek asztal gyorsan, spálinkát hozzatok nekünk. A szolgák térültek, fordultak, asztalt terítettek, pálinkát, jó falatokat hordtak az asztalra. Kínálgatni kezdte az úr a parasztot. Így áll, parasztocska, egyél, parasztocska, amennyi beléd fér, ne szégyeld magad. Emet ivott a paraszt, nem kellett kétszer kívánni. Az úr meg csak töltögetett neki, megrakta a tányérját minden jóval. Jól tartotta, aztán így szólt hozzá. Na, most pedig szedd a lábad, hozd el nekem azt a lófej nagy aranyrögöt. Én jobban tudok gazdálkodni vele. Téged pedig megjutalmazlak, egy egész ezüst pénzt kapsz érte. Nem hozhatom én, uram, azt az aranyat. Miért nem hozhatod, parasztocska? Mert nincsen nekem semmiféle aranyam.
1: Nincs-e?
0: Akkor hát miért kérdezted, mennyit ér?
2: Hát csak
0: kíváncsi voltam rá. Megdühödött az úr, kékült, zöldült, toporzékolt, rárivalt a parasztra. Takarodj, te féleszű! A paraszt meg azt felelte neki. Kegyes jó uram, Nem vagyok ám én olyan féleszű, mint gondolod. Nevettem is rajtad egy jót, s ráadásul nyertem 3 zsák búzát, meg egy pár öpröcskét. Látod, helyén van az eszem. Mondta, és már ott se volt.

0: becsületes Tolvaj Marci. Volt egyszer, hol nem volt, egy szegény asszony. Volt neki egy Marci nevű fia. Ez a Marci igen becsületes, egyenes fiú volt. De ráadásul olyan ügyes, okos, hogy elterjedt róla a hír az egész országban. Még a királyhoz is eljutott a híre. Ez a király pedig igen irigy természetű volt.
1: Hallom, milyen híres vagy te, Marci. Hát, ha olyan mindent tudok, bizonyítsd is be, mert különben jaj neked, ha mindent tudsz, lopni is tudsz, mi?
2: Felséges királyom, lopni még soha életemben nem loptam.
1: No, ha soha nem loptál, vagy tudsz azt is, vagy véged. Szánt nekem a mezőn 12 béresem. Vagy ellopott tőlük a 12 ekét, a 12 ökörrel, vagy elemésztelek. De ha megállod a próbát, tiéd minden kincsem, mert azt én is úgy loptam.
0: Gondolkozott erősen Marci, mit évő legyen. Aztán elmosolyodott. Megkérte az édesanyját, szerezzen neki 12 tiszta fekete csirkét és egy fekete kotlót. Aztán Marci kiment a csirkékkel az erdőbe. Annak a szélén szántott a király 12 ekése. Ott Marci eleresztette a tyúkot a csirkékkel, és elkiáltotta magát.
3: Itt, a vattyú, a csirkéivel! Fogjátok meg! Szerencsét hoz!
0: A béresek azon nyomban otthagyták az ekét. Neki mind a csirkék után.

0: országom, mert azt én is úgy loptam.
1: Hát, megpróbálom, felséges királyom.
2: A király aznap még külön is behívta az őröket, megkínálta őket pálinkával, s jól a lelkükre kötötte, hogy nagyon vigyázzanak arra az átkozott marcira, nehogy kifogjon rajtuk. Meghallotta ezt a parancsot Marci is, és rögtön kisütött valamit. Csinált egy szalmaembert, rátette a kalapját, és szépen, óvatosan, éppen a csűr elé állította, még tüsszentett is egy nagyot. A sok pálinkától már kicsit szédült őrök sietnek ki. Látják a felöltözött szalmaembert, látják Marci kalapját. Hajrá! Neki! Csíhi, puhi, csak a fejét, a kalapját, hogy meg ne sántuljon. Az alatt pedig Marci szépen mind ellopta a búzát. A király kékült, zöldült mérgében.
3: No, elloptad a búzát, Marci?
1: El, felséges királyom.
3: Rendben van, de most követelem csak az igazat. Lopd el 100 kocsison őrizte aranyszőrű lovat. Ha nem, végem van. De ha megállod a próbát, tiéd a koronám, mert én is úgy loptam.
2: Töpreng, Marci. De csak kifőzött megint valamit. Egy üveg pálinkát vett magához, felöltözött rongyos embernek. Este bezörgetett az istálló ajtaján. A kocsisok nem akarták beengedni, mert a király lelkükre kötötte a vigyázást. De amikor látták, hogy csak egy rongyos ember zörget méghozzá pálinkás butykossal, beengedték magukhoz. Marci addig ügyeskedett, míg rávette őket, hogy igyanak a pálinkából. Ittak, ittak, be is rúgtak, el is aludtak. Marci a lovat eloldotta és hazavitte. A király jól összeszitte az őröket és elhatározta. Most már ő vigyáz mindenhol mi jár.
3: No, Marci, elloptad a lovamat?
1: Igen, felséges királyom.
3: Ha holnap nem lopod el az ebédemet, karóba kerül a fejed. De ha megállod a próbát, tiéd a királyi kardom, mert azt én is úgy loptam.
2: Másnap délben a király az asztalnál ül, várja az ebédjét. A szakácsné már ki is tálalta és készült bevinni. De hirtelen beszaladt a királyhoz, mert a konyhaablakon egy kéz nyúlt be. Marci ugyanis előző este, mikor senki se látta, egy kezet csinált fából, befestette, s végére egy kötelet akasztott. A kötelet a kút kerekére kötötte, a konyhaablakon betolta a kezet éppen az asztalig. Ezt látta meg a szakácsné, azt hitte, hogy Marci keze az. Kifut a konyhába a király, a királyné, és elkezdi húzni a kezet. Húzzák, amíg a kötél el nem szakadt, és mindnyájan hanyat nem estek. Ez alatt Marci ellopta az ebédet.
3: No, Marci, elloptad az ebédet?
1: Igen, felséges királyom.
3: Reggelre lopd el a feleségem aranygyűrűjét az ujjáról. Ha megállod a próbát, tied a lányom.
2: Most aztán igazán összeszedte Marci az eszét. Este felé odalopódzik a király szobájához. Egyszer csak hallja, amikor a király azt mondja a királynénak.
3: Én most alvás előtt megyek egy kicsit. Ha visszajövök szívem, akkor majd add ide gyorsan a gyűrűdet, mert én nálam jobb helyen lesz. Most körülnézek, nincs-e a közelben Marci?
4: Jó.
2: Addig egy ajtónyílással Marci bent termett a szobában.
1: Szívem, add ide gyorsan a gyűrűt, mert ez az átkozott Marci minden percben itt lehet.
4: Tessék a gyűrű.
2: Mikor a király kinyitotta az ajtót, Marci szépen kisurrant.
3: Szívem, add ide a gyűrűt.
4: Hogy adtad, mikor már odaadtad?

0: Másnap Marci hívás nélkül felment a palotába.
1: Felséges királyom, a próbákat megálltam. Jöttem a király kisasszonyért, a kardért, a koronáért és az országért.
0: Megülték a lakodalmat. Volt minden, ami kellett, mire csak tellett. Vendégnek tállé, cigánynak is kávé.

0: Erős János. Volt egyszer egy özvegyasszonynak egy fia. Jánosnak hívták. Felnőtt már 18 esztendős koráig, de semmit sem akart dolgozni. Mikor 20 éves lett, a szomszéd házban építettek. Éppen a gerendákat akarták felhúzni a házra. Azt mondja János az anyjának.
1: Mit kopácsolnak azok ott túl a szomszédban?
2: Házat építenek, fiam. Mindenki dolgozik, csak te nem akarsz.
1: Elmegyek én is, segítek. Álljatok félre onnan, semmi háziak! Felrakom én, ne féljetek!
0: Menj el, hamu őrlő! Nem érsz meg egy hagymát? Válaszolták a szomszédok.
1: Bizony, ti nem érdemlitek meg az étel!
0: Avval fogja János a gerendákat, és felhányja a házra. Lett neki aztán becsülete. A falu bírája igen fösvény ember volt. Azt mondja Jánosnak.
3: Szegődj hozzám, János. Eltartalak esztendeig édesanyáddal együtt. De bért nem adok egyebet, hanem kettőnk közül, amelyik hamarabb megharagszik, annak a hátából egy bocskor szíjat és bocskort vághat a másik.
1: Nem bánom, bíró úr. Legyen.
3: No, János, egyéb dolgod nincs. Kihajtod a juhokat, és a cserjéket mind kiszeded őszig.
0: Kihajtja János első nap a juhokat. Nézi a tarisznyáját. Hát, nincs benne semmi étel. Ő bizony nekilátott, két juhot megfogott, a legszebbeket. Megnyúzta, megsütötte, és megette őket. Kérdi este a bíró.
3: No, János, vágtál-e ki sokat?
1: Igen, én kettő. A legszebbeket.
0: A bíró azt hitte, cserjét vágott. Másnap megint üres volt János tarisznyája. Aznap is megsütött két juhot. Harmadik napon is csak úgy csinálta. A negyedik nap kiment a bíró maga, hogy lássa, mit dolgozik János.
3: Hát, Jancsi, mit dolgoztál? A juhokból hiányzik hat, de cserje semmi sincs kivágva.
1: Bíró, csak nem haragszik érte?
0: Számba vette a bíró, hogy Jancsinak enni kell, mert egyébként nem dolgozik, és a juhokat is mind megeszi. Másnap tett neki eleséget a tarisznyába. János nekilátott, és mind kitépte a cserjét.
3: No, elfogyott a cserje. Most szántani fogunk, János.
1: Bíró úr, én egyet perdülnék hazáig. Nekem olyan szokásom van, amikor szántok, szaladnom is kell.
0: János futott a bíró házáig. Ott volt a kántor a bírónénál.
4: Jön János, kántor úr, csak valamerre bújjék el, mert baj van. Bújjék a kemence mögé.
1: Adj Isten, bíróné asszony!
4: Mi baj van, János?
1: Azt mondta a bíró úr, hogy a fuszulyka karót mit hányjon be a kemence mögé.
0: János behányta mind a karót hegyivel. Jól összeszurkálták a kántort. Avval futott vissza a mezőre.
3: No, perdültél? Fordultál, János?
1: Igen, most mehetünk dologra.
0: Este hazamentek, panaszkodik a bíróné.
4: Mi? János mit csinált, mikor itthon volt délben? A fuszulyka karót mind behányta a kemence mögé.
1: De azt nem mondja meg, hogy a kántor is ott volt.
0: Másnap megint elmentek szántani. Délben János megint perdült fordult. Akkor is elment haza. A kántor megint ott volt.
4: Jön János! Kántor uram, az ajtó mögött van egy kád gyapjú, abba kucorodjon bele, gyorsan! Miféle baj van, János?
1: Azt mondta a bíró úr, főzzek két üst vizet, forrázzam meg az ajtó megett a kád gyapjú.
0: Úgy is tett János. Este a bíróné megint panaszkodott az urára.
4: Küldje már el ezt a János tüstént! Különben én megyek el a háztól.
5: Hogy küldjem el, mikor fogadásunk van? Mindjárt kivágja a bocskort meg a szíjat a hátamból.
4: El kell küldeni Jánost a nagy erdőre. Ott majd a vadak elpusztítják.
3: Menj, János! Van nekem egy disznócsordám, meg egy disznópásztorom az erdőben. Miklós bácsinak hívják. Vigyél neki egy inget és egy gatyát. Vegye fel a tisztát, és hajtsátok haza a disznókat.
0: Elment János az erdőbe. Sehol disznócsordát, sehol disznópásztort nem látott. De egyszer csak talál egy falkavat disznót, meg egy medvét. Azt mondja a medvének.
1: Álljon meg, Miklós bácsi! Vegyen inget meg gatyát, azután meg hajtsuk az a disznókat! Nem, ma, majd, hanem most rögtön! Vegye fel Miklós bácsi az inget, azt parancsolta a bíró.
0: A medve csak nem akarta. János megfogta, és két jó pofont adott neki. Aztán megragadta a fülét, és húzta, a rúddal pedig terelte a disznókat haza.
5: Jaj, szerelmes Istenem! Jön megint János, hoz egy csomó disznót!
1: Ez a Miklós bá nem ér egy fabatkát sem, nem akar jönni. Ennek ne adjon semmi bért, nem érdemli meg.
5: Jól van, János fiam.
1: De hová rekesszük a disznókat?
5: A disznókat a csűrbe, Miklós bát meg a disznóolba. De mit adjunk enni ennek a sok disznónak? Vissza kell őket űzni az erdőbe.
1: Disznópásztor én nem leszek. Bíró úrnak, ha tetszik, üzze ki maga.
5: János fiam, vágjuk le őket, de mind.
0: A bíró ezen közben is azon törte a fejét, hogy Jánost hogyan is pusztítsa el.

0: fülött híradó, hogy kell vagy 20-30 ember a faluból katonának. Megörül a bíró, hogy Jánost most csatába küldheti.
1: János fiam, menni kell a háborúba.
2: Hát, bíró, mit kell ott csinálni?
1: Egyebet nem, János, csak verekedni.
2: Jó, bíró úr, elmegyek.
0: Bemért Jánosnak a tarisznyájába a bíróné, tett neki puliszkát, lisztet, disznóhúst, meg serpenyőt is. János elment a háborúba.
2: Előbb főzök egy kis puliszkát, azután kezdek verekedni.
0: Amint főzte a puliszkát, hát már jöttek az ágyúgolyók az ellenségtől.
3: Ne dobáljatok engem, mert bizony pórul jártok.
0: De bizony csak jöttek a golyók.
3: Még földöntitek a puliszka főző üstömet, de ne számba jöttök, csak helytelenkedjetek.
0: Hát az ágyúgolyó éppen az üstöt találta el. A puliszka meg kiömlött. Megharagudott János nagyon. Kikapott egy sátorlábat, rárontott az ellenségre, össze-vissza verte őket. Meghallja a király, jött egy ember, s már meg is verte az ellenséget. Maga elé hívatta, és megköszönte. A lányát feleségül adta Jánoshoz. Csaptak nagy lakodalmat, én is oda mentem.

0: Volt egyszer egy asszony, volt annak egy fia, Matyinak hívták. Hanem ez a Matyi csak nem akart használható emberré válni.
1: Nem dolgozom másnak,
0: mondta Matyi az anyjának, ha az noszogatta. Nem is csinált semmit. Legfeljebb arra volt kapható, hogy őrizze anyja libáit. A libák éppen akkora növekedtek meg, mikor Döbrögön vásár volt.
1: Anyá, most elhajtom ezeket a libákat a vásárra.
0: Odaér a Döbrögi vásárra, oda megy hozzá a város ura, Döbrögi úr.
2: Hát, hogy adnád nekem ezeknek a libáknak párját?
1: Ennek? Két máriás párjaként az ára.
2: Ennyi, te huncut akasztófára való! Nekem a földes úrnak eddig sem szabta meg senki a portékájának az árát, de te sem szabad ám meg! Odaadod egy kurta forintért!
1: Nem adom. Két máriás az ára, mondtam.
2: Hé, katonák! Fogjátok meg ezt az akasztani valót, kísérjétek a házamhoz! A libákat meg hajtsátok el ingyen! Matyira meg jó 25-öt verjetek, ez a liba ára!
1: Jól van! De visszafizetem én ezt háromszor az úrnak!
2: Fogjátok meg a huncutot, vágjatok rá még 30-at!
1: Jaj!
2: Na most elmehetsz!
0: Eltelt néhány esztendő, Matyi szégyenében és mérgében világgá ment. De csak nem emésztette meg a mérgét. Visszajött hát szülőföldjére. Még aznap mit hall? Kastélyt csinált a Döbrögi úr. Fölöltözött erre ácsruhába, úgy ment el a Döbrögi úr városába.
2: Ki, micsoda az úr? Látom, nézi az építkezést.
1: Külországi ácsmester vagyok, igen híres mondhatom.
2: Ó, ezt a kastélyt nekem építik. Jó lesz erre ez az épületfa?
1: Az épület az megjárja, hanem kár volna ilyen dibdáb fával berakni, mivel ez nem arra való.
2: Van nekem egy erdő! Szebbnél szebb fák vannak benne. Ha ez nem rá való, hát szebbet vágatok. Jöjjön ki velem, válassza ki. Látom, érti a mesterségét.
0: Mennek ki az erdőbe, haladnak a sűrűbe. Keresi az ácsmester az alkalmas fát. Végül elérkeznek Döbrögi úrral egy mély völgybe. Matyi talált itt egy alkalmasnak tetsző fát.
1: Mérje csak meg az úr a törzsét. Alig, ha nem jó lesz ez is. Ölelje csak át a fát, hadd lássam, elég vastag.
0: Ezt várta csak Matyi. A fa másik oldalán egyszeribe összekötözte az úr kezét, a száját betönte száraz mohával.
1: Most levágok egy hajlós botot, és addig hegedülök az úron, amíg kedvem tartja. Nem vagyok én ács, hanem én vagyok Matyi, akinek az út erőszakkal elvette a lúdjait. Még kétszer eljövök, mert három visszafizetést ígér.
0: Ott találták Döbrögi urat a fához kötve. Látják, inkább a más világon van, mint az innensőn.
3: Nem ácsolta, hanem maga az ember ludas Matyi, akinek a lúdjait egyszer elvettem. De mikor volt, az én már régen el is felejtettem. Jaj, orvost! Jaj, orvost!
0: Ágyba fektették Döbrögit, ki sem kelt az ágyból. Leveleket küldözgetett mindenféle doktoroknak, de semmiféle doktor nem merte felvállalni a gyógyítását. Egy pár nap múlva Matyinak is a fülébe jutott a dolog. Fölöltözött tudós doktornak.
1: Külországi tudós doktor vagyok. Minden betegséget meggyógyítok. Hadd vizitáljam meg az urat.
3: Jaj, ugye nem bízik benne, hogy meggyógyulok?
1: Ha lehet, meggyógyítom. A szakácsné rakjon tüzet, melegítsen fürdőnek való vizet. Mindenki menjen azon nyomban az erdőre gyógyfűért, gyökérért. Mindenki elment. Jól van. Most jön Döbrögi uram a kúra.
4: Nem vagyok én doktor, hanem Ludas Matyi. Megfizetek másodszor is. Már kétszer itt voltam, de még egyszer eljön.
0: Egyszer megint vásár esett Döbrögön. Ludas Matyinak megint csak eszébe jutott, hogy újra megkeresse Döbrögi urat. Lókereskedőnek öltözött, lovat árult. Egyszer csak hallja, mint az egyik ember dicsekszik, hogy az ő lova a legjobb futó a környéken.
1: Igazán? Mert olyan lovat akarok én. Megveszem, ha megteszi a próbafutást, mint ahogy én.
0: Az ember ráállt.
1: No, hát álljon ide a lovával az útra. Üljön föl rá, és ha majd Döbrögi úr jön a hintóval, akkor kiáltsa el magát, hogy én vagyok Ludas Matyi! Aztán bátasson, ahogy csak tud.
0: Az ember erre is ráállt. Megérkezett Döbrögi úr a hintón. Az ember elkiáltja magát. Én vagyok Ludas Matyi! De aztán jól megcsapkodta a lovát.
5: Fogd ki kocsis a lovakat utána, aki elfogja a gazembert, két aranyakkal, menjetek mind!
1: Nem az volt a Ludas Matyi, hanem én vagyok az. És Ludas Matyi megadja Kentnek a harmadik részletet is.
5: Segítség! Segítség!
1: Nyughasson, Döbrögi uram! Tudom én, hogy illik megadni a tartozást.
5: Jaj!
1: Aztán... Ne felejtse, Kent!
5: Jaj!
1: Ludas Matyi megtartotta a szavát!
5: Jaj! Jaj! Jaj!

0: volt egyszer egy derék, jóra való ezüst huszas. Fényes ábrázattal került ki a pénzverdéből. Nagyot ugrott, és megpendült örömében.
1: Ho-ho! Most aztán rajta megkezdődik önálló életem. Kilépek a nagyvilágba.
0: Úgy is lett. Először egy gyermek szorongatta meleg kis tenyerében. Majd egy fösvényhez került, aki sokáig zsugorgatta nyírkos hideg markában. Aztán egy öreg ember döngette, forgatta. Onnan egy ifjúhoz került, aki nagy gyorsan tovább gurította. Az ezüst huszas már egy álló esztendeje járta a világot, helyesebben azt az országot, ahol egy kevés rézzel vegyítve verték. Egyszer aztán külföldre vándorolt, ugyanis ő volt az utolsó hazai pénz egy utas erszényében, aki nem is tudott róla, míg valahogy a kezében nem került.
2: Mi csak egy hazai huszas. Ez már velem marad az úton.
1: Külországi társak között vagyok, de nagyon gyorsan jönnek, mennek, cserélődnek körülöttem. Csak én, a hazai huszas maradok itt mindig gazdám erszényében. Ketten együtt utazunk a világban, csak azt nem tudom, merre járok. Bocsánat, ön kicsoda, kedves ismeretlen pénzecske?
3: Ó, micsoda a kérdés? Nem látja, hogy francia vagyok?
1: Melyik városban vagyunk?
3: Hiába mondanám, mert így egy sötét elszény mélyén lapulva nem lehet megismerni a világot.
1: Nagyon feldúlt ez a beszéd. Észrevettem, hogy gazdám erszénye nyitva maradt, kicsúsztam a széléig, mert csak körül akartam nézni egy kicsit a világban. De tudjátok, a kíváncsiskodás mindig bajt hoz az ember fejébe. A pénztárcából a nadrág zsebbe csúsztam, és ott maradtam akkor is, amikor gazdám este kitette az erszényét a zsebéből. A nadrágot pedig a többi ruhadarabbal együtt kivitték a folyosóra, hogy ott kiparolják. Ez egy kicsit nekem is fájt. Így aztán zsupsz! Kiestem a zsebéből, és olyan gyorsan elgurultam, nem vette észre senki. A gazdám reggel fölöltözött, és tovább utazott. Én meg ott maradtam volna, ahová gurultam. De megtaláltak, és rövidesen három másik pénzdarabbal együtt fizettek velem a piacon. Mégiscsak szétnézhetek a világban, hasznos dolog új embereket, új szokásokat megismerni.
4: Hát ez meg miféle huszas? Ez nem hazai pénz, hamis, semmit sem ér.
1: Micsoda? Hogy hamis vagyok? Hogy semmit sem érek? Talán csak valami tévedés az. Nem rám érthették. Aztán bizony rájöttem, hogy rólam mondták. Rólam, hogy hamis vagyok, hogy nem érek semmit.
4: Majd sötétben fizetek vele, hogy nem jönnek rá.
5: Hamis, ez nem ér semmit.
6: A legjobb minél előbb megszabadulni tőle.
1: Ó, én boldogtalan. Ezüstből öntöttek, szépen pendülök, mégsem becsülnek semmire. De komisz életet, rossz lelkiismerettel hamis utakon járni. Pedig tudtam én, mit érek, mégis bántott, hogy a látszat ellenem szólt. Mindig megreszkedtem, valahányszor kézbe vettek. Féltem, hogy túl akarnak adni rajtam. Reszkedtem az emberektől, hogy szemügyre vesznek és visszalöktek, mintha csak ugyan alávaló szélhámos gazember volnék. Egy napon aztán egy szegény öregasszonyhoz kerültem, aki sehogy sem tudott szabadulni tőlem. Valóságos csapás voltam neki.
7: Ej, pedig mégiscsak a nyakába kell varnom valakinek. Nem vagyok én olyan gazdag, hogy egy hamis húszas tartogassak. Bár tudom, hogy gyalázatos dolgot cselekszem, de hát...
1: Hát mindenkinek csak útjában vagyok. Semmire kellő, aki csak kárt okoz, bajt csinál. Pedig milyen vidáman éltem ifjú koromban.
7: Nem csapok be veled senki. Majd átjukasztva, úgy legalább mindenki megismeri, hogy hamis portéka van. Jaj, de most jut eszembe. Hát, ha szerencsepénz vagy, az vagy. Persze, egészen biztosan az vagy. Átlyukasztalak, zsinort fűzök át rajtad, és a szomszéd kislány nyakába akasztalak. Talán szerencsét hozol rá.
1: Úgy is lett. De a kislány anyja egy reggel vette az ollót, elvágta a zsinórumot, aztán ecetbe mártott, és egészen megzöldültem. Aztán betapasztotta a lyukat rajtam, kifényesített, és este felé szerencsehozó sorsjegyet vett érte. A lutris gyorsan és ügyesen továbbadott egy külföldi úrnak, aki fizetni akart velem.
4: Nem érez semmit, ez hamis, hamis, nem ide valósi pénzed.
2: Bocsánat, nem vettem észre, bocsánat. Micsoda, hiszen ez hazai pénz, derék, becsületes hazai húszas. Igaz, valaki lyukat húlt rá, de most már nálam maradsz, derék húszas. És hazajössz velem a mi hazánkba, ahol becsületed van.
1: Végtelen öröm töltött el. Hosszú idő után először mondták rólam, hogy becsületes és derék vagyok. Végre visszatérhetek szülőföldemre, ahol mindenki ismer. Véget ér keserves hányattatásom. Új, boldog életet kezdhetek. Gazdám nagyon megbecsült. Azt sem csökkentette értékemet, hogy átlyukasztottak, mert amikor nagy ritkán, ünnepélyes alkalmakkor elővett, mindenki csak csupa jót mondott rólam olyankor. Gazdám pedig, nehogy a többi pénz közé keveredjen és kihagyjon, fehér selyem papírba csavart, és úgy tartott nagy becsben igazi értékként.

0: az illetészetet.
1: Víz az régen volt, mikor én életemben először álmodtam sarkantyús csizmával. De még most is sírhatnékon van, ha rágondolok, hogy milyen rossz volt abból a gyönyörű álomból fölébredni.
2: Mit álmodtál, szentem, hogy így potyognak a könnyei, melyet még ez a friss lángos se tud elállítani?
3: Hely, édesanyám, ha én nekem sarkantyús csizmám volna.
1: Édesapám éppen ekkor lépett a szobába. Nyakában volt a csíkos tarisznya, vállán a nyitókapa, indulóban volt a szőlőbe.
4: Na gyerekem, jössze velem hernyót szedni.
2: Nem szeret ez már menni sehová, csak ahol sarkantyús csizma terem.
4: Na, az pedig éppen a szőlőben terem.
1: De már akkor fogtam is a kezét, húztam is kifelé az ajtón, hogy el ne vigye valaki a sarkantyús csizmát, mire kiérünk. Egy nyúlugrással előbb értem ki, mint apám. Kíváncsian néztem körül. A venyigék még aludtak a homok alatt, de a barackfák már fölébredtek, föl is öltöztek menyasszonyuhába. A virágokon jókedvűen zümmögtek a méhek, hanem sarkantyús csizmát sehol nem láttam.
3: Apám, melyik fa termi a sarkantyús csizmát?
4: Mindjárt, gyerekem, mindjárt. Na, gyere csak ide! Látod, itt a szőlő végében a körtefa. A tetején látod-e ott azt a színege fészket?
3: Látom, apám, ott fenn a fán.
4: Na hát, abban van a te sarkantyús csizmád.
3: De nekem nem cinegének való csizma kellene ám.
4: Nem is az lesz az, fiam. Igazi legénynek való csizma. Csuka orrú, magas sarkú, csikorgó talpú csizma lesz.
3: Sarkantyú is lesz rajta?
4: Arannyal futtatott rész sarkantyú.
3: Hiszen belenézhetek én abba a készekbe.
4: Akkor rajta, fiú! Én közben megkerülöm a szőlőt.
1: Elkezdtem mászni föl, mint a mókus. A cinege varga meg abban a pillanatban röppett ki a fészekből. Néztem utána. Szerettem volna megszólítani, de aztán jobbat gondoltam. Tovább másztam, majd leszédültem. Végre belenézhettem a takaros kis fészekbe. De ott négy icipici tojásnál nem volt egyéb.
3: Ez egyszer április járatott velem, apám.
1: Aztán úgy elfutott a pulyka méreg, hogy belemarkoltam a fészekbe, kiszedtem a tojásokat és egyenként a fához vertem őket. Épp az utolsó locsant...
4: Vigyázz te, kárt ne tégy a fészekben!
3: A fészekben nem tettem kárt, csak a tojásokat törtem össze.
4: Na, oda is van akkor a sarkantyús. Hány tojás volt a fészekben?
3: Négy.
4: Abból lett volna négy cinege fiók. Az mind megevett volna naponként 50-50 hernyót. Tudod-e hány hernyó az?
3: Az minden nap 200 hernyó.
4: A fiókákat az anyjuk körülbelül 30 napig etette volna. Tudod-e mennyi az a 30-szor 200 hernyó?
3: 30-szor 200 az sok, nagyon sok hernyó.
4: De ezek már nem esznek meg egy hernyót se. Majd esznek ő helyettük a hernyók. Tudod-e mit?
3: Gyümölcsfa virágot.
4: Mégpedig minden hernyó minden nap egy virág. 6000 hernyó, 6000 virágot. 30 nap alatt 180 000 virágot. Abból alma, körte, cseresznye lett volna. Abból kiárultuk volna a sarkantyús csizmára valót.
1: Ebben a percben hazaérkezett a cinege madár. Sose felejtem el jaj veszékelését a kifosztott fészek körül. Ma is jobban fáj a szívemnek, mint az, hogy akkor egyszer lett volna sarkantyús csizmám az életben. És azt is megették a hernyó.

Élt, éldegélt egy öreg apu, meg egy gyerekapu. Volt egy kecskéjük, meg egy kosuk. Olyan nagy barátságban voltak ezek ketten, hogy ahová a kecske ment, oda ment a kos is. A kecske a veteményes kertben dézsmálta a káposztát, a kos a sarkában. A kecske a kis kertben gázolta a virágot, a kos a nyomában. Hely, asszony, mondta egyszer az öreg apu. Azt mondom én, kergessük el a háztól a kecskénket meg a kosunkat. Nem lehet ezektől se zöldséget termeszteni, se virágot nevelni. No, hordjátok el magatokat, híretek, nyomotok se maradjon, kiáltott rájuk. A kecske meg a kos tarisznyát vart magának, és elindult világgá. Mentek, mendegéltek, egyszer csak egy farkas koponyát pillantottak meg az út közepén. A kos erős volt, de gyáva. A kecske meg bátor volt, de gyöngécske. Vedd föl, kos, ezt a koponyát, hiszen te erős vagy. Inkább te vedd föl, kecske, te bátor vagy. Közös erővel felvették a koponyát, tarisznyájukba tették. Tovább indultak, mentek, mendegéltek, egyszer csak tüzet láttak a távolban. Menjünk oda, kérjünk szállást, nehogy felfajjanak a farkasok. Oda mentek, hát éppen a farkasok főzték ott a kását. Agyon Isten legényet! Fogadj Isten! Épp jókor jöttök, míg a kása megfő, jól lakunk a húsatokból. Megrémült a kos. A kecske már rég félholt volt az ilyettségtől, de azért azt mondta a kosnak. Vedd csak elő, kosöcsém, azt a farkas koponyát. A kos elővette. Ne ezt, a nagyobbikat, mondta a kecske. A kos visszatötte a koponyát a tarisznyába, aztán újra elővette. Nem, hát nem ezt, a legnagyobbikat. A farkasoknak addigra már inukba szállt a bátorság. Pontolgatták, latolgatták, hogyan oldhatnának gyereket. Hiszen nem tréfa dolog, ezek itt egymás után veszik elő a farkas koponyákat. Megszólalt az egyik farkas. Pompás társasága, milyen testvéreim. Ő az ízes kása, csak hogy még kéne bele egy kis víz. Elmegyek, hozok. Elinalt, és azt gondolta. Süllyedjen el az egész társaság, és kereket oldott. A másik farkas is azon töprenkedett, hogyan hordhatná el az írháját. Lám csak, szólalt meg. Elment az a gézengúz vízért, és nem jött vissza. Elmegyek, fogok egy vesszőt, és gyorsan ide kergetem. El se tért vissza. A harmadik farkas csak ült. Ült, aztán így szólt. Most én megyek el. Visszahozom mind a kettőt. Azzal elszaladt. Szörnyen örült, hogy életben maradt. A kecske meg azt mondta a kosnak. Na, öcsém, szaporám, ne gondolkozzunk sokat, együk meg a kását, aztán hordjuk el magunkat, amíg nem késő. Közben az első farkas gondolkozóba esett. Halljátok-e, testvéreim? Megijedtünk szégyen szemre egy kecskétől, meg egy kostól? Menjünk, fajjuk föl a bitangokat. Visszament. Azok ketten már jól belakmároztak a kásából, széttaposták a tüzet, és felmásztak egy magas tölgyfára. Ott üldögéltek. A farkasok gondolkodtak, töprengettek a tölgyfa tövében. Hogyan érhetnék utól a kecskét meg a kost? Egyszer csak fölnéztek a tölgyfára. Látják ám, hogy ott kuporog mind a kettő. A kecske a bátrabbik, ott ül a fa legtetején. A kos meg a gyávábbik egy alacsonyabb ágon. No! Mondták a farkasok, a legbozontosabbik farkasnak. Te vagy a legöregebb, találd ki, hogyan férhetnénk hozzájuk. A bozontos farkas lefeküdt a tölgyfa tövébe, és törni kezdte a fejét, mit évők legyenek. A kos fönt ült az ágon, és csak úgy remegett félelmében. Úgy reszketett, hogy nem tudott megülni az ágon, és egyenesen a farkas nyaka közé esett. A kecske meg nem sokat gondolkodott, elkiáltotta magát. Add csak ide azt a bozontost, majd elbánok vele, s a tölgyfáról fejest ugrott a farkasok közé.
elinaltak a farkasok, csak úgy porzott az út a nyomukban. A kecske meg a kos kaibát ütöttek fel, és ott éltek, éldegéltek, hírből se ismerték a gondot.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Keltakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Szeptemberi ágyítat. Szeptemberi reggel. Fogj glóriádba. Ne hagyj el, szeptemberi nap. Most, amikor úgy lángolsz, mint a fákja, s szememből az önkívület kicsap, emelj magadhoz. Föl, még ez egyszer, halál fölé, a régi romokon. Segíts nekem, szeptember, ne eressz el, testvéri ősz, forró négő rokon. Én nem dadogtam halvány istenekhez hideglelős és reszkető imát. Mindig felét fordultam, mert hideg lesz, pogány igazság, roppant a világ. Méltó vagyok hozzád. Nézd, itten állok. Még sok hívő száj büszkén emleget. Véremben nőnek a termékeny álmok, s nők sem vihognak a hátam megett. Nem is kívánok egy pincét kínni, vagy egy cukrászdát vendéglőt megenni. Csak az élet örök kincsébe hinni, s a semmiség előtt még újra lenni. Ki érleled a tőkén a gerezdet, én pártfogóm és császárom, vezes. Az életem a sors kezébe reszket, de lelkem és gerincem egyenes. Uralkodásra akarom erős még, agykortyaidból nékem végtelen. S te aranyozd, aki vagy a dicsőség, még most se rút, nem őszül fejem. Érett belét mutatja, lásd a dinnye, fehér fogától villog vörös ínye, kövér virágba bújik a darázsma, a hosszú út után sejmes garázsba, méztől dagadva megreped a szőlő, s a boldogságtól elnémul a szóló. Bizony csodás ország, ahova jöttünk, minthogyha a perc szárnyakonosonna. El nem múló vendégség van köröttünk, hosszú ebéd és még hosszabb uzsonna. Húgom virágokat kötöz a kertbe, aranytálban mosakszik reggelente, s ha visszatér az erdőn alkonyatkor, a csillagokról ráhull az aranykor. Olyan ez éppen, mint gyermekkorban. A felnőttek érthetlenül beszélnek egymás között, minden lesz oly goromba, estente búgó hangja van a szélnek, tán megriadt lenne egy sötét falomtól, s a télre, sárra és halálra gondol. Aztán a délután is furcsa néken, hogy a napot árnyékok temetik. A zongorán, mint hajdan a vidéken, örvénylik a szonáta patetik. Bugdácsol a billentyűn tompa búban, az édes elmebeteg árvasúban, s mert nem lehet már jobban sírnia, száján kacag a skizofrénia. Nem volt a föld még soha így csodás, a fák között mondhatlan suttogás, a fák fölött szalag, beszegve kancsal fénnyel, lilába lángoló narancsal, az alkonyat csókot hajít a ködnek, és rózsaszín hullámokat fülnek. Miféle ország, mond, egy gyermekország? Miféle régen elsüllyedt mennyország? Jaj, minden oly szép, még a csúnya is, a fájdalom, a koldus gúnya is. Jaj, hadd mutassa meg kis templomot, mely déli tűzben csöndesen lop. Imádkozó lány, száján néma sóhaj, mint mélyen alvó, ferde szemgolyóval vakok meresztik égre szemüket, Isten felé fülel egy aksüket. Vagy nézd az estét, a kormos zavarba kis műhelyébe dolgozik a varga csöpláng előtt, szegényen is hiába, mint régi képen ódon bibliába. Most az eső zuhog le feketén, most a sötétben valami ragyog, mint bűvös négyszögön a mesefény, fekete esőn aranyablakok. Künn a vihar, elfáradt lassú rívás, benn villanyfényél őszi takarítás, a készülődés télre, a
az ígéret, s az ámulattól szinte égig érek. A csillagok ma mond, miért nagyobbak, s mint a kisikált sárga rézedények a konyha délutánján, miért ragyognak? Mit akar tőlem ez a titkos élet? Ki nyújtja itt egy tiszta kegyeket? Ki fényesít eget és hegyeket? Mi panteizmus játszik egyre vélem, hogy századok emlékét visszaél? Az Orion süvegje miért parázsol? Miért, hogy mindent lanyha páramos? Ki tette ezt? Ki volt ez a varázsló? Miért csodálkozom? Csodálatos! Szép életem lobog, lobog tovább, cél nélkül, éjjel és homályon át. Állj meg, te óra, és dőlj össze, naptár, te rothadó gondoktól régi naptár. Ifjúságom zászlói úszva lassan, röpüljetek az ünnepi magas.

Lélektől lélekig. Állok az ablak mellett éjszaka, s a mérhetetlen messzeségen át szemembe gyűjtöm össze egy szelíd, távol csillag remegő sugarát. Billió mérföldekről jött-e fény. Jött a jeges, fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul, s ki tudja, mennyi ezredére már. Egy égi üzenet, mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért, s boldogan hal meg, amíg rácsukom fáradt pillám koporsó födelét. Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel s bús testemmel rokon elemekről ad hírt az égi fény. Magamba zárom, véremmé iszom, és csöndben és tűnődve figyelem, mi ősbúz zokog a vérnek a fény, földnek az ég, elemnek az elem. Tán fáj a csillagoknak a magány, a térbe szétszórt millióm árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjen, s messziségen át. Ó, csillag, mit sírsz? Messzebb te se vagy, mint egymástól itt a földi szívek. A Sirius van tőlem távolabb, vagy egy-egy társam. Jaj, ki mondja meg? Ó, jaj, barátság, és jaj, szerelem. Ó, jaj, az út lélektől. Küldözzük a szemcsükket sugarát, s köztünk a roppant jeges űrlakit.

levél a hitveshez. A mélyben néma hallgató világot üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy, hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom.

vetít az el. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahullva féltékenyen valladlak, hogy szeretsz, s hogy ifjúságom csúcsán majdnem egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. És az éber lét útjára visszahullva tudom, hogy az vagy hitvesem, barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult s a bombák fönt a gépben. Zuhatni vártam, ellenőre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fán a kérem. A folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő jó.

Estela. Egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya lépdel a falra vetődő az éjszak hangjai közben. Alszik a tábor, látod-e drága, suhognak az álmok. Horkan a felriadó, megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik, s fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se. Élni se nélküled én már. A mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok. De nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából, s te messze vagy. Hangot befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom, át hallgatok. Még zsong körén felállván sok hűvös érintésű büszke páfrány. Mikor láthatlak újra, nem tudom már. Ki biztos voltál súlyos, mint a zsoltár, s

és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lepensz, így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorunk útjába visszaulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretszel, s hogy ifjúságunk csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszaulva tudom, hogy az vagy. Hitvesem. S barátom. Csak messze vagy. Túl három vad határon. Őszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a képben zuhanni vágytak. Zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának érek, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyver s hatalmat érő nyugalma nyugtat. S mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága urám.

mélyben ném hallgató világ. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltott, de nem felelhet senki rá,

szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsonkrém feláll a vánosok bűvös érintésű büszke báfrány. Mikor láthatok újra, nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék, s kihez vakon némán is eltalálnék, most bújdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra, s az éberlét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy, hitvesem s barátom, csak messze vagy. Túl három vad határon, s már ősszül is. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak el felettem. Szemet kékét csodáltam épp az égen, de elborul, s a bombák fönn a gépben zuhanni vártak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait. Bíbor farázsom, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell szívós leszek, mint fának kéreg, s a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugta. S mint egy hűvös hullám, kétszer kettő jó.

szöges dróttal beszegett vadtölgy kerítés, barok, új levegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, csak az ész. Azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága? A képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytából hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyeszörg, aki balra hever, hazatére. Mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül csak sort sor alá tapogatva úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksin, hernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön. Köt száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár, szerb, mél a zsidó a hegyekben. Szétdarabolt lázas test. S mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot. S várja a véget, a sűrű homályba bukót, a csodákat. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állat. A bolhák ostroma megmegújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van. Egy nappal rövidebb, lásd, újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek. S látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnya léptel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó. Megfordul a szűk helyen, és már újra elalszik. S fénylik az arca. Csak én ülök ébren. Félig szív cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett. És nem jön az álom. Az enyhet adó, mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már. Lager Heidenau, Zsagubica fölött a hegyekben, 1944. július.

nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám, te lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süpped el. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet állj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a lágcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remegy. Erdőt, füttyös, gyümölcsös, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áll, s üzem, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor henterek, és ott a park. A régi szerelmet lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én. Én itt egy kő, de föntről egy kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösek vagyunk mi, akár a többi nép, s tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csecszopók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó.

Radnóti Miklós, Tétova óda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét. Egy képben csak talán, s csupán a lényeget. De nyüzsgős, áradó vagy bennem, mint a lét. És néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holttól círmos éj mozdul fejem fölött, zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt. Én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véledél. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül lobogva, s elalszol. Pillád hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredben. Juhász Gyula, szerelem.

0: Rodno v temi Kloš.
1: Bajoru.
0: Redben Szemmel fülött fényben, rózsafa ugrik át a sövényen. Ugrik a fény is, gyűlik a felleg, surran a villám, s már feleselget fenn a magasban, dörgedelem, vad dörgedelemmel. Kékjel lehervad lenn a tavaknak, s tükre megárad. Jöjj be a házba, vesd le ruhádat, már esik is kint, vesd le az inget, mossa az eső, összeszívünket. Utasi József,

Radnó Pintós, töredék. Olykorban éltem én a földön, akkor az ember úgy elaljasult, önként, kéjelölt, nem csak parancsolat. S míg balhitekben hitt stajtézott téletek, befonták életét vakkézzel. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. S ki néma volt netán, s csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pest is este. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rák az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsattól részt. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek ápa volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetél. Az élő irigylé a férges síri holtat, még habszott asztalán a sűrű méreg. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavaktól.

Radnóti Miklós. Farkas Laci meghalt. Napilapból. Farkas László, magyar proletár költő és író, 31. életévében Bécsben a Wiedenerspital ágyán emigrációja első esztendejében tüdővészben elpusztult. Reggel hegyi erdőket jártam a lánnyal, akit szálltak. Vasárnap volt. Vasárnap így megyünk el mindig és fölfelé, dologtalan. Hegyes kis vállát tartottam átkarolva. Járjon mellesen ilyenkor, alázó hét után. És lassan beszéltünk arról, hogy összeházasodunk. Hogy az a szomorú kisfiú szamár köhögős volt reggel a villamoson. Útra értünk ki, fagyosan fújt a szél. Megfüle fázik, melegítsen, és én forrókat leheltem rá, mint a tálkos. Aztán borzasra fázott verebek szálltak fölénk a fára, s hult ránk apró tüskékben zúzva. Este felé fiatal elvtárssal ültem a kávéház közepén, s harcosan járt a szál. Sok volt a vasárnapi vendég. Szomszédos asztalnál rendőrtiszt ült hozzánk szorulva. Papírt szedtem elő, ráírtam, vigyázz. Társam olvasta, bólintott, s összetépte. Apró öröm kuporgott bennünk, hogy észrevettük. Kinyitottam az újságot, és halkan mondtam, ahogy kardlap suhan a dobogó utcán, amikor torkokon duzzad a jaj még, mely később síkosan ugrik az égre. Farkas Laci meghalt. Nyáron mesélték, látták kopaszon. Börtönből szabadult, üdvözöl és Bécsbe emigrál. Most meghalt. Nem hiszem el, s lassan magyaráz a fodros szomorúság. 21 hónapot ült, és tüdőbajt kapott. Meghalt a Wiedenerspitalban. Szatmárról az anyját szerette volna Bécsbe látni, s kezét a homlokán. Most minden proletárok anyja fogja hideg fejét, közös anyánk, kezén őszinte illatokkal. Meghalt. Belőle fújásnyi por maradt, s egy krematórium kőkorsaján neve. Utána néhány vers, egy öreg asszony, s a harc, mely mi vagyunk, és amely eldől nem sokára, és akkor... Ma vasárnap volt. Esni akart a hó, de fagy fogta fönn és nem esett. Szervusz. Salamon Ernő.

Verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. És míg riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékik a társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak. Dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön. S volt, ahová önként mentek fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc az az ő ügyük ott lenn. És most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová. Mindegy. Hova tűntek a bölcsborozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a verstöredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körülös szeme alján. Elnehezettek a tündérléptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzói karányok kibomlik. S mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot ad a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak. Bolond ki földre rogyván, fölkél és újra lépked, s vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet, de mégis útnak indul, mint akit szárny emel, s hiába hívja árok, maradni úgysem mer. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszólt talán, hogy várja őt az asszony, és egy bölcsebb szép halál. Pedig bolond a jámbor, mert ott az otthonok fölött régóta már csak a perzselt szél forog. Hanyat feküdt a házfal, eltört a szilvafa, és félelemtől bolyhos a honni éjszaka. Hogyha hinni tudnám. Nem csak szívemben hordom mindazt, mit érdemes még, s van visszatérni otthon, ha volna még. És mint egykor a régi hős verondán a béke mélyhez öngne, míg ül a szilva lekvár, s nyár végig csönd napozna az álmos kerteken, halom között gyümölcsök ringnának mesztelen, és Fanni várna szőkén a rőt sövény előtt, s árnyékot írna lassan a lassú délelőtt. Nézd, lehet talán még, hold ma oly kerek. Ne menj tovább, barátom, kiálts rám, s fölkelek. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr a patton. Tarkólövés. Így végzett át, te is súgta magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der spring noch auf! Hangzott fölöttem. Sárral kevert vér száradt fülemen. Újkorban értem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjelölt, nem csak parancsra. És míg bal hitekben itt stajtékzott tévetek, befonták életét vad kényszerképzetek. Újkorban értem én a földön, mikor besugni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős. És ki néma volt, ne táns csak lelkesedni rest, már azt is gyűlölték, akár a pestisest.
Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetért. Az élő irigyli a férges síri holtat, míg habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgy sem mondhatna más. A rettentő szavak tudósa és a jár.

Razglednice. 1944. augusztus 30-a. A hegyek közt. Bulgáriából vastag vad ágyúszó gurul. A hegygerincre dobban, majd tétováz, s lehull. Torlódik ember, állat, szekér és gondolat, az út nyerítve hőköl, sörényes ég szalad. Te állandó vagy bennem, mozgó zűrzavarban. Tudatom mélyén fény lesz, örökre mozdulatlan, s némán, akár az angyal, a pusztulást csodál, vagy korhat fának odván temetkező bogár. Červenka, 1944, október 6. 9 kilométerre innen égnek a kazlak és a házak, s a réteg szélein megülve némán riadt pórok pipáznak. Itt még vizet fodroz a tóra lépő apró pásztorleány, s felhőt iszik a vízre ráhajolva a fodros birkanyány. Mohács, 1944, október 24-e. Az ökrök száján véres nyál csorog, az emberek mind véreset vizelnek, a század bűzös vadcsomókban áll, fölöttünk fú a förtelmes halál. Szent Király szabadja, 1944, október 31. Mellé zuhantam. Átfordult a teste, s feszes volt már, mint húr apat. Tarkólövés. Így végzett, hát te is, súgtam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott felettem. Sárral kevert vér szárad. A la recherche. Régi szelíd esti, és emlékként esette. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott tündöklő asztal, hova csúszol a múlt a kiszakja? Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátok ittak a fürge barátok? A szép szemű karcsú pohárból. Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrum tajtékos taraján, és éltek a pontok. Otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok. Verseket írtak a rég elesettek, szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat csikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek, s még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt. A szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékike társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn, most a szab
bátorság angyala őrzi nagy álmuk az ében. S volt ahová, mint. Hova tűntek a bölcs borozások? Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körüls szeme alján. Elnehezettek a tündér léptű leányok a háború hallgatag évei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak? Hangjuk hallja a szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik arányok kibomlik, s mérem. Néma fogoly, jajjal teli Szerbia ormán. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jő soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen távoli erdőkben, idegen legelőkön.

október végi hegzameterek. Táncos medrű fehér nevetésű patak fut a hegyről. Táncol az őszi levél, s taraján kisínyulva elúszik. Nézd csak! Az árnyban a som fanyarékszere villog a bokron, s villog a fényben a kis füvek éle öreg remegéssel. Még süt a nap, de oly érett már, csak a lassú okosság tartja az égen, hogy le ne bújjon. Félti aranyját. Lassú okos vagyok én is a lassú okos ragyogásban. Féltelek én is a tél hidegétől. Tűzik a gondja, téli ruhák vakgondja növekszik apad szemeidben, s mint a lehellet futja be tükreit. Árad az álmos bánat a kék ragyogásban, a szádon a mondat elalszik, s ébred a csók. Feketén jön a hó, jön a tél, feketélnek sarkai már is az őszi nagy égnek, a hajnali órák léptei már sikosak. Gyere hát elaludni az estét hosszú szakállal alá. Nézd, gyermeked is vagyok én, de felnőtt nagy fiad és szeretőd. Fele gondra is érett, nem csak a versre komoly. Fekszünk majd, s hallgatom éjj füllel a szíveden alvó gond ütemét a sötétben. Hallgatom és várom, s mint ifjú gólya fióka ősszel szállni tanulván, meg-meg billen az égen, forgok a bőheverőn, s lassan tovaszállok a jajjal. Átveszem, és ütemes dobogása elaltott, elalszunk, ketten az egy gonddal, s míg elkap az álom, az ében hallani csapdos az ősz medves lobogója sötéten. Dal a feleségről. Együgyű dal a feleségről. Az ajtó kacsan egyet, hogy belép, topogni kezd a sok virág cserép, s hajában egy kis álmos szőke folt csipogva szól, mint egy riadt merép. A vén villanzsinór is felrikolt, sodorja lomha testét már felé, s minden kering, jegyezni sem bírom. Most érkezett, egész nap messze járt, kezében egy nagy mátvirág szirom, s elűzi azzal tőlem a halál. Veresmart.

mármúr nyava, s leül szemközt komoly szeszekkel, s apányi lett körötte már egyre több barát. Apa és kisfia most együtt látogatják, s a kisfiú lesz lassan, ki jobban érti őt, ki érti még lobos szívének sok kalandját, s kijátsszák lent a padlón a hintázó időt. De mégis néha nap felnőttként pénzt keres már, megrendelésre fordít, eladja verseit, már szerződést bogoz, számolgat és protestál, s megélni néki is csak a mellékes segít. Sikerre nem kacsint, mert tudja egyre megy. E hölgy kegyeltje az lesz, ki jókor érkezett. Kedvence már a mát, és a bíbor húsú megy. A bús kamaszt igéző méz és dió helyett. És tudja, nyáron is lehullhat egy levél. Hiába táncol és csal a forró emberész, minden megméretik, ha egyszer majd nem él. Sportbajnok nem lehet már, sem kóbor tengerész, de megtanulta, hogy fegyver s szerszámatol, s ugyancsak nyaktörő az, ha méltón pengalant. S hogy eljut így is ő mindenhová, ahol mezítlen él a szándék és perzsel a kaland. És mit tollára dől, a gyermekekre gondol, és nincs nehéz szívében most semmiféle gőg, mert értük dolgozik, akár a néma portól csikorgó gyárban élők, s műhelyben gör.

Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a négerbarna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van. Mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vadhajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértet, kis holmiát elhagyja, s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptő szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól, halázat nem önnön érdekéről. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Erengj el hát egy percre gazdag életen. Szívemben nincs harag, már bosszú, nem érdekel, a világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi átra van, nem nézek vissza többé. S tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baliós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el, és legyincs. Hol azelőtt az angyal állt a karddal. Talán most senki sincs. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül léheg akár egy üldözött. De üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hull, lemes cserél, a háta barna, lába még fehér, a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly

0: fiúk gugolnak és parázslanak. Az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsin siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is, csak szendeleg az emberséghez méltó hirtelen. Mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Látod-e esteledik, s a szöges dróttal beszegett vadtölgy kerítés barakói lebegő felszívja az este. Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész. Csak az ész azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytából hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte, talán s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére.
1: Mond, van-e ott haza még, ahol értik el?

sem emlék, sem varázs. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, s megvéd, ha kell a bajban. De aki egyszer egy vad hajnalban arra ébred, hogy minden összeomlott, s elindul, mint kísértett, kis holmiát elhagyja s jóformán mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú alázat. Az másról szól, ha lázad, nem önnön érdekérő. Az már egy messze fénylő, szabad jövő felé tör. Semmim se volt, nem is lesz immár sosem nekem. Merengél hát egy percre gazdag életem. Szívemben nincs harag már, bosszú nem érdekel. A világ újra épül, s bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. Magamban élem át már mindazt, mi hátra van, nem nézek vissza többé, s tudom, nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Baljós a menny felettem. Ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyíts, hol az előtt az angyal állt a karddal, talán most.

Tilsárgyó. A Kertakarót hallottátok. A napokban 100. születésnapját ünneplő Gyarmati Fanni évfordulója kapcsán emlékeztünk Radnóti Miklósra. Többféle hangon, különféle zenékkel. Reméljük, kellemesen kikapcsolódtatok. További jó tilos az est.

0: Nos, hát szép jó reggelt mindenkinek itt a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on, és most pedig kezdetét veszi az a hatalmas nagy-nagy tematikus nap, ami igazából már két napja zajlik, csak az éteren kívül, most itt az éterben is. A rádió történetével, illetve a rádiózás történetével fog foglalkozni ez a nap. Négyig archív felvételek és meghívott vendégek társaságában, 4-től 6-ig pedig egy érdekes körkapcsolásos játékot fogunk játszani. Szimpla Kertből, a Kőlevesből, a Millenáris Parkból és a Tűzraktárból fog bejelentkezni 4 műsor, akik itt a rádióban amúgy hetente hallhatóak, és ők készítenek egy ilyen produkciót, majd pedig 6-tól 8-ig a Radio Territories című programot hallhatjátok itt a Tilosban. Most az elején réges-régi 95-96-97-es természethangja műsorokkal kezdjük a napot, kellemes további szombatot.
1: Most az elkövetkezendő egy órában egy 1998. március 17-ei természethangja felvételt fogunk hallani, illetve hát egy természethangja nevű műsornak a újrajátszását, amit Végső Zolival csináltunk a Tilos Rádióban egy keddesti napon, olyan 11 óra tájban.

0: Jó estét kívánok! Természet hangja, Tilos Rádió, és elérkeztünk egy olyan matematikai estéhez, amikor ketten vagyunk itt a Rudival. Rudi, hány kilók vagyunk szerinted ketten együtt, úgy, hogy nem mondjuk meg se te, se én, hogy mennyi vagyok ketten együtt, 200?
1: Hát szerintem pontosan 200.
0: Pontosan 200 ketten együtt, és először keverünk együtt, ugye?
1: Én eddig azt hittem, hogy a Cabánnal mi vagyunk a legfajsúlyosabb műsorkészítők, de most szerintem így mi ketten.
0: Ezért aztán ma este természethangja gigamix lesz. 200 kiló remegő kocsonya a keverőpult mellett, ugyanis hát meglátjuk, mi gömbölyödik ki az egészből. Ma este is tulajdonképpen az alaptéma az a Szigetköz, tehát nem esik olyan messze a természet a hangjától. Csak az lesz a különbség, hogy most mind a ketten a pult másik oldalán vagyunk, és ígérem, hogy közben élő dolgok is lesznek, mert a matematikát itt ma esteire nem fog szabad abba hagyni. Már csak azért is, mert egy barátom azt is kiszámolta, hogy hány méter vagy hosszú lesz az az aranyhíd, amit a 600 milliárdból a Sziget közre, illetve a Bős-Nagymarosra költött következő összegből lehetne aranyhidat építeni. Hú, de szép mondat volt, és de szépen belebonyolódtam. Na, ez várható ma este, tehát mikrofonnál
1: legyünk a DJ 200 kiló.
0: DJ, igen, 200 kiló, nehéz estére nézünk elébe, tartsatok velünk!

Ugyan minek fáradozott az Úristen, kedves kollégám, hogy betegségeket teremtsen nekünk, halandóknak? Ha akadnának olyan emberek, akik meg tudnák azokat szüntetni.

azokat szüntetni.

Szóval 200 kiló kocsonya kever ma este nektek, és az első matematikai művelet az Bárdos Deák Pétertől, a híres szigetközi tájkép és csatafotóstól származik, akinek, hogyha a képei valamennyire is képbe vannak számotokra, ő az, aki mindig lefotózott egy helyszínt, akkor, amikor kiszáradva hevertek egymás nyakán az ágak hegyén hátán, és amikor még annak idején víz volt benne. Ez az a fotós fiú, akinek az anyag aztán a hágai peranyagba is próbálta érzelmileg meggyőzni a nem igazán érzelmileg meggyőzhető hágai bírákat. És ő azt mondta, hogy vegyük akkor ezt a 600 milliárdot, és számoljunk vele egyet. Ugye az a 600 milliárd, hogy tudják, hogy emberek, hogy miről beszélünk itt ma este, az a plusz költség, amit még a bős nagymarosi vízlépcsőbe szeretnének belepumpálni azok az emberek, akiknek az az érdeke, hogy ezt majd ők el is tudják valamikor költeni. Vette a arany világpiaci árát, és azt mondta, hogy 2000 forint belőle egy gram. Akkor egy tonna arany az 2 milliárd forintba kerül. Most itt nekem egy 15,5 köbméter van a következő szám, egy pillanat, hogy jöhetett az ki. Ja igen, hogy akkor véve az arany fajsúlyát a 600 milliárd forintnyi arany, az 15,5 köbméter arany. Ez a, mondjad, Rudi, hogyha nem érted a eszmefuttatást. Szóval Nagymarosnál 250 méter hosszú hidat kéne verni. Ugye ez a 600 milliárd egyik fő adóásza, hogy egyszer majd híd is lesz ott, ahol ezt elszórják. Na hát mekkora hidat lehet abból csinálni? Ha 250 méter hosszú hidat megpróbálunk készíteni aranyból, színaranyból, amelyik másfél méter széles, ugyan nem olyan nagy gyaloghíd, és 24 karátos aranyból indulunk ki, akkor mintegy 4 cm vastag hidat lehetne verni Nagymaros és Visegrád között. Itt van egy fakszám is, ami valószínűleg nem azért van, hogy további információkat lehessen belőle nyerni, de tény az, hogy akkor ezek szerint föl lehet értelmesebben is használni a 600 milliárdot, például a Bárdos féle 250 méter hosszú, másfél méter széles és 4 cm vastag, 24 karátos aranyból készült hídra. És mivel Rudi már rántaná föl a pótmétert, és mennénk tovább a verbálisból a muzikálisba, így hát ne legyünk restek, hajrá tovább!

megyének Tordacs nevű helységében lakik egy Hornyák Mihály nevű ember, aki 1672-ben lépett be a világra. Következőképpen már most életének 117. esztendeit számlája. Leopold és első József császárok alatt együtt kurucoskodott Tököli és Rákóczi követőivel. Annak utána pedig a törökökkel való hadakozások alkalmatosságával az uralkodó házat szolgálta fegyverével. Jól bírja magát még most is ez az ember. Lát mindkét szemével derekasan. Mindkét szemével.

ki a világ megújhodásáért ifjúságomról lemondottam. Amikor a láthatatlan szellem meghívását elfogadtam, akkor már rendes polgári foglalkozásban, kényelem és bőségben volt részem. De elhagytam hazámat, mert el kellett hagynom, és csak azért, hogy életem alkonyán gazdagnak és dicsőnek lássam. E cél elérése miatt évek hosszú során át Európát, Afrikát és Ázsiát utaztam be, hogy a megjövendőt igazságot megtaláljam, és a gyakorlatban festményben átvihessem. A dolgokból reklámot nem csináltam, mert a kufárok sajtójával nem törődtem, hanem elvonultam a Libanon tetejére, s ott cédrusokat festettem. Így, a magányban, szép csendesen, ma már őszbe borult fejjel azon gondolkozom. Mi célja volt ennek a nagy háborúságnak? Mikor hatalommal, anyaggal terheltem, a mennyországba úgy se juthat senki sem. Istentelenül pedig kérdem, mi célja van az embernek a földön?

0: Elvétőlmúlva, menye csak nem minden lakos, a sánta, bak, hogy lába vagy keze van elnyomozódva, hogy más testi útsága miatt szembe ötlő. Ide egészséges embert nem engednek, amivel meg saját torztestük szembeszőkő voltából látott, hogy igen, dicsekednek.
1: Pedig nem a természet hozta ezt ki, hanem a szóbeszéd szerint az újszülött csecsemőket maguk a szülők vagy megvakítják, vagy csontjaikat és végtagjai kizületeit, hogy ne üssenek el testi rúdságban, kificamítják.
0: Ezek, hogy amint testük állapotában, úgy nyelvükben is különböznek a többiektől. Kezdettől fogva saját nyelvet kóltak maguknak, hogy azon beszéljenek egymással,

Ezt a miénk baknyelvnek nevezik. Azt a kiváltságot élvezik, hogy a többi magyar vállára nehezedő tehertől mentesek, és az országban mindenfelé koldus énekeikkel megélhetést és hasznot szereznek maguknak és övéiknek. Ocsmány emberfajta, hírhet és méltó minden büntetésre, hiszen az emberi természet szépségét torzítja el gaztettével, melytől fejedelmény eddig nem tiltott.

Todos gostaram do Mad Disney. Lembra-se que eu já disse. Különben nem égethettek volna az emberi nemre íkonosz és torszégyen bélyeget. Különben nem égethettek volna az emberi nemre íkonosz és torszégyen bélyeget.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: We'd like to do a poem for you called The Revolution Will Not Be Televised, primarily because it won't be.

0: a pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében, október 28-án azonosítja magát a forradalom célkitűzéseivel.
1: Kedves hallgatóim, felolvassuk a Szabad Nép mai számának levélkészül. Címe: Mi van az igazságtól? Megértünk egyet azokkal, akik az elmúltnak az eseményeit, Tomásszal ellenforradalmi fasiszta kisztítéletet minőzik. Sikeremmel kísértük a fejleményeket, meglehetősen tájékozódtunk a különféle megmozdulásokról, így mindezek alapján állapítjuk meg a találkozókat. Az események a budapesti főiskolai és egyetemi ügyvizsgák tüntetésével kezdődtek. De a legnagyobb tüntetés volna gyors ügyvizsgági mozgalmat látni ebben. A budapesti ügyvizsgák az egész nép tűzéből fakadó érzésnek és nemes orrós emberének adta kifejezést.
0: Végre Nagy Imre is szabadon beszélhet, és a kora esti órákban megteszi történelmi jelentőségű bejelentését.
2: A kormány elítéli azokat a nézeteket, amelyek szerint a jelenlegi hatalmas nézmozgalom ellenforradalom volt. A nagy megnézőjel az elmúlt történelmet kérte, de a hangos bűnelmet robbantott az elkezőhez már a helyzetet, még kinyitottá tette, hogy a vezetés, így a legutóbbi időség nem szántará magát arra, hogy véglegesen szakítson a régi bűnös politikában. A magyar kormány megállapodott a szovjet kormánnyal, hogy a szovjet csapatok azonnal megkezdik kivonulásuk a Budapestről, az új karhatalom megalakulásával egyidejűleg elhagyják a város területét. A magyar kormány tárgyalásokat kezdeményez a magyar népköztársaság és a Szovjetunió közötti kapcsolatokról, szintén között a Magyarországon állomásozó szovjet haderő visszavonásáról, a magyar-szovjet barátság szellemében a szocialista országok közötti egyenlőség és nemzeti függetlenség alapján. A rend helyreállítása után egységes új államrendőrséget szervezünk, és az államvédelmi hatóságot megszüntetjük.
0: Másnap este, október 29-én a rádióadásában már nyoma sincs ellenforradalmároknak. Az új közlemény már csak felkelőkről beszél.
1: A Honvédelmi Minisztérium közül. A budapesti ellenállási csoportok vezetőivel való megegyezés alapján az ellenállók megkezdik fegyvereik átadását a szovjet egységeket felváltó magyar csapatoknak. A fegyverek eladása után 24 órán belül megkezdődik a szovjet egységek kivonása Budapest területéről.
0: Az ország fellélegzik, a forradalom győztesnek látszik. Temetik a szovjet agresszió és az ÁVO áldozatait.
3: 1956. október 6-ától nemzeti történelmünk egyik leggyártosabb évfordulójának napjától minket nem ír a temetések sorozata. Ma Miskolcon is temetünk. Temetjük azokat az ártatlan fiatalokat,

akik az igazság, a jog, a tetszés, szabad élet, diadalra jutás helyén emelték fel várzó tekinteteket az aljas, szennyeskedő, népelnyomó szervezet, az AVH félelmetes épületének homlok.

0: Kelet felől azonban vésztjósló hírek érkeznek. Megmozdult ismét az igazi népellenség, minden nép ellensége, a szovjet imperializmus egyetlen támasza, a Vörös Hadsereg.
1: Egyszer tárgyalni kezdtek, és valóban nem a mi szabadságunkra törnek, akkor minek jönnek ide?
0: A Duna-Tisza menti kis ország népe úgy érezte, történelmi helyet vívott ki magának az új időkben. Követelésének országszerte hangot adott.
2: Ismét hozzátok szólok meleg, forró szeretettel! Amelynek ti voltatok a hősei, hozta létre a mi nemzeti kormányunkat, belügyekbe nem tűnünk semmiféle beavatkozásra, azért, aki

0: A magyar nép azt hitte, új, szabad élete első óráit éli, amikor október 30-án délutáni órákban a következőket hallotta Nagy Imre miniszterelnöktől.
1: Magyarország dolgozó népe, munkások, parasztok, értelmiségiek. A hazánkban mind szélesebben kibontakozó forradalom, a demokratikus erők hatalmas megmozdulása válaszunk elé állította hazánkat. A nemzeti kormány a Magyar Dolgozók Pártja elnökségével teljes egyetértésben a nemzet életében sorsdöntő elhatározásra jutott, amelyet a következőkben kívánok Magyarország dolgozó népével tudatni. Az ország életének további demokratizálása érdekében az egypárt rendszer megszüntetésével a kormányzás az 1945-ben újjászületett koalíciós pártok demokratikus együttműködésének alapjaira helyezi. Ennek megfelelően a nemzeti kormányon belül szűkebb kabinetet létezik, amelynek tagjai Nagy Imre, Hildi Zoltán, Kovács Béla, Erdei Ferenc, Kádár János, Losonci Géza és a Szociáldemokrata Párt által kijelölendő személyiség. A kormány előterjesztést tesz a Népköztársaság elnöki tanácsának Kádár János és Losonci Géza államminiszterré való megválasztására. A nemzeti kormány felhívja a szovjet csapatok parancsnokságát, hogy azonnal kezdje meg a szovjet csapatok kivonását Budapest területéről. Egyidejűleg a nemzeti kormány közli az ország népével, hogy a szovjet csapatoknak az ország területéről való kivonására haladéktalanul megkezdi a tárgyalásokat a Szovjetunió kormányával. A nemzeti kormány nevében bejelentem, hogy a forradalom által létrehozott demokratikus helyi önkormányzati terveket a nemzeti kormány elismeri, rájuk támaszkodik és támogatásukat kéri.
0: Kádár János, mint életében oly sokszor, akkor is csatlakozott az előtte szólóhoz, és mindenben egyetértett Nagy Imrével.
1: Munkástársaim, dolgozó testvéreim, kedves elektársak! A mély felelősségtől áthatva, hogy a testvérharc további vérontásaitól megmentsük népünket, dolgozó tömegeinket, kijelentem, hogy azokban a döntésekben, amelyekben a minisztertanács elnöksége ma határozott, a Magyar Dolgozók Pártjának elnöksége minden egyes tagja egyetlen. Én a magam részéről jelenthetem azt is, hogy az előttem szólottakra Nagy Imre, Hildi Zoltán, Erdei Ferenc, ismerőseimmel és barátaimmal, általam nagyra becsült és tisztelt honfitársaimmal teljes mértékben egyetlen. A kommunistákhoz szól, azokhoz a kommunisták, akiket a párt sorai, az emberiség haladó eszmény, a szocializmus hozott, és nem önző egyéni érve. Képviseljék, ami tiszta, igazságos eszményünket, tiszta, igazságos eszközöket. Elvtársai, munkártársai, pártunkra az elmúlt évek rossz vezetése következtében nagy, súlyos, terhek, álnyékok pedig. Ezektől teljes mértékben tiszta lelkiismerettel, bátor, egyenes elhatározással meg kell szabadulni.
0: Végre a Budapesti Rádió is a forradalom hangján beszél.
2: Ebben az órában úgy fejezetet nyitunk a Magyar Rádió történetében. A rádió hosszú évekig a hazugság szertámadói. Parancsokat hajtott végre. Ez idott éjjel, ez idott nappal, ez idott minden világosban. Még a minap hazánk újjárt születésének órájában sem tudjuk lehetni a hazugságot. De az a harc, mely a visszán kihívta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió felejtett is ellátott. Akik a hazugság kérdetői voltak, a perctől fogva nem munkatársai közti a maga rádiónak, mely ezenki joggal viselheti kocsit és fekéti nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, kérjük új emberek kerüljön a helyet. A jövőben a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani. Ahogy a híressé vált a régi esti minta követeli, az igazságot, a teljes igazságot, és semmi más, csak az igazságot akarjuk elmondani. Egy részek szövegünk az ország kapcsolatban. Kérjük, adják meg azt a hizalmat kutatnak, mely minden dolgozik magyar embernek jár. Mi az egész forradalmi mozgalom szószólóinak valljuk magunkat, és a magyar nemzet hangját akarjuk hallani országvilágban. A rádió régi vezetőit és munkatársainak egy részét leváltottuk. Kezd Budapesten 1956. október 30-án. A rádió forradalmi bizottsága.

Föltámadott a tenger. Föltámadott a tenger, a népek tengere. Ijesztve eget földet, szilaj hullámokat vett rémítő ereje. Látjátok ezt a táncot? Halljátok ezt zenét? Akik még nem tudtátok, most megtanulhatjátok, hogyan mulat a nép. Reng és üvölt a tenger, ánykódnak a hajók, süllyednek a pokolra. Az árbóc és vitorla megtörve tépvelók. Tombold ki, te özönvíz, tombold ki magadat. Mutasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült tajtékodat. Jegyezd vele az égre örök tanúságul, habár fölül a gája, s alul a víznek árja. Azért a víz az út. A nemzetgyűléshez. Ott álltok a teremnek küszöbén, melyből a nemzet sorsa jön ki majd. Megálljatok! Ne lépjetek be! Hallgassátok ki intő szózaton. Egy ember szól, de milliók nevében. Az a hon, melyet őseink szereztek verítékökkel s szívök vérivel, az a hon többé nincs meg. Csak neve bolyong közöttünk, mint a temetőből éjféli órán visszajött kísértet. Az a hon többé nincs meg. Falait elmorzsolák a múlt kor férgei, s az új vihar szétfújt a födelét, s lakói most az ég alatt tanyáznak, mint a vadállat és mint a madár. Mit őseink egy ezredével őt tevének, azt kell tenni most ti nektek. Bármi erővel, bármi áldozattal, bár mindegy szálig elvesztek belé, hazát kell nektek is teremteni. Egy új hazát, mely szebb a réginél és tartósabb is kell alkotnotok. Egy új hazát, ahol ne légyenek kiváltságok kevéi nagy tornyai, sötét barlangok, denevértanyák. Egy új hazát, hol minden szögletig eljusson a nap, s tiszta levegő, hogy minden ember lásson, s épp legyen. Nem mondom én, a régi épületnek dobjátok félre mindenik kövét, de nézzetek meg minden darabot, mit alapnak vesztek, s amely porhatag már, vessétek azt el kérlelhetetlenül, bármi szent emlék van csatolva hozzá, mert jaj a háznak, mely alapba gyönge, mert fáradástok akkor hasztalan lesz. Egy perc jöhet, s az épület ledől, s rossz gazda, aki mindig újra épít, s ma vagy holnap, de végre tönkre jut. Számot vetette mindenik magával, minő dologra szánta el magát. Nagy a dicsőség, melyet mindegyik szerezhet itte. De tudjátok-e, csak nagy munkáért jár ez a dicsőség. Akit nem égő honfi érzelem és tiszta szándék vezetett ide, kit a hiúság vagy silány önérdek csábít e helyre, az szentségtelen lábbal ne lépjen e szentelt küszöbre, mert hogyha egyszer átlép és kijő majd, átok s gyalázat lesz kísérete, melyel haza, s később a sírba megy. Ti, kik szívéből bálvány istenek, ki nem szoríták az igaz nagy Istent, kiknek szívében a hon szeretet, mint szent egyházi oltárlámpa ég. Eredjetek be, és munkáljatok. Legyen munkátok oly nagy, oly szerencsés.

magadat tiporcsod. Elszórja, hidd el, mostani veszni tért erkölcsöd. Undok víper a fajzatok, dúlják fele várt, mely sok ádáz ostromokat mosolyogva néz. Nem ronthatott el tégedet egykoron a vattatár kánt Xerxeszi tábora, s világot ostromló töröknek napkeletet leverő hatalma. Nem folythatott meg zápolya öldöklő századja, s titkos gyilkosait keze a szent rokonvérben felesztő visszavonás tüze közt megálltál. Mert régi erkölcs spártai férfikar küzdött s vezérelt Fergetegit között. Birkózva győztél, s herkulesként ércbuzogány rezegett kezedben. Most lassú méreg, lassú halál emészt. Nézd a kevés tölgy, melyet az északi szélvész le nem dönt, benne termő férgek erős gyökerit megőrlik, s egy gyenge széltől földre terített. Így minden ország támasza talpköve a tiszta erkölcs, mely ha megvész, Róma ledül, s rabigába görbed. Mi a magyar most? Rút szibarít a váz, letépte fényes nemzeti bélyegét, s hazája feldúlt vétfalából rak palotát heverőhelyének. Elődeinknek bajnoki köntösét s nyelvét megunván rút idegent cserélt, a nemzet őrlelkét tapodja, gyermeki báb puha szívet áll. Ó, más magyar karmennyköve villogott Attila véres harcai között, időn a félvilággal szembeszállott nemzeteket tapodó haragja. Más néppel ontott bajnoki vért hazánk szerzője Árpád a Duna partjain. Ó, más magyarral verte vissza nagy hunyadink Mahomet hatalmát. De jaj, csak így jár minden az ég alatt. Forgó viszontság járma alatt nyögünk, tündér szerencsénk kénye hány vet, játszva emel, mosolyogva verle. Felforgat a nagy századok érckeze mindent. Ledült már a nemes Ílion, a büszke Kartágó hatalma, rómas erős Babilon leomlott.

Szent Nyomorék, Riogy. Mély ádáz végzett zorza jutakja jár a szittya földön. Roppan a régi rög, s a szent hon négy bús sarka árván felcsikorog, s repedezve hull szét. Ó, hol vagy Isten, hajdani hős hadúr, kit felcifrázott dicsel a dőregők? Avit mentédben akszakállal merre borongsz aluvó egekben? Hiába tört a századok éjjelén sustorgó vérünk vadre, mint gigászi búzsbiború szomorú szökőkút. Hiába most a könny, apadó szemünk, s a pórusok hűs könnye hiába hult, a véres fájó vakverejték égre emelt busa homlokunkról. Ó, nemzetem, szép lankatag ősfajom! Jaj, hogy lehet, hogy most, mikor újra kelsz, s nyújtóznál végre hosszan, vígan, zsibbadozón a tagok leválnak. De kelj föl mégis, szent nyomorék, riadj! Míg boldog népek új lakodalma zeng, ne ülj az útfélen ma döglő csonka gyanánt, aki sírva koldul. Jussod, ha nem több, jussod ez ünnepen egy bús üvöltés, poklokig ordító, egy büszke, nagy, dacos kiáltás. Rajta! Azért is! El a mankót! Ha sántán, sírva, reszketeg is, de föl! Koporsó közt is, táncra csak! Élni még! Háj! Szörnyűbb tán a hős halálnál, jöjjön a bátor, a hősi élet! Emeld fel áldott, megtaposott fejed, megfogyva bár, de törve nem, újra zenj. A csonkatörzs vén szíve döngjön, s ősi erős karok újra néz.

Mindig előre. Mindig előre. Mindig előre. Elrejtezem a füstköt szürkeségbe. Igaz, köhögtet, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve vonszolódik, az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl, micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni. A füstköt szürkeséget névtelenül kibírni. Türelemmel, a tenger felé, ami titkos északnyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre!

0: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. S csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rét. Csak nem látják még, hogy nem elég, még nem elég.

a szabadsághoz. Te székes egypár, csupa ámulás, sok fodros angyal, szép tekintetű. Innen alulról talpuk óriás, a fejük pedig keskeny, mint a tű. S a kupolán fent széttáruló díszlet, nagy oszlopok közt festett égtüzel. Mit ér nekem, ha vagy, és mégse hiszlek? S mit ér, ha hiszlek, és nem létezel? Maradék Isten, vágyat fellehurcolt, már unlak, kergén érted nem futok. Néhány barátom éhen halt a múltkor, mondom, mivel úgy látszik, nem tudod. Milyen szalmába haraptak utolsót, micsoda szájak, milyen koponyák. Adhattál volna tán egy bögre borsót, tehettél volna pár apró csodát. A szájukat szeretném újra látni, s langyos állukat, amely szétrepett, s Rómába vágyom kerteket csodálni, és enni sűrű, finom étkeket. Adj banánt, húst, légy a világnak tőgye, add Nápolyt éjjel, Svájcot délelőtt. Te, minden vágyam hazug szeretője, adj rét felett vibráló levegőt, adj léghajót, hitet, mennyei képet, törd át a törvény, add ide magad, hogy ne egyenek annyit az üzérek, s hogy a halottak feltámadjanak. Egy bazsarózsa áll az asztalon. Szépsége tömör, mint egy ékszerék. Gyönyörű szirma sűrűn, gazdagon fodorodik a vázán kétfelé. Ha volna bennem valami imádat, elébe hullnék csukló térdemen. Csak is reátűzd győztes glóriádat. Mert szép, mert él, és mert lélektelen. Mihály Farkas.

oda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est setétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közön, honok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengő szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon. Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom. S nem győz le ellenség, rangomra törvény, sem hadi törvény. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes időkkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó füzesbe font utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek, ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszók, sok-sok illanó fodor, s hangsúly, te vidám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkék. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatok. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslőn lóg az eresztő. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok nagyra nőni. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, torokból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód, az aszály mindörökre rájut a szürke, megrepet rögökre. Magánhangzó illeszkedés, kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt, talán. Mi vagy, füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s ti elsikkadt, felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújdosó fiak, Hajnócik, Dózsák meg Rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánggal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv, fergetekben álló fácska, hajlunk a szélcibáltan megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk,
és forró, mint forrógó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

0: írtam ára is. Látjátok feleim szentekkel, mik
1: vagyunk.
0: Emlékeink szétesek, mint a régi
1: vagyunk.
0: Össze tudod még rakni
1: a
0: margit.
1: Össze tudod még rakni
0: már minden csak
1: margit a
0: szilánk,
1: már
0: avit kacat,
1: darab,
0: a halottnak szakállan őt, a nevet szám.
1: Halottnak szakáll.

0: Oké.
1: Az Ohiói bányában megbicsaklik kezed. A csárkány koppan, és
0: a halál gyötrelmei körül vettek engem.
1: A Tiréni tenger
0: az Ohiói bányában megbicsaklik kezed.
1: Krúdi hárfány zengját az
0: koppan, és lehull.
1: Még szólnak és üzennek ők mély
0: szellemhangokon,
1: a teste is emlékezik, hallod távoli rokon, még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat.
0: Ausztrál éjszakát, még szólnak és üzennek ők mély szellemhangokon, a tested is emlékezik, mint távoli rokon, még felkiáltasz, az nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet, és fejted a vasat Türingiába. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen, halottért sírni kár. A konzul gumit rá, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja sok okmát és pecsét. Havi ezret kap és kocsit.
1: Mi ezret?
0: S a Babi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év? Költészet és
1: az
0: zene.
1: Nem lehet aranyszava, annyi szív.
0: Ripples színe.
1: Maradj nyugodt.
0: Bartók vad szelleme.
1: Lehet.
0: Az nem lehet,
1: nagy hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.
0: Lehet. Nagy
1: de
0: hatalmak cserélnek majd hosszú jegyzékeket.
1: Tudjad,
0: te hallgass
1: már
0: és
1: él a kis sakál. Mely afrikai sírodon tíz körmével
0: kapál.
1: Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek.
0: Még azt hiszed, élsz?
1: Valahol.
0: Még azt hiszed, élsz?
1: És ha máshol nem is, testvéreid szívében élsz?
0: Testvéreid szívében élsz? Nem,
1: rossz álom ez is.
0: Még hallod a hörgő panaszt, testvér, elad. Egy hang aléltan közbeszól,
1: egy másik nyög, nehogy ki távol sír a nemzeten, még egy hörög, megutálni is kénytelen legyen.
0: És ne kérdjed senkitől, miért vagy rosszabb voltam, mint ezek?
1: Keep smiling.
0: Magyar voltál, ezért, és észt voltál, litván, román, miért? Most hallgass és fizet.
1: Rosszabb voltam, mint ezek, is, magyar voltál, ezért,
0: egyszer kiás egy
1: és ezt
0: tudós,
1: voltál, litván, román,
0: lófejet,
1: most hallgass és fizes.
0: Hamu,
1: elmúltak az asztékok.
0: Tűrt, hogy már nem vagy ember,
1: egyszer
0: ott
1: kiás
0: csak osztályidegen. Tűrt, hogy már nem vagy ember itt,
1: minden,
0: csak szám egy képleten.
1: Tűrt,
0: hogy az Isten
1: tűries,
0: s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani.
1: Tűrt, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrt, hogy az Isten tűri ezt, s a vad tajtékos ég nem küld villámot gyújtani.
0: Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat,
1: mosolyog,
0: nem ukkany, amikor a bassz megszámolja
1: a
0: fogad, forongasd még a bugyrodat, a rongyaidat, jelentemet. Szegény emlékeid,
1: őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat, nem ukkany, mikor marad. A bósz megszámolja
0: zsugorian
1: a fogad,
0: szorongasd
1: még a
0: Mikó
1: bugyrodat,
0: gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeim, elapad vérünk, agyunk. Látjátok feleim, szentekkel, mik vagyunk,
1: íme,
0: par és hamu vagyunk.
1: Már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink. Látjátok feleim szemtekkel, mit vagyunk, íme, por és hamu.

Anna Blandiánál úgy kellene. Úgy kellene, hogy idősnek szülessünk, hogy bölcsen jöjjünk, hogy tudjuk kijelölni sorsunk a világban, hogy lássuk, az első keresztúttól hova jutunk, s hogy mehetnékünk támad. Ez legyen minden felelőtlenségünk. Mind fiatalodva és fiatalodva haladjunk, éretten és erősen érjünk az alkotás kapujába. Ha átmegyünk rajta, kamaszként lépjünk szerelembe, gyermekké váljunk, mikor fiaink születnek. Valahogy ők lennének idősebbek nálunk. Megtanítanának beszélni. Ringatva altatnak. S mi szépen tűrnénk. Mind kisebbé válva. Olyanná, mint a szőlőszem. Mint a borsó. Mint a búzaszem. Pap Lajos, kérdőjele. Az ember, ha már megmarad, elámul. Majd szobrot farag, és elnevezi hitnek, csodának. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Úgy kezdődik, hogy félszegen ülünk a padban, s értelem és szívjegyében végtelen gonddal rakva a szót, a rend hitére tanít mindahány oktatónk. S mivel hallani jobb ezt, s egyszerűbb vallani, hogy valahol van valami, ami mindennél több talán és erősebb, hát hangtalan elfogadjuk. Legyen, ha van. Más oktatók, más alkalom. Ülünk aztán egy más padon, s azt halljuk, igaz hatalom nem ám a rend, az tartalom nélküli váz, kóc és egyéb. A ráció az üdvözít, az ész, mely megütközik minden sémával, s ha kell, tövig leront minden gátat. Derék az csupán, ki kérdez, tagad, s kétkedve él az ég alatt. Az ember lám szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának. Szép ifjúsága közben elszállt. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Később iskolák padután, s túl még néhány más figurán, hegykén lépkedünk délután nagyra nőtt árnyékunk előtt. Hegykén, csak magunkban hiszünk. Ágyainkba nőket viszünk, ölelkezünk, eszünk, iszunk, virtusból követjük el a bűnt. Ruhánkat gyorsan levetjük, s megvetjük, vagy kinevetjük a hit kavicsán térdepelőt. Vadul ajtókat csapkodunk, mindig más után kapkodunk, mint ami adatott. S korunk pózait élve úgy kopunk el, mint sziklák a zuhatag alján. Egy fásult reggelen, megiszonyodva hirtelen, mint aki nyálkás sírverem penekén ébredt, fölsikolt bennünk a lélek, és tiport szellemünk nem lel fénysugarat. Az ember, ha szobrot farag, s elnevezi hitnek, csodának, magát ámítja, várhat. Várhat. Az utak mentén nem eperfák, csak ilyen csodaszobrok állnak. Élményünk a száguldás marad útjainkból. Hadunk így halad ebédtelenkor humusz talaján. Anyánk méhébe visszamenni, vagy emberibb emberré lenni. Fiúk, mit ugatnak az égi csillagkutyák? Homlokunkra fésült hajunkkal, cinikusnak szánt vigyorunkkal, didergő kis lélek magunkkal. Nekünk kell mindent jóvá tenni. Holnapra célt érünk.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van. But what about

0: Kis fuszújka testvérek voltak. Egy tőről, egy karón nőttek, növekedtek. Csak hogy Paszújka fönn a Karóhegyében, ahonnan messzibre lehetett látni, s a nap is jobban találta, így aztán hamarabb is ért meg, mint Fuszújka, akinek lenn a karó tövében ringott hosszúkás bölcsője, és napot is csak déltájban halátott. De ezért cseppet sem szomorkodott Fuszújka, mert az ő hátrányának is megvolt a maga előnye, a legnagyobb kánikulában is csak úgy duzzadt a nedvtől s a kedvtől, miközben a magasban lógó testvére majdhogy nem belesült a maga ugyancsak hosszúkás bölcsőjébe. Mondom, duzzadt a nedvtől s a kedvtől Fuszújka, és egyre csak fújta a babok himnuszát, hogy a Fuszújka szára fölmászott a fára. Erre a Karóhegyében aszalódó Paszújka rettentően megsértődött. Csúfolkodásnak érezte az éneket, le is szólt Gorombán. Nem a Fuszújka, hanem a Paszújka szára, te idétlen! Hát akkor a Paszújka szára, egyezett bele a jókedvű Fuszújka. És most már úgy fújta méghozzá olyan lélekből, hogy a melegtől elpillett kukoricalevelek is táncra kerekedtek. A Fuszújka szára, a Paszújka szára, fölmászott a fára. Paszújka így még sértőbbnek találta az éneket. Nem a fára, hanem a karóra, te mafla. A karó is fából van, vágta rá a maga természetes eszével Fuszújka. Fából az eszed tokja, te műveletlen, a karó az karóból van. Lett erre olyan röhögés, hogy a tökök is ide-oda gurultak a kukorica között, s most már együtt énekelte a tengeri tábla minden teremtménye, hogy a Paszújka szára fölmászott a fára. Paszújka majdhogy nem kipattant a hüvelyéből, annyira dühös volt, de aztán mégiscsak helyt maradt. Tovább érlelte magát, s magában a bosszút. Ősszel, amint az első hóharmat leesett, jött a gazdasszony. Paszújkát és Fuszújkát is szépen leszette, kosárba rakta, majd kiült a napra, s elkezdte a kötényében bontogatni. Alig, hogy Paszújka szalmájához ért, kipattant Paszújka, mint egy mérges pulyka. Hol vagy, te félnótás? Fuszújka már kibontva kuksolt a kötény aljában, s talán meg sem hallotta volna Paszújka pattogását, ha a néni meg nem rázintja a kötényét. Így aztán Fuszújka is felszínre került. Neki pattant Paszújka, de Fuszújka sem volt rest, úgy kipenderítette a ropogósra aszalódott Paszújkát a néni kötényéből, hogy csak úgy koppant. A néni utána hajolt, s visszatette. Aztán a többivel együtt beöntötte a zsákba, a zsákot bevitte a kamrába, de a zsákban, hogy nem, megint csak egymás mellé került a két testvér, akik különben úgy hasonlítottak egymásra, olyan egyformák voltak, mint két babszem. Senki idegen meg nem mondta volna, melyik Fuszújka, melyik Paszújka, de Paszújka csak nem fért meg Fuszújkától. Földszagod van, takarodj a zsák aljába! Eszembe sincs, mondta Fuszújka. Ha nem tetszik a szagom, ne szagold. De Paszújka tovább pattogott. Aki a karón alul volt, legyen a zsákban is alul. Végül is törvényre vitték a dolgot. Fölkérték bírónak a bölcs Bivajbabot. Bivajbab nagy álmosan csak annyit mondott.
1: Okos enged, szamár szenved, Fuszújka fiam, húzódj le szépen a zsák aljába.
0: Fuszújka törvénytisztelő volt, és lehúzódott a zsák aljába. Aztán csend lett a babos zsákban, s a csöndben eljött a tél. El a disznóvágás ideje, füstre került a sok finomság. Egyszer csak a néni gondolta, ideje volna egy jó bablevest főzni füstölt orjával, abbizony. Be is ment a kamrába, belemarkolt a babos zsákba, mondanom sem kell, hogy Paszújka elsők között ugrott a néni markába. Paszújka már nem pattog, hanem itt gőzölög a főtt orja mellett a leveses tálban. Nem sokára benne lesz az első kanálban. Fuszújka pedig ott szundít a zsák aljában, s azt álmodja, hogy nem sokára itt a tavasz, s ő újra visszakerül a földbe, a földből a karóra, ahol majd együtt énekli a többi teremtménnyel, veteménnyel, hogy...

a tücsök és a kaszálógép. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig... Jaj, pedig dehogy is nem hallotta. Hallotta ő már, messziről hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem, nincs hova ugranom, lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi-nyeszi belevágott a fűbe, és ment egyenesen a tücsök hang irányába. A kis tücsök csak muzsikált, a fűszál alá görnyedve húzta egyre elszántabban, s olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vágva. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 Irodalmi Lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3 hallgatók.

Én éjjel dolgozom, mert akkor van nyugalom. Nem csenget a telefon, vagy a postás, vagy a díjbeszedő, vagy a látogató, vagy a munkatárs. Úgyhogy az éjszaka adja meg azt az egyhullámú nagy darab időt, amikor dolgozni tudok. Többnyire látom az estét, akkor jön az éjszaka, és akkor látom a hajnalt. Szóval az én napjaim az este és a hajnal magába foglalja az éjszakát, és a nappalt, mint a bagoly vagy a denevér, nem is igen látom.

0: Meg szokták kérdezni tőled a neveddel kapcsolatban, hogy ugyan nem vagy rokona a 16.-17. század fordulóján élt Nyéki Vörös Mátyás költőnek, aki egyébként szintén dunántúli volt, állítólag baranyai születésű, egy ideig a prágai kancelláriában dolgozott, aztán pedig Győrben vásárolt magának házat, ott telepedett le.
1: Nem tudok róla, hogy a Nyéki Vörös családdal az én családomnak rokonsága lenne. Roppant hasonlít a két vezetéknév írásmódja. Az én vezetéknevem ője két ponttal van, Nyéki Vörösé Veoresnek írva, de az ön két pont nélkül. Az írásmód rendkívül hasonlít. Egyébként a 17. század közepén így írták a vörös-veres szót, az első ő megduplázva elővé, a második érdekes mód nem duplázva. Ha egyszerűen a színről volt szó, a vörös-veres színről, akkor is így írták, Veoresnek vagy Veoresnek. Szóval gondolom, hogy ez az egybeesés inkább a 17. század közép helyesírási szokásának a megmaradása, mint rokonság.
0: Neved szokatlan és furcsa írásmódja, akkor ezek szerint innen ered a 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek.
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg vörös.
2: Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra. Perzselő szomjat kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra. Korbú éhet kell tenni a jóra, ezért jöttem. Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak. Ha nem iszol meg engem, torkod lángot vett. Beled összefacsarodik, ha nem eszel meg engem. Nem kérdem, akarsz-e követni. Választhatsz köztem és kínod között, s a kínt választani gyáva vagy, igen gyáva. Nem tervem, hogy vonjalak a jóra, lépést sem teszek érted. Nem tervem, hogy várjalak a jóra, magad kívánsz jönni hozzám. Hogy vonjalak és várjalak, nincs olyan jelen. Kicsiny vagyok, mint a porszem. Szolgád vagyok, de meggörnyedsz előttem. Királyom vagy, de meg kell görnyedned előttem, mert ostobán bántál hatalmaddal, igen ostobán. Kicsiny vagyok, mint a porszem, s az atya megnevez engem, s az anya karján visz engem, mert comjat fakasztok benned a jóra, mert éhet támasztok benned a jóra, mert hiába hívtak téged a jóra.
0: A 17. századból? Ezt azért kérdezem, mert veled kapcsolatban már azon is vitatkozni szoktak, hogy hogyan kell kimondani, Vöresnek-e vagy Vörösnek?
1: Hát ezt én is szeretném tudni, hogy a 18., jobban mondva 17. századi kiejtés vörös volt-e, vagy vörös, vagy esetleg veres. Ezt nem tudjuk a korabeli embereket meghallgatni, hogy beszéltek. Feltételezhető mind a három alak, a vörös, vörös, veres alak. De melyik volt abban a korban használatos, azon kívül különböző dialektusok is voltak, mint ahogy ma is vannak. Lehet, hogy egyik dialektus így mondta, másik amúgy.
0: Hát ezt nem tudjuk valóban, de lehetséges,

0: A minőség mellett a mennyiség kérdése ez feltétlenül foglalkoztatott. Azt hiszem, hogy akiktől kevés maradt mennyiségileg, mint Mallarmé vagy Heredia, azok is rengeteget írhattak, csak elegendő önkritikájuk volt ahhoz, hogy csak a javát tartották meg. Mennyiséggel általában így áll a dolog, szerencsés költők azok, és akik közé nem tartozom sajnos, akiknek van elég lelki ereje ahhoz, hogy csak a javát adják ki, és a többit elszórják, vagy egy kis része hagyatékként marad meg. Általában a költészetben a nagy kvantum, a Victor Hugo-i szörny kvantum nem jó. Mégis azt hiszem 100 költő közül 99 ennek a kvantumnak a nagy részét megőrzi, kiadja, és ez talán sajnálatos, de hát így van.
1: Hogyan születik?
0: Annak nincs egy módja, egy sine, hol így, hol úgy. Hol valami formai vagy hangzási elemből indul, hol tartalmi motívumból, hol csak valami puszta és egészen határozatlan sejtelemből, hol egy meglehetősen kialakult, majdnem kész dolognak a szavakba foglalása, nagyon sokféle útja, módja lehet, hogy van.
1: Ezek a sínek, amikről beszélsz, hogyan ágaznak ki az élményből? Mondanál erre egy példát?
0: Hát, ezek nem az élményből ágaznak ki okvetlenül. Valami lelki tartalom létrejön, és az valami módon realizálja magát szavakba. Erre példát a Vers születése című tanulmányomban elég sokfélét írtam. Azt említeném így hamarjában példának, hogy megjelenik csak egy puszta sejtelem, amit valamiképpen szavakkal követni kell. A Vers születése tanulmányomban a Rövid dal című vers van említve ilyen módon. Ne félj, harmattal jő az éj, bogjas felhők sietnek a hold előtt. Ahol a szavaknak nem annyira a tartalma, hanem egy ilyen e-é, vagy e-ő, vagy egyéb hangzás elemek rögzítik azt a sejtelmet, ami ott fellépett.
1: Te azt is írod ugyanebben a tanulmányban, hogy a költészet tartalmilag fogalmi, formailag auditív művészet, vagyis a fülhöz szól. Ezek a sejtelmek a szavak által valamilyen jelentést vesznek fel azért. Na most mit kezdjünk azokkal a versekkel, az újabb verseidre gondolok, amelyeket te magad is letrista verseknek, képverseknek nevezel, amelyeket nem lehet a fülnek megszólaltatni, elmondani.
0: Sőt, ezek a versek tekintve, hogy nem szavakat, hanem hangalakokat tartalmaznak, éppen hogy a fülnek szólnak inkább, mint az értelemnek. Csak hangzás alakok. Ange amban ulanoje balanga janegol. Mojitu aemante utua hai manan. Jekale mille temme ajaja mimeno. Golopandu amemia utua hai manan. Nem értelmetlenek, hanem az a közvetlen jelentése, mint mondjuk az asztal vagy a szék szónak, nyilvánvalóan nincs annak, hogy ange amban ulanoje. Szótárilag nem határozható meg, hogy ezek a szavak mit jelentenek. Mindamellett mégis valami módon meg kell, hogy legyen a jelentésük, hiszen felfogható.
1: amikor te megtaláltad a magad számára a te csak versben elmondható tartalmaidat, amiről egyébként egy levélben is beszámoltál Várkonyi Nándornak, akkor ebben a fölismerésben az európai avantgárd költészetnek volt-e szerepe? Milyen szerepe volt?
0: Távoli szerepe volt, leginkább talán Valéry Szimetier-Marin című versének, nem is annyira eredetiben, mint inkább Kosztolányi Dezső fordításában. Vagyis volt benne szerepe a nyugati avantgárd költészetnek.
1: Hogyan érinti meg az embert egy ilyen felszabadító hatás? Lehet ezt rekonstruálni most utólag?
0: Hát furcsának, idegenszerűnek hat, és fölkelti azt az érzést, azt a vágyat, hogy magyarban is valami hasonlót létrehozni.
1: Ami egészen más egyébként. Most így visszatekintve, meg tudnád-e mondani, hogy mi köt össze mégis Adival, Babicssal, Kosztolányival? Tulajdonképpen azt kérdezem, hogy hogyan látod, érzed a saját helyedet a magyar költészet folyamatában?
0: Hát Adit, Babicsot, Kosztolányit feltétlenül költőnek érzem. Magamat inkább kísérletezőnek, valami átmenet a költő és a kutató között. Nem érzem egészen költészetnek azt, amit én csinálok, sokkal inkább kutatás, kísérlet.
1: Én azt hiszem, valami mégis összeköt nagyon erősen Adival például a létélményetek azonossága bizonyos vonatkozásban. Ugye az Adiról tanultuk, hogy egyik alapélménye volt ez, hogy minden egész eltörött. Ugyanennek te is hangot adsz, hogy volt egy ősegész, és ez tarka részekre szakadt. Ez az élmény egészen más kifejezési formát kap nálad, mint Adiban. De mint létélmény valamiképpen meghatározza a te költészetedet is. Vagy ez csak egy feltételezés?
0: Nem feltételezés, de Adinál az, hogy minden egész eltörött, egy süllyedésnek, egy pusztulásnak, egy korrupciónak a kifejeződése. Nálam az, hogy a tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbségáradat, ott arról van szó, amikor a csecsemő öntudatlanságából átlép valaki a részekké tagolt világba. Szóval egy biológiai, pszichológiai mozzanatot jelent, ami természetes, nem pedig beteges vagy ijesztő dolog. Mert hiszen ha valaki megmarad a tagolatlan világnál, és nem válik a világa tagolttá, egy éves, két éves, három éves korban, hát akkor nyilván hülye marad, hiszen ismerünk olyanokat is, ez is bekövetkezik, hogy valakinél nem tagolódik a világ, hanem megmarad a csecsemő öntudatlanságában. De hát ezek beteg lények, és zárt intézetben vannak.
2: Urat, mit málló kőre nem bizol, mintázd meg levegőből. Van néha olyan pillanat, mely kilóg az időből, mit kő nem óv, megőrzi ő, bezárva kincses öklét.